Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, egy újabb óra indult, és egy újabb órával közelebb a reggeli váltás, már akit az érint, és nem fog 12 órázni, meg 24 órázni, na neki főleg kitartást. Egy olyan norvég DJ-t hozók, aki hát egyértelműen világsztár, sőt, Amerikában is abszolút nem, hogy elfogadta, hanem imádja, pont most pörgeti az amerikai turnéját. Kygo, aki a One Republic-kal hozza az igazi mai slágert, ez a Chasing Paradise itt a Rádió 1.

0: fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változat.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Ő Kuki, aki ott lesz a rádió egy születésnapi fesztiválon május 24-én, ő pedig Sam Feld, aki ugyancsak ott lesz a rádió egy születésnapi fesztiválon május 24-én. A világsztárok közül ő az egyik, de érkezik majd hozzánk Siri és őt a Swiss Disco is. Most pedig az igazi mai sláger, a Heart Like Mine.

Ez Rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és az előbb majdnem elfelejtettem mondani, hogy bizony, ma is lesz játék. Rádió egy születésnapi fesztivál páros belépőkért, ha 10 óra után elindul egy olyan felvétel, amit az egyik világszer fellépők készített, akkor 10-ként kell minket hívni, mondani a Rádió egy szlogent, és bang! Már ott is a páros belépő. Most meg itt van Hype-et a Norma Jean Martinnal és az igazi mai slágerrel, ez az Out of My Head a Rádió 1-en.

0: azok, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Az NMH pedig egy nagy kutatást végzett, hogy hat-e ránk az okostelefon használat, és nem csak hogy hat, de a friss felmérés szerint nyomot is hagy a személyiségünkön, méghozzá generációkon átívelően, mert egy nagyon széles adatbázisból vették fel a mintákat, egészen 20-tól 60 éves korosztályig vizsgálták, hogy milyen módon befolyásol minket, és mondom, konkrétan a személyiségi jegyeinkre is befolyással van, hogy pontosan milyennel a radio1.hu meg lehet találni minden fontos info és érdekesség ezzel kapcsolatban. Ott ez meg az igazi mai sláger, mert hogy nekem mégiscsak az a dolgom, hogy ezeket hozzam megállás nélkül. Két ó és a Turn the Lights Off, amit indítok. Kellemes éjszakát!

hallgatható az okos telefonodon. Töltsd le az új alkalmazást, lépj be a rádió egy világába, hogy kedvenc műsorodat vagy DJ-det bárhol és bármikor hallgathasd. Rádió 1.

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy a következő órában is hozom ezeket. Bibi Rexha újdonsága például bekészítve, hogy Joel Corey is, az aljak közül a Well Hello-val, sőt, készülök még a Halott pénzzel is, a kezdésben pedig Ed Sheeran is az Azizám jön. Telefon, Viber és SMS számunk pedig 0620-311-111. Kellemes éjszakát!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
2: Nem alszanak jól a magyarok 10-ből 6-an, legalábbis biztosan. Az óraátállítás kapcsán készült egy felmérés a Magyar Alvás Szövetség közreműködésével. Mint írták, a lakosság negyede fáradtan ébred reggelente. A nemzetközi kutatások egyébként egy globális trendet is kimutatnak. Az egyfőre jutó alvás mennyisége jelentősen csökken mindenhol. Az alvás hiányos éjszakák száma 13-15 éjszakával nő évente, ennek egyik oka egyébként az éghajlatváltozás. Dán tudósok vették észre, hogy a melegebb éghajlatú földrajzi zónákban nehezebben szoknak hozzá a melegebb éjszakákhoz az emberek. Romló tendenciát mutattak ki a magyarok alvás minőségében is. Idén a lakosság majdnem 40%-a nyilatkozott úgy, hogy kitűnően vagy inkább jól alszik, a többieknek viszont normális vagy annál rosszabb az alvás minősége. A Magyar Alvás Szövetség szerint, ha objektíven nézzük, akkor a lakosság 60%-a súlyos vagy nagyon súlyos állapotba tartozik az alvás minőség szempontjából. Nem is a mennyiséggel, hanem az alvás minőségével van gond. Hétköznap a magyarok átlagosan 6,8, míg a hétvégén 7,6 órát alszanak, ezzel egyébként nem lenne probléma. A felmérés arra is rámutat, hogy a nők sokkal több és súlyosabb alvási problémával küzdenek, mint a férfiak. Napközben is álmosak, sokan ébrednek fel éjszaka, nehezen alszanak vissza, és reggelente fáradtan ébrednek. Egyre több az is, aki nehezebben alszik el, és 37% volt az idén a rémálmokkal küzdők aránya. Sokan úgy érzik, hogy nappal csökken a fizikai vagy szellemi teljesítő képességük az alvás hiánya vagy a rossz minősége miatt. Sajnos még mindig probléma, hogy kevesen fordulnak szakemberhez problémáikkal, mindössze 2%-uk ment alvás specialistához. A megszakított vagy rossz minőségű alvás megoldása viszont mindenki számára fontos, ráadásul a jó alvással súlyos betegségeket is megelőzhetünk.
1: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most! Rádió indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy egy újabb óra, indult tel a legnagyobb kedvencekkel, felesleges duma nélkül. Hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, és egy pici időutazással pont egy évet repülünk vissza, mert hogy tavaly ilyenkor a Fastboy volt a Rádió 1 születésnapi fesztivál egyik világsztár fellépője, és nagyon menő mixet csináltak a testvérek egyébként. Idén Cyrillel, Szemfeltel és a Swiss Discóval bulizunk majd, meg persze érkezik extra fellépőként Accent is, Tóth Abigail is, meg az összes Rádió 1 DJ. Na most viszont, ahogy ígértem, a nagy kedvenc, a Fastboytól a Good Life, amivel indítom az órát, kellemes iszakát!

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, kellemes éjszaka álltuk a Jonas Brothers és a... Ez meg a dal címe. Ez pedig egy újabb óriási kedvenc, egy olyan előadótól, aki tényleg a legnagyobbakkal szokott együtt dolgozni. Topic, David Guetta, Martin Garrix, vagy éppen Alok is ott van a korábbi partnerek között. Most pedig fit leszel, és egy korábbi felvételével rukkolt elő, és mi konkrétan imádjuk. Bibi Rexha érkezik már is. Ez a New Religion, itt a Rádió 1-en.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és egy nagyon meglepő, de nagyon érdekes hír, amire bukkantam. Kenneth Branagh készen áll visszatérni a szuperhős filmek világába. A brit színész és rendező, aki ugye a Thornak volt a rendezője, ahogy mondta Variety-nek, nyitott arra, hogy ismét szuperhősökkel dolgozzon. Hogy melyik oldalon már jött, hogy a kamera mögött, vagy kamera előtt, az még nincs teljesen eldöntve, vagy nem árult el. De a Radio 1.hu-n egyébként még ezzel kapcsolatban van egy csomó érdekesség, meg idézünk az interjúból. Az igazi mai slágerek között pedig indítom az újabb, a Joe Corey a Galantis-szal jön. Ez a Stay a Little Longer, itt a Rádió 1-en.

0: ez a rádió egy csak igazi mai sláger megy, mindjárt 4 óra, jönnek a legfrissebb infók, 6-tól ma is Balázsék, ugye a rocsó miatt délután vannak élőben, de azért reggel is van műsor, délután viszont ma is nagyon menő adás, egy újabb helyszínről, mert hogy a rocsó pörög tovább, a mai állomás a tegnapi Győri után Sopron lesz. Az igazi mai slágerek között pedig ezzel a nagy kedvenccel indítok mindjárt Kamrád és a Be Mine itt a Rádió 1-en. Kellemes éjszakát!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Már működik a YouTube AI alapú életkor ellenőrzőinek tesztje. Az amerikai felhasználók egy részét már élesben figyelik. Az a cél, hogy azonosítsák a 18 év alatti felhasználókat a platformon. A rendszerről csak annyit tudni, hogy különféle jeleket vesz figyelembe és mérlegel, így például azt, hogy a felhasználó milyen típusú videókra keresett rá korábban. Ha az algoritmus kiskorúként azonosítja a netezőt, akkor automatikusan korlátozásokat léptet életbe a fiókjára vonatkozóan. Nem csak a korhatáros tartalmakat nem tudja megnézni, de nem kaphat személyre szabott reklámokat, illetve limitálják az egyes érzékenyebb témájú videók lejátszási lehetőségeit. A tervek szerint az éles rendszerben, hogyha a platform téved, akkor egy személyazonosító okmány feltöltésével vagy épp hitelkártya adatok megadásával az illető felfedheti magát és valós korát. Az AI alapú szűrőrendszer ellen már nem egy YouTube videós tiltakozik, hiszen az ellenőrzés szerintük megnehezítheti a tartalmak elérését. Adatvédelmi szakemberek szerint a legfontosabb most az, hogy a platform kommunikációja átlátható legyen, és tudni lehessen minden adatról, hogy hogyan használja azt a platform. A most elérhető legjobb kor meghatározó technológia egyébként 2 éves hibaablakkal dolgozik, így nincs kizárva teljesen a tévedés lehetősége. A Google egyébként az év elején beszélt már a gépi tanuláson alapuló életkor ellenőrző rendszerről, de Ausztrália például már megszavazott egy olyan törvénytervezetet, amely megtiltja a 16 éven aluliak számára közösségi média platformok használatát. Európában 5 uniós ország kezdte el tesztelni a régió saját életkor ellenőrző alkalmazásának prototípusait. Az alkalmazás egy nyílt forráskódú technológián alapul, a felhasználók egy applikációval tudnák igazolni, hogy elmúltak 18 évesek, ezen felül pedig semmilyen más személyes adatot nem kell majd megadniuk. Korábban egyébként már az Instagram

Ez a Rádió 1. Itt csak igazi mai sláger. Megy ezt a dalt egyébként Cyril készítette már, hogy ezt a remixet a Disturbed the Sound of Silence-éből, amivel egyfelől ez a dal is világhírű lett, másfelől pedig Cyrilnek is nagy világhírnevet hozott. Itt indult el szerintem igazán a karrierje, ami azóta is szárnyal május 24-én, vagyis bő másfél héten belül pedig itt a Rádió 1 születésnapi fesztiválon is zenél majd. Én viszont közben elindítottam az újabb nagy kedvencet, ezeket hozom megállás nélkül az egész órában. Ray és a Where is My Husband, ami jön a Rádió 1-en.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger.

Rádió egy, csak igazi mai sláger, megy, de jó kis dal ez is. És nagyon fontos a dalokat, a zenéket, az igazi mai slágereket figyelni kell ma is, mert ha elindult 10 óra után egy olyan felvétel, amit egy Rádió egy születésnapi fesztivál fellépő világsztár készített, akkor 10-ként kell csörögni, mondani a Rádió egy szlogent, és bang, páros belépő, amit el lehet ezzel vinni a Rádió egy születésnapi fesztiválra, szóval ma is lesz játék. Én pedig arra gondoltam, hogy ilyenkor 4:30-kor kell egy kis extra lendület, és hozom is Ricky Poveri, Sara Perketi Ámó a Rádió 1-en.

Ez a Rádió Egyik csak igazi mai sláger megy, ma pedig újabb délutáni rócsó állomás Sopron, ez következik, és itt várunk majd mindenkit. Először délután 4 órától live mixel, 5 órától 8 óráig pedig Balázsékkal élőben a műsor, a helyszínről, meg persze az összes frekkinken nagyon-nagyon sok ajándék megint, mint ahogy tegnap is, nagyon jó hangulat, és hát ugye Balázsék, ezt nem kell szerintem különösebben ragozni, ahogy az sem, hogy ez egy óriási kedvenc, amit most indítok. Radarton, Blood Running, itt a Rádió Egyen.

0: azért a Rádió Egyet hallgatják.
1: Kiemelkedően fent van a pulzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekerni a hangerőt, mert mindig fent van teljesen, úgyhogy nagyon jók vagytok.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket. Rádió

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
2: Álrendőrök fosztottak ki egy kamionsofőrt az M5-ösön, óvatosságra int a GVH nyári utazások előtt. Ivóvíz hálózat fertőtlenítés kezdődik Kelebián és Szankon. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Több ezer eurót csalt ki egy külföldi kamionsofőrtől két férfi az M5-ös autópálya egyik pihenőjében. A bolgár sofőr a lajosmizsei pihenőben aludt a járművében, amikor hajnalban felébresztették. Az egyik elkövető rendőrnek adta ki magát, elkérte a férfi készpénzét, majd a pénzt köteget kikapta a kezéből és társával együtt elmenekült. A kecskeméti nyomozók rövid időn belül azonosították az elkövetők autóját és a két román állampolgár mozgását, írja a Vármegyei Lap. A 36 és 38 éves férfit végül egy autópályán fogták el. Az áldozat később fényképről is felismerte azt a férfit, aki rendőrnek adta ki magát. A gyanúsítottakat nagyobb értékre elkövetett lopással gyanúsítják, őrizetbe vették őket és kezdeményezték letartóztatásukat. A rendőrség szerint más hasonló bűncselekményekhez is közük lehet. A tudatosság és a körültekintő tájékozódás segíthet elkerülni a kellemetlen meglepetéseket a nyaralás tervezésekor, hívja fel a figyelmet a nyári utazási szezon előtt a gazdasági versenyhivatal. A hatóság kiemelten figyeli a turisztikai piac szereplőit, és már több ügyben is fellépett tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok miatt, mondta Horváth Bálint kommunikációs vezető.
3: Legyenek nagyon körültekintőek és alaposan tájékozódjanak. Nem az első ajánlat a legkedvezőbb. Ügyeljenek a vállalkozások által alkalmazott úgynevezett sötét mintázatokra, különböző sürgető üzenetekkel minél gyorsabb vásárlásra vagy foglalásra ösztönözni megtévesztő. Ilyenkor a légitársaságok, a különböző szálláshely, foglalási platformok nagyon sok különböző technikával próbálják magukhoz vonzani a vásárlókat, ugyanakkor ezek a gazdasági versenyhivatal tapasztalatai szerint gyakran jogsértő gyakorlatoknak.
2: Ivóvíz hálózat fertőtlenítési és hálózattisztítási munkálatokat végez májusban a Kiskunsági Vízi Közműszolgáltató Kft. Kelebián és Szankon. A tájékoztatás szerint Kelebián május 20-a és 27-e, Szankon pedig május 27-e és június 2-a között dolgoznak majd a szakemberek. A munkálatok idején átmenetileg romolhat a víz minősége, azonban a

0: És a drogmegelőzésről.
1: Nem alszanak jól a magyarok 10-ből 6-an, legalábbis biztosan. Az óraátállítás kapcsán készült egy felmérés a Magyar Alvás Szövetség közreműködésével. Mint írták, a lakosság negyede fáradtan ébred reggelente. A nemzetközi kutatások egyébként egy globális trendet is kimutatnak. Az egyfőre jutó alvás mennyisége jelentősen csökken mindenhol. Az alvás hiányos éjszakák száma 13-15 éjszakával nő évente. Ennek egyik oka egyébként az éghajlatváltozás. Dán tudósok vették észre, hogy a melegebb éghajlatú földrajzi zónákban nehezebben szoknak hozzá a melegebb éjszakákhoz az emberek. Romló tendenciát mutattak ki a magyarok alvás minőségében is. Idén a lakosság majdnem 40%-a nyilatkozott úgy, hogy kitűnően vagy inkább jól alszik, a többieknek viszont normális vagy annál rosszabb az alvás minősége. A Magyar Alvás Szövetség szerint, ha objektíven nézzük, akkor a lakosság 60%-a súlyos vagy nagyon súlyos állapotba tartozik az alvás minőség szempontjából. Nem is a mennyiséggel, hanem az alvás minőségével van gond. Hétköznap a magyarok átlagosan 6,8, míg a hétvégén 7,6 órát alszanak, ezzel egyébként nem lenne probléma. A felmérés arra is rámutat, hogy a nők sokkal több és súlyosabb alvási problémával küzdenek, mint a férfiak. Napközben is álmosak, sokan ébrednek fel éjszaka, nehezen alszanak vissza, és reggelente fáradtan ébrednek. Egyre több az is, aki nehezebben alszik el, és 37% volt az idén a rémálmokkal küzdők aránya. Sokan úgy érzik, hogy nappal csökken a fizikai vagy szellemi teljesítő képességük az alvás hiánya vagy a rossz minősége miatt. Sajnos még mindig probléma, hogy kevesen fordulnak szakemberhez problémáikkal, mindössze 2%-uk ment alvás specialistához. A megszakított vagy rossz minőségű alvás megoldása viszont mindenki számára fontos, ráadásul a jó alvással súlyos betegségeket is megelőzhetünk.
0: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most! Rádió indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, egy milyen jó kis lendület. Szép reggelt a mikrofonnál, Király Tamás. 5 óra után járunk 11 perce, május 12-e van, a pongrácok, a névnaposok, és hát azért bizony benne, hogy fagy nem lesz. Az igazi mai slágerek között viszont Kashmir érkezik már is, ez a Wild Ride. Itt a rádió 1-en.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, ma pedig Balázsék délutáni rócsója folytatódik, 4 órától live mix, 5 órától pedig Balázsék Sopronban. Ez a helyszín, ahol várunk mindenkit, egészen pontosan a várkerületben, a Mária szobornál, 4 órától, tehát live mix, 5-től pedig Balázsék, addig pedig az igazi mai slágerek, most például Rádió 1 DJ-k, Stadium X és DJ Metzger Viki, és a Letyületmi Go, amit indítok. Itt

A Rádió 1. Bárhol, bármikor hallgatható az okostelefonodon. Töltsd le az új alkalmazást, lépj be a Rádió 1 világába, hogy kedvenc műsorodat vagy DJ-det bárhol és bármikor hallgathasd. Rádió 1.hu.

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Ma nagyjából 16 fok, elég nagy esély az esőre az ország nagy részén. Holnap viszont már, ha minden igaz, akkor kisebb eséllyel esik az eső. Csütörtöktől pedig már ilyen 20 fok körül megint a hőmérséklet, szóval alakul ez. Az igazi mai slágerek között Diplo és az On My Mind a hírek után. Aztán jön a Balázsék Beston a tegnapi nap legjobb pillanataival, 6-tól pedig indul a műsor, de ugye a friss műsor az délután a délutáni Rócsó állomáson következik. Király Tamást hallottátok. További szép napot, kellemes hetet és jó rádiózást a Rádió 1-jel.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Már működik a YouTube AI alapú életkor ellenőrzőinek tesztje. Az amerikai felhasználók egy részét már élesben figyelik. Az a cél, hogy azonosítsák a 18 év alatti felhasználókat a platformon. A rendszerről csak annyit tudni, hogy különféle jeleket vesz figyelembe és mérlegel, így például azt, hogy a felhasználó milyen típusú videókra keresett rá korábban. Ha az algoritmus kiskorúként azonosítja a netezőt, akkor automatikusan korlátozásokat léptet életbe a fiókjára vonatkozóan. Nem csak a korhatáros tartalmakat nem tudja megnézni, de nem kaphat személyre szabott reklámokat, illetve limitálják az egyes érzékenyebb témájú videók lejátszási lehetőségeit. A tervek szerint az éles rendszerben, hogyha a platform téved, akkor egy személyazonosító okmány feltöltésével vagy épp hitelkártya adatok megadásával az illető felfedheti magát és valós korát. Az AI alapú szűrőrendszer ellen már nem egy YouTube videós tiltakozik, hiszen az ellenőrzés szerintük megnehezítheti a tartalmak elérését. Adatvédelmi szakemberek szerint a legfontosabb most az, hogy a platform kommunikációja átlátható legyen, és tudni lehessen minden adatról, hogy hogyan használja azt a platform. A most elérhető legjobb kor meghatározó technológia egyébként 2 éves hibaablakkal dolgozik, így nincs kizárva teljesen a tévedés lehetősége. A Google egyébként az év elején beszélt már a gépi tanuláson alapuló életkor ellenőrző rendszerről, de Ausztrália például már megszavazott egy olyan törvénytervezetet, amely megtiltja a 16 éven aluliak számára a közösségi média platformok használatát. Európában 5 uniós ország kezdte el tesztelni a régió saját életkor ellenőrző alkalmazásának prototípusait. Az alkalmazás egy nyílt forráskódú technológián alapul, a felhasználók egy applikációval tudnák igazolni, hogy elmúltak 18 évesek, ezen felül pedig semmilyen más személyes adatot nem kell majd megadniuk. Korábban egyébként már az Instagramon is tesztelni kezdtek egy olyan rendszert, amellyel a 18 évnél fiatalabb, de az életkorukról hazudó felhasználókat próbálják
1: kiszűrni. A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változás.

0: Gabival, Balázsék nélkül. Balázsék reggel 6-kor érkeznek, de addig is íme a tegnap reggel legjobb pillanatai. Ez a Balázsék Best On.
1: Most olvastam, hogy lesz, és hát már előre haladott koromra való tekintettel ez érdekelhet engem, lesz okos protézis.
2: Na,
1: én is itt akadtam meg, és én is ezt mondtam, hogy
3: Mit csinál egy okos
1: protézis? Mesterséges intelligencia, számítógép van benne, de mit csinál egy okos protézis?
3: Így van, ez a kérdés.
1: Na.
3: Jaj, nem tudjuk? Azt hiszem, hogy van válaszod rá. Hát, ha én okos protézist csinálnék, akkor az lenne, hogy szórná a wifit első körben, tehát amerre járok. Igen, akkor mindig mondanám, hogy csak tartsd ide, aztán párosítsuk az eszközeinket.
2: De várj, a protézis az csak fog, vagy itt lehet, hogy láb vagy
1: nem,
2: kar.
1: Nem, ez most kifejezetten fog
2: protézis. Ez fog protézis.
1: A láb protézisod, azt értem.
2: Ugye, azok, valami, tiszta.
1: Azt értem, de hogy egy fog protézisben aha, mi lesz
3: de akkor
1: az
3: figyelj,
1: okos?
3: Lehet fények minimum. Tehát kell, hogy legyen benne lesor.
2: Igen, szkúter lesor. Igen. Révizé, nem tudom, 2004-es...
3: Vagy mint a fürdőszobáknál szokták, tudod, ahol találkozik a szekrényeizi, vagy alulra meg legyen világítva a fogsodat. Teljesen más lesz most már a csábító.
2: Wifin megnézi, hogy mennyit ettél, kielemzi a kalóriákat, tudja, hogy mikor nyitod, mikor zárod. Mit mutathat? Tehát miben kell egy protézisnak okosnak lennie?
3: Lehet, hogy van rajta, tudjátok, ilyen gyerekvédelmi funkció például.
1: Hogy ne harap meg.
3: Ha olyan dolog kerül a szába, akkor azt összeharapod.
1: Ja, de ha gyerek új van, akkor nem harap.
3: Igen.
1: Aha.
3: Vagy pedig, tudod, hogyha olyan embernek
1: Folytassuk, ehhez még korán. Arra is gondoltam, hogy van benne egy kamera, ami igen? nézi, hogy mit eszel,
2: igen?
1: és ha ez egy keményebb étel, tehát ha diót törnél például.
2: Akkor ő szól neked, vagy megrezgeti a fogsorodat, igen, hogy ne, ezt meg ne lesz káros.
3: Nem, vagy berakod a diót a szállba, és akkor azt mondja, hogy feldolgozás indul.
2: Oké, és akkor ennek a fognak van egy, írja valaki, van egy Bluetooth kapcsolata, azt kirakod a telefonodra, és látod, tehát elemzi a megevett kalóriát, elemzi az ételt, hogy az neked való-e, tehát olyan nagyon sok jövője az nincs, hogy ez a protézis okos legyen. De valószínűleg van valamilyen internettel összehangolható funkciója. Erre tart az orvostudomány?
1: Igen, hogy internet alapú aha. protézis lesz.
2: Rágási dinamikát néz, pH értéket is mér, és hőmérsékletet figyel. Tehát ha te túl forró eszel valamit, akkor ő szól neked egyébként, illetve a gyógyszeradagolás, az nem rossz. A gyógyszeradagolásnál megrezgeti a fogsorodat, ha elfelejtetted bevenni. Este 8-kor elkezd rezegni a fogad, hogy vedd be a gyógyszert. Az ne, azt egyébként adom, az nem hülyeség.
3: Szerintem tudod, mi lesz? Az lesz, hogy fogsz tudni nyomtatni a fogsoroddal, de úgy, hogy... Figyelj, úgy ráharapsz, tudom én, egy kígyóborkára, és akkor tudod...
1: Kifaragja.
3: De igen, hát ráfaragja, mint ilyen breírással, tudod. Mert az, amit betáplálod, hogy a szemfogadban, hogy tudom, írja rá erre a kígyóborkára, ez a Balázsé, és akkor csak a szádba rakod az uborkát, és a végén benne lesz pont az, amit
2: benne, lesz, hogy beleharap neked egy mesét, igen, hogy azt el tud olvasni.
3: Igen, vagy egy dallamot, aha. vagy bármit.
2: Lehet, hogy összekapcsolható a fogkefével, akár az is lehet valamilyen Bluetooth kapcsolattal?
1: De, hogy...
2: Jelzi, hogy magát nem, hát jelzi neked ja, naponta neked háromszor, hogy neked akkor most itt fogmosásod van. Tehát ha belegondolsz, egy csomó funkciót lehet.
3: Vagy lehet, bezárja a szádat addig, amíg nem mosod meg.
1: Nem tudom beszélni. Ne igen, jöjjön igen. ki a szag. Igen, okos, igen,
2: az időseknél sokszor probléma a szájszag azért, nem? Hogy van egy ilyen időskori szájszag.
3: Bárcsak az időseknek lenne csak a problémája a szájszag.
1: De néz rám.
3: I wish. Sajnos nem erről van szó. Ez egy általános probléma.
1: Este ők
2: na,
1: ugye
2: akkor ki... azt is jelezheti igen. neked, hogy van valamilyen pH-beli értékbeli változásod, jó lenne, ha valamit csinál.
3: És mi van akkor? Előfizetésed lesz a fogsorodra. És ha nem fizeted be a havi díjadat, akkor eddig nem tudsz rágni.
2: Zseniás, vagy szájzárat kapsz. Mi történt, igen, János bácsi? Megint belőtt a solyberi odába? Nem, megint szájzárat a protézistől. Letiltöd.
1: Este általában ugye az idősek kiveszik és beteszik vízbe. Igen? Hogyha elfelejted kivenni, akkor könnyen megfulladsz. Ezért van egy rezgő funkció este 10-kor.
2: Este 10-kor, hogy vedd ki, le ne nyeld.
3: De GPS... nem ilyen az rezgés, nem csak a kocogásod.
2: GPS funkciót nagyon el tudok benne képzelni.
1: Hogy nem ugye? Tudod elhagyni.
2: Sokszor meg elindulnak. Hát látod, nyomkövetőn telefonkeres, hogy merre jár a nagypapa. És a lehelpiac ott futja, akkor rendben van. Ha papa való Kőbányán kóborol, akkor gondolod,
3: gondos
2: hogy papa
3: fogsor.
2: Megint... Gondos fogsor. Papa megint neves, elindult a Margit-szigetre, de Kőbányán bandukol, jó lenne begyűjteni, mert nem ért oda. Tehát GPS jelet jó. küld a mamának, aki várja otthon, hogy a papa hol van.
3: Például, ha veszélybe kerülsz, akkor kifordítja ezeket a szemfogokat, igen, élesre, így izé.
2: És harapófunkció lesz, igen.
3: És vagy kilövi, vagy pedig harapófunkció. És akkor egyébként fel a másikra, és kiszúrod a szemét.
2: Erős orálnál pedig vibrálása vár.
1: Tehát egy plusz extra.
3: Romantikus üzemmód.
2: Romantikus üzemmód. Mami támad üzemmód, romantikus üzemmód. Teljesen jó. Látod, mennyi funkciót lehet beletenni?
1: Itt van, hogy elmondod az SMS-t, és megírja a telefon. Tehát ahogy beszélsz, a fogsor már átküldi a telefonodra,
2: Aha, tehát hogy van a fogsorod, a telefonod, vagy a fogsorod és a telefonod, ez egy Bluetooth kapcsolat, diktálod, és nem kell fölmondod a telefonban, hanem azonnal megírja az SMS-t. Szenzációs.
3: Azt akartam mondani, hogy a hang azt szerintem erősebb, igen, mint a fogsor, de mindegy.
2: Ha nem fizetsz elő a fogsorra, reklámokat fogsz beszélni. Egyébként ez jó. Ön az ingyenes protézis használja. Ezért mondja most el a következő reklámot. És fogorvosi protézisbeli reklámokat kell mondanod, mert hogy nem fizettél elő a fogsorra. Vállalhatod ingyen, de óránként 3 reklámot elmondat veled a fogsor.
3: De ezt anyám amúgy is elmondja. Tehát, hogy a kérdésben is megkapod a reklámot.
2: Igen, de zseniális.
1: Jó reggelt, szomszéd asszony! Ön is Ariel-el mos?
2: Ön is az ingyenes fogsort használja? Akkor mondja most el, szomszéd asszony, azt az Ariel reklámot.
3: Gluténmentesen boldogan.
2: Igen. Foci meccsen csak beöntöd a szotyit, nyugodtan nézheted a meccset, ráadásul érzékeli szex közben, hogy mekkora harapást igényel a párod. Tökéletes. Tehát kinyitja a szádat, és automatikusan harap.
3: Mi van akkor, hogyha megemelkedik a pulzusod, és azt is érzékeli, és akkor, amikor nagyon gázon, akkor pedig így magától tudod, hogy így kiakad.
2: Papa, úgy látom, megint ki van száradva. Adjatok a papának 2 deci vizet, papa, ki van száradva.
3: Ha régettél, akkor így kinyit, és addig nem záródik be, amíg nem öntöd a vizet.
2: Tehát elkerülöd a dehidratáltságot, nyitva marad. De
1: kiszáradsz.
2: De tudod, hogy innod kell, mert a fogsor önálló életre kell. Figyelj, egyre jobban adom ezt a fogsort. Nagy, zseniális. Zseniális.
3: Szerintem amúgy erre már nagyon régóta igény lenne.
2: Igen. Állítható színvilág. Tökéletesen jól működik. A sárgától egészen a fehérig a papa bőrszínéhez tudod állítani.
3: Attól függ, milyen környéken sétálsz.
2: Igen. Meghatod, milyen a bőrszín a papának.
3: Ha nagyon rossz a környék, ott nem szabad fehér fogsorra menni. Tudod, nagy az igyék, hogy sok pénzed van.
2: Igen,
3: ott
2: kikapják a szádból. Igen.
3: Ott rögtön az egyik elfeketedik, tudod, az első.
2: Tökéletes. Ha elhagyod a protézisedet, szintén GPS-es nyomkövető, azonnal meg tudod nézni, hogy hol van. Hogy azért ez így ebben a formában nagyon jó.
3: Erdőben, és akkor tudsz nyomokat harapni a fa törzsbe. Hogyha visszatalálj hozzá.
2: Fogyókúrás funkció, idéglenes szájzárat tudsz tenni.
1: Ó, és akkor nem magadra.
3: Este 6 után.
2: Este 6 után kapsz egy szájzárat. Reggel 8-ig nem nyit ki a szád. De tökéletes.
3: Igen.
2: Beszélni tudsz, de
3: hányásnál meg kiszűri a sűrűjét.
2: Igen.
3: Újra feldolgozás indul. Fehérre válogat egy.
2: Igen. Répa. Csempéhez állítható színkódot kapsz hozzá. Tökéletes.
3: És mi van akkor, hogyha alkoholista vagy? És betáplálod, hogyha tudod, alkohol kerül a szádba, akkor az kiköpeti veled.
2: Ú, de jó, tökéletes. Black Mirrorban volt hasonló reklám, ha ingyenesen használtál valamit, csak nem írja le Gabi, hogy pontosan mi.
3: Ott az volt, hogy az idegrendszere volt, tehát ott volt egy balesete a hölgynek, vagy betegségvel, nem emlékszem, és akkor kapott egy, a felhőből megkapta újra az idegrendszerét, vagy valami ilyesmi volt, és akkor nagyon durván nyomult, tehát minden évben megváltozott az ára ennek a szolgáltatásnak, és az elszegényedtek, és ezért a férjének kellett hozni a pénzt, hogy ezt elő tudják fizetni, de pont már nem tudott több pénzt előkeríteni, és akkor elkezdett reklámokat játszani.
2: És reklámokat játszott le?
3: Aha, igen, ült a nappaliban, merett maga elé, és akkor így mondta a reklámokat folyamatosan, a férj meg közben kicsinálta magát.
2: Fú, de durva. Nem, hogy a Black Mirror-ról tulajdonképpen minden ott van. Karbantartás esetén csökkentett üzemmód, csak O és A betűvel tudsz beszélni, egyébként az egy rossz megoldás. Ha epilepszírás rohamod van, akkor ráharap a nyelvedre, és oldalra dob, hogy ne fulladj meg.
1: Zseni.
2: Na, ez jó lenne. Látod, hogy milyen jövőt tettünk össze? Hogy mennyi mindent lehet csinálni egyébként?
3: Veszel egyet a feleségednek, és igen? A szeretődnek, és hogyha egy négyzetkilométeren belül vannak, akkor mind a kettő lezár.
2: Hogy miközben se tudjanak
1: egymásra beszélni.
3: Nem? Vagy az is lehet, hogy a gyerek tudja, nem dolgozik rendesen, vagy nem izé, nem tanul, akkor délután négytől kus.
2: Igen, rárakod, és kus van. Teljesen jó. Tehát nagyon nagy jövő van ebben.
1: Horkolás gátló funkció.
2: Szerintem az alvási funkciókat tudja figyelni, horkolás gátló funkciót tudsz beletenni, úgyhogy...
3: Find my fogsor.
2: Find my fogsor. Ha box van, akkor visszahúzódik, hogy ne tudják kiverni. Ez is egyébként... Igen, papa, bunyó van, húz vissza a fogsor. Fogsor visszahúzódik, nem tudják kiverni. Tök jó ötletek vannak.
1: Az is jó, hogy önvédelmi fogsor, amikor megtámadnak, kiveszed, rádobod, és ő automatikus haraptálja.
2: Támadó funkció. Ha este italozol, reggel kimutatható az alkoholszint.
1: De nagy, de tényleg, hogy ne ülj kocsiba.
2: Nyáltesz, berakod, lakmuszpapír, valami, belekövsz valami, megmondja, hogy kész, kimutatja, hogy neked még nem tudom, mennyi a vér alkoholszinten.
3: Ugye magán amikor milyenek a neve, amikor megfújhatják a szondát, szondázáskor, hogy akkor pici ilyen kis ventilátorok indulnak be a fogsorodból, és akkor nem a valódi lehelyezet kapja meg azért, hanem csak így belefújsz, tudod, ilyen ventilált levegőt.
1: Oldalra szívja meg.
2: Igen. Tökéletes. Lefordítsa a mondani vadolat az aktuális idegen nyelvre, amire szükséged van. Mennyire jó ez is.
3: De nyelv, nem? Inkább, az nyelv, srácok. A fogsor szerintem az...
1: Na jó, de hát van benne egy izé, egy kis hangszóró, tudod? És
3: hogyha beletállítani egy gyors billentyűket, tehát a nyelveddel belülről meg tudod nyomni a fogaidat.
1: Van felső hatos, az mit csinál?
3: Igen, felső hatos, az előveszi a BKV bérletedet.
2: Igen, egy mutatás a felső hatos belenyúl a zsebedbe, igen. Jó, ez egyébként rendben van. Magyaroknak ez csak álomíre Barnabás, igen. Gyulladást figyelő, vérlabort is mér, gyulladást figyel. És az, hogy beszédmennyiséget lehetne vele szabályozni, sokkal örülnének egyébként. Látod? Mennyi mindent lehet ebbe beletenni?
1: Ott álltam, hogy olvastam ezt a tudományos cikket hülyén, és hogy? Köszönöm.
2: És csak behozod ide, és nemhogy megoldjuk a kérdésedet, hanem még tovább tágítunk az univerzumon, hogy mennyi mindent lehetne csinálni ezzel. Egyébként nem rossz ötlet. Nem rossz ötlet. Fogyókúránál is szenzációs, úgyhogy tényleg nagyon jó.
3: Állítható tájszólás.
2: Júj.
3: Hát ez az, nem kellene a rendes funkciók, ez kell, hogy megnyomod a B2-eset, ha van olyanod, és akkor egyszer csak, komám, hát mi van már veled?
1: Jó. A négy jön, az mi?
3: Úristen, nem tudok többet, ennyit.
2: Ne szólhozott. Nem kell dúdolni, szól a szádban a YouTube, nagyon jó, előpürésít a gyerekeknek, ha bármit belönt, ez akkor megrágja és letud mixolja. És
1: beépített vacogás. Ahogy érzi a lehűlést, annál jobban elkezd. Csattog.
0: Ez volt a Balázsék Best On. Balázs, Feri mindjárt jönnek élőben.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: KGM Korando. Új szemszögből új előnyeit fedezheti fel. Például most 7.999.000 forinttól elérhető. A május 8 és 16 közötti nyíltetünkön ajándék felszereltséget is adunk hozzá. Jöjjön el, vezesse és vigye haza azonnal. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek márkakereskedéseinkben vagy a kgmhangeli.hu-n.
6: Új sportba kezdenél, de drága a felszerelés? A Decathlonnál hiszünk abban, hogy egy sportág kipróbálása nem kell, hogy anyagi kihívások elé állítson. Ezért sportra tervezett, minőségi termékeket kínálunk kedvező áron. Fedezd fel választékunkat a Decathlon weboldalon, az appban vagy áruházainkban.
7: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai 9.300.000 forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 10 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
8: Szél Tamás, Sárközi Ákos, Rácz Jenő, Rosenstein Tibor, Mautner Zsófia, Schreiner Gábor, Akács István. Mi a közös bennük? Az, hogy a magyar gasztronómia kiválóságai, és ők is velünk főznek. Az ég kék, a Royal Tanyasi csirke, Master Good.
9: Újra vár a szegedi szabadtéri játékok. 2026-ban mesés zenés előadások, a Hősök hajnala táncmű, a Három testőr kaland musical, Cinefonik filmzenei koncert a budafoki Doknányi zenekarral, Bizé Kármenje és a debütáló Wicked musicalhoz feledhetetlen estéket a Dómtérre. Részletek szegedi-szabadtéri.hu.
10: Válts a jövőre! Omoda és Gyéko benzines modellek most rendkívüli készletakción keretében már 9.490.000 forinttól és akár 1,99%-os THM finanszírozással elérhetőek. 7 év gyári garancia, modern dizájn és alapból extra felszereltség kivételes árakon a készlet erejéig. A hirdetés nem minősül teljes körű tájékoztatásnak. Részletekért látogasson el márka kereskedéseinkbe, illetve az omodajco.hu weboldalra. Omoda és Gyéko. Alap az extra.
4: Reklámot hallottak.
0: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
1: Geotermikus energiára állhat át a kecskeméti fürdő. Hungarikumokat rajzoltak a gyerekek Kecskeméten. Komoly gondokat okoz az asszály a méhészeknek is. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Tovább csökkenteni energia függőségét Kecskemét. A tervek szerint hamarosan geotermikus energiával fűthetik a kecskeméti fürdőt, írja a híres.hu. Az előzetes számítások alapján az átállás akár a felére is csökkentheti az intézmény fűtési költségeit. A fejlesztés előkészítése már ebben az évben megkezdődhet. A beruházás alapját az adja, hogy a fürdő környezetében 5 termákút működik, amelyek 46-47 fokos vizet biztosítanak. A hőmérsékletet hőszivattyúk segítségével emelnék a szükséges szintre, így a rendszer a fürdő fűtését és melegvíz ellátását is biztosítaná. A távhőt a jövőben csak a leghidegebb napokon használnák tartalékként. A város korábban már biomassa fűtőművet is átadott, amely jelentősen mérsékelte a földgáz felhasználást. A kivitelezés várhatóan 2 évet vesz majd igénybe. Idén 5. alkalommal rendezte meg az Aranyhomok Hungarikum rajzpályázatot az Aranyhomok Kistérségfejlesztési Egyesület. A versenyre Kecskemétről és több környékbeli településről összesen 50 általános iskolás diák küldte be alkotását, amelyek a hungarikumokat mutatták be gyerekszemmel. A pályaművek között színes, humoros és kreatív alkotások is szerepeltek. A gyerekek különféle technikákkal dolgozták fel a magyar kulturális örökség ismert értékeit, írja a híres.hu. A zsűri az egyéni látásmódot, az ötletgazdagságot és az átgondolt kompozíciókat értékelte a leginkább. Komoly gondokat okoz az asszály a méhészeknek. A repce több helyen alig vagy egyáltalán nem adott idén nektárt. Eközben pedig már az akácosokat is veszélyezteti a csapadékhiány, mondta rádiónknak Bros Péter, az Országos Magyar Méhészeti Egyesület elnöke.
2: Elvirágzott a repce, igen kevés mézünk lett, ennek több oka van, elsődlegesen az asszály, száraz időben nem mézen a növények, nem adnak nektárt, másodszorban a virágzás nagy részén hideg volt a levegő, és nagyon fújt a szél, ami szintén kedvezőtlen méhek szempontjából a nektár begyűjtésére, akik nagyon jó erős mécsvádokkal teleltek ki, ők tudnak jó eredményt felmutatni, de országos szinten 10 év leggyengébb repce termése lett 2026-ban.
1: Általában felhős lesz az ég, de elsősorban az ország keleti részén napos időszakok is lehetnek, majd késő délutántól estétől nyugat felől fokozatosan csökken a felhőzet. Többfelé várható eső, zápor, zivatar azonban napközben a Dunántúl északi részén is az ország középső tájain kisebb eséllyel, estétől már főképp csak a Dunától keletre számíthatunk csapadékra. Az északnyugati szél sokfelé erős, élénk lesz, a hőmérséklet a térségben napközben 15 és 22 fok között alakul.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: és uraim! Egyenesen a Budapesti stúdióból, a rádió egy összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás legismertebb családja, a stand-up királynője, Ráskó Eszter, Feri bácsi és Balázs! Indul az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék!
1: Nagyon helyes történetet találtunk az interneten, ilyen szülő-gyerek viszonyról. Ugye ez mindig érdekes viszony, hogy szülő leszel, és akkor hát azért ott, hogy neveled a gyerekedet, meg milyen igazi arcodat mutatod meg, meg mit nem. És én nem is tudom ezt, hogy milyen oldalon, vagy hol posztolta egy szülő, aki szerintem könnyítve a saját lelkiismeretén és lelkén kiírt egy történetet az ő szülőségéről valójában. És a történet nagyon megmosolyogtató, nagyon kedves, de ugyanakkor valószínűleg sokan járnak ebben a cipőben, hogy nem feltétlen őszinték a gyerekeikkel minden helyzetben, minden pillanatban.
2: Nagyon tudok menni ezzel a történetet. Minden két oldalról megtapasztaltam már ezt az érzést, amit most ezt meg fogunk ismerni.
1: Igen. Ugye a történet arról szól, elmesélte ez a szülő sok-sok évvel ezelőtt.
2: Reddit.
1: Hát az a jó öreg Reddit. Hát ott mindig lehet
3: ott
1: számítani. Ott mindig lehet erre számítani, igen. A jó öreg szülő, aki ugye 24 történetet mesélt el, hogy azt hiszem talán a gyereke, ugye?
2: Tehát, az hogy volt, hogy az első ajándékot, sose vett még gyerek, 5 éves lett a gyerek.
1: Igen.
2: Ugye ez az első, az akkor, amikor már felmérett, hogy az apádnak születésnapja, tehát neked is meglepetést kell okozzá.
1: Igen.
2: És ezért a gyerek sokat kutatott, vett neki egy lamantinos bögrét. Odaadta a bögrét, és hogy a gyerek ugye közelről nézte az apja arcát, hogy mit fog hozzá szólni, de az apja ugye nem kicsit ilyen rezignáltan reagált rá, mint rögtön megbánt, úgyhogy helyette mondta, hogy ez csak a kezdeti sok volt, úgyhogy eljátszotta, hogy nagyon örül neki, hogy honnan tudta, hogy ez a kedvenc állata. Hát neki ez a kedvenc, sosem beszélhet, ez a kedvenc állata, a legjobb dolog a világon ez a bögre, soha ilyen jó ajándékot még nem kapta. És az információ beégett a gyereknek az agyába.
3: Igen, apa?
2: Én örökké ilyen boldognak akarom látni az apámat. Mindig ezt az érzést akarom látni az arcán, és onnantól kezdve 24 éven keresztül
3: minden
2: alkalomra karácsony, születésnap, névnap, évforduló, csak a lamantinos cuccokat vett az apjának. De olyan szinte, hogy nem is tudta, hogy gyártanak lamantinosat már. Már az alsógatyája is lamantinos, már a sörralátét is lamantinos.
1: Igen, mindent elmondott. Nagyon jól írja le egyébként a történetet ugye angolul, hogy ez hogy nézett ki valójában, hogy ő mennyire megbántotta a gyerekét azzal a reakcióval, ő rájött, hogy hibázott, és akkor ő változtatott, amit ezt

0: és elmondott a saját viselkedésén. Nagyon örült, onnantól kezdve ez a dolog, ez átfordult egy rémálomba. Onnantól
1: egy lamantin terrorba.
0: Egy lamantin terrorba fordult a dolog, onnantól kezdve a gyerek 30 éven keresztül nagyon terrorizálta az apját. Mindenféle, a világ minden tájékáról megrendelt, hozott, megvásárolt, mörcsként megkapható lamantines cuccba. Úgy, hogy ez egy 5 évesen elkövetett hazugság volt a gyereknek, hogy igen, jaj, de arra is, hogy hát úgy, de nagyon kedvencem a lamantin. Igen. Mennyire szeretem
1: ezért
0: én a lamantin.
1: Ezért nem szabad hazudni a gyereknek, látjátok? Mert rátok ég.
2: Boldog akarta tenni a gyerekét, a gyerek meg onnantól az öröki, ezt akarta az apjától, hogy ilyen boldog legyen.
0: És azt mondta, és bevallotta, azt mondta, hogy az igazság az, hogy nem érdekelnek a lamantinok, nem is utálom őket, de igazából az van, hogy, hogy közömbösek. Tehát, hogy semmit nem váltanak ki belőlem ezek a lamantinok, és hát ő most ugye azon tűnődött, hogy mit csináljon, vagy hogy el kell ezt mondani a gyereknek, vagy hogy most mit csinál a gyerek érzésével, egy 25 évig felépített hazugságra. Te mit csinálsz a gyerekeddel kapcsolatban?
2: De ez betetőzött ráadásul, mert képzeljétek el, hogy a gyerek azt mondta, hogy 30 éves lett, ugye ez az a kor, amikor már van valamennyi saját pénzed, tehát már akkor dolgoztál eleget, hogy tudsz visszaadni a szüleidnek.
0: Most jön a cuki része.
1: Egy élő lamantin.
0: Nem, figyelj, egy cuki sztori, nagyon kedves.
2: És azt mondta, hogy apa, karácsonyra nagyon megleplek, és lefoglalt egy utazást Floridába, hogy elmenjenek, és személyesen együtt tudjanak úszni a lamantinokkal.
1: Úgyhogy a gyerek, pater retteg a víztől.
0: Fita, a gyerek 30 éve a pszichózisban az apja imádja, és befizette őket, hogy együtt tudsz majd úszni a lamantinok. Apa, én vagyok 30, te 55. Tudom, hogy ez neked egy nagy álmod. Megvette és bebúkolta egy közös lamantinúzás.
2: És most ezt csak ki akarta így ventilálni magából, hogy tulajdonképpen ez van, hogy nem tud már kiszállni. Ezen a ponton már nem lehet kiszállni ebből a hazugság spirálból, nem? Tehát igen. Most már azért a floridai utazás az már pont egy olyan dolog, amire nem lehet azt mondani, hogy
0: igen. A gyerek az elmesélte mindenkinek a történetet, hogy mennyire jó, hogy apám a lamantinnal fúzni. Az ex-felesége is mondta, ugye, mert valószínűleg közben elváltak, hogy ez szenzációs, és hogy ez milyen ajándék is.
1: Apád egész életében erre várt.
0: Apád imádja a lamantint, és alig várja, hogy lamantint. Azt mondja, hogy természetesen ő elmegy. Tehát, hogy most már ezt végigviszi ezt a dolgot.
1: És majd a halálos ágyán fogja megmondani, hogy fiam.
0: Igen, végigviszi.
2: Már nem szar, de nem lehet kiszállni.
0: Büszke rá, elmegy, jól fogja magát érezni, lesznek közös emlékek, de hogy ő elmegy erre a lamantin úszás, leszarja a lamantinokat. Egyáltalán nem értek. De elmegy, és végigcsinálja. Mert ez a szülő feladata, hogy egyszer ez
1: mi lesz belőző. Még? Mi? Tehát ennél tovább hova mehetsz?
2: Az, hogy átoperálnak lamantinnál. És vagy ő magát operál, vagy egy tetoválás, igen. Az lenne a legdurvább amúgy. A fiú, a gyerek magát tetováltatni egy lamantint, az apám emlékéül. Tudod?
1: Nem, apámmal közösen megyünk tetkót csináltatni.
2: Nem, nekem az jobban fájna, hogyha a gyerekem lenne olyan tetoválás, ami nekem teljesen közömbös, és ugye rám lenne hivatkozva.
1: Most már ráadásul szerintem nem is közömbös gyerekek. Ő most már gyűlöli a lamantint.
0: Valószínűleg
1: a faternám átfordult.
0: Tehát a gyerek 5 éves korától minden egyes ünnepre neked valamilyen lamantinos cuccot ad. És azt, hogy elmegyek, ott leszek, eljátszom majd, hogy jól érzem magam, és eljátszom, hogy mennyire örülök, hogy találkozhatok egy ilyen SeaWorldben a kedvenc állatommal a lamantin. De mennyire cuki ez a történet közben? Szól az apa-fia kapcsolatról, a gyerek mennyire akarja boldoggá tenni, mert neki 5 évesen ott az apja arca bevillant, hogy apa nagyon örült, ez a kedvenc bögréje. És föntartanak, vagy hát az apa meg föntart valamit, amit szerintem már nem is lehet nagyon átírni.
2: De
0: nem?
2: Ti ezt csináljátok a gyerekkel?
1: Olyan, Pepe, mindenki csinálja, nem mondd már, hogy te nem csinálod. Hát az első főzése a gyerekednek, mikor oda kerül, és megcsinálja egy olyan szartojás rántottát, hogy sírsz, mert el van sózva, mert túlsütötte, vagy nem sütötte meg.
2: Ezek a te bírja gyerekeid, az egy ilyen csodálatos dolgokat
1: csinál. Hogy eszed meg? Hát, édesem, hát ilyen finomat én még soha.
2: Én ugye ezt mondtad a süteményemre.
0: És azóta minden karácsony és születésnapban a tojás rántottát süt a gyerek.
1: Így van, és nem fogod megmondani, mert jó, mert mégiscsak büszke vagy rá, mert hol fordítod meg? Mikor mondod azt, hogy figyelj, ez nem jó.
0: Jó, de akkor lehet, hogy szülőként hazudsz a képességeiről, vagy az ének tudásáról, vagy a hangszeres tudásáról, hát, vagy az okosságáról. Tehát akkor valljanak már nekünk szülők tényleg. Oké, egy kicsi vizsgálatot tartva, hogy mi az a fórum, ahol mondjuk most itt nyilván is elsősorban 8-10 éves gyerekekről van szó, mert persze ott ez fenntart az bizonyos hazugságokat. De még egy 20 éves gyereknél, egy 25 éves gyereknél, egy 19 éves gyereknél. Tehát ott mi az a fórum, ahol te hazudsz? Hazudsz a frizujára rájól? Hazudsz, hogy jó tanulnak tartod? Hazudsz, hogy szerinted ő okos?
1: Milyen
0: hazudsz,
1: ügyesen focizol kicsit?
0: Hazudsz egy képességét, és fenntartod, hogy a gyereket te 20 éve ügyes focistának mondod, és tudod, egy botlábú a gyereket, de nem mondod el neki. Szerintem egy csomó ilyen van. Hány szülő nézi végig a partvonalról, hogy a gyereke élvezi azt a sportot? De soha büdös életben nem lesz semmi, mert olyan botlábú, fakezű. És elmondom neki, hogy ügyes voltam, persze kicsi, mert úgy focizol, úgy szkassolsz, úgy nem tudom, mit csinálsz. És közben tudod, hogy nem. De nem töröd össze, és elmondod, hogy igen.
2: De már most jönnek nagyon jók, vannak egyszer tanítónéniként feltűnően örültem egy bagolynak a kis tanítványomtól. Ez annyira elterjedt, hogy a 8. ballagásra is kaptam bagyos dolgokat, sőt, évekkel később még kollégától is karácsonyi húzásra, majd várandós voltam a gyerekemmel, és még ő is bagyos játékokat kapott.
0: Ez becsilingel, tehát ez valahogy beáll, és onnantól kezdve megvagy. De ez a történet kívül nagyon helyes. És ő elmegy, és azt mondta, hogy ő most már nem leplezi le, és hogy ez most már igazából így az ő...
2: Egy életet fog leélni egy hazugságban. Tehát csináltak neki egy kamu identitást, amit ő elfogadott kedvességből.
0: Nincs az a pont, ahol te megmondhatod a gyereknek. Összetörsz ezzel egy 30 éves, valószínűleg a szülőkről már levált, önálló életét, hogy figyelj, 55 vagyok, gyere el, elmegyek, megnézem. Én ezt most el akarom neked mondani, hogy a büdös életben vastagon lefostam a lamantinokat. 30 éve tömsz ezekkel a szarok.
1: Meg.
0: Nem mondod
1: nem
0: meg?
1: Lehet, gyerekek, nem lehet, főleg egy ilyen.
0: De minden pillanatban hazudsz. Minden pillanat, minden ajándéknál hazud.
2: Szerintem tudjátok, ki hajlamos ilyesmire? Tudod ki az, aki ilyeneket csinál? Zsül. Szerintem Zsül az, aki kedvességből egy csomó dolgot hagy, hogy ráigjen, tudod így, és ki tudja, mennyi mindent kap azért, mert azt gondolják róla, hogy kedveli. Nem? Tehát ez az ilyen néma kedvesség. Igen, persze.
1: Szóval nem törheted össze a gyereked álmát, főleg nem ez, 25 éve. Ez van benne, és rohadt sok pénzt megmozgatott érte.
0: Bődületes mennyiségű lamantinos ajándékot kapott a gyerek, persze.
1: Plusz most
0: vagy
1: ott
0: adott
1: az utazás, érted? És tulajdonképpen együtt vagytok, lesz közös élményetek. Most ezt azzal keresztül húzni, hogy figyelj, haver, én tulajdonképpen gyűlölöm a lamantinokat. Nem teheted meg.
0: De nem feladatod egy bizonyos ponton, most nem is ez nyilván, de hogyha a gyereked valamiben nem jó, hogy 8-10-15 évesen fenntartasz egy hazugságot, hogy ne törd össze, de 20-25 évesen elmond neki egyszer az igazat, hogy
1: te nem tudsz énekelni,
0: hogy nem tudsz énekelni, hogy nem focizol ügyesen, hogy nem biztos, hogy oda föl fognak venni, ahova menni akarsz, mert nincs meg az a képességed. De hogy ezt előbb-utóbb azért nekem mondani, okay. Nem?
2: Azt írják hallgatók, hogy szerintük ez kiderült egy ponton, tehát az van, hogy megtudta a gyerek, hogy ez nem egy igazi rajongás, és hogy lehet, hogy most már csak megy a meccs közöttük, tudod, hogy kiadja fel hamarabb.
0: Nem, szerintem ahogy ez a pasi ezt leírja, ez szerintem egy ilyen kétségbe esett, hazudtam egyet, és benne vagyok, és fenntartok valamit. Szerintem a gyerek nem, szerintem ezt nem tudja. Apád boldog arca 5 évesen, ez be tud annyira égni, hogy innentől kezdve a manti.
2: Azt kérdezik, hogy a Fási Ádám és Zsülike között lehet-e ilyen? Hasonló összefüggés.
0: Igen, én nem hazudok a fiaimnak, simán megmondom nekik, hogy legalább egyetemet nem kell fizetni, Dani küldte. Nem tudom, hogy mi a jobb, igen, valamilyen valóságban tartod, vagy könyörtelenül megmondod. De a mi szüleim megmondták, nem? Szülők, nagyszülők ott elmondták. Félem olyan botlábú vagy, sose leszel focista. És akkor tudtad, helyén kezelted, és úgy szertefoszlott az álmod, de legalább nem kergettél illúziókat.
1: Nem mondták meg nekünk se, nem?
0: Szerintem simán. Az a generáció simán.
2: Nem emlékszem rá, hogy anyám még dolgoztak kinek erdben, és akkor én akartam nekik ebédet csinálni, úgyhogy csináltam egy magi leves kockából, meg laska tésztából egy húslevest. Tudod, a laska tészta, hogy nem jön fel a tetejére.
1: Az szépen leül az aljára.
2: Igen, és meg az a magi leves kocka, és olyan boldogan adtam át nekik, és tudod, gyakorlatilag egy íz van, ez az ilyen sós mű íz, így, és ott kanalázták, nagyon finom.
1: Na, és eljátszották, finom. Hogy finom, tessék.
2: Így van, mai napig arra gondolok, hogy meg kell lepnem őket egy újabb adaggal.
1: Laskás magival.
0: Hát igen, konkrétan az írják sokkal, hogy az X-faktor, meg aztán annak vége lenne, a szülők őszinték lennének.
1: Hát nem lenne jelentkező.
0: Bothangú, süket, rosszul éneklő, a szülők által valamilyen álomvilágban te gyereket nem látsz, mint egy X-faktor castingon, ahol semmi hangja a gyereknek. De nagymama, nagypapa, a szülők elhitették, hogy kislány, te olyan szépen énekelsz. Kislány, te olyan tehetséges, hogy mint a nap úgy énekelsz, ahogy a Tóth Gabi meg a Tóth Vera soha együtt. Nem fog énekelni. A kislány olyan süket, érted? Olyan süket, mint az ágyú. Nem, hogy énekelni nem tud, hát nincs hallása, semmilyen nincs.
2: Szerintem az egészen, hogy a homokozóban kezdődik.
0: Minden ott kezdődik. Igazából minden ott kezdődik.
2: Minden homokozóban kezdődik, hogy ahány homokpogácsát kellett nekem őszinte érzések az arcomon megennem, meg dicsérnem, meg várakat, meg mit tudom, micsodát, hogy szerintem az
0: hogy ott indul a pszichózis, ahol te eljátszott, hogy ez nagyon finom, de ez a homokpogácsa még sose ettem ilyen jót.
2: Egyáltalán nincs macskapis izzagam.
0: De nagyon finoman megeszem, igen, kár, hogy egy darab.
2: Világít az arcok a boldogságtól, hogy jó dolgot csináltak, és onnan indulunk el, és utána jönnek a rajzok.
0: Igen.
2: Mindenből ugyanaz. Én már lefűztem szerintem 3 köbméter rajzpapír.
1: A gyerekrajzra is azt mondott, hogy de gyönyörű.
0: Igen, de hogy a gyerekrajz, igen, de a gyerekrajz még abban a korban, amikor De persze, itt van, tessék, 12 éves lányom, 3 éve karatézik. Na, az már 12 éves kiskamasz, tehát hogy várj, ez már nem egy 8 éves gyerek, akinek megdicséred a rajzát. Nagyon béna. Mindig megdicsérem, mert szereti nagyon, és örülök, hogy mozog. Valójában
1: akkor
0: és, de jó a döntés.
1: Vele, jó
0: ez egy jó döntés.
2: Plusz, nyugodt vagy, mert még tudod, hogy most is meg tudnád verni.
0: Igen, nem lesz rád veszélyes, amikor feketőves lesz, mert
2: igazán... Én ezt mindig mondom, én ezt mindig, olyat ne tanítsatok nekem, mert ellene tud fordulni, jó? Tehát olyan még nem volt, hogy valakit halálra sakkoztak.
0: Igen, egyébként nem kell elmondani. Tehát ha szereti, szívesen jár le, látod rajta, hogy nem egy Bruce Lee, de jól érzi magát, közösségben is mozog, akkor menjen. Nem feladatod neked azért azt ott összetörni. 18-20-25 évesen már lehet, hogy egy kicsit jobban feladatod.
1: De látod, itt a másik oldala nincs meg, hogy azt mondják, hogy te nagyon ügyes vagy, kicsim és egyszer világbajnok leszel karatéból.
0: Azt nem kell hozzátenni.
1: De
0: csak akkor... az, hogy jó volt az edzés, igen. Jö. Na, menjünk. Jó, tetszett? Jól érezted magad?
1: Igen, járunk el, hogy az edzőbácsi mit mondott.
0: Ennyi, persze. Tehát 12 évesen nem feladod. Lehet, hogy összetöröd, nem megy le többet, és végignézed, hogy a gyereket 3 évig nem sportol, mert otthon ül, mert mondták két rosszat. Akkor inkább menjen és érezze jól magát. Hát tudod, hogy nem egy Bruce Lee, nem? Nem fogadjon be, de minden mozog, közösségben van, jól érzi magát. 20-25-30 évesen már azért nagyon feladatod elmondani, talán, ha a gyerek rossz nyomon van. Nem,
1: de hogy addigra meg már... évesen még mindig azt gondolja, hogy ő jó énekel, igen. Akkor igen.
0: Tehát, hogy 25 éves a gyerek mindig úgy énekel, hogy egy teljesen botfülű, akkor azért azt el lehet mondani.
2: 33 éves vagyok, most hétvégén raktam össze egy pergolát a kertben. Szörnyen néz ki. Anyám szerint a legszebb épület a világon.
0: Látod. De ez szuki. De ez kedves. Ez
2: besül
0: kedves.
2: Meg a mamát, miért ráborul a pergola.
0: Igen. Tudja, hogy az afrikai olimpikon úszónak is hülletettek a szülei, írja Adrián. Ja, hát igen. Erik az angolna. Várj, nem volt 50-es medencéjük olyan országban jött.
1: Igen.
0: Tehát Erik az angolna nem látott még 50-es medencét, amikor ő beúszta magát az olimpiára. És ott úszott először 50-es medencében.
2: Én imádom azt a palit, példakép.
0: Erik az angolna?
2: Abszolút.
0: Volt Magyarországon. Igen. Én nem tudom, én szerettem ezt a lamantinos történetet. Ez egy nagyon kedves, közös történetetek, amit fenntartotok. Valószínűleg soha nem szabad elmondani.
2: De rengeteg ilyen van. Egyszer mondtam apám új élettársának, hogy finom a kukoricás lepénye. Azóta azt süti, ha megyek.
0: És, nem mondod meg.
2: Apám a puliszkával volt így, ezt mindig kellett tenni, azt a rohadt puliszkát.
0: De sosem mondtátok meg neki, hogy figyelj, nem finom. Nem figyelj, akarjuk alapból, megenni, nem jó.
2: Alapból az nem tudom, hogy jól emlékezettem, ezt a gyerekkorát akartam mindig megvalósítani, hogy megfőzte ezt a sűrű puliszkát, amire ráöntöttük a tejet. Tehát, hogy tudod, és ez úgy állagában a kettő valami.
0: Aha,
2: és
0: nem is.
2: És egy nagy mosoly az arcán kanalazt, hogy ez a gyermekkorom ízlet.
0: Ugye milyen finomat főztem.
1: Tehát látjátok, az első találkozásnál kell vigyázni nagyon a hazugsággal, mert itt is az történt, ugye?
2: Igen.
1: Ugye elsőre azt mondja, hogy de finom.
0: Szüleink egész gyermekkorokban hazudtak nekünk, fogtündér, megfogadtam, nem hazudok neki. Azóta sír, ha vezet, mert mindig elmondom, mennyire nem tud.
1: Szemét vagy.
0: Főzés ugyanez. Persze, ő hagymára fogja a sírást. Érted? Tehát neki hazudtak a szülei, ő megfogadta, hogy nem fog a gyerekének hazudni, és nyílt színen belegázol a lelkébe állandóan.
1: Kegyes hazugságuk, gyerekek, néha bele kell, hogy férjen. Itt van, anyám házi kovászos kenyerét még nem tudjuk enni, de ezt sosem rejtjük véka alá. Ennek ellenére mindig hossza meglátogat minket. El se tudom képzelni, mi lenne, ha azt hazudnánk, hogy ízlik. Látod?
0: Na, van ilyen
1: szülő is, akinek azt mondod, hogy a mama, szar a kenyér, ne!
0: Szar a kenyér, ne hozd, de hozom.
1: Tessék.
0: De legalább ki van mondva? De szar a kenyér, amit csinálsz, ne hozd, érted? Ez teljesen.
2: Életem egyik legkeményebb időszaka volt, amikor a fatalom kitalálta, hogy kenyert fog sütni ott, és vette kenyérsütőgépet. Emlékeztek arra? Akkor felütötte a fejét. A
0: kenyérsütőgépe 90%-ig egyszer használatos.
2: Igen. Sajnos, hogy ilyen brikettet tudsz vele sütni, nem? Tehát egy ilyen
1: szép tégla.
0: Igen, egy téglát feketén.
2: De abból tettek már jó ízűt?
0: Nem, soha.
2: Az nem tud megtörténni, nem? Tehát az óriás. Az egy hatalmas
0: innováció. Nagyon bekevered, nagyon megveszed, sütsz kettőt, harmadikra kicsit belerohad, negyedikre nem nyúlsz hozzá. A konyhaigépe 90%-ának ez az evolúciója.
2: Igen, meg az, hogy fel lehet vezetve. Megváltozik az életünk. Adagmentes, friss kenyer leszünk minden reggelire.
1: És tudod, este láttad, hogy apád vagy anyád azzal telik a lefekvésre, hogy öntögeti bele a különböző dolgokat, mert ez reggelre friss kenyér lesz.
2: Magukat teszek a tetejére, sokkal egzotikusabb lesz az íze, és akkor ott ültök felette ilyen, ez igen,
1: Létezhetetlen héjam volt, emlékszel?
2: Igen.
1: A héjára.
2: Igen, nem is értem az egészet. Aki kitalálta, az egy zseni volt különben.
0: Én az egészségemről szoktam hazudni az anyámnak, mindig azt mondom, hogy nincs baj, pedig...
2: Jaj.
0: De ez kegyes.
2: Ez kegyes.
0: Szerintem ez kegyes.
2: Miattad.
0: Ez a nem mondod el.
2: Nem tudom.
0: Nem mondod el, mert nem akarod terhelni, mert tudod, hogy rászorong.
2: Én nem akarok ilyen viszont a gyerekemmel, én tudni akarok mindenről, és aztán magamra akarom tépőzározni, hogy egy életen át együtt legyünk.
0: És nem fogom elengedni.
1: Már sajnálom a gyereked.
0: Nem fog kirepülni sehova, nem megy.
2: Nem fogok sajnálni, mert nem fogtok találkozni.
1: Ilyen hülye közelébe.
2: Csak anyucival akar lenni ez a gyerek. Nem értesz?
0: 26 éves vagyok, anya, most már, hogy engedj el egy kicsit, nem vissza hova, világ.
2: 13 vagy.
0: a világ veszélyes, sehova nem mész. Na, az jó. Igen, de azt, hogy nem mondod el, hogy beteg vagy, azt kicsit adom. Tehát az egy ilyen védem, megóvom, nem terhelem, nem?
2: Hát nem tudom, szerintem ez egy hülyeség.
1: Olyan, jó, de miért? 80 éves az anyád, te vagy mondjuk 50, és akkor odamész, hogy, hogy mama, nagy a baj.
2: Hát akkor már tudja, hogy ne idegesítsen engem. Ha most már ne idegesítsél, hát már félig itt állok a közöbben, most már ne idegesítsél.
0: Nekem bármilyen egészségügyi probléma volt, én sem beszéltem meg az anyámmal. Egyrészt napot háromszor átcsörök, kettő-ötször megkérdezi, hogy hogy vagy, elkezd izgulni, és jobban izgulsz érte, hogy mennyire izgul és szorong, mint hogy te hogy vagy. Tehát hogy ne terheljen azzal, hogy hogy van.
2: Ez még mindig, amikor levették az anyajegyet a lábujjadról?
0: Igen, ez egy nagyon durva szemölcs, amit a seggemről operáltak rá.
2: Hát akár keresztül a hatás alatt voltam, de nem beszéltem nem anyukámnak
0: mert,
2: róla.
0: Nem mertem elmondani az anyámnak, hogy kivettek egy tyúk szemet a talpamból.
2: Erre gondolsz, ez nagyon intenzív
0: időszak. Nem, szerintem ezt sokan mondnak így, hogy tudod, hogy terhes lesz az anyuka, apuka aggódása, és akkor inkább nem.
1: Miért is az a házas pár, akinél a hapsit kirúgták, és egy évig járt el minden nap a bárhova, mert nem merte elárulni a feleségének, mert akkor ő egy szar férfi lesz a feles, ez gondolta.
0: Ez jó nyomorult.
1: Kirúgták a csávot, és reggel puszi anya, fogta a táskáját, elment és üldögélt parkokban meg plázán.
2: De látod, hogy a home office...
1: Egy évig, igen. Mire kapott egy új melót.
0: Egy és közben... évig nem mondtál a feleségének, hogy kirúgta a kicsit?
2: Amúgy életeiben nem. Volt szerintem.
0: Szevénye, olyanokat bandázott. Goldfinger masszázsklubokba járt, szoláriumozott, sportolni járt, és a legkirályabb volt egy évig.
1: Egy évig, érted? Hazudott otthon.
0: De ez egy szar kapcsolat. Szóval, hogy az...
1: Hát egy szar önértékelés először, és ahol azt gondolod, hogy te a feleséged előtt egy senki vagy, mert kirúgtam.
0: Nem tudjuk, hogy asszonyka nem bánt-e úgy veled, hogyha valóban ja. Kirúgnak tényleg egy senki lesz.
1: Akkor viszont tényleg szar a kapcsolat.
2: Nem vagy egy senki?
0: Igen, nem tudjuk, hogy aztán te tényleg nem vagy egy senki. Tehát azért várjál, ez sem ilyen egyszerű.
2: Sok se bővezik ez a dolog, de igen, erre jó a home office, mert a home office-nál el se kell menni otthon, hogy eljátsz, hogy dolgozol, csak leülsz.
1: Csak pattingatod a gépet.
0: És nyomod, igen.
2: Hagyjál! Ennyi az egész, és kész vagy.
0: Azt mondjuk azért ott lehet, hogy az 30 éve megtett mindent, hogy legyalulja a férfi önértékelését és bizalmát.
2: Hát vagy lehet, hogy a férfi már négyszer veszítette a munkát az elmúlt 5 évben, mert van vele valami probléma.
0: És tényleg egy here. Tényleg egy hülye egyébként, igen. Igen. Egyszer kirúgtak a munkáján, mert munkanélküli voltam, napközben lementem kutyát sétáltatni, anyukám is pont akkor volt lent a kutyával. Szaladtam hazáig észre megyen. Ez milyen? Amikor lemész gyerekbe, tudod, bekapcsol a gyermekénét, és elszaladsz anyád elől, mert éppen kirúgtak és kutyát sétáltat. 36 évesen futkározol anyád elől, hogy ne vegyen észre, hogy ki vagy rúgva.
3: Senki ne pánikoljon! Pár perc szület, és Balázsik ismét visszatérnek!
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Nos, srácok, készen álltok egy újabb adventure-re?
2: Hát, ha hoztok viszteket, ettek, itattok, akkor tőlem bármi belefér.
1: Ajaj, rosszat sejtek, csak ne kelljen a kakasokkal kelni.
0: Gyerekek, ez nem meló, de azért készüljetek, lesz egy-két benforgás az éterben.
1: Na, indíthatom a lépésszámlálót.
0: Inkább a motorodat.

20 személyesen minden délután 5-től 8-ig élőben. Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Ráskó Eszterrel és Gévai Julival. És vigye haza városonként a 100 000 forintnyi készpénzt, a 100 000 forint értékű Diego utalványok egyikét, vagy akár a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. De hogy a

Tömjön magába minél több virsit a Mester Good virsli evőbajnokságon, és vigyen haza napi 100 000 forintot készpénzben. Nevezzen be a nagy műfüves palacsinta tekerés játékra, és vigye el Balázséktól a napi 100 000 forint értékű Diego utalványt. Gurítsa sütőjét elsőként célba a Grill Slalom versenyen, és nyerje meg a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. Játsszon Balázsékkal, tisztítsa le minél gyorsabban a hírafalait, és nyerje meg a napi 100 000 forintot.

0: Balázs, ezt mind motorral tolod végig?
1: De végre! Ez az! Yes, yes, yes, ezt vártam! Kaja, pia, motor, rock show!
2: Na, arról azért nem volt szó, hogy élvezni is fogjátok.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Néha az utakon minden autó ugyanolyan, mintha ugyanarról a futószalagról gördültek volna le. Szerencsére van, ami kitűnik a sorból. Ez a Ford Kuga. Karakteres Ford SUV, magabiztos fellépés, dinamikus forma és pont annyi erő, amennyi kell. Ráadásul most 9 790 000 forinttól akár 0% THM-mel elérhető. Ford Kuga az autó, ami nem csak jól néz ki, de megbízható is. A finanszírozás feltételekhez kötött részletek ford.hu.
5: Jöhet egy kis matek, egy sajtburger, plusz egy chicken burger, plusz egy közepes krumpli, plusz egy közepes üdítő, az a bejövős négyes a Mekiben. Most helyben fogyasztva csak maximum 1990 forintért. Házhoz szállítással és időszakos egységeinkben nem elérhető. További részletek a mcdonalds.com-on.
6: Jó napot, gazduram! Sikeres volt a napraforgó gyomírtás?
7: Igen, most viszont a gombák okoznak kihívást.
6: Próbálja ki a Maxentiszt! Az Adama új gombaölőszerét, ami napraforgóban és kalászosokban is hatékony. Max biztonság, max hozam, Maxentiszt!
8: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
9: Ingyenes házhoz szállítás a KFC-től. Rendelj a KFC appon vagy a kfc.hu-n május 5-e és 18-a között, és a kiszállítási díjat mi álljuk. Ne maradj le!
10: Hogy kutyának a közös játék felhőtlen maradjon, válaszd az Advantix biztonságát. Véd a kullancsok, szúnyogok és legyecsípése ellen, még mielőtt bajt okoznának. Keresd a Fresnap üzletekben és a webshopban most 15% kedvezménnyel. Macskákat a készítménnyel kezelni tilos. A részletes javallatért, illetve pontos alkalmazásért olvasd el a készítményhez mellékelt használati utasítást.
11: Költözés, egy hétvégi kiruccanás, az első családi utazás. Ahány autó, annyi történet. A jók pedig ugyanott kezdődnek. A Dustwelt autó negyed évszázada kínál ellenőrzött, 110 ponton átvizsgált használt autókat, garanciával, országos hálózattal. Dustwelt autó. 25 éve velünk indulnak a jó történetek.
12: Te felmostál koszos vízzel? Ugye nem? De hát a koszos vizet hordod szét te is. A Tineco koszmentes felmosó porszívóival a higiénia új szintjére léphetsz. Csak tiszta víz, akár gőzzel egyszerre, azonnal tisztított kefe, öntisztítás és szárítás. Fedezd fel a Tineco higiénikus és koszmentes felmosó porszívóit az igazártiszta.hu-n. Tineco.
3: Reklámot hallottak.
13: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
1: Háromnapos családi és gyermeknapi fesztivál érkezik Kecskemétre. Egyre több tizenéves használ felnőtteknek szánt kozmetikumokat. Kacor király tengeri kalandja szórakoztatta a családokat. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Családi és gyereknapi fesztivál lesz Kecskeméten. Május 29-e és 31-e között rendezik meg Kecskeméten a Ha család hétvégét és gyereknapot, ahol három napon át koncertek, báb előadások, játékok és látványos programok várják a családokat. A Deák tér és a Szent István szobor környéke ismét megtelik élettel. A rendezvény minden programja ingyenesen látogatható lesz, írja a hírös.hu. A hétvége pénteken táncbemutatókkal indul, szombaton pedig előadások, robotjátszótér, táncház és gyermekfoglalkozások várják az érteklődőket. Vasárnap többek között gólyalábas óriás cirkusz, interaktív bűvészműsor és közösségi dobolás is szerepel a programban, az estét pedig a Zapszalma együttes koncertje zárja. Egyre több tizenéves használ felnőtteknek szánt kozmetikumokat. A túlzásba vitt bőrápolás ugyanakkor ebben az életkorban akár ronthat is a helyzeten. Kedvező, hogy a fényvédő használata elterjedt a fiatalok körében, de a közösségi médiában káros trendek is megjelennek, mondta rádiónknak Kovács Anikó, a Semmelweis Egyetem bőrgyógyásza.
2: Az is elterjedt, hogy nem az ő életkoruknak megfelelő készítményeket használják, nagyon sokszor érettebb bőre való termékeket kezdenek el használni, erős hatóanyagokat, akár fiatalon, tizenévesen elkezdenek a ráncok ellen küzdeni, amik ugye akkor még egyáltalán nincsenek is ott, és egyszerűen túl használnak, túl erős készítményeket, vagy túl gyakran használják őket, és ezáltal a bőrüknek ártanak, vagy azért, mert a bőrnek a védekező rétegét sérti meg, vagy rosszabb esetben akár egy allergiás reakciót okoznak.
1: Vidám gyerekzsivajtól volt hangos Kiskunfélegyházán, a Móra Ferenc Művelődési Központ, ahol a Kámfor Zenés Bábszínház, Kacor király és a Kalóz című interaktív előadását mutatta be. A tengeri kalandokkal teli mese nem csak a gyerekeket, hanem a szülőket is bevonta a játékba, így a közönség együtt alakította a történetet a szereplőkkel, írja a félegyházi közlöny. Az előadás során Kacor király és egy kapitány indult útnak, hogy megtalálják az elveszett lányt, miközben különleges helyszíneken és mesebeli figurákkal találkoztak. A fátyol és gomoly felhők mellett hazánk nagy részén hosszabb időszakokra kisüt a nap, egy-egy futó zápor keleten, északkeleten alakulhat ki. A nyugati északnyugati szél többfelé élénk erős lesz, a hőmérséklet a térségben napközben 15 és 20 fok között alakul. Holnap napos gomoly felhős időre készülhetünk, záporok csak néhol elsősorban az északnyugati északi határ közelében fordulhatnak elő, a délies szél pedig erős lesz.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: igazi mai sláger megy.
1: Kiderült, hogy férfiak alvásról lesz szó.
2: Na, jó, férfiak alvása, várjál.
1: Tudományos statisztikáról van szó, tehát lekutatták.
2: Pukizunk, beszélünk.
1: Nem tényeket fogok sorolni, hanem érdekes összefüggéseket, jó? De arról szól ez a kutatás, hogy kimutatták a tanulmányok, hogy a férfiak gyakran jobban alszanak romantikus partner mellett, míg sok nő jobb alvásminőségről számolt be, ha egy kutyával aludt egy ágyban.
2: Megint milyen nyomorultak leszünk.
3: Megint mi
2: leszünk a nyomorultak.
3: Nekünk érted, ég a szívünk értetek, és veletek alszunk jól, nektek meg mit?
1: A mi kontunkra
3: de miért? Aludjatok ti is. Hát aludjunk együtt, aludjon igen, mindenki jót.
1: Itt le van írva, hogy nem az érzelmi szabályozás, hogy telefonb, hát ez nagyon jó tesz, hogyha olyan alszol együtt, akivel szeretsz együtt, tudod, amit szeretsz, de hogy a kutyáknak sokkal stabilabb az éjszakai, hát ilyen úgymond, ilyen hát alvásritmusa, és ezért a nőknek ez könnyebb tolerálni.
2: Tehát tulajdonképpen mi jól érezzük magunkat veletek, hogy együtt alszunk, ti pedig jobban érzitek magatokat egy kutyával.
1: Igen, mert a kutyák általában következetes alvási ütemtervet követnek. És ez kényelmet és biztonságot
3: mit az én ütemtervemet nézed? Te aludjál szívem mellettem, mint ahogy én igen, is alszom melletted. Miért kell egy nőnek alvási ütemtervet ellenőrizni?
1: Hát ez valószínűleg együtt az üvöltve horkolás, fingás és ilyen vesérugás kompozíciójában. Nincs ilyen?
3: Nincs.
2: Azért ez milyen nyomorult? Ugye? Mi örülünk, ha ott fekszik a párunk, ők meg vagy egyedül, vagy kutyával. Ugye? De legkevésbé velünk.
1: Itt ülsz, nézel szembe és hazudsz.
3: Nem hazudok.
2: Fütyülsz és hazudsz.
1: Én elmentem veled pihezembe kocsival, Feri. Én láttam, amit láttam.
3: Mit láttál?
1: Az, hogy Feri, ahogy beült a kocsiba, rögtön egy ilyen Dracula pozícióba tette magát, és ahogy becsukta a szemét,
3: ez nem igaz, aljasrágalom, végigbeszéltük az utat.
1: Ülve horkoltál, Feri.
3: Ki hazudik, te hazudsz, hát kifelé, visszafelé.
1: Most csak egy annyi időt kérek, hogy kikeresem a telefonomból a videós dokumentumokat.
2: Van, fölvetted a játék?
3: De rohadék vagy! Szemét, de az a visszafele, akkor én már beteg voltam, fájt a lábam, gyulladások tomboltak bennem. Na, egyébként meg az, hogy nekünk kutyánk nincs, de macskánk van, és ha hiszitek, ha nem, ugye én mindig hamarabb elmegyek lefeküdni, aludni, béka fönt van, és sokkal jobbat alszik lent akármelyik macskával, mint hogy följöjjön mellém. Én meg szarul alszom, ha nincs ott. Ez működik.
1: Nálunk is
3: nem
1: így
3: csak kutyával.
2: Tehát ő jobban alszik macskával.
3: Macskával lent alszik, inkább a kanapén, mert azt mondja, hogy jaj, és már ki is találta a hazugságot, hogy jaj, véletlenül elaludtam. Hagyjál már, persze.
2: Mondjuk azt mondja, hogy másfél éve csinálja, de hogy te még benyalod.
3: Igen. De megint.
2: Két és fél éve lent alszik a kanapén a macska, megint elaludtam, ne haragudj, hát meg már. Igen, de két és fél éve lent alszol a kanapén.
3: Érted? Én fölmegyek, várom, ott már így tartom a kezem, hogy csak be kelljen bújnia alá kicskiflinek, de nem jön.
1: Béka meg, apátok elaludt már. Halljátok már az egyenes légzését.
2: Igen, egyébként azt mondja, hogy a férfiak idegrendszere a partner jelenlétét biztonságos jelzésnek veszi, gyorsabb elalvásos és kevesebb éjszakai felébredéshez vezet. Tehát mi vagyunk a fostosabbak. Ezt azért nőről olvasnád.
1: Érted? Nagyon szeretem ezt a tudományos megközelítést.
2: Ők vidámabban alszanak egy macskával vagy egy kutyával, mi meg fosunk és nem merünk elaludni, mert az idegrendszerünk jobban megnyugszik attól, hogy ők ott fekszenek mellettünk. És hogy oxitocin is a partner közelsége miatt a férfiakban jobban termelődik, amíg a nőknek a kutyáktól vagy a macskáktól.
1: Te szar ez, Feri, hallod? Hát,
3: érted, hogy hallod? Bennünket neveztek kemény szívű ilyen szálkás izének, holott mi vágyunk arra,
1: ki
3: hogy...
1: Ki nevezett téged szálkás izének?
3: Hogy mindenki. Hogy velünk összebújva aludjatok.
2: Oké, írjatok, drága nők, mivel zavarjuk meg az alvási ciklusotokat? Lézés. Valaki azt írja, egy nő, a kutya nem ver a seggemre, ha visszajön a pisilésből. Ezt mondjuk meg tudom érteni. Tehát lélegzünk, ott vagyunk, ráverünk a segetekre, tehát mi rosszat csinálunk, hogy ti jobban alszatok egy kutyával, vagy macskával. Drága női hallgatók, tényleg írjátok meg.
1: Péternek van ilyen éjszakai terrorja, és nem
2: mit csinál?
1: Tudod, azt csinál, hogy egyszer csak így teljesen random éjszakai, és akkor így, és akkor van, hogy beleöklözik egy telemegőbe, és nem tovább basz.
2: Köszönöm.
1: Figyeljünk, hogy összejöttünk.
2: Te mit csinál?
1: Hetedik kerületben laktunk először tudás albérletben, és Péter azt gondolta, hogy szerinted biztonságos lenne, hogy egy baltát tartan az ágy mellett. És mondta neki, hogy Péter, az, hogy nem emlékszel, mit csinálsz éjszak, hogy nem szeretnék egy baltát az agyalapi mirigyemben.
2: Tényleg boxol?
1: Van, de nagyon random, nem lehet,
2: de van, hogy 6 hetente,
1: csak így hú.
3: És van hozzá mozdulat is?
1: Van, de csak így beleszokott egy kézzel jutni kétszer levegőben.
2: De közben alszik?
1: Alszik.
2: Zseniális.
1: De ez nem mindig történik, mert mondjuk 6 hetente, 7 hetente, ritkán.
2: Ezekben elértem, hogy miért alszol jobban a macskáddal. Tehát ezekben elértem a nőket. De most akkor tényleg női hallgatók, itt csak ti írjátok be nekünk, hogy mi csinálunk mi? A horkoláson és a közhelyes, nem tudom, mozgolódáson kívül. Kinek mit csinál a partnere? A férje. Érdek, és rávilágítanak, jobban alszanak, amit az eszer mondott, kutya mellett, mint a partner mellett, mert hogy az alvási ciklus egyezik a kutyával, és a kutya nem mozog, ezért nem ébreszti őket föl.
1: Bizony.
2: Mi meg vergődünk az ágyba, és miattunk föl kell.
3: Vergődik? Igen. A franc, hát lefekszem, úgy kelek föl, a kutyák meg állandóan iszét, tudod, így megy körbe, helyezik.
2: Jaj, a golyóit vagyok, mi is.
3: Na.
1: Semmi. Figyelj, és a kutya nem eszi meg négy fokhagymát lefekvés előtt.
3: A kutya is
1: nagyhasnak érzi magát.
3: Na,
1: igen.
3: Hát milyeneket ereszt egy kutya?
1: Én a macskával szoktam aludni, nálunk az a rutin, hogy én, ahogy lekapcsol a lámpát, a macska azonnal
2: megfeludik. Te is a macskával alszol?
1: Hát igen, de Péter is ott szokott lenni.
2: Csak a másik szobában, ott van, a lakásban ott van, csak a másik szobában.
1: Az van, hogy ugye a gyereket le kell fektetni, és mindig van, és a gyerek mióta iskolában jár, rosszul alszik, mert akkor dolgozik az idegrendszer esténként, úgyhogy a váltásba szoktunk vele aludni, hogy meglegyen a béke.
2: De egy kutya mozog, egy macska azért jön, megy, nyávog, nyújtózkodik.
1: Manci, nem csinálja.
2: Semmi.
3: Ez ahogy lefeküdt.
2: Sok méltatlan támadás érte a férfiasságunkat az utóbbi 15 évben. Ez a legnyomorúságosabb, hogy mi pajsként használva őket fekszünk mellett, mert szarul alszunk, gyáván félünk, ha nincsenek ott, ők meg jobban alszanak egy macskával vagy egy kutyával.
3: Hát azért köszönjük.
2: Ez köszi.
1: Jó éjszakát, hercegnő. Igen, de amúgy azt mondja, a macska nagyon jól aludni, mert egyrészt ugye fűtenek. Tehát, hogy, az, hogy ugye téli éjszakákon nagyon puhák. Meg az én macskám az olyan, hogy néha meg kell forgatni, hogy legyen keringése, mert este már tudod, kicsit már egy igen, így elfekszik magát, akkor lehet tudni. Amire a leggyorsabban felkelek éjszaka, az az, amikor a macskát hallom öklendezni, bárhonnan.
2: Ja, mert köpik ki ezt a szőrt, nem?
1: Tudod, hajnak kettő, és csak a...
2: Na, de tessék, most a Péter ilyet nem csinál. Tehát a macskád ott hányja el magát mellett. Tehát meg a Péter a levegőbe boxol.
3: Csinál, csak nem szőrrel.
1: Igen, igen. Azért, fú, na, az a legrapidabb ébresztő óra.
2: Igen. Férjem ilyen hangosan káromkodik, vitatkozik álmában, pedig nem van rá nappal. Most ki fog derülni, hogy tényleg jobb egy macskával aludni. Figyelj, most meg fogja kínálni ők, hogy mit csinálnak a férfiak. Tehát ki fog derülni, hogy tényleg százszor jobb egy macskával vagy egy kutyával aludni.
1: Ugye én múlt azért tényleges, mert Péter a kanapén aludt, és sóhajtozott. Így benne a szobában aludott.
2: De mondjuk könnyű téged fölbosszantani. Sóhajtozik szerencsétlen kettőt akarnak.
1: De mit sóhajtozik éjszaka?
2: Hát mivel lehettek ketten? Ti nagyon durvák lehettek. Megnézzék egy webkamerával egy napot azért.
3: Megbököd?
2: Nem, magától rászól. Hagyja már abba a sóhajtozást, kiszól neki, hagyja már abba Péter.
1: Nem, reggel felkelünk, és mindig a tekintetemben próbálja leolvasni, hogy hányan állunk egy másodikra.
2: Milyen volt az éjszaka? Nézem az arcod.
1: És akkor oda Péter, beszélünk el. A sóhajtás egy olyan dolog, hogy az ember nem engedhet meg magának 63 nézetméteret. Egyáltalán.
2: Ja, csávó, miben van? Sóhajtozik és boxol a levegőbe, hallod? Azért ott is. Azért azt gondolom, hogy az idegrendszer azért ott is ki van egy kicsit.
1: Nem értem, mire gondoltak, ez teljesen természetes.
2: Igen, az én párom csapkod, nevet, nyűszög, amint megérzi, hogy háttal alszom neki, egyből be akar jutni. Majd mondom, meg fogjuk érteni a kutyát és a macskát. Mindezek ellenére én csak mellette tudok nyugodtan aludni. Azt hiszem, én vagyok az elcsezett Puci Andi. Tehát háttal fordul neki, akkor azonnal megpróbál bejutni. Az ez milyen?
3: Ez, nekem ezt tetszik.
2: Kivágtam egy ollóval egy kis lyukat a pizsomáján, ahogy háttal fordul, azonnal bejutok. Azt a mindenségét neki. Hát ez szomorú, Ferenc.
3: Hát így jártunk. Együtt érünk.
1: De
3: ugye
1: nektek. Nők nem csinálunk semmit éjszaka, ami zavarna benneteket?
3: Mi szeretünk benneteket, bennünket, ti nem tudtok zavarni.
2: Meg szerintem annyira kómában vagyunk, hogy nem emlékszünk, mert hogy a halvási apnoétól horkolva a saját decibeljénket nyomjuk, ezért már teljesen mindegy, hogy mit csinálunk.
1: Nekem van ilyen kihagyásod néha, hogy feléd állnak a rokonok, hogy
2: Balázs, állítólag...
3: jól vagy, ész még.
2: Állítólag fuldoklás közeli állapotokat tudok produkálni.
1: Lehet, hogy csak újra gimiben érzed magad.
2: Lehet, hogy csak egy...
1: Ezt a kettesért!
2: A szomszédok lekopognak a radiátorról, hogy jól vagyok, érted? Hallják, hogy mi történik.
1: Ezzel szemben, ami nagyon nehéz a gyerekkel alvás, mert az is egy kihívás. Tehát, hogy a gyerekek...
2: Az más.
1: Vesérugás, sarkazás.
2: Férjemnek sokszor éjszakánként izomrángás van a lábán. Rugdos össze-vissza. Nem akartam elhinni, ő se. Felvettem neki videóra, ami csak nevetett, hogy ő nem emlékszik ezekre. De a legmélyebb álmomból tud felébreszteni, Dóra küldte nekünk. Rugdosodunk is.
3: Azt is.
2: Az én ex-párom éjszaka üvöltött egy nagyot, majd félálomban elkezdett kérdezgetni. Jaj, mi történt? Mi volt ez? Mondjuk ez jó. Majd válaszolt is, nem tudom, jaj, nem emlékszem. Minden harmadik éjjel ez ment. Szóval nem aludtam jól mellette. Sosem tudtam, mikor ébredek egy ijesztő üvöltésre és beszélgetésre önmagával. Mennyire traumatizált.
1: Sziasztok, az én férjem építési vállalkozó, éjjel beszél álmában, sokszor számol, nevet és hígabb anyagot kér. Nagyon vicces. Volt, hogy arra ébredtem, hogy szabályosan röhög. Ő is Péter.
2: Szabályosan röhög álmában. Egyébként az cuki, az kedves, nem?
3: Hát azért hajnak kettőkor ezt így alvás közben meghallod. Azért...
2: Igen, de ugye kíváncsi, hogy mit álmodik, nem?
1: Volt, aki azt írta, hogy a férje németül oktat szörföt álmában.
2: Hát megörült.
1: Hát, az óriási.
2: Az én férjem volt, amikor focizott éjjel. Az volt a szerencsém, hogy a fal felé volt fordulva. Rüsszel elrúgta a falat, majd éppen passzolt Messinek. Mit reggel kiderült? Érted? Messinek passzolt. Hát, nagy a baj, Ferenc. Nagy a baj.
1: Azért a vőlegényem megtiltott, hogy hozzábújjak, mert melege van. Ezért a macskával alszunk kis kifli, nagy kifliben. Igen, a férfiak, hogy kájhára alusszák magukat, nagyon nehéz ők együtt aludni. A feleségemnek az a baj, hogy 50-es a karom, és túl nehéz, ha alvás közben ráteszem.
3: Igen, hát elnyomunk benneteket. A feleségem két hete meséli mindenkinek, hogy mostanában este, amikor alszom, ugatok, hogy vau-vau, és utána rászólok a kutyára, hogy Kodi, mit csinálsz, nem szabad!
2: Én férjem régebben rengeteg erre felugrott az ágyból, de még aludt. Egyszer arra kelt, hogy nyitja az ablakot, és mászik ki erkélyből alatta. Mondom, mit csinálsz? Aztán mondta, hogy ég a ház. És mondom, hogy engem itt hagynál. Ő kimászott, érted? Elindult. Szóval akkor ezért alszottok jobban macskával vagy kutyával?
1: No. Részben.
2: De és akkor a nők nem alszanak így? Nem nevettek álmukban? Nem beszélnek? Nem verekednek? Nem csinálnak semmit? Csak fekszenek és alszanak? Nem
3: áll. Nem horkoltok? Nem fingotok?
2: Azért nem mennek elaludni. Azért nem mennek elaludni. Hát ezt elmondom neked, hogy a nő azért alszik el később, mert rettek, hogy valami történik. Ezért mindig megvárja, míg elalszol.
1: Nálamból mindig államba fingom magam, hogy tudjak horkolni. Így indulunk, ugye?
2: Nem, neked nem alaszik, hogy fingasz, annyira horkolsz.
1: Nem tudom, egyszerűen nem tudok, ez van egy ilyen rituálé, lefekszem, és addig fingom, amíg el nem ájulok, és elájultam, akkor a macska rám fekszik, és akkor, igen, és akkor annyira horkolok, majd nem kap oxigént az agyam, akkor felszokott ébreszteni Péter, hogy mehetsz dolgozni.
2: Na igen.
1: Nekem is vannak ilyen toxikus dolgok, én úgy szoktam aludni, hogy oldalra fordulok, és mindig addig fekszem az egyik oldalon, hogy el nem kezd fájni a csípőm, tudod, hogy már úgy maradtál hosszú ideig, és én a lábam közé szoktam csinálni dunyhába, tehát én két takaróval alszom, egy a hátam mögött van, hogy melegítsem. De azt nem szeretem, hogyha oldalt rá van a lábamra húzva, ezért egy a lábaim közé veszek egy ilyen emberformára gyúrt paplant. Igen, és akkor azért, hogy mint egy ilyen hurkára, mint egy tűzoltó oszlopra úgy ráfogok, és akkor újra az, és plusz a macska.
3: De a második takarót azt a Péter
1: az nem, le. A második takaró az úgy, hogy akkor éjszaka megfordulok a másik oldalra, akkor azt ölelem át, és akkor hátul a másik, ami már át lett melegítve, már nem mondja annyira jó, az melegíti a hátamat.
3: De ki van.
0: Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik!
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Már csak két hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24, Pünkösd vasárnap. Rádió egy születésnapi fesztivál. A Budapest

0: utolsó lehetőség, hogy megnyert páros belépőd, és velünk ünnepeld május 24-én a Rádió 1 születésnapját.
1: Hallgasd a Rádió 1-et, figyeld a sztár fellépők dalait délelőtt 10 és délután 4 óra között, ha meghallod, legyél a 10. telefonáló. Mondd a szlogen:
2: Rádió 1, csak igazi mai szlogen!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára a Budapest Parkba.
0: Délután 5-kor

0: Részletek a rádió1.hu oldalon.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 ülésés változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
3: 200 éves a Pilkington. Gondolj ránk szélvédőjavítás vagy csere esetén is. Keresd minket a pilkington.hu-n vagy a 0680 200 200-on.
4: Autóüveg Pilkington.
5: Midea. A klíma, ami figyel rád. A Midea AI Ecomaster intelligenciájával akár 30% extra energiát takaríthatsz meg. Spórolj az energiát, gyűjts inkább élményeket. Midea. A világ első klímagyártó.
6: Majd ha! Vagy most! Nissan Qashqai. 9 millió 300 ezer forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 10 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
7: Szél Tamás, Sárközi Ákos, Rácz Jenő, Rosenstein Tibor, Mautner Zsófia, Schreiner Gábor, Akács István. Mi a közös bennük? Az, hogy a magyar gasztronómia kiválóságai, és ők is velünk főznek. Az ég kék, a Royal Tanyasi csirke, Master Good.
8: Tudtad, hogy az adód 1%-a egy család életét változtathatja meg? Az Egy lépéssel több alapítvány a Fogadj örökbe egy családot programján keresztül már több mint 180 tartósan beteg gyermekeket nevelő családot támogat havonta. Eddig 4500 rezsi és gyógykezeléssel kapcsolatos számlát fizettek ki 120 millió forint értékben. Most te is tehetsz egy lépéssel többet. Egy lépéssel több. Hajós István Alapítvány. A hirdetés a Dévo Magyarország és a Miss Universe Hungary támogatásával valósulhatott meg.
9: A Toyota bemutatja egy év, 8 újdonság. Elérkezett harmadik premierünk, az új Toyota RAV4. Az elektromobilitás úttörőjének 6. generációs, gazdaságos öntöltő hibrid SUV-ja. Magabiztos jelenlét, modern technológia, Toyota megbízhatóság. Ez az új RAV4. Ismerje meg a legendás SUV új változatát és további number one ajánlatainkat a Toyota nyílt napokon május 11-e és 16-a között.
10: A te döntésed, hogy miből mennyit szeretnél. A One-nál hiszünk abban, hogy korlátok nélkül érdemes kapcsolódni zenéhez, egymáshoz, a világhoz. Találd meg a hozzád illő korlátlanságot a One-nál, mert nálunk minden mobil tarifában ott a korlátlanság. Egyéni előfizetőknek a tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a One.hu-n. One. Minden pillanat számít.
1: One. Reklámot hallottak.
0: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
11: Roncsautó átvétel hivatalos bontási igazolással, beszállítással, akár 65 forint per kilogrammos áron. Beszélsz ki autóbontó. Kecskemét, Napsugár utca 2. Beszélsz ki autóbontó.
12: Finomít. Cordon bleu, rántott hús, flekken. Minden kedvencet egy menüben. Gyere el és kóstold meg. Finomít Drive. A szőlőfürtnél.
13: Most érdemes lépni, ha vállalkozáson megbízható haszongépjárművet keres. A Mercedes-Benz Citán már akár nettó 6 millió 978 ezer forinttól és 76.200 forint havi finanszírozással elérhető vállalkozásoknak. És ami még jobb, az ár 3 díjmentes kötelező szervizt is tartalmaz. Most készletről a Mercedes-Benz Hoványnál. Mercedes-Benz Hovány az önvállalkozásának partnere. A tájékoztatás nem teljes körű, nem minősül ajánlatnak. További részletek www.mercedeshovány.hu.
14: Unod a cipekedést? Kikészít a sorban állás? Rendelj az Auchanból a Foodórán, és házhoz jön a bevásárlás. És most nem csak időt, de pénzt is spórolhatsz. Hiszen az Auchan kuponkóddal 20% kedvezmény jár, ha 10 és 15 ezer forint között vásárolsz. Részletek foodora.hu/ajánló. Foodora, mert jól esik.
15: Tavaszi átvizsgálási akció a Gumispet Kft-nél. Teljes körű gumi, autó és klímaszerviz, futóműállítás, automosó, műszaki vizsga, eredetvizsga szolgáltatásokkal várjuk meglévő és új ügyfeleinket. Kecskemét, Matkói út 3, www.gumispet.hu.
16: Figyelsz? Valami igazán jó vár rád. Gyere be a Plus Marketbe és kényeztesd magad fatúsfürdővel. Nem csak az illata extra, az ára is az. Májusban 1290 forint helyett plusz kártyával csak 990 forint. Ugye ezt te sem hagyod ki? Plus Market. Pont jó árak. Pont a közelemben.
17: Újdonságra vágysz? A Pad Thai Bokbár bemutatja koreai hetek. Megérkeztek a koreai ihletésű kimchi szósszal készült kimchi special combo udon tésztával, csirkével, friss zöldségekkel és szezámmal, a koreai kimchi, hűsítő pad thai és az édesszájúaknak mézes fehérőszi barackos desszert. Siess, mert a Pad Thai koreai ízutazása csak limitált ideig elérhető.
18: Fedezd fel a kedvezményes Volkswagen haszonjármű modelljeinket.
19: A keddi Cargo Start modell most már nettó 6.999.000 forinttól elérhető. Legyen szó munkáról vagy mindennapi kihívásokról, a keddi Cargo Start mindig készen áll. Ne várj, indulj el még ma! Brill Kft. Kecskemét, Halasi út 32. brillkft.hu.
20: Trend Optika, az éles látás támogatója. Májusban 14. országos multifokális szemüveg kampány. Kizárólag a Trend Optika csoport üzleteiben.
21: Gumiabroncsot szeretne? Nyári, 4 évszakos, acél és alufelni nagy választékban kapható. Az új gumiabroncsokat szereléssel, centírozással kínáljuk.
22: Redestein gumiabroncs vásárlásakor értékes ajándékutalványt adunk.
21: Az akció 2026. május 31-ig tart.
22: Sigma Marker Kft.
21: Autóalkatrész, gumiszaküzlet és gumiszervíz. Kecskemét, Szent Miklós utca 25-27. Telefon 413-845.
1: Reklámot hallottak.
23: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
24: Állrendőrök fosztottak ki egy kamionsofőrt az M5-ösön, óvatosságra int a GVH nyári utazások előtt. Ivóvíz hálózat fertőtlenítés kezdődik Kelebián és Szankon. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Több ezer eurót csalt ki egy külföldi kamionsofőrtől két férfi az M5-ös autópálya egyik pihenőjében. A bolgár sofőr a Lajosmizsei pihenőben aludta a járművében, amikor hajnalban felébresztették. Az egyik elkövető rendőrnek adta ki magát, elkérte a férfi készpénzét, majd a pénzt köteget kikapta a kezéből és társával együtt elmenekült. A kecskeméti nyomozók rövid időn belül azonosították az elkövetők autóját és a két román állampolgár mozgását, írja a Vármegyei Lap. A 36 és 38 éves férfit végül egy autópályán fogták el. Az áldozat később fényképről is felismerte azt a férfit, aki rendőrnek adta ki magát. A gyanúsítottakat nagyobb értékre elkövetett lopással gyanúsítják, őrizetbe vették őket és kezdeményezték letartóztatásukat. A rendőrség szerint más hasonló bűncselekményekhez is közük lehet. A tudatosság és a körültekintő tájékozódás segíthet elkerülni a kellemetlen meglepetéseket a nyaralás tervezésekor, hívja fel a figyelmet a nyári utazási szezon előtt a gazdasági versenyhivatal. A hatóság kiemelten figyeli a turisztikai piac szereplőit, és már több ügyben is fellépett tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok miatt, mondta Horváth Bálint kommunikációs vezető.
25: Legyenek nagyon körültekintőek és alaposan tájékozódjanak. Nem az első ajánlat a legkedvezőbb. Ügyeljenek a vállalkozások által alkalmazott úgynevezett sötét mintázatokra, különböző sürgető üzenetekkel minél gyorsabb vásárlásra vagy foglalásra ösztönözni megtévesztő. Ilyenkor a légitársaságok, a különböző szálláshely, foglalási platformok nagyon sok különböző technikával próbálják magukhoz vonzani a vásárlókat, ugyanakkor ezek a gazdasági versenyhivatal tapasztalatai szerint gyakran jogsértő gyakorlatoknak.
24: Ivóvíz hálózat fertőtlenítési és hálózattisztítási munkálatokat végez májusban a Kiskunsági Vízi Közműszolgáltató Kft. Kelebián és Szankon. A tájékoztatás szerint Kelebián május 20-a és 27-e, Szankon pedig május 27-e és június 2-a között dolgoznak majd a szakemberek. A munkálatok idején átmenetileg romolhat a víz minősége, azonban a szolgáltató hangsúlyozza, hogy az ivóvíz továbbra is fogyasztható marad. A fátyol és gomoly felhők mellett hazánk nagy részén hosszabb időszakokra kisüt a nap, egy-egy futó zápor keleten, északkeleten alakulhat ki. A nyugati északnyugati szél többfelé élénk erős lesz, a hőmérséklet a térségben napközben 15 és 20 fok között alakul. Holnap napos gomoly felhős időre készülhetünk, záporok csak néhol elsősorban az északnyugati északi határ közelében fordulhatnak elő, a délies szél pedig erős lesz.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
26: Hölgyeim és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból a Rádió 1 összes frekvenciáján

0: egy ország issza! Biztos nem találták ki, hogy kiről van szó! De igen, bizony, ő lesz az Szevescsén Balázs!
1: Indul az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék!
2: Hello, drága győriek! Hello, Eszter!
3: Hello, hello!
2: Hello, Feri! Hello, drága győriek! Örülünk, hogy itt vagytok! Csókoltatunk mindenkit! Mikor voltunk itt? Két éve? Vagy mikor volt? Szerintem, amikor az Eszter bemutatkozott. Már, hogy nem kellett neki, persze, mert ismert volt, de nekünk bemutatkozta. Itt kezdtük szerintem két éve. Emlékszel?
4: Ez volt az első sok terápiám. Igen. Része. Igen.
3: Itt és hogy szeretted akkor is, mi?
2: Oda dobtunk a győrieknek, hogy marcangoljanak szét téged egy kicsit.
4: Megszoktam a fogdosást, úgyhogy oké vagyok.
2: Tácsi,

0: fogságban, régen futottam bele, mint este 10 órakor megérkeztem a motoros cimborákhoz. De ültek a hotel előtt, tessék?
1: Hol van az indulópont?
0: Én Pestről, ők már péntek óta motoroznak Ausztriában.
2: Mi okosan döntöttünk, tudod, egy csomó mindenben, ezért motorozni tudtunk, és megérkeztünk tegnap este a szállásra, amit nagy gondossággal kiválasztottam az erdő közepén, érted? Hogy ilyen szexi, romantikus legyen, hogy 6 férfi jó érezze magát, tehát nehogy lássa bárki azt, hogy mi történik, és külön megnéztem, hogy olyan jó, érted, hogy hívják az étterem, hogy mindenki sírni fog. Megálltunk, és mondta a csávó, hogy ma nincs étterem. Mondtuk, hogy köszönjük szépen.
0: Igen. Mire megérkeztem, kinültek a hotel előtt ládákon egy girosszal.
2: Intéztük neki vacsorát, érted?
1: És ezért lehetem menni Ausztriába.
0: Este 10 körül ültek valami dobozokon.
1: Ezt Nyíregyháza megintéztem volna neked feléből.
2: De ott eredeti török girosz volt.
1: Az döner, tesó.
2: A mindegy, akkor döner. És a legjobb, innen puszíjuk Zolit a karbantartót, mert meg fogtok lepődni, de magyar volt mindenki a hotelben. Zoli meglátott bennünket, hogy nagyon szomorúak vagyunk, és egy láda sört szerzett nekünk, egy csodálatos férfi. Rövid italunk pedig volt, mert anélkül nem indulunk el, úgyhogy 10-re, mire a Balázs megérkezett, addigra az egyik csapattagunk, nem mondjuk el a nevét, hogy Kapcsi, ő már kétszer tusolt.
0: Kétszer tusolt, kétszer józanodott ki, és harmadszúra is részeg volt, mire én találkoztam vele. Tehát ez volt, de az ital káros. Jó?
2: Tehát jó, azért tehát ezt nagyon hozzá, okos legyél.
0: Mindenkinek, hogy okos legyen.
1: Jó, most akkor egy pillanatra álljunk meg, és időzzünk el Ferencnek az ingén, jó? Mert ebben komoly adóforintok vannak.
0: Hoppácska!
2: Hát gyerekek, én tisztelt bíróság. Az úgy kezdődött, hogy én ezt nem akartam.
1: Nem akartad, de abuzáltam, hogy a te egy éve
2: igen, keresztül. Igen, de amikor az embernek ilyen csodálatos, érzőszívű, nagy lelkű,
1: és odaadó, egyéb,
2: azaz, odaadó kolléganője van, aki meghallgatja az ő kérését, és hát én ezt múlt héten kaptam.
0: De most hova mentél? Levet közöl félmeztel
1: olyan az
0: erre?
1: Egész, mint a tágaségen andalog, nem? Azt hogy ezt le fogják dobni?
0: Levet közöl félmeztel? Ja, följöttél ide?
2: Hát,
0: ja.
2: Hogy lássák.
0: Azt az inget! Azt az inget!
2: És én kértem egy macskás inget. Na most 3 dolgot nem kértem a macskás ing mellé.
0: Abroszt?
2: Egy nagyon méretű abroszt, azt nem
1: figyelj,
2: kértem.
1: Figyelj, ebbe lehet nyúlni. Nem, ki tudja nősze még.
2: 2. Nem kértem azt az anyag összeállítást, amikor csak közelmész egy műanyag darabhoz, és érzed, hogy oda vonz.
1: Sejmes?
2: Nagyon kérlek benneteket, ha bedobom magam fotózásra, pusziszkodásra, ne érjetek hozzám, mert mindketten elégünk.
0: Igen. Meg rád, felhívja rád.
1: A mai műsor az elektrostatika szponzorált.
0: Spontán gyulladás lesz.
1: Miért? Most miért ez kis szikra? Hát ez kell neked.
2: Hát van ebből olyan, ami sejemből van, és nem csinál ilyet, csak az drága.
0: Igen. Nagyon
1: nem
0: szép.
1: Én láttak téged enni, Feri, nem veszek neked sejem inget.
2: Ez is igaz, mert csak leenném. Szóval én akartam egy macskás inget, és ez lett belőle. De szép, ugye?
1: Csinos vagy, Ferenc.
0: Nagyon. Nagyon szép.
1: Biztonságban vagy helyezve, békának nincs miért aggódnia.
2: Hát így ember
1: senki nem
2: nincs,
1: fog lecsapni rád.
2: Belém szeretne.
1: Így van. Viszont a meleg motoros túrához nagyon megy.
2: Ahhoz igen, gondolkodtam is, hogy ezt rakom kívülre.
1: Ez azt összebújhattatok volna a fiúkkal.
2: Azért nem lehetett, mert egyébként akkor most tiszta bogár lenne. Úgy meg nem akartam ide jönni. De
1: kicsit
2: nagyon köszönöm.
1: Ez itt Kapcsi, látod a hasadon, ahogy élvezi a második zuhany tegnap este.
2: Ne Kapcsi, ne legyen az én hasamon, mert abból csúnya dolgok fognak.
1: Hát jó.
0: Igen, Kapcsi, ami szélszesünk, ő is érkezik majd. Most elnézett egy balkanyar. Tehát valahol Sopron és Ausztria környékén landolt egy majdnem hátsó defekttel, úgyhogy ő gumiügyben van. Már nem úgy, de hogy cseréli, csinálja valamilyen gumi problémájakat.
1: Gumi úgy, problémája. Viszont tudod, hol vagyunk? A kedvenc influencerem városában.
0: Oh. Kedvenc influencered városában? Bizony. Borkai Zsolt? Vagy kire gondolsz? Ki a...
1: Az utódja.
0: Az utódja. Igen?
1: Pintér Bence. Hol van ilyenkor a polgármester? Oh.
0: Valószínű, tényleg. Hogy valamilyen fideszes képviselővel vív élethalálharcot folytogatva egymás valamilyen múzeum hátsó falára.
1: Nagyon ezt tudom elképzelni, de ő a kedvenc influencerem. Már évek óta, hónapok óta nézem az élőit, meg a különböző Reels videókat. Van benne vitamin.
2: Van spiritus. Így van. Oda teszi magát. Igen.
0: Ott ugye az volt a leosztás, hogy a két nagy harcolt egymással, és ő megérkezett a 8-ason. Ugye? Talán ez volt. Így úszott föl a polgi, igen. Hogy így megérkezett valahogy 8-ason, míg a két nagy fenevadott küzdött egymással, ő fölúszott a 8-ason, és végül megválasztották.
1: Ha ennek egyszer végre, ezt tárgyalás technikát kell tanítania. Vagy kommunikációs, igen. Online coachingot. Ugye minden, zseni.
0: Ő zseni.
2: Örültök neki egyébként?
0: Igen, szeretjük. Igen, tényleg?
2: Ja. Ott már ketten tapsoltam.
0: Szorványos volt a paps azért. Szorványos volt a
2: paps. Igen, hát,
1: hogy nem csak győriek vannak itt.
0: Igen. Szúnyog Csődön itt az első sorban? Te vagy maga Szúnyog Csődön?
2: Te vagy az.
0: Tényleg?
1: Igen, egy nagy hazudozó. Úgy nézél rá, egy nagy hazudozó.
0: Ugye van, mondjad?
1: Azt mondta, hogy eljön az előadáson a Dunaszerda helyre. Aztán nem volt a sehol se. Aha. Hát ő képviselt téged, de ő nem te vagy.
0: Igen. Ugye vannak állandó

0: Hallgatóink, akiknek már szinte tudjuk a nevét, mert hogy annyiszor aláírták, és az a jó, hogy mindig nagyon máshogy néznek ki, mint amit képzelünk. Tehát ugye van Barnabás, meg Kazi, meg egy csomóan vannak. Szúnyog Csödörő is mindig aláírja, és beolvassuk, tehát van egy ilyen...
1: De úgy néz ki, mint egy Szúnyog Csödörő.
0: De egyébként tényleg, tehát a név alapján ez egy kicsit hasonlít.
2: Föl vagyják fugszolva, haver. Nem mondták, hogy a gagyi arany már nem divat? Öcsém, vagy ez eredeti?
3: Eredeti.
0: Eredeti.
2: Ja, persze.
0: Igen.
2: Nagyon jó téged látni.
3: Köszönöm.
2: Mit hoztál nekem?
3: Először kezdeném a kis csapatunk bemutatásával, utána ajánlom.
0: Hú, ez hosszú, ez gyere a
2: réperi. Időnk.
1: Nem vagyunk
3: sokan. Itt a Jós Krisztián barátom Dunaszerdejről, ő is hozott neked ajándékot. És itt van az a személy, az extra vendég, akivel már nyomasztottalak benneteket.
0: Na.
3: 15-16 évvel ezelőtt miatta kezdtem el hallgatni a műsortokat. Ő az édesapám, Karcsi papa, aki nem Karcsi.
0: Aha. De ezt most ne bontsuk ki, hogy ez mondtam, hogy miféle fura tréfa áldozata lett a pater.
3: Zoli amúgy, csak kisfiam nem tudta kimondani, hogy Karcsai, így lett Karcsi, és ez már ráragadt.
1: Jó. Kisfiamnak vezették névek
3: ezt, hogy terepapán. Ő is hozott Ferinek egy extra ajándékot.
2: És a Karcsi papa jávázik?
4: Nézd meg!
2: Csallóközi flugos futam jávával. Nagyon jó.
0: Erős az egész család, aha. Jó. Szúnyog Csődör. Igen, mit akarsz még mondani? Oda nézzél, Ferenc, elkezdjük begyűjteni, hát akkor
3: esik. Elolvasod, Feri?
2: Rádió 1-es Designold Bor. Feri, boldog születésnapot kíván, Szúnyog Csődör, Juhos és Karcsi papa, köszönöm szépen. Négyen rajta vagyunk, Rádió 1-es logó, és egyébként egy kiváló olasz Riesling. Nagyon jó, tudod, ebből van olyan, amiben 6-os karton.
0: Igen.
2: Nagyon kedves, hogy édes Istenem.
1: És egy doboz kofola, hogy fel tud ütni vele.
2: Nem lehettek ilyen jók gyerekek. Tessék,
1: ez a
2: kofola, kóla.
1: Bor.
2: Ezt megihatjátok, rettenetes. Kolbászok. Igen. Kolbászok is, nagyon köszönjük. Házi kolbász, megehetitek.
0: Azért az egész hűtőszekrény, ne adod, a minden nem tudunk elvinni.
2: Még egy?
0: Hova
2: az Istenbe tesszük, de tündér vagy.
0: Egy budipapír dobjál már ide nekünk, légy szíve.
2: És van egy vélhetőleg házi pálinka, és ez is boldog születésnapos. Kajszi Barack pálinka. Bakai úrtól, köszönjük szépen. Jaj, Karcsi papa, de kedves vagy. Figyelj csak, az kéne, Karcsi papa, hogy legközelebb beszélgetsz az Eszterrel, mert ő négyszer ekkorát adott, te meg fele akkorát. De jó, jó.
1: Az egy haspóló, Feri, most mit
0: igen, légy szíved föl, Feri.
4: Különben majdnem egy időben születtünk, mert hónap után leszek, én nekem is a szülőnapom.
2: Az Isten áldjon sokáig, Karcsi papa.
4: Valamivel több, mint a ti.
2: Hogy is ezt már nem számoljuk.
4: Azért utazok én veteránba.
2: Yes, majd egyszer én is. Nagyon köszönjük,
1: de most
2: gyerekek.
1: Amúgy a saját barátaiddal beszélgetsz, Feri, csak tudjál róla, mert ez a te...
2: Tényleg?
1: Ez a te motoros közösséged.
2: Én szabadítottam rá.
1: Igen. Ők a magattársok, srácok.
0: Igen, erős motoros közösség.
2: Nagyon kedvesek vagytok, köszönjük szépen.
0: Nagyon szépen köszönjük. Na, hát akkor beszéljük az apropóról egy kicsit, vagy majd később? Hát majd egy kicsit később még azért. Mai napnak azért nagy apropója van, te Ferenc.
2: A kitelepülés.
0: Hát a kitelepülés, ja. Így van. Hogy te mindig erre időzíted, azért nagy rohadék vagy, rájöttem. Úgy csakkozik a születésnapjával, hogy mindig akkor menjünk kitelepülni. Begyűjti a pálinkákat, a borokat, a kolbászokat, ünnepelteti magát, egy hős, jól
1: március
0: csinálja. Mindig mondja,
1: hogy
0: nem megyünk május elején.
2: Akkor mondom, már tudod, jó idő van, nem kell otthon ülni.
0: Mondom, akkor Feri még esős, meg ne eső. Ne, menjünk május elején. Értem, hát csak egy embertől ennyi ajándék jön, érted? Hát egy busszal kell majd hazaszállítani az ajándékokat.
2: Egyébként a béka pont most jegyezte meg ugyanezt, amit te, csak más hanggal.
0: Igen?
2: Igen. Hogy az Istené nem tud otthon lenni egyszer a születésnapodon.
0: Egyébként az menő, hogy a haverokkal motorozol a születésnapodon.
2: Én mondtam, hogy én megvagyok, nem hiányzik semmi.
0: Igen.
2: Az én
1: a helyzet,
2: én
1: beszéltem Békával, és ő is megvan.
2: De tudom. Igen. Tudom. Na, úgyhogy igen, most már évek óta itt ünnepelünk, mikor, hova, sodor el bennünk.
1: Oh, de nézzél, csak ott vannak a cheerleader lányok.
2: De jó.
1: Hello, cápák.
2: Nagy tapsot nekik.
0: Ezt én is meg tudom csinálni.
1: Gyere, Balázs, megfoglak.
0: A haverjaim vállán megcsinálom, attól függ, hogy mi van ingyen a bárban, de erre egyszer képes vagyok.
1: Jó, azok közül egyet meg kell fogni, mert ti fogjátok felragasztani a lányomnak a mezére az összes ilyen izét, ezt, amit most rajtatok csillog. Mi annak a neve? Glitter.
0: Glitter.
1: Egy napja foglalkozom ezzel. Egy napja.
0: Egy napja ragaszgatott, tényleg?
1: Egy napja, de is hoztam még egy adaggal.
0: Úgyhogy meddig ott fogtok állni?
2: Megcsináljuk,
1: jó? Jól van, köszönöm.
0: Este 8-ig álltok ott? Álljatok, jól néz ki egyébként. Én azt hittem, egy pillanatról nézem, hogy gólyalábakon
1: vagytok. És tudtok helyet cserélni, hogy így átdobjátok a másikat?
2: Persze.
0: Igen. Aki bevállal egy zombnyaktörést, egy ajándékcsomaggal tudunk kedveskedni neki így ebben a formában.
1: És na. Ott lesztek jövő, pénteken jöttök Egerbe, ott lesz a bajnokság.
0: Te ezeket így vágod, hogy mi történik?
1: Ez van, beszippantott a lányomat a csír Úgyhogy opa!
2: Leesett, igen. Szegény!
0: Annyi, hogy betóra esett, de ne törődjetek vele, összekaparjuk valahogy. De mi a lányod ezt csinálja ezt konkrétan? Csinálja.
1: Konkrétan ezt csinálja. Igen? Konkrétan, így van.
0: Úgy de már hogy, nem hogy?
2: Ezt a figyelj. Aha.
1: Egy, két,
0: nincs biztosításotok, csak szólok. Jó? Csak óvatosan. Nehogy aztán baj legyen. De miért ezt választotta a lányod? Hogy miért ezt csinálja?
1: Nem tudom, ezt szerintem véletlenül belesodródtunk. Van egy ilyen mafiája ennek.
0: Ja, és így szervezik az embereket, hogy most látod, igen.
1: Ott kódrottunk az utcán, ez psz,
0: leszólítottak, tényleg?
1: Már egy piramisnak a tetején volt.
2: Nem leszólítottak, leszólítánk.
1: Hát konkrétan, és nagyon hamar eljutsz odáig, hogy vegyetek csak egy meszt, meg egy kis sportorvosi igazolás, meg egy kis négyállomásos ilyen bajnokságturné. Gyertek, Gyöngyös Eger, jó hely ez, gyere.
0: Ja, és mire már igen mondtál volna, addigra már beszervezték.
1: Azon beszervezte magad,
0: olyanok, mint a mormonok,
1: hogy egy gyöngykirakóssal rakott ki a csillogókat a mezükre, és közben magnetbihatokat szopogatsz, hogy ne kapj idegvérzést.
2: És majd azon veszed magad, hogy minden hétvégédet különböző mérkőzésen fogod csillogni.
1: Ez már történik. Igen. Most megpróbáltak minket elcsábítani a kosárlabdázók, mert egy helyen voltak az összecsapások, hogy jobb a mi brigádunk.
0: Nem mondtad nekik, ha egyszer engem feldobtok, akkor odaadom a lányomat.
1: Ahogy kíváncsi lenni, mit szólnának, hogy varratnék magamnak egyet, és így megpróbáljuk elvegyülni.
0: Sírnék. Ezt nem láttátok? Ott van a csírnédes lányok között. Zseni.
1: Óriási. Amúgy van benne potenciál, én azt érzem.
0: És így hagyod, hogy dobálják a lányodat?
1: Hát azért... nem, ők igen, de ők most még ugye 6 évesek, úgyhogy máshogy csinálják, de hasonló dolgok történnek. Meg ő dobál főleg azért. Hasonlít rám a gyerek, szóval.
0: Igen.
1: Nem úgy van az.
0: Igen. Hova dobtam? Földobtam valahol. Húha. Azért kapjátok is el.
1: És ezt a Ferivel meg lehet csinálni?
0: Meg. Lehet egy születésnapi dobást intézni neki? Egy koponya alapival utána gyorsan megkezeljük az öreget.
1: Bizony, és ott izmos fiúk is vannak, csak mondom nektek.
0: Ezt érdekes, azt nem figyeltem annyira, de abszolút igen.
1: Lehet. Remélem, hogy azt jöttetek, mert lesz vízlievő bajnokság, csak mondom nektek.
0: Ja, ha már játékok egyébként. Rekordot döntünk egyébként, mert az van, hogy most már 3 órás roadshowra 4 játékkal jövünk. Eddig ez ilyen nem volt. Tehát tulajdonképpen arról szól a roadshow, hogy játék, 4 játék a 3 óra alatt.
1: Játékhatárok nélkül.
0: Ez lesz. Tele vagyunk nyereményekkel.
2: 20 perce beszélünk, és még nem volt játék.
0: Egyébként így van.
2: Tök rendesek vagyunk.
0: Igen.
1: Ki az, aki nyerni jött? Hadd lássam a kezeket.
0: Jó. Igen. Ki az, aki nyerni jött? Ki az, aki nem akar nyerni ma semmit?
1: Ki az, aki már nyert?
0: Ki az, aki már nyert, igen. Ki az, aki miattunk van itt?
1: Jó.
0: Ki az, aki utál minket, de eljött? Ki az, aki nem tudja, hogy hol van? Nagyon jó. Na, elbízom ebben. Jó van. Ők kapnak majd egy ajándékcsomagot. Ó, köszönöm szépen. Szóval gyerekek, nyeremények. Hát ezt átolvassuk majd. Tehát egy a Mastergu, Diego, Webergil és a Héra játékaink lesznek. Na?
1: Ez a Weber nagyon ott ül a sarokban, nézz oda?
0: Igen, mit szólsz, hogy elmondtam. És a Mastergu egyébként, ha jól látom, akkor amíg a készlet tart, kiárusítást tervez. Tehát ők csak úgy, mint a múltkor, most is egyfajta közétkeztetést végeznek, ugye?
2: Nagyon jó kis hotdogokat adnak szerintem.
0: Így van. Ahogy amíg a készlet szokták. Tart, ez egy másfél-két óra.
1: De van átfedés? Tehát van olyan, amikor a Weber grillen sütik a hotdogot?
0: Most már a vége, amikor elszabadul a pokol. Igen, amikor már este 8 előtt vagyunk, akkor már mindenki süt, mindenki főz, fölborogatjuk a kocsikat, igen, az már a vége.
1: Kössük el az egyiket.
2: És ráadásul egy Diego műfűvön csinálja mindezt. Jó?
1: Azon gondolkodtam, tegyük hogy mi elmentek holnap motorozni, ugye?
0: Holnap reggel indulunk tovább, igen.
1: És mindegy, hogy egy Master Good-os truckkal követnélek benneteket.
0: Én azt nagyon vagy. Szeretném.
1: És közben a Family Frostot játszák.
0: Holnap az a tervünk, hogy jeges északi szélben a 12 fokban motorozunk egy nagyot, nem? Ez a terv.
2: Ez nem kívánság műsor, hát most amilyen idő van, kész.
0: Persze.
2: Azzal megyünk.
0: Ezzel nem szórakozunk. Nem mehetünk. Szórakozunk abszolút.
2: Gyerekek, vannak ugye izgalmas hallgatóink a helyszínen, ezt már igen? Látom, de van egy fiatal ember, aki megérthetetlen oknál fogva, gyere már egy kicsit erre, mert itt össze fogunk gerjedni. Te, igen. Hát persze, hát szerinted
0: fiatal
2: ki?
0: Ember az barokkos túlzás azért.
2: Jó, most mit mondjak? Én már olyan öreg vagyok, mint az ország.
0: Én megzavartám, a gyerekekre néztem.
2: Hogy azt meg tudod mondani nekem, hogy milyen indítatásból vetted föl ezt a zakót?
5: Hát azért, mert én is polgi vagyok, megmondom nektek.
2: Ne hülyéskedj, polgi!
5: Egy kis településen vagyok, most a Magyaróvár mellett. Károlyházán vagyok, a régi egyes úton, és ott van Kimle és Károlyháza.
0: Most mekkora?
2: A Károlyházi polgi vagy.
5: Igen, a Károlyházi polgármester vagyok, 550 fős a település. Mindenki ismer mindenkit, mindenki jobban van mindenkivel.
0: Mindenki rokona mindenkinek.
5: Mindenki rokona mindenkivel.
1: És akkor ez a közös zakótok?
0: Apa, anya, mindig testvérek.
5: Nem, és akkor hát szeretek így öltözködni.
2: Nagyon jó. És nektek miért nincs annyi pénzetek, mint Babótnak?
5: Hát sajnos nekünk nincs annyi.
0: Babóti polgármester, már ott vagyunk, hogy fesztivált rendez, érted? Fesztivált, és olyan line-upot rakott össze, hogy konkrétan az effort, meg a strandfesztivál megindulhatnék.
5: Igen.
0: Nagyon durván nyomja. Azt hittük egy pillanatra, hogy te vagy, hogy onnan jöttél, mert többször beszéltünk a Babóti polgármesterrel.
5: Igen, hallottam róla is, de nem, én nem Babótról jöttem.
0: Aha.
1: De nincs, nem jártok össze egy Babótiakkal?
5: Nem, ő távol van tőlünk. a ez mi kis jelent? Csoportunk.
0: Igen, pontosan, értékrendileg.
1: Mit jelent ez, hogy...
0: Tiszás, rohadt tiszás, rohadt tiszás.
1: Tudom mondani egy pártot esetleg, ami...
0: Igen, miatt más
5: nem, nincsen semmiféle
0: vagyunk.
5: Pártfüggőség, független vagyok. És úgy is indulom,
0: Hajdú Péter is ezt mondta, én független vagyok, jött az eredményváróról, független vagyok, előtte költözött be felcsútra, független vagyok,
5: nem,
0: ezzel óvatosan.
5: Tényleg.
0: Ja, te tényleg?
5: Én tényleg az vagyok, komolyan.
0: Na jó, és nehéz polginak lenni egyébként?
5: Nem, szeretem, nem? Szeretem ezt csinálni, már a második ciklusomat töltöm,
0: na.
5: És bízom benne, hogy majd folytatni fogom.
0: Ja, hogy kampányolni jöttél, Firovan.
5: Igen.
0: És bízom benne, hogy újra megválasztanak, hamarosan közelednek az önkormányzati választások.
2: Két év ráérsz, nem?
5: Igen, hát 29-ben lesz majd, addig még van idő.
0: Aha.
5: De nem lehet elég korán kezdeni a kampányolást, úgyhogy... Szeretettel várok majd benneteket.
0: 26-ban azért gondolsz a jövőre, hogy eljöttél kampányolni egy kicsit. Igen.
2: El kell ültetni a magot időben.
1: Olyan turbulens ez a világ. Hát, oda kell figyelni. Mennyi? Ki a kedvenc polgárod, ha polgármester vagy? Az egy csak van.
0: Vannak ilyen harc, Misi a traktoros, Zsolti a tetőfedő.
2: Zoli
0: az alkoholista.
5: Vannak közmunkások azért nálunk is. Hát igen, a zöld területkezelők azért nagyon aktívak, és ők nagyon komolyak. Hát ott azért a Misi azért tényleg komoly.
0: A Misi.
5: Azért,
1: mindenhol egy Misi.
0: 500-an vagyunk, mindenki tudja ki a Misi. A Misi nagyon komolyban
5: a
0: van.
5: A Misi nagyon komoly, hogyha úgy van, akkor még éjjel kettőkor is kimegy.
0: Hogy...
5: füvet nyírni,
0: igen?
5: És utána meglátogatja a helyi vendéglátóipari.
2: Hogy annyi, hogy zárva van is.
0: Igen, annyi, hogy zárva van a vendéglátóipari, csak nem is betöri, nem szórakozik. Éjjel kettőkor akar venni a kocsmába, akkor mi is megy a kocsmába.
5: Hát, nem is ott van, és ha úgy van, akkor még focizni is elmegy, úgyhogy nagyon, nagyon kreatív a srác.
0: Jól látjuk, Misi a Jolly Joker a faluba. Tehát hát ő a mindenes. Szóljátok Misinek, Misi megoldja.
1: A polgármesternek hangzik elsőre. Igen, szerintem ez, érkezik ez a pozíció.
5: Nem, az alpolgármesterünk azért egy hölgy. A Zsuzsa, úgyhogy ő is egy nagyon jó fej, de a Misi a király.
1: De Misi jobban bírja a piát, jó. A Zsuzsa, úgyhogy...
0: Hát csókoltatjuk az egész falutat az 500-as viszonyban.
5: Köszönöm szépen, és köszönöm, hogy itt lehetek.
0: Nagyon szívesen. Örülünk
2: egészségedre.
0: Nagyon örülünk, hogy eljöttél kampányolni 20-29-re. Jól vagy, gyerekek, melyik játékkal kezdjük majd? Kitaláljuk? Valamelyik játékot elindítjuk, jó? Barbira közben ráfírtatok.
1: Ráfírtatok?
0: Masterwood.
1: Vegyétek elő a szeruzától, mert ma új igéket fogunk tanulni.
2: Ráfírtatok,
1: az egy kicsit jobb, az összefírtatom, mert...
0: megkapargatjuk egy kicsit ezt a dolgot. A Masterwoodos játékkal indulunk. Ferenc, te voltál ott az értekezleten, úgyhogy találunk majd önként jelentkezőket, és a Masterwoodos játékkal fogjuk beröffenteni.
2: Óriási játék lesz.
1: A vízlényelés, az most az jön?
2: Igen, ez egyébként a vízlévő bajnokságunk.
1: Jó, de nézzél, csak ott jönnek előre, nézni, ott jönnek a fiatal srácok kék pólóban.
0: Jó, de azért ez nem csak egy kifejezetten pasis verseny egyébként. Én azért bírnám, a csajok is jelentkeznének. Ugye itt adott idő alatt kell a lehető legnagyobb mennyiséget megenni. Csak
1: mindegy, hogy fiú, egy lány, de beles legyen.
0: Jövünk vissza mindjárt.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Nos, srácok, készen álltok egy újabb adventure-re?
2: Hát, ha hoztok viszteket, ettek, itattok, akkor tőlem bármi belefér.
3: Ajaj, rosszat sejtek, csak ne kelljen a kakasokkal kelni.
1: Gyerekek, ez nem meló, de azért készüljetek, lesz egy-két fennforgás az éterben.
3: Na, indíthatom a lépésszámlálót.
1: Inkább a motorodat.

találkozzon személyesen minden délután 5-től 8-ig élőben Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Ráskó Eszterrel és Gévai Julival, és vigye haza városonként a 100 000 forintnyi készpénzt, a 100 000 forint értékű Diego utalványok egyikét, vagy akár a Weber Traveler kompakt hordozható gázgrillek egyikét. De hogy a hangulat a tetőfokára hágjon, jön a délutáni Live Mix is a Roadshow-val.

0: és Magyarország legnépszerűbb reggeli rádió műsora, Balázsék.
1: Tömjön magába minél több virsit a Mastercard virslievő bajnokságon, és vigyen haza napi 100 000 forintot készpénzben. Nevezzen be a nagy műfüves palacsintatekerés játékra, és vigye el Balázséktól a napi 100 000 forint értékű Diego utalványt. Gurítsa sütőjét elsőként célba a Grill Slalom versenyen, és nyerje meg a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. Játsszon Balázsékkal, tisztítsa le minél gyorsabban a hérafalait, és nyerje meg a napi 100 000 forintot.

0: Balázs, ezt mind motorral tolod végig?
1: De végre! Ez az! Yes, yes, yes, ezt vártam! Kajapia motor rúcsó!
2: Na, arról azért nem volt szó, hogy élvezni is fogjátok.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Majd ha, vagy most. Nissan Qashqai 9.300.000 forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 10 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg.
3: Pontgyűjtés az Ecofamily-ben. Hama, a társ, akire mindig számíthatsz. Okos óra, Bluetooth fülhallgató és powerbank. Gyűjtsd a pontokat és váltsd lendületre, zenére, teljesítményre. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
5: Lehetünk az új bankod. A 30 éves Magnet Banknál most nem csak egy számlát nyitsz, hanem egy lehetőséget is kapsz. Új lakossági számlanyítással 30 ezer, új céges számlával akár 60 ezer forint jóváírás vár rád, amit megtarthatsz, vagy egy számodra fontos, jó ügy támogatására is felajánlhatsz. Mert a Magnetnél a pénznek nem csak értéke, hanem hatása is van. Magnet Bank. Jó ügyek, közösség, de elsősorban a bankod.
6: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
7: Nagy bevásárlás olcsón. Próbáld ki most a Tesco házhoz szállítást június 4-éig, akár ingyenes kiszállítással. Az első online rendelésedből 2000 forint kedvezményt adunk. Tesco otthonról. További feltételek és részletek tesco.hu.
8: Álláshirdetés ingyen? Igen. Adjon fel akár ingyen álláshirdetést a profession.hu-n. Részletek és feltételek a profession.hu per ingyen weboldalon.
9: Elképesztő hang, erő és teljesítmény. Ez vár június 5-én és 6-án a Városligetben a Steel Timber Sports World Trophy-n, a legkeményebb sportfavágó versenyen. Szurkolj élőben a világ legjobbjainak. Jegyek és infók a steel.hu-n.
10: A Toyota bemutatja... Egy év, 8 újdonság. Elérkezett harmadik premierünk, az új Toyota RAV4. Az elektromobilitás úttörőjének 6. generációs, gazdaságos öntöltő hibrid SUV-ja. Magabiztos jelenlét, modern technológia, Toyota megbízhatóság. Ez az új RAV4. Ismerje meg a legendás SUV új változatát és további number one ajánlatainkat a Toyota nyílt napokon május 11-e és 16-a között.
11: Irány az Adria. Horvátország tele élettel. Szikrázó napsütés, kristálytiszta tenger, vitorlázás a delfinekkel, álomszép szállások. Foglalj kedvezménnyel május 17-ig a szállás.hu-n.
12: Úgy is tett.
3: Reklámot hallottak.
13: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
14: Nagyidei Zoltán vagyok, a Trendoptika csoport tulajdonosa. Idén májusban 14. alkalommal kerül megrendezésre a Trendoptika csoport országos multifokális szemüveg kampánya, ahol a multifokális szemüvegeké a főszerep. Éles látás minden távolságra egy szemüveggel. Szemüveglencsék 50% kedvezménnyel vásárolhatóak csak most a kampány ideje alatt. Jöjjön el ön is, próbáljon fel új szemüvegkereteket és kérjen személyre szabott ajánlatot. Jelentkezzen be most a Trendoptikába, Kecskemét, Kossuth tér 6-7.
15: Drága mennyasszonyok!
16: Sziszi, már nem csak a mennyasszonyokhoz szólunk.
15: Igaz, mert a Sofia Loretta esküvői ruhaszalonban 500 négyzetméteren minden, de minden esküvői ruha egy helyen.
16: Mennyasszonyi ruha, vőlegényöltöny, koszorús ruhák felnőtteknek, gyerekeknek és alkalmi ruhák örömszülőknek is. Minőség megfizethető áron, díjtalan ruhapróba. Sofia Loretta esküvői ruhaszalon.
15: Szeretettel várunk Kecskeméten a Szélkop mögött.
17: Roncsautó átvétel hivatalos bontási igazolással, beszállítással, akár 65 forint per kilogrammos áron. Beszélsz ki autóbontó, Kecskemét, Napsugár utca 2. Beszélsz ki autóbontó.
18: Vas hiányos a család? Ne legyen probléma. Mi megtaláltuk az ideális vaspótlót a Maltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a turmixal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Maltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
19: Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup.
12: más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
19: Zöld kéz. Több százféle védőcipő és divatos munkaruha egy helyen. Zöld kéz. Minden, ami munkavédelem, Kecskeméten a Halasi úti Agroker mellett. www.zöldkéz.hu.
20: Prémium dísznövények, virágzó csodák, egyedi bonszájok, mind egy helyen, a Ginkgo Kertészetben. Sok éves tapasztalattal segítünk, hogy az álomkerted valóra váljon. Ginkgo Kertészet, Nagykőrös, ahol a kerted életre kell. www.ginkgokert.com.
21: Profi háztartási gépeket keres kedvező áron.
22: Irány a Sultvadkerti Power Home a Kossuth-Lajos utca 32-ben. Válogasson személyesen, vagy böngészen a powerhome.hu webshopban. Power Home. Velünk egyszerűbb a házi munka.
23: Ismered az érzést, ha egy bakteriális hüvelyfertőzés visszatér?
24: Tudtad, hogy a hüvelyflórád egyedi, ezért személyre szabott védelmet igényel?
23: A Vitagin C célzottan a saját tejsav baktériumaimat táplálja. Ezzel segíti a növekedésüket. Rendezi a savas hüvei pH-t és gátolja a kórokozókat. A Vitagin C patikában vén nélkül kapható gyógyászati segédeszköz, amely várandóság alatt is alkalmazható.
24: Vitagin C. Saját flórám, saját életem.
23: A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
25: Megsérült a fényezés az autódon? Javítsd ki saját magad! Autó és motorkerékpár festékek, színkeverés, sprétöltés és gyakorlati tanácsadás a Paint Brothersnél. Gyere be hozzánk! Paint Brothers autófényezési szaküzlet. Kecskemét, Szent Miklós utca 22.
26: Reklámot hallottak.
27: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
28: Geotermikus energiára állhat át a kecskeméti fürdő. Hungarikumokat rajzoltak a gyerekek Kecskeméten. Komoly gondokat okoz az aszály a méhészeknek is. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Tovább csökkenteni energia függőségét Kecskemét. A tervek szerint hamarosan geotermikus energiával fűthetik a kecskeméti fürdőt, írja a híres.hu. Az előzetes számítások alapján az átállás akár a felére is csökkentheti az intézmény fűtési költségeit. A fejlesztés előkészítése már ebben az évben megkezdődhet. A beruházás alapját az adja, hogy a fürdő környezetében 5 termákút működik, amelyek 46-47 fokos vizet biztosítanak. A hőmérsékletet hőszivattyúk segítségével emelnék a szükséges szintre, így a rendszer a fürdő fűtését és melegvíz ellátását is biztosítaná. A távhőt a jövőben csak a leghidegebb napokon használnák tartalékként. A város korábban már biomassa fűtőművet is átadott, amely jelentősen mérsékelte a földgáz felhasználást. A kivitelezés várhatóan 2 évet vesz majd igénybe. Idén 5. alkalommal rendezte meg az Aranyhomok Hungarikum rajzpályázatot az Aranyhomok Kistérségfejlesztési Egyesület. A versenyre Kecskemétről és több környékbeli településről összesen 50 általános iskolás diák küldte be alkotását, amelyek a hungarikumokat mutatták be gyerekszemmel. A pályaművek között színes, humoros és kreatív alkotások is szerepeltek. A gyerekek különféle technikákkal dolgozták fel a magyar kulturális örökség ismert értékeit, írja a híres.hu. A zsűri az egyéni látásmódot, az ötletgazdagságot és az átgondolt kompozíciókat értékelte a leginkább. Komoly gondokat okoz az aszály a méhészeknek. A repce több helyen alig vagy egyáltalán nem adott idén nektárt. Eközben pedig már az akácosokat is veszélyezteti a csapadékhiány, mondta rádiónknak Bros Péter, az Országos Magyar Méhészeti Egyesület elnöke.
29: Elvirágzott a repce, igen kevés mézünk lett, ennek több oka van. Elsődlegesen az aszály, száraz időben nem méhezen, a növények nem adnak nektárt. Másodszorban a virágzás nagy részén hideg volt a levegő, és nagyon fújt a szél, ami szintén kedvezőtlen méhek szempontjából a nektár begyűjtésére. Akik nagyon jó erős méhcsádokkal teleltek ki, ők tudnak jó eredményt felmutatni, de országos szinten 10 év leggyengébb repce termése lett 2026-ban.
28: Általában felhős lesz az ég, de elsősorban az ország keleti részén napos időszakok is lehetnek, majd késő délutántól estétől nyugat felől fokozatosan csökken a felhőzet. Többfelé várható eső, zápor, zivatar azonban napközben a Dunántúl északi részén is az ország középső tájain kisebb eséllyel, estétől már főképp csak a Dunától keletre számíthatunk csapadékra. Az északnyugati szél sokfelé erős, élénk lesz. A hőmérséklet a térségben napközben 15 és 22 fok között alakul.
30: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: igazi, mai sláger megy.
1: Hello, drága győriek! Örülünk, hogy itt vagytok!
2: Hol van?
1: Hol vagy? Te egy mi a te szép
3: nem látom, hol vagy a füst? Hol vagy
4: egy gyönyörű nővel voltam.
1: Azért. Tényleg?
4: Igen.
1: Igen.
4: Viszont úgy tűnik, hogy a hülye rövidújú ing versenyben nem vagyok egyedül.
1: Komolyan?
4: Igen.
1: Azt a mindenit. Hát ott is
4: szevasz,
1: van baj.
4: Mi a neved?
5: Hauk János.
4: János! Büszke vagyok rád. 15 éve ismerjük egymást?
5: A rendező a szépségversenyen.
1: Én? Szépségversenyen
4: az a Fási Ádám volt.
3: És te vagy a nyertes?
4: Várjál, ezt bogozzuk ki, gyerekek.
1: Ez jó sztori lesz, figyelj.
4: Tehát 16 éve.
5: Körülbelül.
4: És te mit csináltál ott?
5: A lányommal voltam ott.
4: És hol a lányod?
5: Az dolgozik.
4: Ó, de kár, hát akkor szép, ugye?
5: A harmadik
1: lett.
3: Akkor neki nem kéne dolgoznia. Jó, mondom.
4: Igen, vásból is megélni.
3: Azért mi az, hogy szépnek is kell, mert dolgozni is kell? Azért ez együtt nem működik.
4: Van közös fényképünk is. János, büszke vagyok rád. Köszönöm. Sose rendeztem szépségversenyt, ugyan még egyszer ez a Fási Ádám, de ha így volt akkor.
1: Gyerekek, hát most várjál, Fási Zsülike dokumentumfilmet forgat.
4: Biztos a szépségversenyekről.
1: Lehet, hogy ezekről a szépségversenyekről forgat majd dokumentumfilmet, amit ugye hát kellőképpen...
3: Nagyon várom azt a dokumentumfilmet.
1: Kellőképpen meg is támogattak egy százacskával.
4: Na de várjál már!
1: Százacskával gyorsan.
4: Hát akkor várjatok, mert én bele lettem ebbe keverve, ha most az volt, hogy én rendeztem a Fási Zsüli...
1: Tessék visszaadja hivatalnak.
4: Hát akkor a 100 emből legalább valami...
1: Valamit adjál vissza a támogatásból.
4: Ne adjál vissza, nekem adjanak előbb.
1: Ja, hogy neked adjanak egyébként, igen.
3: Viszont én már látom, hogy kinek van a legjobb helye a kitelepülésen, oda nézze szembe?
1: Hova? Mit látsz? Én nem tudom soha, hogy mit
4: ott fönn az ablakot, csokolom.
1: Kedi csokolom, ugrani tetszik, ne tessék ugrani, nem ér annyit.
3: Ne.
4: Jól tetszik lenni?
1: Tudjuk, hogy kevés a nyugdíj, de ne tessék ugrani.
4: Nem zavarunk? Nem. Jó, nem. Örülünk neki.
1: Önkéntes lakásfoglaló? Saját tulajdon az ingatlan? Nem?
3: Átmehetünk délután?
1: Én ide el nem megyek. Tetszik süti valami sütit? Hát tessék nekünk hozni valamit. Azt kaptok majd, rohadt betyárok. Mi ez a hangoskodás itt? De Cuki Anén onnan nézi, olyan legkirályabb helyem van.
3: Az a legkirályabb hely, az egy nagyon jó lakás. Páholy. Választani.
1: Ez olyan, mint az Eto stadion, ott szálltunk meg, és a szobámból rálátok a meccsre. Azért azt, aki kitalálta...
3: Akkor ezek közös szobánk van, mert az enyémből is áll.
1: Ugye? Építsünk egy hotelt, hogy a hotel szobájából tudjuk nézni a szar NB3-at. Mekkora ötlet, nem?
3: Így van.
1: Óriási.
4: NB1, hello!
1: Ja, bocsánat, ne haragudjatok, na. Egész más, mint az NB3, bocsánat. És hogy áll a Győr az NB1-ben? Mit csinálnak a falábúak? Bajnok a Győr. Ha most kérek elnézést.
4: Mit mondasz Sebestyén Balázsnak ezért az NB3-ért?
3: Hogy hajrá, Spari!
6: Szégyeld magad.
1: Hol van a Győr?
4: Szégyeld magad.
1: Hol játszik most a Győr? Mit csinálnak? Már hogy NB1?
6: Igen.
1: És hogy állnak?
6: Igen. Hát jól.
1: Jól?
6: Jól.
1: Első. Hát bajnokok lesznek. Épp belenyúltam ebbe.
4: Bajnok csapat.
1: De.
4: Bajnok csapat.
1: Szerencséjük volt csak. Azt se tudják, melyik a bal lábuk, a jobb lábuk. Esre kellnek össze-vissza. De nem várjatok. Állj, nem a Fradi vezeti a bajnokságot? Ezt... Nem. Ezt nekik a mocskos Fradi.
6: Nem.
3: Második
6: azt nem.
1: Sányadik a Fradi?
4: Figyelj csak, ez nagyon okos ötlet volt, hogy belerúgtál az Etóba, mert ott alszunk.
1: Hallod, estére ég a hotel. A szobám, kukluxrános csávók várnak majd maszkban, hogy keresztre feszítsenek.
4: Innen üzenném az ultráknak, hogy én tudtam, hogy NB1. Jó, az én szobámat ne gyújtsátok föl. Az én motorom a Triumph, a BMW tégessétek.
1: Ne, hülye, nem mondom, melyik az én motorom, hülye. Ez hülye. Álljatok be a parkolóba,
3: Jönnek az ultrák. Úgyhogy engem csak szeressetek.
1: Én is tök hülye vagyok. Annyit tudok.
3: Motorom sincsen, mert okos is vagyok.
1: Annyit tudok, hogy a Real Madridból most el akarják küldeni az Mbappét. Ennyit tudok fociból.
4: De miért nem jó az Mbappé?
1: Állítólag nem nagyon szeretik Madridba. Ennyit tudok, nem jön a Győrhöz, mert azért a Győr jobb, mint a Madrid. De próbálom magam. Ennyit tudok a fociról, és Mbappét elküldik a Madridból. Na, ez a foci az
3: alapozálásom.
1: Szépen mentek, nem?
3: Ez igen.
1: Fiam, múltkor láttam a Győr focizni, te, ezek jól játszanak, basszus. De szar, úristen.
3: Azért kimész majd dekázgatni a pályára, remélem, hogy a srácokkal.
1: De tényleg mennyire szemtelen, hogy a hotel szobából látod a meccset. Hát azért az elég gizda. Na, Master Good játékunk, Ferenc.
4: Ez az, van. Master Good játékunk van.
1: Bizonyán.
4: Játékosokkal egyetemben képzeljétek-e, ott játsszuk?
1: Ott játsszuk, igen.
4: Valaki azért mondja meg nekem, hogy mit csinálunk.
1: Megyek veled, tesó, elolvastam, támogatlak. Most nem hagylak egyedül.
4: Elolvasd,
1: bankvezet virágtalan.
3: Az emberek közé, emberek. Háláljátok meg ezt, fogdossátok össze Balázs.
1: Itt vagyok köztetek.
4: De csak a fenekét.
3: Teljes testes ölelésekre van szükség.
1: Fanni, szia Fanni.
7: Sziasztok, sziasztok.
1: Hello Fanni. Jó sok virsli van előtted, mennyire vagy éhes Fanni?
7: Hát annyira nem.
1: Annyira nem.
7: Próbálkozom.
4: Igen?
2: Nem, igen, amúgy nem.
1: Igen? Igen, igen.
4: Lilla azt mondja, engem igen, de ki kényszerít?
2: Tedd rá,
4: ja, hogy ti barátnők vagytok. Nem. Nem is ismeritek egymást.
3: Egy idegen rákészített a műsli evésre?
2: És ő mondta, hogy hát, hogy ő megy, hogy menjek én is. Mondom, hát, hogy én nem akarok. De
1: jó, jó, de most már itt vagy. Szia, Riki, csáó, Riki.
2: Szia, én meg önként jelentkeztem.
1: Igen, te vagy az ingyenevő. Te nem tudod, mi a játék mondta, te éhes vagy, te enni akarsz. Jó. Okay. Na,
4: hát gyakorlatilag vannak szószok hozzá, van 50 darab vízli fejenként, kicsit soknak érzem az 50-et, de hát 30 csak, 30 darab, most mondom, 30, hogy 30
1: levették
4: darab.
1: 30-ra.
4: Azért, mert én már megettem 20-at, Laci, ne haragudj, hogy hibáztam. Laci majdnem hazament. Azt ezt a hülyét.
3: De összesen van 30, vagy fejenként?
1: Nem, fejenként.
4: Fejenként van 30.
3: Figyelj, ha valaki megeszik fejenként 30 vízlit.
2: Eszter, nyugodtan segítsen be nekünk. Ha...
1: Onnan? Hát mit csinál, onnan mit csinálja? Hát üldögél, hát ki se jött. Hát ez...
3: Nem is az, hogy kimegyek, de ha kimegyek, akkor ki a pénz?
1: Eszterre kezdi úgy csinálni.
4: Azt mondja, elosztjuk.
3: Ezt mondtam, 9 és 10 között egy jegyre ezt tudja mogni.
1: Igen, 9 és 10 között ez van neki bekészítve. Csak hogy én maradjon a pízi.
3: Ez na. Csak a tömegelés miatt nagyon fontos.
4: Igen. Szóval... Már nyomhattok szósz, nagyon ügyesen, lehet készülni. Szósz. Vizet annyit isztok, amennyit van, amennyi van, ugye? Tehát, hogy többet nem. És hát 3 percig fog folyni a küzdelem, aki 3 perc alatt többet igen. elfogyaszt, az nyer.
1: 3 perc alatt kell minél többet elfogyasztani, jó, miközben azért megfogunk benneteket interjúolni, ez a klasszik mocskosul, gusztustalanul evőverseny, tehát minél lehet kézzel, lábbal, nagylábújjal.
2: Én egyesével, nyugodtan.
4: Nyugodtan.
1: Lillából a rutin beszélé látom, ott rutin van. Ott rutin van, gyerekek. Lilla az öreg róka, megoldja, rutinosan. Fanni, te hogy csinálod?
2: Én is ugyanígy, a 3 percet azt végig kell vinni.
1: 3 percet, nem hosszú,
4: ugye, hamar tudatos, 3 percet végig kell vinni. De az is jó, az első 1 percben megeszed a 30-at. Akkor is igen. nyersz, Fanni.
1: De minek a mérleg, Feri?
4: Azért, mert a végén lemérjük.
1: Ja, nem... hogy értem, hogy nem leszámoljuk, hanem lemérjük igen. a súlyra, és akinek a legkönnyebb.
3: Úgy mérjétek, hogy az embereket állítsátok rá.
4: Igen. Óriási ötlet volt.
3: Akiben több a virsli, az nyert.
1: Igen, ez nem egy szobamérleg. Na jó, jó kezdhetjük hát
4: vagy, csajon. Vagy szerzünk ha, három...
1: Menjünk, essünk neki, nem?
4: Várjál, vagy szerzünk 3 számolót.
1: 3 számolót?
4: Igen, nem? Aki áll mellette, és a Lillának számolja, hogy hanyadik
1: virsli. De hogy fölkap egy csokorral, hát ezt nem tudjuk leszámolni.
4: Jó,
1: legyen
4: ez
1: a mérleg,
4: is igaz.
1: Legyen a mérleg.
4: Oké, okay. na.
1: Aki leggusztustalanul eszi, az tőlem kap külön egy ajándékcsomagot, jó? Aki a leggusztustalanul eszi, jó? Tehát lehet mocskos módon enni, azt nagyon szeretjük.
4: Most Balázs jó? éreztek, lányok, Balázs.
1: Mehetünk?
2: Igen.
1: Azt a lendületet. Nem tűnnek túl lelkesek igen. a lányok. Na, gyerünk, csajok. 3, 2, 1, óra, indul!
4: Úristen, már nagyon jól csinálta Fanni. Fanni egyből ráharapott, és egy teljes virslit eltüntetett. Hát Fanni, téged is inkább öltöztetnénk, tetetnénk, ahogy szoktuk volt mondani, de figyelj. Ez egyelőre még nem elég a győzelemhez, mert súranó pályán bárki bejöhet.
1: Nem néztek evőversenyt a lányok, ezt, hogy úgy kell, hogy így bele tömöd a pofazacskódba, a pofazacskódból megpróbálod lenyelni víz segítségével, ormótlanul, gusztustalanul kell csinálni.
4: Tolod befele, gyerünk Lilla, mi van, elég?
1: Ennyi voltál, megettél 2-t? Tényleg, ne csináld meg, hogy vagy Niki?
2: Nagyon meleg.
3: Fújjad, Feri.
4: Egy előfújás.
3: Jó, így van.
4: Eddig Fanni tűnik a legügyesebbnek.
3: De hogyha egy virsli van a szádba, 2-t meg így legyezel, akkor kihűl, mire jön, csak mondom.
1: Igen, el is tudsz rejteni. Hát gyerekek, a lányok azért nem indultak sok evőversenyen egyébként.
4: Csajok, még 2 perc a hátra, 1 perc elment már. Ebből, ha jól látom, Lilla 3 virslit fogyasztott el, de nem olyan rossz az. Hadd szóljon, mehet tovább, és Niki pedig gyönyörűen falatozik.
1: Lilla turistáskodni jött.
4: De ő megmondta, hogy ő ezt az egészet nem akarja.
3: Hány akarsz? Hozzáállás? Mi ez?
1: Elhányod magad? Figyelj, a plusz hányásért plusz ajándék jár. Gyere, aki elhányja magát, nagyon szeretjük. A hányod hányás, nagyon szeretjük. Itt az acskó. Én vagyok a hányó bácsi. Szóljál. Jó?
4: Jó, kicsit. Föltart, aki a bal kezét föltartja, az hányni készül, akkor Balázs odaugrik.
1: Itt vagyok, okay? Zacskót, hoztam zacskót, jó?
4: Pedig nézd meg.
1: Pasi kellene ide. Igen, ja, holnap pasikkal csináljuk, ezt komolyan mondom.
3: De figyelj, ezt újra kell játszani, most szégyent érzek. Ne haragudj.
1: Nem a játék miatt.
4: Kezdjük előről.
3: Nem a játék miatt.
1: Nem a játék miatt van.
3: Se könnyek, se izzadás.
4: Csajok, húzzatok bele, most dől el minden a legvégén.
1: Annyi, hogy Niki előtt több lett a virsli. Nem tudom, hogy csinálja, de olyan tempóban esik, hogy több lett a virsli.
4: Lilla kezd fölúszni egyébként. Nagyon jó jössz. Nagyon jó. Látom, nálad is
1: fogja
4: a virsli. Csokolom.
1: Csokolom. Jó a verseny?
2: Nagyon.
1: Ugye? Köszönjük szépen.
4: Mennyit gondolkoztunk rajta, drágám.
1: Nagyon elmés, nagyon elmés játék. Hoppá!
4: Hoppá!
1: Megérkeztek a...
4: Kinek szurkoltok?
1: A combektörésnek.
4: Mind a 3 lány. Jaj, de rendesek, mind a 3 csajnak.
3: Én igen. A virslinek szurkolok.
1: Hát figyelj,
4: egy
1: az van...
4: Egy kis gusztustalanságot a végére.
1: Te kellene ide, Eszter, te kellene
3: én
1: ide.
3: Azt mondom, figyelj, ezt nem is értem.
4: 5, 4, 3, 2, 1...
1: Ákoson csattant a gumikesztyű, csak mondom, ritka alkalom.
4: Doktor úr, már fordulok is.
1: Le is hajolunk egyből, ha Ákoson kesztyű van. Na figyeld, és számol, érted? Délelőtt még technikusi munkát végzett, most már virslit számol. Hogy lefokoztuk, Ákos?
4: Figyeljetek, Lilla, figyeld a kezét, mert csalik.
1: Nagyon jó.
4: Igen, 19-21.
1: Hogy vagy, Niki? Hogy vagy?
2: Remekül.
1: Voltál már jobban, azt látom rajta.
2: Voltam, igen.
1: Ugye?
2: Ez a kalóriadeficit.
1: Kalóriadeficit.
4: Figyelj, szénhidrát alig volt benne, érte. Se cukor, se semmi. 19, Fanni!
1: Fanni, a jéghideg Fanni, a kis lassan evő, kis lassan gyár, tovább érsz, Fanni, megcsinálta? Tényleg?
3: 21 virslit belélegeztél?
1: De igen, de bőrlégzéssel konkrétan, mert nem tűnt túl gyorsan.
3: De most 21-et evett
4: meg? Nem, de hogy is 11-et. 19 virslije maradt, tehát 11-et evett meg, a többiek pedig 8-at, 8-at.
3: Jó, megvárjuk, amíg befejezitek.
4: Igen, most izzadok, hogy menj tovább.
1: Amíg meg nem eszitek az egészet.
3: Addig senki nem áll fel.
1: Jól van, Fannikám, ez azt jelenti, hogy a nyereményed az 100 ezer forint.
3: És egy gyomortükrözés.
1: Ugye? Egy gyomortükrözés, igen, este egy hatalmas. Este egy
4: mi hatalmas lesz a 100 ezerből?
2: Fú, nem tudom, nemrég költöztem úgy, hogy lesz helye a pénznek.
1: Nemrég költöztél? Hova költöztél?
2: Ide Győrbe, vissza Pest.
1: Ide Győrbe, Pestről?
2: Ide. De amúgy a környékről való vagyok, csak elkerültem Pestre, és most visszajöttem.
1: Nem tartott sokáig a pesti karrier, akkor kifőjöttél, kicsit körbenéztél, visszajöttél.
2: Igen, igen,
1: hát az ember.
4: Mi nem tetszett Budapestben?
2: Buda! Hát, állapotváltozás miatt jöttem vissza, úgy.
4: Ja, családi állapot, gratulálunk, gratulálunk.
1: Ilyen fiatal válik is, hát megy az élet, zajlik.
4: Nagyon ez majd, de legalább itt most már tud élni majd nagyokat.
1: Így is van. Csajok, ügyesek voltatok, gratulálunk, köszönjük szépen.
4: A második és a harmadik helyzet elviheti a virslit.
1: Köszi csajok, puszi
3: nektek. Hozzátok vissza a virslit ide az anyahajóra, gyerünk.
4: Tényleg, mi lesz ezzel a sok virslivel? Hát tetszik kérni virslit? Nagyon jó virslink van. Ne adjuk oda a népeknek.
1: Hát de, most... dobáld be nyugodtan.
3: Miért? De alapból lehet enni, ott van amúgy is a virsli. Tehát menjetek, egyetek amúgy is. Azért van ott az a kocsi.
4: Nagyon köszönjük. Köszönjük. Szuper.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Már csak két hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24. Pünkösd vasárnap.

0: az utolsó lehetőség, hogy megnyerd páros belépőd, és velünk ünnepeld május 24-én a Rádió 1 születésnapját.
1: Hallgasd a Rádió 1-et, figyeld a sztár fellépők dalait délelőtt 10 és délután 4 óra között. Ha meghallod, legyél a 10. telefonáló. Mondd a szlogen.
2: Rádió 1, csak igazi mai slágerben!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára a Budapest Parkba.
0: Délután 5-kor.

0: támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Te felmostál koszos vízzel? Ugye nem? De hát a koszos vizet hordod szét te is. A Tineco koszmentes felmosó porszívóival a higiénia új szintjére léphetsz. Csak tiszta víz, akár gőzzel egyszerre, azonnal tisztított kefe, öntisztítás és szárítás. Fedezd fel a Tineco higiénikus és koszmentes felmosó porszívóit az igazártiszta.hu-n. Tineco.
3: Mit olvassunk ma?
4: A láthatatlan kincset.
5: Törődésed igazi kincs. Adj mellé pénzügyi tudást is. Nyiss Erste Cseperedő bankszámlát egyszerűen akár online, április 15-e és június 30-a között, és a számlavezetéshez járó új könyvünk segít, hogy gyerkőcöddel felfedezzétek a pénzvilágát. Irány az erstebank.hu/cseperedő. Vérteszt fel magad a kibercsalásokkal szemben. Látogass el a kiberpajzs.hu honlapra. Higgy magadban. Erste.
6: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
7: Szevasz, tavasz, hello front row, viszlát, bolhák és pullancsok. A front row-nál jól tudjuk, hogy működik az élősködők elleni védelem. Egy ízletes puharágó tablettával megvédheted kutyádat a bolhák és pullancsok ellen. 3 havi védelem egy dobozban. Keresd a front row-t a tavaszi időszakban akciósan, az állateledelboltokban és online. Mert a front row védelem.
8: Szépséggel pontokat gyűjteni? A DM-ben ez is lehetséges. 2026. május 1-e és 31-e között minden dekor kozmetikai termék vásárlása esetén 20-szoros pontokat adunk. A részleteket keresse a dm.hu/activebeauty oldalon. DM. Itt vagyok önmagam. Itt vásárolok.
9: Majd ha! Vagy most! Nissan Qashqai. 9 millió 300 ezer forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 10 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
10: 200 éves a Pilkington. Gondolj ránk szélvédőjavítás vagy csere esetén is. Keresd minket a pilkington.hu-n vagy a 0680-200-200-on.
11: Autóüveg Pilkington.
12: Ingyenes házhoz szállítás a KFC-től. Rendelj a KFC appon vagy a kfc.hu-n május 5-e és 18-a között, és a kiszállítási díjat mi álljuk. Ne maradj le!
13: Új autót keresel? Most jött el a te időd. Az MG ZS már 7 millió 499 ezer forinttól, vagy akár 0% THM finanszírozással lehet a tiéd. Menő design, modern technológia és 7 év gyári garancia. Ez az MG ZS. Az ajánlat nem teljes körű. Részletek az mgmotor.hu-n. MG. Find your more.
1: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
14: A buddhizmus nem más, mint egészséges józan eszünkre hallgatni. Így válunk életünk mestereivé. A Gyémántúd buddhista közösség arra törekszik, hogy a buddhista tanításokat és a meditációt mindenki számára elérhetővé tegye. Támogass te is adód 1%-ával az élő buddhizmust. Gyémántúd buddhista közösség. Technikai számunk 0042. Készült a Gyémántúd buddhista közösség támogatásával.
1: Társadalmi célú reklám hangzott el.
0: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
15: Psst, figyelsz? Valami igazán jó vár rád. Gyere be a Plus Marketbe és kényeztesd magad fatúsfürdővel. Nem csak az illata extra, az ára is az. Májusban 1290 forint helyett plusz kártyával csak 990 forint. Ugye ezt te sem hagyod ki? Plus Market. Pont jó árak. Pont a közelemben.
16: Költöznél, de nincs elég hely az autódban? Szállítanád, de kicsi a rakodó tered? Bérelj utánfutót! Egyedi utánfutók gyártása, bérlése, forgalmazása. Kecskeméten, a Tassi Autós Center helyén. Keresd bennünket a Facebookon, vagy látogass el weboldalunkra. www.utánfutó-szerszámbérlés.hu.
17: Szia!
18: Hello!
17: Az Intim Flóránk egyedi, ahogy a mi is azok vagyunk.
19: Ha sérül a hüvelyflórád, bakteriális vaginózis alakulhat ki.
17: A Vitagin C hüvelykrém prebiotikummal, C-vitaminnal és tejsavval segíti és táplálja a saját flórádat. Vitagin C. Saját flórám, saját életem.
19: A Vitagin C vény nélkül kapható gyógyászati segédeszköz. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát.
18: Kavics felverődés, szélvédőcsere, autóüveg Kft. Kaszkós kárügyintézés, kamerakalibrálás, autóüveg Kft. 30 éve minden, ami autóüveg. Autóüveg Kft. Kecskemét, Ceglédi út 38, www.autóüvegkft.hu.
20: Egy este, ami nyomot hagy. Május 16-án Kecskeméten Felnézek Fesztivál. Ingyenes koncertek, inspiráló hangulat. Részletek felnézekfest.hu. Gyere, ahogy vagy!
21: Gépjárművek forgalomból kivonása, bontási igazolással, elszállítással.
22: Roncsautóját akár 65 forint per kilogrammáron átvesszük.
21: Kecskemét, Szent István körút 24, Pipo Parts Kft.
23: A jó árakért nem kell messzebb menni. A Ceglédi úti körforgalom előtt várják akcióink, viszont eladóknak további kedvezmények.
24: Kattintson webshopunkra intersilver.hu.
25: Zöldkéz. Több százféle védőcipő és divatos munkaruha egy helyen. Zöldkéz. Minden, ami munkavédelem, Kecskeméten a Halasi úti Agroker mellett. www.zöldkéz.hu.
26: Trend Optika. Az éles látás támogatója. Májusban 14. országos multifokális szemüvegkampány. Kizárólag a Trend Optika csoport üzleteiben.
27: A Rádió egy gong nem hagyja cserben a hallgatóit punka közben sem. Minden hétköznap 10-től 14 óráig Faragó Miklós hozza az igazi mai slágereket itt a Rádió egy gongon. A Rádió egy gongon.
28: Üdv mindenkinek, aki éppen munka közben hallgatja a Rádió egy gongot. Jó, hogy együtt rádiózunk munkaidőben. Üzenjenek munkatársaiknak, köszöntsék fel barátaikat, és jöhetnek a közlekedési infók. A forró drót 076 414 010.
27: Rádió egy gong. Gong. A munka közben is. Csak igazi mai sláger megy.
29: Reklámot hallottak.
27: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
30: Háromnapos családi és gyermeknapi fesztivál érkezik Kecskemétre. Egyre több tizenéves használ felnőtteknek szánt kozmetikumokat. Kacor király tengeri kalandja szórakoztatta a családokat. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Családi és gyereknapi fesztivál lesz Kecskeméten. Május 29-e és 31-e között rendezik meg Kecskeméten a 6 család hétvégét és gyereknapot, ahol három napon át koncertek, báb előadások, játékok és látványos programok várják a családokat. A Deák tér és a Szent István szobor környéke ismét megtelik élettel. A rendezvény minden programja ingyenesen látogatható lesz, írja a hírös.hu. A hétvége pénteken táncbemutatókkal indul, szombaton pedig előadások, robotjátszótér, táncház és gyermekfoglalkozások várják az érdeklődőket. Vasárnap többek között gólyalábas óriás cirkusz, interaktív bűvészműsor és közösségi dobolás is szerepel a programban, az estét pedig a Zapszalma együttes koncertje zárja. Egyre több tizenéves használ felnőtteknek szánt kozmetikumokat. A túlzásba vitt bőrápolás ugyanakkor ebben az életkorban akár ronthat is a helyzeten. Kedvező, hogy a fényvédő használata elterjedt a fiatalok körében, de a közösségi médiában káros trendek is megjelennek, mondta rádiónknak Kovács Anikó, a Semmelweis Egyetem bőrgyógyásza.
31: Az is elterjedt, hogy nem az ő életkoruknak megfelelő készítményeket használják, nagyon sokszor érettebb bőre való termékeket kezdenek el használni, erős hatóanyagokat, akár fiatalon, tizenévesen elkezdenek a ráncok ellen küzdeni, amik ugye akkor még egyáltalán nincsenek is ott, és egyszerűen túl használnak, túl erős készítményeket, vagy túl gyakran használják őket, és ezáltal a bőrüknek ártanak, vagy azért, mert a bőrnek a védekező rétegét sért meg, vagy rosszabb esetben akár egy allergiás reakciót okoznak.
30: Vidám gyerekzsivajtól volt hangos Kiskunfélegyházán a Móra Ferenc Művelődési Központ, ahol a Kámfor Zenés Bábszínház, Kacor király és a Kalóz című interaktív előadását mutatta be. A tengeri kalandokkal teli mese nem csak a gyerekeket, hanem a szülőket is bevonta a játékba, így a közönség együtt alakította a történetet a szereplőkkel, írja a félegyházi közlöny. Az előadás során Kacor király és egy kapitány indult útnak, hogy megtalálják az elveszett lányt, miközben különleges helyszíneken és mesebeli figurák találkoztak. A fátyol és gomoly felhők mellett hazánk nagy részén hosszabb időszakokra kisüt a nap, egy-egy futó zápor keleten, északkeleten alakulhat ki. A nyugati északnyugati szél többfelé élénk erős lesz. A hőmérséklet a térségben napközben 15

0: segítségével emelnék a szükséges szintre, így a rendszer a fürdőfűtését és melegvíz ellátását is biztosítaná. A távhőt a jövőben csak a leghidegebb napokon használnák tartalékként. A város korábban már biomassa fűtőművet is átadott, amely jelentősen mérsékelte a földgáz felhasználást. A kivitelezés várhatóan 2 évet vesz majd igénybe. Idén 5. alkalommal rendezte meg az Aranyhomok Hungarikum rajzpályázatot az Aranyhomok Kistérségfejlesztési Egyesület. A versenyre Kecskemétről és több környékbeli településről összesen 50 általános iskolás diák küldte be alkotását, amelyek a hungarikumokat mutatták be gyerekszemmel. A pályaművek között színes, humoros és kreatív alkotások is szerepeltek. A gyerekek különféle technikákkal dolgozták fel a magyar kulturális örökség ismert értékeit, írja a híres.hu. A zsűri az egyéni látásmódot, az ötletgazdagságot és az átgondolt kompozíciókat értékelte a leginkább. Komoly gondokat okoz az aszály a méhészeknek. A recce több helyen alig vagy egyáltalán nem adott idén nektárt, eközben pedig már az akácosokat is veszélyezteti a csapadékhiány, mondta rádiónknak Bros Péter, az Országos Magyar Méhészeti Egyesület elnöke.
1: Elvirágzott a repce, igen kevés mézünk lett, ennek több oka van, elsődlegesen az aszály, száraz időben nem mézelnek a növények, nem adnak nektárt, másodszorban a virágzás nagy részén hideg volt a levegő, és nagyon fújt a szél, ami szintén kedvezőtlen méhek szempontjából a nektár begyűjtésére. Akik nagyon jó erős méhcsaládokkal teleltek ki, ők tudnak jó eredményt felmutatni, de országos szinten 10 év leggyengébb repce termése lett 2026-ban.
0: Általában felhős lesz az ég, de elsősorban az ország keleti részén napos időszakok is lehetnek, majd késő délutántól estétől nyugat felől fokozatosan csökken a felhőzet. Többfelé várható eső, zápor, zivatar azonban napközben a Dunántúl északi részén is az ország középső tájain kisebb eséllyel, estétől már főképp csak a Dunától keletre számíthatunk csapadékra. Az északnyugati szél sokfelé erős, élénk lesz, a hőmérséklet a térségben napközben 15 és 22 fok között alakul.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Hölgyeim és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a rádió egy összes frekvenciáján élőben az ország kedvenc családja, Balázsék! Itt vannak a négybetűs családtagok, Viki, Laci, Anna, Juli, Zsül, Feri, Eszti! Na, melyik lesz a kakukk tojás? Hát persze, hogy a 106 betűből álló Sebestyén BBB Balázs!

0: vagyunk.
1: Mi van a bajszodon, Feri? Mi az? Csoki tortát tettél?
2: Még nem. Még nem. De vitettem nektek is a nagyon finom tortámból, nincs mit.
0: Nagyon rendes. Már ilyen pépes egy kicsit így a korodra való tekintettel látom, hogy már nem tartalmaz. Éreztem, hogy már nem tartalmazott túl sok ilyen grillás a tetején, meg lehet, ilyen keményebb részeket. Csak igen, ilyen
1: van volt. Benne egy réteg bilagit.
0: Igen. Csak hogy vigyázzunk rád, hogy láttuk a különböző rétegeket. Na gyerekek, ráfordultunk az utolsó egy órára, és még két játékunk maradt. Figyelsz, elhiszed, most már nem óránként egy, hanem négy. Lassan jövőre jövünk, akkor már 6 játékunk lesz. Igen, hát és hihetetlen elmés játékok, tehát hogy nagyon-nagyon durva. A Diego játékunkkal folytatjuk, drága ünnepelt. Jó, ma megnyerted magadnak.
2: Az a baj, nem tudom, hogy föltűnt, hogy az elmúlt 17 évben én szoktam
1: de így
2: járkálni, de nem baj, hogy ma születésnapom van.
0: Különleges, mert ma születésnaposan csinálod még a Diego játékot.
2: Mi van, hogy vagy haver, minden oké? Okay?
3: Tökéletes. 5. év volt a szülinapom. Örülök nektek.
2: Nagyon, én is neked.
0: Ne felejtsd a kívánságot. Mit kívánsz Ferinek? Várjál, hallgassuk. Mit kívánsz Ferinek? Egyet kívánhatsz. Mit kívánsz Ferinek? Ma van a szülinapja.
3: Neked?
0: Igen, egyet.
3: A legjobbokat. Minden reggel hallgatlak.
2: Nagy kívánságokat kaptam.
0: Nagyon szépeket kapsz, Feri. Nagyon szépeket. Jó a hangod.
2: Boldogéráltok?
1: Ahogy tényleg jó a hangod, és nagyon sajnálom, hogy a zenekarod végül elbukott.
2: Nem bukott el, én döntöttem úgy, hogy elég volt abból a zenélésnek.
1: Ábel, hogy te nem így meséli, csak mondom neked.
2: De nekem volt egy rendes is, rendes zenekarom. Na, megérkeztünk a Diegósokhoz. Bogi és András az egyik párosunk. Szia, Bogi!
4: Szia!
2: De melyik részét fogod csinálni, a fekvést vagy a tekerést?
4: A tekerést.
2: A tekerést. András lesz betekerve majd. Ugye az a feladat, hogy egy darab nagyon jó műfűbe kell beletekerni a kollégát, és utána betekerve el kell görgetni a másik célig, majd neki ki kell mászni ebből. Aki a két csapatból hamarabb megcsinálja, az viszi a 100 000-es ajándék utalványunkat.
0: Igen.

0: kell verekednie magát a műfűből. Tehát jól betekerjük, és a másik oldal, mint a cserebugár, így vergődik, és aki előbb kivászik a műfűből. Milyen elmés? Mi?
1: Hát
0: milyen
1: azért, elmés? Na össze lett rakva, öcsém.
2: De nem csak elmés, de veszélyes is. Így most van. Gondolj bele. Beletekernek, aztán kitekernek, az összehányom.
1: Vagy ha nem tudsz kijönni. Figyelj, haver, te elfáradt.
0: Hogy hát megültem itt egy kicsit.
1: Eddig úgy jövögettél.
0: Olyan jól áll neked ez a tér, meg ez a sok ember. Gondoltam, ott megoldodott egyedül.
1: Na akkor itt András lesz majd betekerve palacsintába, és két csajunk van, Virág és Luca, sziasztok.
3: Én fogok tekerni.
1: Te vagy a tekerés, és te vállaltad, hogy voltam már betekerve?
0: Ne értsd félre.
1: Azt mondta, hogy igen.
0: Tényleg?
1: És jó volt? Azt mondta, hogy igen.
0: Tekertek
1: már. És kivel tekertek?
3: Barátommal.
0: Azt a minden
1: éve. A barátja beszokta tekerni műfűbe.
0: Hát ez egy ritka, ritka.
2: Átviszi a határon.
1: Most aztán, ami ott, történik.
2: Ott meg kitekeri.
0: Igen.
1: Onnan nem menekül a kis asszony.
0: Ott nem tud védekezni.
1: Ott nem tud.
0: Igen.
1: Új, de nagy bulik lehetnek nálatok. Jó, kezdjük is el. Akkor a tekerendő alanyok feküdjenek föl a műfű szélére. Fejet kint lehet hagyni, ahogy gondoljátok. Virág elfeküdt. Virág nagyon rutinosan fekszik, gyerekek.
0: Szóval jól hozza. Ahogy látszik, fekszik, én is nézem. Látszik. Ahogy Virág fekszik, nagyon, ott abban komoly rutin van.
1: Jó, egy kicsit arrébb mehetsz, Virág, te is.
2: Úgy, hogy így volt egy monitor.
0: Itt van melletted egy 4x4-es, igen. Ne törődjél vele, szerint egy 6x6-os kivetítőn tudod nézni. Hát, de oda néz.
2: Ebben az esetben hadd forduljak el 30 fokot.
0: Amerika, hát látod, ami történik.
2: Én azt hittem, hogy nézzük ott az épületeket, mondom el.
0: Igen, ott a Kolostor
2: templom,
0: a patikát ott bámulják, a Széchenyi patikát gondolt. Hát nem, hát itt van egy 6x6-os kivetítő. De...
1: Ez az ötödik kitelepülésed velünk, vagy nem tudom, hogy harmadik.
2: Ne szólj hozzám.
1: Nem szólok, csak mondom, hogy ez mindig itt van. Jó, tehát akkor világos, Luca, hogy mit kell csinálni?
3: Igen, be kell.
1: Betekered, elgurítjátok oda, és ott önállóan ki kell jönnie a hogy hívjákból, a műfűből. Na kérem szépen, 3, 2, 1, tessék, tekerés indul.
0: A legszürelmesebb.
2: Tekered, Luca, kígyó.
0: A legszürelmesebb játék ebből.
1: De gyerek, úristen, Adrásra ráesett a barátnője, és nagyon jól állnak a csajok. Megvan, mász ki, mász ki, mász ki, mász ki.
0: Figyelj,
1: most már ki kell mászni belőle.
0: Azt a szürrealitást nézd. Azt nem hiszed el, mi történik.
1: Végre.
0: Szia, de egy
2: játék. Gyerünk, majd neki.
1: Úristen, gyere, beszélni akarok veled.
0: Eljössz egy kitelepülés, és nem tudod, hogy fél óra múlva műfűből fogsz kiverekedni, hernyóként mozogni egy téren, sok ember szeme láttára.
1: Jaj, ez zseniális volt.
0: Ez szürreális volt.
2: Jó, de kérünk praktikus tanácsokat a résztvevőktől, hogy mi a titka ennek, hogy lehet ilyen gyorsan kiszabadulni, hogy távol tartod magadtól a műfűvet, vagy kapaszkod?
3: Sok gyakorlat.
0: Sok gyakorlat. Sokszor van az ember, hogy betegerik műfűbe, és ki kell szabadulni.
1: Na, hát Lucáék akkor második helyezett, nagyon sajnálom, mert egy ezred másodperccel, de akkor András és Bogi, akik vélhetően egy pár.
4: Ez így van.
1: És ti is szoktatok ilyeneket játszani?
4: Nem, én csak este a takaróba tekerem bele magam.
1: Ja, és reggeli kiszabadulást láttuk. Egyébként érdekes volt, mert András ugye kukacként mászott ki, és a csajok közül pedig hát ilyen kitekerés volt, de sajnos egy ezred másodperccel ők lassúak voltak. A Diego szakértőjét kérem szépen meg, hogy legyen olyan kedves, és adja át a 100 000 forint értékű ajándékcsomagot.
5: Gratulálunk a nyertesnek.
1: Nagyon ügyes volt.
0: Itt azonnal látszik, hogy a Diego.
5: És vigaszdíjat is adni a második helyezetnek.
2: Egy láttörlő.
1: Egy ilyen rendben.
5: Mert fejfej mellett haladtatok, és ezért szeretnénk nektek egy 20 000 forint értékű ajándékutalványt felajánlani.
0: Rendben.
1: Tündérek vagytok.
2: Nem is, van még ebből amúgy?
3: Fogunk, igen.
1: Jó, akkor Bogiéknál jó helyre ment. 100 000 forint. Azt nem tudom, ti hogy osztoztok.
3: Mi most is álltuk meg egymást.
1: Ja, most ismertétek meg. Nagyon jó, akkor címet azért cseréljetek, hogy mikor mentek bevásárolni a Diego-ba.
0: Azért az jó beszélgetés lehet. Tekersz vagy tekerlek? Szia, Gabi vagyok. Szia, Ica vagyok. Jó, gyere, tekerlek.
2: Én nem bírom,
0: jó,
2: a tekernek.
1: Engem beszoktak tekerni.
0: Jó, akkor tekerlek én. Gyere, álljunk össze és játszunk egyet a Balázsékkal. Várja, a kívánságokat nem hallgattuk meg. Feri, várja, egy kívánságot mondhat mindenki. Halló, hol vannak a játékosaink? Most egy kívánság.
3: András szeretne nyilatkozni.
1: András,
0: azonnal egy kívánságot a Ferinek.
1: Nem,
0: egy kívánságot lehet. Nem
1: állott a 100 000, azt lelépünk vele.
0: Mit kívánnál Ferinek? Egyet kívánhatsz.
4: A Bogi fogja felhasználni ezt a 100 000-et.
0: Ez szép kívánság. Ez egy nagyon szép kívánság a Ferinek.
1: Köszönöm. Már megérte, hogy ünnepeljük a születésnapomat.
0: Nagyon boldog lesz az a születésnap, Feri.
1: De én egy pesgőt mondtam.
2: Tudod, amikor meghalunk, mindenkinek lepereg az összes kívánság így eszembe.
4: Azt az egyet szeretnénk
2: kívánni neked,
4: hogy ugyanaz a testrészed legyen merev most is, ami 20 évvel ezelőtt.
1: A derekam.
0: Azt a mindenit, Feri, de ez legalább egy konkrét kívánság volt.
2: Vegyük el tőle az utalványt, nem érdemelte meg.
3: Jó pálinkát.
1: Ez az, köszönöm, nagyon kedves
0: egy alkoholista gyereke is megszólalt. Nagyon jó, csokoltatjuk őt is, így van. Apukára, elég bizony.
2: Apukám mindig rossz pálinkától ideges, úgyhogy jót kívánok neked.
0: Cuki volt a kisgyerek. Szóval sok jó pálinkát kaptál, ne üssenek el motorral, ezt kívánták eddig neked. Mit kívántak még? Sok biztonságos kilométert.
1: Michelin
0: csillagot az éttermedben, nem állunk rosszul.
2: És az én fogzománcosom, az nem tetszett?
0: Ja, és erős fogzománcod.
2: Nagyon fontos
1: különben.
2: Vigyázzatok a fogzománcotokra.
0: Igen. Na jól van, gyerekek, oké, fel vagy készülve még egy játékra? Ledaráljuk most akkor így még egyet, így
1: hát
0: a nagy
1: itt
0: üzemben?
1: Nincs mese, mert itt most már átrendezzük a terepet, és akkor a Weber Grill csodálatos készülékét fogja majd valaki megnyerni, mert ennek ugye az a titka, hogy egy mozdulattal össze lehet csukni. Jó napot kívánok! Hello! Hello! És a lényege ennek a sztorinak az, hogy ezt egy másodperc alatt grillezésre kész állapotban lehet hozni, de... ezzel fogunk most szlalomozni a versenyzőink, aki gyorsabban visszaér a szlalomból, úristen. Tehát föl kell állítani ugye a grillt, nézd meg milyen szépen Bartu csukódik. Ditu. Jó, mi? Hello, Misa.
6: Szervusz. Szia, Feri.
1: Szoktál grillezni?
6: Igen. Igen, hát szabad kígyóson.
1: Szabad kígyósi vagy? Gyerekek, szomszéd falu.
0: Mit csinálsz ilyen messze?
1: Most hogy kerültél
0: ide? Hogy kóboroltál ide?
6: 10 éve feltelepültem.
1: Menekültél, mi?
6: Hát a megélhetés.
1: Mondjuk régen a szabadkígyósiakat megvertük.
2: De most nem figyelj, hány kígyós van még?
1: Tehát kettő. Ez a kettő, kígyós, új kígyós és szabad
2: nincs
1: kígyós.
2: Nincsen öreg kígyós, szárad kígyós.
1: Egymástól egy ilyen, nem tudom, 3-4 kilométerrel lakunk, és a dicső 80-as években, hát nagyon meggondoltad, hogy átmenjél mulatozni a másik faluba. Akkor már város voltunk, mert biztos, hogy valakit megvertek.
2: Misu, szurkáltál?
6: Ez így volt.
0: Igen, de még járkáltál szurkálni? Vagy Fater járkált szurkálni?
6: Nem.
0: De Fater nem ment át szurkálni? Új kígyósra?
6: Fater se.
0: Senki?
6: Nem.
0: Mert ilyen falvakban, ilyen konkurens falvakban, ez divat volt régen, 800 kettőség. Átmentek, jó megverték egymást, hazamentek, mindenki berúgott. Tehát ez egy hétvégi program
6: én
0: volt.
6: Én csak hallottam erről.
1: A igen? Sorrendet nem jól mondtad, tehát átmentek, mindenki berúgott és szurkálás.
0: És szurkálás, és vissza haza.
1: Fontos volt, igen.
2: Jó, de elmondanám, hogy Győrben találkoztatok, tehát valószínűleg tanúvédelmi programban van.
0: Igen,
2: mert nem vissza a megyébe.
0: Nem települhet vissza. Igen.
1: És mit csinálsz itt, Misa?
6: Szerelek.
0: Szurkálom.
6: Gépeket építek.
1: De milyen gépeket?
6: Processzorkészülékeket
1: épít.
0: Hát ez nem a világunk felett.
1: Nem, azt nem tudjuk, hogy micsoda. Akkor tudjuk, van egy Misánk, és van egy Atink. Hello, te honnan jöttél?
7: Szia, mi Komáromból jöttünk.
1: Komárom? Csak ezért? Miattunk?
7: Hogyne, igen.
1: Hallod ezt milyen?
0: De rendesek
1: Komárom,
0: vagytok.
1: Az sincs közel. Mennyi? 50?
7: De hogy is, nincs annyi.
1: Nincs annyi akkor. De nem az autópályán, nem voltál öngyilkos jelölt.
7: Annyi időnk nincs.
1: Szuper, na gyerekek!
0: Várjál csak, itt közben szerelmet vallottak az Eszternek. Bocsánat,
2: azért van, mert felgyűrtem a szoknyámat véletlenül.
0: Véletlenül befújt a szél a szoknyád, itt meg jobbra egyből egy szerelmet vallottak az Eszternek.
2: Ez nem a grillből jön, csak ennyit mondani nektek.
0: Itt aztán befűtöttek a kemencébe, hallod? Itt ülök mellette, fölvintett a szoknyám, ugye leesek itt a szék.
1: De is kell öltözzenek.
8: Kötény, sapka,
2: ah, micsoda kandúra, még fagyja is van.
8: Biztonsági előírásoknak megfelelően grillt fel, szlalom, oda-vissza. És
1: akkor... Nagyon jó, pontosan erre. És megnyeri ezt a grillt, aki a gyorsabb, ugye? Rendben, na akkor világos volt, a rajt pisztoly eldörrenése után sapkát fölvenni, kötényt fölvenni, kesztyűt fölvenni.
0: Nehogy megégessen.
1: Így van, nehogy megégessen, fölnyitni. Azt tudjátok, hogy hogy kell fölnyitni? Elmagyaráztuk? Vagy majd itt...
2: Nézzél bele, nincs benne nyest.
1: Jó.
0: Igen.
1: Jó, és aki nyestel szlalomozik, az plusz
0: az
1: pont.
0: Plusz ajándékcsomag.
1: Oké. Okay. Na, szlalomozás oda-visszafele egyenesen. Nem kell bekötni a kötényt, csak tegyétek
2: Laci,
1: föl.
2: Laci átérve.
1: Mert holnap reggel is itt fogunk állni még. Mi van, Laci? Van még valami?
0: Rajta vagy a kivetítő, Laci, csak szólok.
1: Visszafelé már egyenesen jönnek. Hát persze, kifelé szlalom, és odafele vagy odafele szlalom, visszafele egyenesen. Na kérem szépen, operatőr kollégára vigyázzunk, jó? Tehát öltözés, grillnyitás, szlalomozás, visszafutás. 3, 2, 1, tessék! Eddig nagyon jó, nagyon jó csináljátok.
0: Föl is kell öltözni, megőrülsz.
1: Hát csak, hogy akassza a nyakába.
2: Nem hiszem, hogy ebben nézd meg, hallod
1: már. Misa, ne bénázzál már, milyen kígyósi vagy te a rohadt életbe, de komolyan.
2: Letérdeltél az öltözéskor.
0: Ne lopd el, Misa, ne lopd el, nem sikap első.
1: Nem jó, gyere vissza, ki kell nyitni, nem jó, gyere vissza, ki kell nyitni.
2: Jaj, Jézus Isten.
0: Misa elfutott a sütőbe, ellopta, azt hiszi, szabad kígyóson van, ezt is ellopta.
1: A szabad kígyósért nem lopnak, nem mondd már.
2: Misa úgy megy, mert egy hordádja már.
0: Így viszek az egészségügyre.
2: Grill doktor, minden rendben van.
1: Te figyelj, mi történt veled?
2: Nem tudta kinyitni.
1: Mi történt veled, Ati?
7: Bepánikoltam.
0: Ati,
1: iszoltál rendesen?
7: Néha.
0: Ati, várjál, úgy kapták ki a versenyben, hogy el se indultál, csak a társad beér, csak szólok. Tehát nem tudom, te mit csináltál, de a másik emberünk megkerült a városházát. Tehát, hogy te miben vagy ott, vagy mit csinálsz?
2: Szerintem Feri miatt volt.
0: Hol ment el ez a dolog? Te mi történt?
7: Jó kérdés, jó kérdés.
0: Nem vagy egy kapkodós típus.
1: Nagyon jó.
0: Ezt szerettük, jó?
1: Akkor Misa, köszönjük.
2: Ha van benne nyest, az a tiéd.
0: Igen, Misa, óriási
1: gratulálunk, menni. Nagyon-nagyon ügyes voltál, gratulálunk.
6: Nagyon szépen, köszönöm.
1: Kedves egészségedre, bunda, Weber grillt bunda. Nyertél, viheted bárhova. Nem bunda, mert érted, ha új kígyósi lenne, akkor bundáról beszéltél, de szabad kígyósi. Hát
2: ez kígyóbőr akkor.
0: Oké, okay, akkor mi volt a nyeremény? Tehát itt akkor elvitte a sütőt?
1: Igen,
0: a sütő?
1: Így van, a Weber grillnek ezt a Traveller nevezetű szerkezetét, és akkor javan vigazdíjunk, egy grill csipes szetted lesz. Jó, tehát ezentúl odanéz, ezentúl nem kell puszta kézzel fogni a húst a grillezőbe. Ez a vigazdíjunk, és akkor Misa pedig nekiállhat, viheti, kirándulhat vele, mert egy mozdulattal fölcsattintja, és aztán már süt is. Úgyhogy ez...
0: Ezzel a négy játék azért tényleg olyanok vagyunk, mint egy ilyen telesoppos fél óra gyerek.
2: Igen, elég durva. Igen.
0: Sok mindenről nincs szó, csak játék, nyeremény, játék, gyere, játsz, tolja, túlzat, kész, vége, megyünk haza.
2: Vagy 30 percet az egészet lejátszani egyre. Ezt kell csinálni. Ahogy azt szeretném kérdezni, hogyha forrón berakom a kocsiba a grillt, az oké? Okay?
1: Hallod, az Eszter kérdezett egy szaktanácsot, hogyha forrón berakja a kocsiba a grillt, az oké?
8: Okay? Nyáron persze. Nem változik semmi.
1: Lehet semmi, csak leég a kocsit, de a grill az megmarad.
0: Mr. Grill, személyesen Mr. Grill.
1: Ő a legnagyobb szaki, viccelsz?
0: Nagyon jó, jön velünk egész héten.
2: Nagyon sok kérdésem lesz.
0: Nagyon jó, Mr. Grill. Oké, megjegyezzük, Mr. Grill itt van velünk. Nagyon sok kérdésünk lesz még a héten Mr. Grillhez. Jó, rendben van.
1: Nagyon sok ilyen okos kérdést kapsz az Esztertől.
0: Bombázni fogunk még kérdésekkel. Így van.
1: Na, nagyon köszönjük, akkor gratulálunk Misának.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Már csak két hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24. pünkösd vasárnap. Rádió egy születésnapi fesztivál. A Budapest

0: utolsó lehetőség, hogy megnyerd páros belépőd, és velünk ünnepeld május 24-én a Rádió 1 születésnapját.
1: Hallgasd a Rádió 1-et, figyeld a sztár fellépők dalait délelőtt 10 és délután 4 óra között, ha meghallod, legyél a 10. telefonáló. Mondd a szlogen!
2: Rádió 1, csak igazi mai sláger meg!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára a Budapest Parkba.

0: Este 10-től After Party 3 helyszínen.
1: Készülj, már csak 2 hét. Május 24 bünköst vasárnap, Budapest Park. Újra Rádió 1 születésnapi fesztivál a Master Good támogatásával. Részletek a radio1.hu oldalon.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
4: A te döntésed, hogy miből mennyit szeretnél. A Vannál hiszünk abban, hogy korlátok nélkül érdemes kapcsolódni zenéhez, egymáshoz, a világhoz. Találd meg a hozzád illő korlátlanságot a Vannál, mert nálunk minden mobil tarifában ott a korlátlanság. Egyéni előfizetőknek a tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a van.hu-n. Van. Minden pillanat számít.
5: Van, amikor a prémium életérzés nem a feltűnő gesztusokban, hanem a mindennapi harmóniában mutatkozik meg. A Lexus LBX és UX modellek pont ilyen élményt nyújtanak. Kifinomult, megbízható társak a mindennapokban. Legújabb városi modelljeink fix 3,9% THM-mel. Prémium utazás a város ritmusában. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márkakereskedéseinkbe, vagy a lexus.hu oldalra.
6: Vannak pillanatok az életben, amik megismételhetetlenek. Ne hagyd, hogy a szúnyogok tönkre tegyék őket. A Vape szúnyogírtó hatékony védelmet biztosít a közönséges és tigris szúnyogok csípései ellen az egész családnak. Vape, for your life. Véd otthonod a Vape kombinált elektromos párologtatójával, ami utántöltő folyadékkal és lappal is működik.
7: Városi pörgés, hétvégi kiruccanás, családi nyaralás vagy vidéki kirándulás. Akármi is vár rád, a Skoda SUV modellek tágas terekkel és kényelmes vezetési élménnyel készen állnak az útra. Ráadásul most akár 7.999.000 forinttól tiéd lehet egy Skoda Kamiq. Nézd meg aktuális ajánlatainkat a skoda.hu oldalon. Skoda SUV modellek. Veled tartanak, bárhová is mész.
8: Skoda.
9: 200 éves a Pilkington. Gondolj ránk szélvédőjavítás vagy csere esetén is. Keresd minket a pilkington.hu-n vagy a 0680-200-200-on.
10: Autóüveg Pilkington.
11: Ezt nem hiszem el. Nem nyomom a dudát, nem intek be, nem üvöltök. Nem nyomom a dudát. Ha ismerős a monológ, próbálja ki a homeopátiás Datív Piscineót. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
12: Idő van, készen állsz a 24 órás villám akcióra? Május 21-e és 23-a között extra kedvezményekkel várunk az Opel márka kereskedésekben. Opel Corsa modellek 8 év garanciával már 5 990 000 forinttól elvihetőek. Ne maradj le! Részletek www.opel.hu.
2: Reklámot hallottak.
1: Rádió 1 gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám. Kövesd a Rádió 1 gong Facebook oldalát, facebook.com/Rádió 1 gong.
13: Trend Optika, az éles látás támogatója. Májusban 14. országos multifokális szemüveg kampány, kizárólag a Trend Optika csoport üzleteiben.
14: Unod a cipekedést? Kikészít a sorban állás? Rendelj az Osamból a Foodórán, és házhoz jön a bevásárlás. És most nem csak időt, de pénzt is spórolhatsz. Hiszen az Osam kuponkóddal 20% kedvezmény jár, ha 10 és 15 ezer forint között vásárolsz. Részletek foodora.hu/ajánló. Foodora, mert jól esik.
15: Most érdemes lépni, ha vállalkozáson megbízható haszongépjárművet keres. A Mercedes-Benz Citán már akár nettó 6 978 000 forinttól és 76 200 forint havi finanszírozással elérhető vállalkozásoknak. És ami még jobb, az ár 3 díjmentes kötelező szervizt is tartalmaz. Most készletről a Mercedes-Benz Hoványnál. Mercedes-Benz Hovány, az önvállalkozásának partnere. A tájékoztatás nem teljes körű, nem minősül ajánlatnak. További részletek www.mercedeshovány.hu.
16: Figyelsz!
5: valami igazán jó vár rád. Gyere be a Plus Marketbe és kényeztesd magad fatúsfürdővel. Nem csak az illata extra, az ára is az. Májusban 1290 forint helyett Plus kártyával csak 990 forint. Ugye ezt te sem hagyod ki? Plus Market. Pont jó árak. Pont a közelemben.
8: Gumicsere, autószerelés vagy műszaki vizsga? Intézzen mindent egy helyen, Kiskörösön és Kecelen. A Diós Guminál hatalmas személy és mezőgazdasági abroncsválasztékkal, profi szervizzel, valamint teljes körű műszaki és eredetvizsgával várjuk. Spóroljon időt és autózzon biztonságban. Nálunk az ügyfél az első. Részletek diósgumi.hu.
16: Szuper hűsítőre vágysz? Irány az Andi fagyizó Kecskeméten a Praktiker parkolóban. Csavart fagyi, jégkása és jeges kávé. Nálunk garantált a felfrissülés. Nyitva 9 órától este 8-ig, vasárnap 6-ig. Andi fagyizó, a te nyári kedvenced.
17: Tudtad? A vashiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
18: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
17: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
18: Maltofer rágó tabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
19: Kövesd a Rádió 1 Gong Facebook oldalát facebook.com/Rádió 1 Gong és hallgass minket online weboldalunkon www.radio1gong.hu.
1: Május 24. Budapest Park.

0: Reklámot hallottak.
1: A Rádió egy Gong legfrissebb hírei.
2: Háromnapos családi és gyermeknapi fesztivál érkezik Kecskemétre. Egyre több tizenéves használ felnőtteknek szánt kozmetikumokat. Kacor király tengeri kalandja szórakoztatta a családokat. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Családi és gyereknapi fesztivál lesz Kecskeméten. Május 29-e és 31-e között rendezik meg Kecskeméten a hat család hétvégét és gyereknapot, ahol három napon át koncertek, báb előadások, játékok és látványos programok várják a családokat. A Deák tér és a Szent István szobor környéke ismét megtelik élettel. A rendezvény minden programja ingyenesen látogatható lesz, írja a hírös.hu. A hétvége pénteken táncbemutatókkal indul, szombaton pedig előadások, robotjátszótér, táncház és gyermekfoglalkozások várják az érteklődőket. Vasárnap többek között gólyalábas óriás cirkusz, interaktív bűvészműsor és közösségi dobolás is szerepel a programban, az estét pedig a Zapszalma együttes koncertje zárja. Egyre több tizenéves használ felnőtteknek szánt kozmetikumokat. A túlzásba vitt bőrápolás ugyanakkor ebben az életkorban akár ronthat is a helyzeten. Kedvező, hogy a fényvédő használata elterjedt a fiatalok körében, de a közösségi médiában káros trendek is megjelennek, mondta rádiónknak Kovács Anikó, a Semmelweis Egyetem bőrgyógyásza.
3: Az is elterjedt, hogy nem az ő életkoruknak megfelelő készítményeket használják, nagyon sokszor érettebb bőre való termékeket kezdenek el használni, erős hatóanyagokat, akár fiatalon, tizenévesen elkezdenek a ráncok ellen küzdeni, amik ugye akkor még egyáltalán nincsenek is ott, és egyszerűen túl használnak, túl erős készítményeket, vagy túl gyakran használják őket, és ezáltal a bőrüknek ártanak, vagy azért, mert a bőrnek a védekező rétegét sért meg, vagy rosszabb esetben akár egy allergiás reakciót okoznak.
2: Vidám gyerekzsivajtól volt hangos Kiskunfélegyházán, a Móra Ferenc Művelődési Központ, ahol a Kámfor Zenés Bábszínház, Kacor király és a Kalóz című interaktív előadását mutatta be. A tengeri kalandokkal teli mese nem csak a gyerekeket, hanem a szülőket is bevonta a játékba, így a közönség együtt alakította a történetet a szereplőkkel, írja a Félegyházi közlöny. Az előadás során Kacor király és egy kapitány indult útnak, hogy megtalálják az elveszett lányt, miközben különleges helyszíneken és mesebeli figurákkal találkoztak. A fátyol és gomoly felhők mellett hazánk nagy részén hosszabb időszakokra kisüt a nap, egy-egy futó zápor keleten, északkeleten alakulhat ki. A nyugati északnyugati szél többfelé élénk erős lesz, a hőmérséklet a térségben napközben 15 és 20 fok között alakul. Holnap napos gomoly felhős időre készülhetünk, záporok csak néhol elsősorban az északnyugati északi határ közelében fordulhatnak elő, a délies szél pedig erős lesz.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: igazi, ma is sláger megy.
1: Micsoda kivitelezés, micsoda szép munka, Ferenc. Egy ilyen kis karton lapra ide fölvésve, egy boldog születésnapot, rajz is van rajta, torta rajz, érted? Hát itt minden van. Mit adjak, mikrofont? Vagy adjak egy... Ja, van mindened van? Fel vagy készülve, mindened van. Na látod, hát miket csináltak?
2: Jaj! Nem, hello, baby!
1: Gyere, mász már föl, megérdezünk.
3: Gurulját
2: rögzítek.
3: Azt mondom, hogy nem poén, mert most ha várjátok majd, akkor nem figyeltek.
1: Gurulj már föl ide megint.
3: De amúgy ez nem is gurulás volt, hanem az egy párducozás volt. Egy párduc volt, csak te nem ismered az állatokat.
2: Párducozás.
1: Én egy pillanatra lenéztem, és azt hittem, mondom, basszus, elájult.
3: Hát ilyen még nem volt.
1: Rosszul van, elájult, itt kiterült, itt mondom.
3: Pedig csak az volt, hogy feltérdeltem. Nem fogok feltérdelni neked. Nem kell,
2: gyere már ide, mert akkor tudnak rólunk hármas közös képet csinálni.
1: Várjatok.
2: Király fölöttünk, érted?
1: Szóval most írtak a soproniak, várjál, több fejlemény is van. Egyrészt írtak Sopronból, hogy nagyon várjuk a csapatot, elkezdett esni az eső.
2: Yes, sikerült.
1: Most láttam, igen, ránéztem a Viberre. Gábor, neked felajánlottak egy szombathelyi szállodát. Képzeld, milyen hallgatóink vannak, úgyhogy lehet, hogy majd itt valakit még megbízunk, hogy ha esetleg akar szombathelyen aludni, nagyon cuki, nem akar szombathelyen aludni.
2: Nos, mi a bajod a szombathelyiekkel, Gábor?
1: Gábor, kapjál be a szombathelyiek! Téged nem lehet megvenni egy szobával!
3: Nem lehet korrumpálni, Gábor.
4: Az nekem a nem probléma, nagyon szépen köszönöm. Csak mivel délután 5-kor kezdtek, a legtöbb szárásról általában 10 órakor el kell jönni.
3: Figyelj, Gábor, ezek ingyen adják a szállást, így lemaradhatsz.
2: Hát de aznap aludhatsz ott, amikor ott vagyunk, érted? Tehát szerda este...
4: Én ezt értem, csak ha én innen Győrből elmegyek Sopronba, reggel 10 órakor, vagy szombathelyre 10 órakor elmegyek, 11-re ott vagyok, délután 5-ig mit csinálok?
1: Na jó, ne haragudjál, bocsánat, hogy nem szerveznek neked egy városnéző programot, mondjuk, hát ugye, nem is értjük, hogy miért nem, de hogy érted.
4: Hagy tudja már jobban, jó?
1: Jó, igen, rohadjatok meg.
2: Jó, átadjuk.
1: Tudjátok, mit a szombathelyek? Rohadjatok ti meg azzal a szállodával, ott vagytok. Gábor, nem akar nálatok lakni. Gondoltam, én átadom, nagyon rendesen.
3: Gábor, a saját szobámat adták neked oda, csak mondom.
1: Ennyi, ne törődjél vele.
4: Nagyon szépen köszönöm, itt már lefoglaltam a szállásom a Győrben.
1: Jó.
4: És ez így célszerű.
1: Csillagtúrázol, te szereted az ilyet. Győrből mész, szombathely, Debrecen.
4: Igen, meg utána Győrből egyszerűbb átmenni Dunaújvárosba, mint Szombathelyről.
1: Gábor, te vagy a főnök, azt csináljuk, és az van, amit te akarsz. Nem akarsz ott lakni, följük őket, elküldjük őket az anyjukba, nem akar ott lakni, kapjátok be, leteszünk kész vége.
4: Most őszintén, ti látjátok azt a térképet, vagy én a...
2: Ja, szerintem...
1: Igazad van. Hatás után én leszek az, aki följük őket, és elküldöm. Nem, téged nem lehet megvenni egy szállodai szobában Szombathelyen. Jó.
3: Te Balázs, ez a műfő eddig is itt volt?
1: Igen, ez lassan egy 4-5 éve ezzel járunk kitelepülni, de...
3: Ez ilyen, ez ugyanaz?
1: Ez effektíve ugyanaz, igen. Én Balázs vagyok, ő Feri, ez így Győr. Hát igen, jajjátok
2: meg.
1: Igen. Ez körülbelül 3 éve van így leműfűvezve, azt
3: nagyon
1: hiszem.
3: Nagyon szép munka különben, most, hogyha megnézni.
1: Aztán kicsinálta ezt a jóféle műfűvel, ne jön egy íret házára, ne rakt jött egy
3: ilyet. Olyan jó érzés különben most, hogy belefutatom az új évba. Tehát ez egész jó.
1: Figyelj, balra van egy kivetítő, hogy lassan belakod majd ezt a helyet. Még 1-2 éve eljössz, megnézed, hogy mi történik, ott egy kivetítő, itt műfű. Igen,
2: ez abszolút. Ez tetszik most neked így, mint új élmény?
3: Nagyon tetszik nekem. Azt hittem, hogy ez már ilyen támogató idő, akkor ezt még mi vettünk.
1: Ja, azt gondoltad, hogy a Diego gyorsan azt mondta, hogy ma jövök szponzornak, akkor gyorsan beborítalak benneteket.
3: Holnap már ez segi lesz kirakva, csak mondom neked, egy vastag segi.
1: Mindig amilyen a szponzorunk, azt csinálva, mint az üvegstúdió. Most Diego van, akkor Diego leborította itt műfűvel. Nem, ez így van egy ideje, de abszolút.
3: Jó, mindegy,
1: jó, szóljál van. Még valamit kiszúrsz, vagy észreveszel. Mondom, hogy hány éve.
3: Az a csúnya éve. Kelés az arcodon az égodon.
1: Igen. Na, szóval, hogy holnap Sopron, ugye, elkezdett esni, és Városházat ér talán ez a helyszínünk.
2: De holnap is fog esni?
1: Figyelj ide, elmondom, mi van. Ma fönt voltunk, tehát ma nagyon nagyot megyünk, holnap lemegyünk a Gödör aljára 8 fokba a szakadó esőbe, és onnantól ilyen idő lesz, Debrecenben már 20 fokba rócsózunk újra. A holnapi nap ott Sopronban hősnek kell lenni, tehát oda csak az igazi hősök jönnek ki, az egy 13 fok és szél. Esőt nem mond egyébként, de csak szelet és hideget. De
2: azt megnézzük. Meg bírjátok, soproniak, persze.
1: Hozzá vannak szokva. Nem voltunk ott az utóbbi 10 éve tényleg, úgyhogy jó idő lett volna, úgyhogy a soproniak tudják, hogy ott milyen végigcsinálni egy
3: viharos szelet. Nincs szükségünk a jó időre.
1: Mi nem, abszolút nem. Úgyhogy ez van, gyerekek, úgyhogy holnap, és aztán megyünk tovább, ugye Szombathely, Dunaújváros és Debrecenben zárjuk majd a kis turnénkat.
3: Feri, most, hogy a születésnapod lassan a végéhez ér, hogy magadnak egy jó kívánságot. Kívánjál magadnak valamit,
1: na,
3: Feri.
1: Na, tessék, Ferenc.
3: Hát, ha meg tudom vetetni Balázsra.
1: Tessék, ez most az 50, várjál, mennyi?
2: 56.
1: 56 éves vagy, haver.
2: Nagyon azért az... igen.
3: Most jön a forradalom.
1: Ahol?
2: Nálam?
3: Hát nem.
2: Milyen forradalom?
3: Az 56-os.
2: Elhagy a béka, vagy mi?
3: Béka soha nem fog elhagyni, ennek anyagi oka van.
2: Ja, ő ellátó a csaj, egész ügyes.
3: Tudom, tudom, de azért akarja látni, hogy még a te elkoszlasz előttem.
1: Hogy... Szerte fornasz, hogy berakjuk egy jó krematóriumba, érted, megnézi. Biztos, hogy ben vagy, bekopog az üvegem.
3: Ott az a sok jó dolog, ott vannak a motorok, ugye, a babetta, meg minden az.
2: A nevén azért... van három is, vicces. Hát nem gondolod, hogy a magaméra veszem.
3: Na, viccet félretéve, Feri, gyerünk most, legyen egy picit komoly. Nézd bele a jövőbe.
2: Komolyat mondja, akarsz?
1: Nézd bele a győri emberek szemébe. És...
3: Nézd bele a győri emberek szemébe.
2: Már belenéztem.
3: Igen. Mondjuk
2: már
3: a Gáboréba. Nézd bele a Gáboréba.
2: Az gyönyörű kék szemével, Gábor. Gábor, gyere jövőre is, jó?
3: Ezt kívánod magadnak?
2: Én csak ezt kívánom, mondjuk, amíg mi még turnézni járunk ezzel a kitelepüléssel, a Gábor legyen ott.
1: Most egy kívánságomra is elhasználod Gáborra?
2: Én Gáborra elhasználom. Én arra vonatkozóan adjon valaki jó tanácsot, hogy hogy tudok ezen túl úgy motoros túrára elmenni, hogy te ne gyere.
1: Én? A legkevesebb gond van velem, elmondom. Senkivel józan vagyok, időben ott vagyok. Hát mint olyan jó kis tyúk vagyok. Megyek utánad, mint a kis kacsa, ott motorozok utánad.
2: Szépen ügyesen. Amikinek igen. Tökéletes az élete, ott nincs kívánság, érted? Mamma.
1: Az egészséged.
3: Hát akkor maradjon minden így.
1: A vérképed, a koleszterined, az érszűkületed, semmire nincs kívánságod.
3: Én azt mondom a Feri melletti szobában, hogy reggel felveszem nektek a készülődést. Tehát... És ez még csak Balázs. Ahogy mosol a fogát.
1: Onnan tudod, hogy mellettünk alszol, hogy én hájtatom magam a fogkefével. Ugye, mert én abban hiszek, hogy reggel meg kell hájtatni magad.
3: Feri megáll, a vast idője.
1: Vért köp már a teraszon, és én... Na innen tudod, hogy mi vagyunk melletted. Én hájtatom magam, Feri meg egy ilyen tüdőgondozóba kimegy az erkélyben, de cigi ott van a kezében. Tehát így kell, persze, abszolút. Tehát
3: ez... és közben, és Laci már kint cigizik a teraszon. Nem hiszem el.
1: Igen, ezt nem hiszem el.
3: Semmi önkritikájuk.
1: Tényleg? Tehát kell? Hát a reggeli öklendezés, az kell. Na jó van, gyerekek. Drága győriek, elköszönünk tőletek. Nagyon
3: köszönjük, hogy
1: kedvesek
3: itt voltatok.
1: Igen, köszönjük, hogy ennyien eljöttetek, hogy végigvártátok a kis termékbemutatónkat, a játékainkat. Ma sok mindenről nem jutott szó, mert annyi játékunk van, hogy ezeket játszottuk, meg erre volt időnk. De majd valamikor.
3: Viszont... Mondanánk, hogy minőségi szórakoztatás van.
1: Igen, de miért hazudjuk? Igen, de nem akarunk hazudni. Tényleg nagyon-nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltatok. Akinek van kedve, az Ruczagyonát Sopronban. Persze nem kell, de a soproniakat holnap pedig majd a Városháza téren délután 5 órától. Nagyon várjuk.
2: Már 4-től.
1: Ja, már 4-től, bocsánat, a igen, 4-től. Hoppá, várjál, tényleg, de ma volt a Jamina, most holnap nem ő van.
2: A holnap van. Lotfi Begi van, azt hiszem.
1: A Begi, Begi benyelte Sopron.
3: Jaj, de jó, hogy végre találkoztok.
1: Megivel? Már szent a béke.
3: Igen.
1: Persze, jó srác.
3: Írtam neki egy SMS, szerintem már nem.
1: Igen, hogy utál a Balázs. Te szemét. Ne, figyeljetek,
3: lemogod. Csak hallgass meg, mit mondott rólad Balázs legutóbb.
1: Életmódot váltott, kipattintotta magát. Komoly változásokon ment keresztül.
3: Ez lefordít az azt jelenti, hogy Balázs most már fél tőle.
1: Igen. Elkezdett bunyózni, így már nem szimpatikus, túl erős, így bármikor meg tud venni.
2: És meg tudod nem, ismételni, hogy mit szóltál be neki?
1: Hát nem tudom már, mi volt a nézeteltérésünk.
3: Hadd segítsek.
1: A következőt mondta.
2: Akire mindig lehet számítani.
3: Idézem.
1: Megöregettünk már, és így már megbölcsültünk, úgyhogy már így már nincsen semmi jó
3: nem
1: srác.
3: A, nem az öblös szájszagáról mondom, semmi.
1: Nem, rendes srác, hogy megint. Megmondom, gyerekek, holnap, figyelj, bronzbarnitott bőr, komoly bickók, úgyhogy nagyon.
3: De megmutatjuk, csinálunk egy Begi hasonmás versenyt.
1: Holnap? Hát a Rákóczi hasonmás
2: verseny is bedőlt.
1: Egyetlen találtuk, aki hasonlít a Feri,
3: ezért. Jó, én meg is találtam a győztes, tessék parancsolni.
1: Ki a győztes?
3: Itt van egy borotvált Feri, tessék, itt van, megérkeztünk.
1: Hát ez szűje.
2: Neked se kell sok.
1: Ő hasonlít?
2: Neked se kell.
1: Tessék, ki megmondom, hogy szépen.
2: Várjál már. Nézd, a kivetítőre nézzetek.
1: Figyeljetek, jó, adom. A mai Rákóczi Ferenc hasonlás győztese, az úri, így van, egy ajándékcsomagot
3: Karcsi
1: neki.
3: Karcsi bácsi!
1: Karcsi bácsi! Ez a jövő, Feri, 30 év múlva!
2: Kiszállok.
1: Gyönyörű. Jó, egy ajándékcsomagot jövünk.
2: Karcsi bácsinak egy ajicsomi.
3: Ezt így is van. Megcsináltam nektek.
1: Tesszük. Így van, köszönjük szépen. Puszi mindenkinek, vigyázzatok magatokra, holnap Sopron megyünk tovább, visszük a rossz időt, úgyhogy itt jó idő lesz. Köszönjük szépen, hogy ennyien eljöttetek. Puszi mindenkinek, köszönjük, sziasztok!
2: Szevasztok!
1: Puszi Győr, köszönjük szépen, holnap Tali. Sziasztok, ciao.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Nos, srácok, készen álltok egy újabb adventure-re?
2: Hát, ha hoztok viszteket, tettek, itt adtok, akkor tőlem bármi belefér.
3: Ajaj, rosszat sejtek, csak ne kelljen a kakasokkal kelni.
1: Gyerekek, ez nem meló, de azért készüljetek, lesz egy-két fennforgás az éterben.
3: Na, indíthatom a lépésszámlálót.
1: Inkább a motorodat.

személyesen minden délután 5-től 8-ig élőben Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Ráskó Eszterrel és Gévai Julival, és vigye haza városonként a 100 000 forintnyi készpénzt, a 100 000 forint értékű Diego utalványok egyikét, vagy akár a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. De hogy a hangulat a tetőfokára hágjon, jön a délutáni Live Mix is a Roadshow-ban.

Tömjön magába minél több virsit a Mester Good virsli evőbajnokságon, és vigyen haza napi 100 ezer forintot készpénzben. Nevezzen be a nagy műfüves palacsinta tekerés játékra, és vigye el Balázséktól a napi 100 ezer forint értékű Diego utalványt. Gurítsa sütőjét elsőként célba a Grill Slalom versenyen, és nyerje meg a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. Játsszon Balázsékkal, tisztítsa le minél gyorsabban a hírafalait, és nyerje meg a napi 100 ezer forintot.

0: Balázs, ezt mind motorral tolod végig?
1: De végre! Ez az! Yes, yes, yes, ezt vártam! Kajapia motor rúcsó!
2: Na, arról azért nem volt szó, hogy élvezni is fogjátok.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Mobilnetet kitart a hónap végéig? Otthoni net bírja, ha egyszerre megy a streaming és a gaming? TV-ben mindig találsz műsort? Lebeszélhető percekkel jól állsz? Nem? Akkor beszéljünk és alakítsuk az igényeidhez az előfizetésed az új sávos kedvezménnyel. Ez is egy országtuning. Telekom.
5: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
6: A kutyád szíve a tiéd, örökké. Ugye vigyázol rá? Hazánkban akár minden hatodik kutya szívférges lehet, ami súlyos betegséget, akár halált is okozhat. Minél előbb jelentkezz be állatorvosodhoz szűrésre, és kérj segítséget a megelőzéshez vagy a kezeléshez. Mindent a szívférgességről. gazditippek.hu.
7: A csirke szárnya legjobb a grillen.
8: Dehogy is, a csirke mellnél nincs jobb.
7: Mondom, hogy a szárnya jó.
9: Ne veszekedjetek, mindkettő finom, de az igazi ínyencek úgyis csirkecombot esznek. Keresd a Csibém csirkecombot az üzletekben. Több gondoskodás, több bíz.
10: 35 éve itthon készül. Az anyataxizók titkos fegyvere. 10 év nyugalom. Kivisz a világból. Az eszed, a zsebed és a szomszédod is a Suzuki-t ajánlja. Most akár 2,1 misi kedvezmény, nyílt hónap tesztvezetéssel és nyereményekkel. Suzuki. Melletted minden helyzetben. Suzuki.hu.
11: Elképesztő hang, erő és teljesítmény. Ez vár június 5-én és 6-án a Városligetben a Steel Timber Sports World Trophy-n, a legkeményebb sportfavágó versenye. Szurkolj élőben a világ legjobbjainak. Jegyek és infók a steel.hu-n.
12: Olajcsere! Kezdje a Bárdi autónál! Májusban minden 4 literes, prémium minőségű Württemberg 10V40-es motorolaj akciós áron csak 5390 forintért kapható a Bárdi autó webshopjában és kirendeltségein. Részletek a bardiautó.hu oldalon.
13: Új autót keresel? Most jött el a te időd! Az MG ZS már 7 499 000 forinttól, vagy akár 0% THM finanszírozással lehet a tiéd. Menő design, modern technológia és 7 év gyári garancia. Ez az MG ZS. Az ajánlat nem teljes körű. Részletek az mgmotor.hu-n. MG. Find your more.
3: Reklámot hallottak.
9: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
14: Egy este, ami nyomot hagy. Május 16-án Kecskeméten Felnézek Fesztivál. Ingyenes koncertek, inspiráló hangulat. Részletek felnézekfest.hu. Gyere, ahogy vagy!
15: Fedezd fel a kedvezményes Volkswagen haszonjármű modelljeinket. A keddi kárgós start modell most már nettó 6 999 000 forinttól elérhető. Legyen szó munkáról vagy mindennapi kihívásokról, a keddi kárgós start mindig készen áll. Ne várj, indulj el még ma! Brill Kft. Kecskemét, Halasi út 32. brillkft.hu.
16: Figyelsz! Valami igazán jó vár rád. Gyere be a Plus Marketbe és kényeztesd magad fatúsfürdővel. Nem csak az illata extra, az ára is az. Májusban 1290 forint helyett plusz kártyával csak 990 forint. Ugye ezt te sem hagyod ki. Plus Market. Pont jó árak. Pont a közelemben.
17: Raster Studio. Arculattervezés cégeknek. Digitális nyomtatás akár kis példányszámban is. rasterstudio.hu.
18: Figyelem, Kecskemét! Megnyílt a Lili Lángos a Halasi út 34 szám alatt a Tico benzinkúton. Klasszikus sajtos tejfölös, fokhagymás vagy extra feltétes, nálunk minden falat valódi élmény. Várunk hétfőtől péntekig gyors kiszolgálással és finom lángosokkal. Lili Lángos, harapj a jó kedvbe!
19: Gumicsere, autószerelés vagy műszaki vizsga?
20: Intézzen mindent egy helyen, Kiskörösön és Kecelen.
19: A Diós Guminál hatalmas személy- és mezőgazdasági abroncsválasztékkal, profi szervizzel, valamint teljes körű műszaki és eredetvizsgával várjuk. Spóroljon időt és autózzon biztonságban.
20: Nálunk az ügyfél az első.
19: Részletek diósgumi.hu.
0: Finomít.
21: Cordon bleu, rántott hús, flecken. Minden kedvencet egy menüben. Gyere el és kóstold meg.
22: Finomít Drive, a szőlőfürtnél.
23: Vajon benned is ott az életmentő varázserő? Derítsd ki a Plazma Centerben, és varázsoljuk közösen jobbá a világot. Nyugi, ehhez nincsen szükséged se varázspálcára, se kártyatrükkökre. Egyszerűen csak egy alkalmassági vizsgálaton kell részt venned, és már mehet is az életmentés, amit életed első 4 plazmadása után összesen 105 ezer forint juttatással hálálunk meg. Szeretettel várunk. Részletek a plazmacenter.hu/Kecskemét oldalon.
24: Roncsautó átvétel. Pipo Parts Kft. Kecskemét, Szent István körút 24. Gépjárművek forgalomból kivonása, bontási igazolással, elszállítással. Autóját akár 65 forint per kilogramm áron átvesszük. Kecskemét, Szent István körút 24. Pipo Parts Kft.
25: Prémium dísznövények, virágzó csodák, egyedi bonszájok, mind egy helyen, a Ginkgo Kertészetben. Sok éves tapasztalattal segítünk, hogy az álomkerted valóra váljon. Ginkgo Kertészet, Nagykőrös, ahol a kerted életre kell. www.ginkgokert.com.
26: Tavaszi átvizsgálási akció a Gumispet Kft-nél. Teljes körű gumi, autó- és klímaszerviz, futóműállítás, autómosó, műszaki vizsga, eredetvizsgaszolgáltatásokkal várjuk meglévő és új ügyfeleinket. Kecskemét, Matkói út 3, www.gumispet.hu.
3: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
27: És most, Rádió 1 Gong!

Miklós. Folytatódik a csapatommal csapatom nyereményjátékunk, ahol várjuk a cégek, munkahelyek jelentkezését, kollégákat, hogy megnyerjék azt a heti fődíjat, ami 100.000 forint értékű, és catering szolgáltatásra lehet beváltani, és hogyha csapatépítő tréninget szerveztek, vagy éppen céges buli a láthatáron, akkor a catering szolgáltatásra nem lesz gondja a csapatnak. Ez a heti fődíjunk, de óra nyereményként páros menüt adunk a Finom Eats Drive jó voltából. Játszatok velünk, csapatommal csapatom, ennyit írjatok az üzenetben a 29 414 020-ra. Jöhetnek most is már a jelentkezések.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: Rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy. A netpercek rovatunkkal folytatjuk. A WhatsApp a jövőben a saját szervereit is felkínálja majd a felhasználóknak a csevegések és adatok tárolására. Régóta lehetőségük van már a WhatsApp felhasználóinak arra, hogy elmentsék csevegéseiket a felhőbe. Az androidos eszközt használok a Google Drive-ra, míg az iPhone-osok az iCloud-ra menthetik el a beszélgetéseket. A jövőben azonban a WhatsApp egy új alternatívát is felkínál az archiválásra, a saját felhőtár helyett. A WhatsApp egy olyan funkciót fejleszt, amely lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy WhatsApp csevegéseiket saját felhőalapú tárhelyükre mentsék, amelyet természetesen titkosít a rendszer. Az ingyenes tárhely maximalizált mérete 2 GB, de emellett a cég állítólag egy nagyobb tárhelyet is kínál majd, ami 50 GB-ot jelent, és állítólag $1, vagyis nagyjából 310 forint lehet az ára. Ez minden bizonnyal havonta fizetendő díjat jelent. A cég egyelőre még dolgozik az újdonságon, így nem világos, hogy pontosan mikortól lesz elérhető.
1: A Netpercek támogatója a TV, telefon, internet szolgáltató, a Deltanet. www.deltanet.hu.
0: Csapatommal csapatom játékunkra várom a jelentkezéseket SMS-ben, Viberen.

0: Rádió egy gong napi ajánló. Programok, események, koncertek, amiről nem maradhat le.
1: Pénteken este 6 órától a Kecskeméti Evangélikus Templomban a Bács-Kiskun Vármegyei Oktatókórház Medrigál kórusa lép fel, a kórus Szabó Sándor karnagy vezényli, zongorán Pápai Béla közreműködik majd. Holnap délután 4 órakor találkozhat a közönség Szedő Tibor író költő paralimpikon úszóval a Pipacsot Vérző Nyár című verses kötetének bemutatóján a Katona József könyvtárban. A szerzővel Dáma N. Sebestyén Katalin életműdíjas festőművész beszélget, a program során közreműködik Szecsődi György énekes, gitáros, valamint Kökény Éva költő, versmondó. Ingyenes zenei fesztivál lesz szombaton délután Kecskemét főterén. A Felnézek turné keretén belül felép majd Olá Gergő is itt Kecskeméten. Itt szombaton lesz a Szamócás vásári forgatag Lajos Mizsén az iskolatónál, ahol délelőtt 10 órától egész napos színes programkínálattal, koncertekkel várják a látogatókat. Kellemes időtöltést kívánunk ezekhez a programokhoz. Csapatommal csapatom, nyeremény játékunkra pedig jelentkezhettek a 2094140-20-ra üzenetben, hogy csapatommal csapatom, e-két szót írják meg. Óra nyereményünk is van, és a heti fődíjunk 100 000 forint, amit egy csapatépítő bulira elhasználhattok catering szolgáltatás formájában. Játszatok velünk! A Lost Frequencies dala érkezik már Bastille-el közösen, ez a Head Down itt a Rádió egy gongon.

0: Felejtsd el a mesterséges intelligenciát. Most csak a memóriát segít. Mindössze két szó. Csapatommal csapatom. A Rádió egy gongon. Miért a Rádió egyet hallgatják?
1: Jók a zenék, napra készek vagytok.

0: Az útinformáció támogatója az MG Tormási. www.mgmotor.tormasi.hu.
1: Útinformációk, itt a Rádió egy gongon, ne felejtsétek el, tegnap is felhívtam a figyelmet, hogy ma a Kőhíd utcát lezárták, munkavégzés zajlik, faápolási, takarítási és burkolatfestési munkálatok, valamint csatornafedlapjavítási munkálatokat végeznek, ezért 15 óráig zárva van a Kőhíd utca, kerülni a Nyíl utca felé lehet. Illetve, hogyha Tiszaug fele indultak, illetve 44-esen autóztok majd, számítani kell arra, hogy a tiszaugi Tisza hídon 12 és 13 óra között marha gulyát terelnek át, úgyhogy ez idő alatt maximum 30 percre meg is állíthatják majd a forgalmat. Mi pedig folytatjuk az igazi mai slágerekkel. Az angol énekes Ed Sheeran aktuális slágere Cyril Remixben. Jön mindjárt a kamera.
2: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Szél Tamás, Sárközi Ákos, Rácz Jenő, Rosenstein Tibor, Mautner Zsófia, Schreiner Gábor, Akács István. Mi a közös bennük? Az, hogy a magyar gasztronómia kiválóságai, és ők is velünk főznek. Az ég kék, a Royal Tanyasi csirke, Master Good.
5: Te felmostál koszos vízzel? Ugye nem? De hát a koszos vizet hordod szét te is. A Tineco koszmentes felmosó porszívóival a higiénia új szintjére léphetsz. Csak tiszta víz, akár gőzzel egyszerre, azonnal tisztított kefe, öntisztítás és szárítás. Fedezd fel a Tineco higiénikus és koszmentes felmosó porszívóit az igazártiszta.hu-n. Tineco.
6: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
7: Vashiányban hosszú távú kezelésre van szükség. Keresse az új gazdaságos 100 darabos Maltofert a patikákban.
8: Maltofer rágó tabletta. Vaspótló gyógyszer. Vény nélkül. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
9: Képzeld, a Thrive Bank már nagyobb összegű hiteleket is kínál. Akár 5 millió forintot is igényelhetünk.
10: És ez ugyanolyan gyorsan online elérhető?
9: Igen, a max hitelük akár 15 perc alatt a számlánkon lehet, és a kamata is kedvező.
11: Thrive. Azonnali hitelek a Thrive Bank Europe-tól. Online, éjjel-nappal. A teljes hiteldíjmutató e-hitel max esetén 16,2% 5 millió forint hitelösszegre 60 hónapos futamidőre. A bank a hitelbírálat jogát fenntartja. Részletek a www.thrivebank.hu weboldalon.
3: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

A Rádió 1 Gong sporthíreivel folytatjuk. Zsinorban 8. mérkőzését nyerte meg az SG Kecskemét a férfi futszál NB1 alsóházi rájátszásában. A híres városiak a haladás vendégeként győztek 5-3-ra. A Kecskemét biztosan az alsóházi tabella élén zár, vagyis 6. lesz a bajnokság végén. A szezonból még 2 forduló van hátra. Hiába vezetett, csak 1-1-es döntetlent játszott a Leeds csapatával a Tottenham a két csapat tegnap esti londoni összecsapásán. A kiesés ellen menekülő Tottenham jelenleg épp hogy a kieső zóna felett áll, 2 ponttal előzi meg a West Hamet. A Napoli hazai pályán 3-2-re kikapott a Bolognától az olasz élvonalbeli labdarúgó bajnokság 36. fordulójában. A nápolyiak győzelem esetén szinte bebiztosíthatták volna második helyüket a tabellán, így viszont az utolsó 2 fordulóban még meg kell harcolniuk az ezüstéremért. A Rádió 1 Gong sporthíreit hallottátok? Hamarosan valakit hívok, ha úgy veszi fel a telefont, hogy csapatom már is nyeri az óra nyereményét. Most Martin Gerix-dalát indítom, itt a Rádió 1 Gongon szól a Told You So.

0: Figyelem! Halljunk egy próbálkozást! Így küzd egyik hallgatónk egy jó kis céges buli esélyéért. Csapatommal csapatom a rádió egy gongon.
1: Na figyeljünk, hogy hogy veszi fel a telefont hallgatónk.
2: Csapatommal csapatom.
1: És jól vette fel. Szia, Faragó Miklós vagyok a rádió egy gongból.
2: Szia.
1: Hogy hívnak?
2: Brigi.
1: Brigi, hol értünk utol, mit csinálsz?
2: Kecskeméten vagyok, éppen az irodában dolgozok.
1: Na milyen irodád van neked?
2: Hát nem nekem van irodám, én csak a dolgozó vagyok.
1: Ja, oké, de hát...
2: Szállítmányozással foglalkozunk.
1: Aha, hányan vagytok abban az irodában egyébként?
2: Hát 8-an.
1: 8-an. Ekkora a csapat, vagy azért jóval nagyobb?
2: Hát még vannak hozzá raktárosok, meg a vezetőség széltes csapatról vagyunk még egy páran. Itt nem túl sokan, de vagyunk.
1: Kecskeméten dolgoztok? Akkor ezek
2: igen.
1: Oké, na hát akkor meg lenne a csapat, akikkel hát egy jó kis időt eltöltenétek, és hogy egy csapatépítő program lenne, akkor 100 000 forint értékben catering szolgáltatást tudunk adni, hiszen ez a heti fődíjunk.
2: Nagyon jó hangzik.
1: Szokott lenni ilyen buli, vagy valami
2: szokott, összetett? igen, szokott.
1: Jó van, és lesz is kilátásban? Tudsz már valamit előre, vagy?
2: Hát pont most van tervezés alatt, hogy majd vagy május végén, vagy így június elején szeretnénk, igen.
1: Ú, ez tök jó, és hogyha megnyered a heti fődíjat, akkor egy jó pontot szerezhetsz, hogy kajam intézve.
2: Úgy legyen.
1: Jól van, oké, kalapba kerültél, és hát persze ma is van óranyereményünk, hogy a páros menü a Finomix Drive jóvoltából, ez a tiéd, úgyhogy gratulálok hozzá.
2: Köszönöm szépen.
1: Továbbra is lehet jelentkezni a játékra, a következő órában is visszahívok majd egy hallgatót. Csapatommal csapatom nyereményjátékunk címe, és így kell a játékra is SMS-ben Viberen jelentkeznetek. Óra nyeremények, és persze heti fődíj. Részletek a radio1gong.hu-n, illetve az óra nyereményről még több információ, hogy videós poszt a Facebook és Instagram oldalunkon. Nézzétek meg, és folytatjuk majd Lói Getleki című dalával a következő órát.
3: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Csapatommal csapatom a rádió egy gongon. Szerezz egy jó pontot a főnöködnél és a kollégáidnál. A te segítségeddel 100 000 forintos vendéglátás lehet a csapat közös nyereménye, de te is megnyerheted a páros menü meghívást. Mindössze a beugró szavakat kell megjegyezned. Csapatommal csapatom. Csapatommal csapatom a rádió egy gongon. A Finomix Drive támogatásával.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
5: 35 éve itthon készül. Az anyataxizók titkos fegyvere. 10 év nyugalom. Ki visz a világból? Az eszed, a zsebed és a szomszédod is a Suzuki-t ajánlja. Most akár 2,1 misi kedvezmény, nyílt hónap tesztvezetéssel és nyereményekkel. Suzuki. Melletted minden helyzetben. Suzuki.hu.
6: Szépséggel pontokat gyűjteni? A DM-ben ez is lehetséges. 2026. május 1-e és 31-e között minden dekor kozmetikai termék vásárlása esetén 20-szoros pontokat adunk. A részleteket keresse a dm.hu per Active Beauty oldalon. DM. Itt vagyok önmagam. Itt vásárolok.
7: Gyereknapi hétvége az UVR élmény arénában. Az UVR élmény arénában. Kézműves foglalkozás, ugrálóvár, arcfestés, UV hajponás, UV minigolf és VR szabaduló szobákkal is várunk. Foglald le helyed még ma www.uvrélményarena.hu.
8: A csirke szárnya legjobb a grillen.
9: Dehogy is. A csirkemellnél nincs jobb.
8: Mondom, hogy a szárnya jó.
10: Ne veszekedjetek, mindkettő finom. De az igazi ínyencek úgyis csirkecombot esznek. Keresd a csibét csirkecombot az üzletekben. Több gondoskodás, több íz.
11: Szevasz, Lacikám! Megint festesz?
12: Mit csináljak? Minden évben lepatogzik a fáról a lazúr.
11: Hát, ha évekig nem akarsz ezzel foglalkozni, van ez az új vízbázisú Lazurán Aqua PU Extra. Nem csöpög, gyorsan is szárad, és extrém védelmet nyújt a fának akár 10 éven át. Nehéz elrontani, úgyhogy neked is menni fog.
12: Akár 10 éven át? Na akkor egy új hobbit kell találnom.
11: Új Lazurán Aqua PU Extra. Ha hosszú évekre tervezel. Lazurán. Az időtálló favédelem.
13: Tudtad, hogy az adód 1%-a egy család életét változtathatja meg? Az egy lépéssel több alapítvány a Fogadj örökbe egy családot programján keresztül már több mint 180 tartósan beteg gyermekeket nevelő családot támogat havonta. Eddig 4500 rezsi és gyógykezeléssel kapcsolatos számlát fizettek ki 120 millió forint értékben. Most te is tehetsz egy lépéssel többet. Egy lépéssel több. Hajós István Alapítvány. A hirdetés a Dévu Magyarország és a Miss Universe Hungary támogatásával valósulhatott meg.
14: Deja Vu Fesztivál. Magyarország legnagyobb időutazása június 10-től 13-ig. Szegeden. 4 nap, 4 évtized, végtelen emlék. Jegyek a dejavufesztivál.hu-n.
15: Szia!
16: Hello!
15: Az intim flóránk egyedi, ahogyan mi is azok vagyunk.
16: Bonjour!
17: Hola!
18: Ha sérül a hüvelyflórád, bakteriális vaginózis alakulhat ki.
15: A Vitagin C hüvelykrém prebiotikummal, C-vitaminnal és tejsavval segíti és táplálja a saját flórádat. Vitagin C. Saját flórám, saját életem.
18: A Vitagin C vény nélkül kapható gyógyászati segédeszköz. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
19: Most érdemes lépni, ha vállalkozáson megbízható haszongépjárművet keres. A Mercedes-Benz Citán már akár nettó 6.978.000 forinttól és 76.200 forint havi finanszírozással elérhető vállalkozásoknak. És ami még jobb, az ár 3 díjmentes kötelező szervizt is tartalmaz. Most készletről a Mercedes-Benz Hoványnál. Mercedes-Benz Hovány az önvállalkozásának partnere. A tájékoztatás nem teljes körű, nem minősül ajánlatnak. További részletek www.mercedeshovány.hu.
20: Finomíc, Cordon Bleu, rántott hús, flekken. Minden kedvencet egy menüben. Gyere el és kóstold meg. Finomíc Drive, a szőlőfürtnél.
21: Tavaszi átvizsgálási akció a Gumispet Kft-nél. Teljes körű gumi, autó és klímaszerviz, futóműállítás, automosó, műszaki vizsga, eredetvizsga szolgáltatásokkal várjuk meglévő és új ügyfeleinket. Kecskemét, Matkói út 3. www.gumispet.hu.
22: A jó árakért nem kell messzebb menni. A Ceglédi úti körforgalom előtt várják akcióink, viszont eladóknak további kedvezmények.
23: Kattintson webshopunkra intersilver.hu.
24: Profi háztartási gépeket keres kedvező áron.
25: Irány a Sultvad Kerti Power Home a Kossuth-Lajos utca 32-ben. Válogasson személyesen vagy böngészen a powerhome.hu webshopban. Power Home. Velünk egyszerűbb a házi munka.
26: Vadász, íjász, túrafelszerelések, önvédelmi eszközök. Célpont a központban. Vadászbolt a zöldpontban. Zöldpont, vadász és fegyverbolt, military shop. Kecskemét, Nagykörösi utca 16.
27: Roncsautó átvétel. Pipo Parts Kft. Kecskemét, Szent István körút 24. Gépjárművek forgalomból kivonása, bontási igazolással, elszállítással. Autóját akár 65 forint per kilogramm áron átvesszük. Kecskemét, Szent István körút 24. Pipo Parts Kft.
28: Reklámot hallottak.
29: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
30: Állrendőrök fosztottak ki egy kamionsofőrt az M5-ösön. Óvatosságra int a GVH nyári utazások előtt. Ivóvíz hálózat fertőtlenítés kezdődik Kelebián és Szankon. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Több ezer eurót csalt ki egy külföldi kamionsofőrtől két férfi az M5-ös autópálya egyik pihenőjében. A bolgár sofőr a Lajosmizsei pihenőben aludta a járművében, amikor hajnalban felébresztették. Az egyik elkövető rendőrnek adta ki magát, elkérte a férfi készpénzét, majd a pénzt köteget kikapta a kezéből és társával együtt elmenekült. A kecskeméti nyomozók rövid időn belül azonosították az elkövetők autóját és a két román állampolgár mozgását, írja a Vármegyei Lap. A 36 és 38 éves férfit végül egy autópályán fogták el. Az áldozat később fényképről is felismerte azt a férfit, aki rendőrnek adta ki magát. A gyanúsítottakat nagyobb értékre elkövetett lopással gyanúsítják, őrizetbe vették őket és kezdeményezték letartóztatásukat. A rendőrség szerint más hasonló bűncselekményekhez is közük lehet. A tudatosság és a körültekintő tájékozódás segíthet elkerülni a kellemetlen meglepetéseket a nyaralás tervezésekor, hívja fel a figyelmet a nyári utazási szezon előtt a gazdasági versenyhivatal. A hatóság kiemelten figyeli a turisztikai piac szereplőit, és már több ügyben is fellépett tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok miatt, mondta Horváth Bálint kommunikációs vezető.
0: legyenek nagyon körültekintőek és alaposan tájékozódjanak. Nem az első ajánlat a legkedvezőbb. Ügyeljenek a vállalkozások által alkalmazott úgynevezett sötét mintázatokra, különböző sürgető üzenetekkel minél gyorsabb vásárlásra vagy foglalásra ösztönözni megtévesztő. Ilyenkor a légitársaságok, a különböző szálláshely, foglalási platformok nagyon sok különböző technikával próbálják magukhoz vonzani a vásárlókat, ugyanakkor ezek a gazdasági versenyhivatal tapasztalatai szerint gyakran jogsértő gyakorlatoknak minősülnek.
30: Ivóvíz hálózat fertőtlenítési és hálózattisztítási munkálatokat végez májusban a Kiskunsági Vízi Közműszolgáltató Kft. Kelebián és Szankon. A tájékoztatás szerint Kelebián május 20-a és 27-e, Szankon pedig május 27-e és június 2-a között dolgoznak majd a szakemberek. A munkálatok idején átmenetileg romolhat a víz minősége, azonban a szolgáltató hangsúlyozza, hogy az ivóvíz továbbra is fogyasztható marad. A fátyol és gomoly felhők mellett hazánk nagy részén hosszabb időszakokra kisüt a nap, egy-egy futó zápor keleten, északkeleten alakulhat ki. A nyugati északnyugati szél többfelé élénk erős lesz, a hőmérséklet a térségben napközben 15 és 20 fok között alakul. Holnap napos gomoly felhős időre készülhetünk, záporok csak néhol elsősorban az északnyugati északi határ közelében fordulhatnak elő, a délies szél pedig erős lesz.
1: Az időjárás jelentés támogatója a Zöld Kéz munkaruha és védőcipő áruház. Minden, ami munkaruházat. Zöldkéz.hu.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most Rádió 1 Go.

0: Ez a Rádió egy gong, ahol csak igazi mai sláger megy. Szép napot mindenkinek. A délelőtt utolsó óráját kezdtük el, május 12-e kedd van. Hogy milyen időre számíthatunk, erről szól a mai téma. Ország Ferenc kecskeméti meteorológus lesz a vendégünk. Szervác, Bonifác, Pongrác, ugye a fagyos szentek. És hát úgy látszik, hogy ez a néphagyomány most nagyon-nagyon bejött. Legalábbis hűvösebbre fordult az időjárás, mint ahogyan azt a múlt héten megszokhattuk. Jövünk a részletekkel, illetve a csapatom játékunk is folytatódik. Pontosan ezekkel a szavakkal kell felvenni a telefon, tehát, hogyha hívunk benneteket, ennyit mondjatok.
1: Csapatommal csapatom.
0: És már is meg lett az óra nyereménye, a páros menő a Finom Ease Drive jó voltából. A heti fődíjunk pedig 100.000 forint értékű, és hogyha céges buli, csapatépítő tréning van láthatáron, akkor bizony ezt a 100.000 forintot catering szolgáltatásra tudjátok felhasználni. Pénteken fogjuk kisorsolni. Úgyhogy most ne a nyerni szeretnék üzenettel jelentkezzetek, hanem annyit írjatok SMS-ben, Viberen, hogy csapatommal csapatom. Let's

0: A műsor támogatója a 48 étterem és bár. www.48étterem.hu.
1: Aktuális, helyi, közéleti. Ez a téma Faragó Miklóssal a Rádió egy gongon.
2: Kedves hallgatóink, a telefonvonal túlsó végén itt van már velünk Ország Ferenc, kecskeméti meteorológus. Köszöntelek a vonalban, szia!
3: Szervusz, köszöntöm a hallgatókat is.
2: A fagyos szentek a Pongrácz, Szervác, Bonifác, és hát mondhatni nagyon bejött ez a népi hagyomány, bárha nem is fagy volt az elmúlt napokban, de azért hűvös szenteknek átkeresztelhetjük, nem? Mert eléggé hűvös lett az idő, legalábbis a múlt héthez képest például.
3: Mindenféleképpen, bár ugye inkább a nappali hőmérsékletek estek jobban vissza, és a hajnali hőmérsékletek, amikben ugye a fagyot hozná a fagyos szenteknek a sora, az talán egy kicsit, mintha emelkedne. Ami nem véletlen, hiszen van fölöttünk az éjszakai égbolton felhűzet, ami bent tartja a meleget a talaj közeli légrétegekbe, és ennek megfelelően ugye az éjszakai hőmérsékleteink az előző hetekhez képest is azért magasabban alakulnak, hiszen hogyha itt visszaemlékezünk nagy károkat okozó május elsőjei fagyra, illetve az azt követő még hűvösebb időszakokra, akkor 2-3 fokos városon kívüli hőmérsékletekkel találkozhattunk, azért most pedig ilyen 7-8-10 fok környéki városon belüli hőmérsékletek, illetve 5-7 fok közötti városon kívüli hőmérsékletek, amik nagyjából előfordulnak, illetve itt a fagyos szentek során is elő fognak fordulni.
2: Az előjelzésben hallhattuk, hogy a hét elején záporok érkeznek, zivatarokra számíthatunk, hideg front, így Kecskemét szempontjából, ugye én itt voltam mind a két nap, ma is, meg tegnap is, nagy zápor, zivatar még nem volt, de Bács-Kiskunvár megyére mi a rálátásod, hogy azért ott volt több eső, vagy minket egy kicsit megint kerül ez a hideg front, vagy ez a zápor, zivatar?
3: Hogyha nem is kerül minket, és bár ugye én tegnap otthon voltam, tehát tegnap én is első kézből tapasztaltam, volt azért egy zápor ott a késő délelőtti órákban. Ez tulajdonképpen egybecseng ezzel a záporos zivataros történetnek a területi változékonyságával. Nem is, hogy csak az egész vármegyét, de hogy egyes területeket akár teljesen szárazon tud hagyni egy-egy ilyen záporos zivataros rendszer, máshol viszont ugye több vagy több 10 mm csapadékot is le tud adni rövid időn belül. Ez a nyári csapadékoknak, ezeknek a záporos jellegű csapadékoknak egy teljesen bevett sajátossága. És hogy a kérdésedre is olyan szinten válaszoljak, hogy várható-e még további csapadék, vagy várható-e Kecskeméten, vagy Bács-Kiskunvár megyének az északi részén csapadék. Én úgy gondolom, hogy a héten mindenféleképpen több hullámban még számítani kell csapadékra. Akár a mai napban is, ez egy kicsit furcsa lehet, hiszen itt egy-két órán belül azt fogjuk tapasztalni Kecskeméten, hogy csökkenni fog a felhőzet is. Itt a déli órákban, kora délutáni órákban. Majd úgy tűnik, hogy estére fog ismét összeállni egy kicsit jobban a felhőzet, illetve érkezik nyugat felől egy viszonylag keskenyebb, de annál markánsabb csapadékzóna, ami itt a kecskeméti térséget is várhatóan el fogja érni, és az éjszakai órákban itt lesz velünk, és fog némi csapadékot leadni a térségben is, itt Kecskemét térségében is.
2: Egy zene után innen folytatjuk a beszélgetést Ország Ferenc meteorológussal.

0: Téma. A Rádió Egygond közéleti műsora minden hétköznap délelőtt 11 órától.
1: Mai vendégünket telefonon értük utol, itt van velünk Ország Ferenc, meteorológus. Sokszor halljuk, hogy a májusi eső aranyat ér, hát nagyon vártuk is, mert eléggé száraz volt az április. Viszont ha már csapadék, milyen formára számíthatunk? Jég is eshet?
2: A mai napon érkező csapadék az jobbára én úgy gondolom, hogy jégeső nélkül fog Kecskemétre érkezni. A zivatarok, amik jégesőt hoznak itt a nyári fél évben, azok majd inkább a keleti ország részbe, a Tiszától keletre fognak, vagy inkább a Tisza vonalában, és ettől egy kicsit keletre fognak formálódni, összeállni. A mi térségünkben kevésbé lesz jellemző ez az zivataros jelleg. Inkább azt mondanám, hogy esetleg gyenge zivatar, vagy intenzívebb záporeső, és a gyenge zivatar mellett intenzívebb záporeső, ami ki tud alakulni Kecskemét térségében, és utána a holnapi napban, holnap utáni napban inkább a napsütésé lesz majd jobbára a főszerep. Ellenben, ha már itt a zivatarokra rákérdeztél, akkor pénteken ismételtem majd egy hidegfront fogja elérni a térségünket, amiből már a déli, kora délutáni óráktól majd számíthatunk Kecskemét térségében is zivatarok kialakulására.
1: Akartam is a hétvége előrejelzését olyan tekintetben megkérdezni, hogy az előrejelzések szerint újabb csapadékot akkor a hidegfrontnak köszönhetően számolhatunk azzal, hogy a hétvégi szabadtéri programok kicsit veszélybe kerülhetnek?
2: Adott esetben igen. Most, hogyha megnézzük a heti előrejelzést, az tűnik ki, hogy lesz egy másfél-két napnyi nyugalom. Tulajdonképpen itt a szerda csütörtök az viszonylag nyugodtnak tűnik, bár a szél az továbbra is azért élénkebb, erősebb lehet. Majd pénteken már a hajnali óráktól elindul egy záporos jellegű csapadékhullás, abban is lesz egy szünet, akár a délelőtt során a mostani előrejelzések alapján még egy kis napsütés is lehet, viszont ezt követően ugye pénteken már emlegetett hidegfront megérkezhet a kora délutáni óráktól, és ezt követően hát változó intenzitással, de gyakorlatilag kitart szinte az egész hétvégén a csapadékhullás. Ebben lehet egyébként ugye változó intenzitás, meg esik, megáll terűen, főleg a szombati napban egy kis szünet, akár még a nap is kisüthet, de előre láthatóan a hétvége az csapadékosan fog eltelni.
0: Téma. A rádió egy gongon. Kezedben a telefon, akkor rajta. Csapatommal csapatom. Egész héten a rádió egy gongon.

0: Széma, a Rádió egy gond közéleti műsora Faragó Miklóssal.
1: A telefonvonal túlsó végén itt van velünk Orczák Ferenc kecskeméti meteorológus. Május első hetében már szinte a nyári ruhákat is elővehettük, mert nagyon-nagyon felmelegedett, mondhatni, hogy tényleg nagyon szép napos időnk volt. Várat magára most megint a nyár és a jó idő, talán jövő héten újra felmelegedés veheti kezdetét. Meg ez általában ilyen, egyik héten csapadékosabb, változékony, aztán van egy hét, amikor megint nagyon jó időnk van. Lehet, hogy ez jellemzi a következő hetet is?
2: Hát már amennyire várat magára jó idő, azért, hogyha itt megnézzük, persze a szeles időjárás az mindenféleképpen egy kicsit egy hűvösebb érzetet kelt, és egyébként is lehűlt a levegő az előző heti 30 fokokhoz, közel 30 fokokhoz képest, most csak 20 fokok, vagy akár következő egy-két napban pár fokkal 20 fok alatti maximum hőmérsékletek alakulnak ki, de már szépen a hét vége felé emelkedik a hőmérséklet, és itt akár a szombati napon, amikor kisebb mértékű lesz a csapadékhullás, és déliesre fordul az áramlás, simán elérhetjük ismét a 20 fok fölötti hőmérsékleteket, akár a 23-25 fokot is a szombati napon. Tehát én úgy gondolom, hogy azért nagyon hideg nincsen, tehát 20 fok környéki hőmérséklet az nagyon-nagyon kellemes tud lenni. Nyilván, hogyha ehhez egy erősebb szél társul, akkor az egy kicsit mindenféleképpen hatással van a hőérzetünkre a szél miatt, tehát az erősebb szél miatt, és hűvösebbet érzünk, de alapvetően nincsen hideg. Az előző hónap, vagy bocsánat, az előző héti 28-30 fokok voltak inkább talán az extrém melegek, és ez pedig a 20-20 pár fokos május közepe az a normálisnak ható, normálisnak tűnő hőmérsékleti érték.
1: Igen, hiszen eléggé forró nap volt az egyik, és nem tudom, melyik volt az, amikor szinte 29-30 fokot is elértük az országban.
2: Hát ott két napon keresztül, három napon keresztül így megvoltak ezek a 28-29 fok környékék.
1: Jó, hát most erre nem kell számítani, ahogy hallhattuk, viszont az esernyő meg az esőkabát legyen nálunk a következő napokban. Ezt tudom tanácsolni a hallgatóknak. Megerősítesz ebben?
2: Meg a következő napokban mindenféleképpen. Aztán utána igazából, hogyha megnézzük a távolabbi előrejelzéseket, nyilván itt a jövő hét eleje még érdekes tud lenni, amennyire előre látunk nagyjából az egyhetes előrejelzési időtávban. Már amennyire van érdemes, vagy amennyire érdemes előre néznünk, vagy amennyire van értelme előre néznünk. Ezek az áporos, zivataros helyzetek, ezek most egészen úgy tűnik, hogy kitartanak ott a jövő hét elejében is. Tehát bár ugye a hőmérséklet emelkedése az meg lesz, az szépen megyünk bele a nyárba, megyünk bele a 20 fok fölötti maximumokba ismét, de ameddig érdemes előre látnunk, addig ne hagyjuk otthon az esernyőt, ugye a holnap és holnap után kivételével.
1: Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál és beszélgethettünk.
2: Én is köszönöm a lehetőséget.
1: Szép időt, szép napot kívánunk mindenkinek. Orczák Ferenc meteorológus volt a vendégünk.
0: Ez volt a téma. Aktuális, helyi, közéleti beszélgetések Faragó Miklóssal itt a Rádió egy gongon.

0: Ez itt a Rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy. A mai téma című műsorunkat is visszatudjátok majd hallgatni a Spotify csatornánkon, mert ott is jelen vagyunk, de rádioegygong.hu-n is kereshetitek majd ezt a beszélgetést, és az elmúlt hetek, hónapok beszélgetése is visszahallgathatóak weboldalunkon. Hamarosan Lady Gagával megyünk tovább, és a Dead Dance című felvétel alatt is lehet jelentkezni a játékra.
1: Kezedben a telefon, akkor rajta, mostantól várjuk a jelentkezésedet. Csapatommal csapatom a Rádió egy gongon. Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Majd ha, vagy most. Nissan Qashqai 9.300.000 forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 10 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
4: Egy nap múlva vizsga. Hol a Datív Piscineo?
5: Egy óra múlva vizsga. Köszi, Datív Piscineo. Válaszd a Datív Piscineo homeopátiás gyógyszert, és koncentrálj az esti bulira. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
6: Lehetünk az új bankod. A 30 éves Magnet Banknál most nem csak egy számlát nyitsz, hanem egy lehetőséget is kapsz. Új lakossági számlanyítással 30 ezer, új céges számlával akár 60 ezer forint jóváírás vár rád, amit megtarthatsz, vagy egy számodra fontos, jó ügy támogatására is felajánlhatsz. Mert a Magnetnél a pénznek nem csak értéke, hanem hatása is van. Magnet Bank. Jó ügyek, közösség, de elsősorban a bankod.
7: Álláshirdetés ingyen? Igen! Adjon fel akár ingyen álláshirdetést a profession.hu-n. Részletek és feltételek a profession.hu per ingyen weboldalon.
8: Irány az Adria. Horvátország tele élettel. Szikrázó napsütés, kristálytiszta tenger, vitorlázás a delfinekkel, álomszép szállások. Foglalj kedvezménnyel május 17-ig a szállás.hu-n.
9: Úgy is tett.
10: Válts a jövőre. Omoda és Gyéko benzines modellek most rendkívüli készletakción keretében már 9.490.000 forinttól és akár 1,99%-os THM finanszírozással elérhetőek. 7 év gyári garancia, modern design és alapból extra felszereltség kivételes árakon a készlet erejéig. A hirdetés nem minősül teljes körű tájékoztatásnak. Részletekért látogasson el márka kereskedéseinkbe, illetve az omodagyeko.hu weboldalra. Omoda és Gyéko. Alap az extra.
11: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: Az útinformáció támogatója az MG Tormási. www.mgmotor.tormasi.hu.
1: Itt a rádió egy gong az M5-ösön. Figyeljetek, mert Kecskemét elkerülő szakaszán a 81-es, 83-as kilométerek között sávelhúzással terelik a járműveket. Mindkét oldalon lezárták a belső sávot, a forgalom pedig két szűkített sávon halad. Ha pedig a 44-esen autóztok, és a Tiszaógi Tisza hídon is át fogtok menni, akkor számoljatok hosszabb menetidővel, mert dél és egy között marhagúját terelnek át. Ez idő alatt maximum 30 percre megállíthatják majd a forgalmat. A közlekedés információk után Sam Felt és Rosaline, ez a Heart Like Mine, itt a rádió egy gongon, és mindjárt játszunk ki.

Jó pont a főnöknél. Gesztus a munkatársaid felé. Mindössze két szó árán. Csapatommal csapatom. A Rádió egy gongon.

0: Figyelem! Halljunk egy próbálkozást! Így küzd egyik hallgatónk egy jó kis céges buli esélyéért. Csapatommal csapatom a Rádió egy gongon.
1: Csapatommal csapatom.
2: Így kellett felvenni a telefont. Jaj, de jó, izgultam. Sikerült. Ki van a vonalban? Én Faragó Miklós vagyok.
1: Szia, Szabolcs vagyok.
2: Szabolcs, hol értünk utol, te merre dolgozol? Kecskemétem?
1: Igen, Kecskemétem. Szobafestők vagyunk.
2: Szobafestők vagytok. Na, hát akkor egy kisebb szobafestői csapat, vagy mekkora csapattal festitek, amit kell éppen?
1: Hát 2-4 fő változó.
2: És szoktatok így, amikor nincs munka, akkor összeültök, beültök valahova, eztek isztok, megbeszélitek a munkát.
1: Így van. Vannak ilyen csapatépítők.
2: Mm-hmm. Jó, hát erre az esély megvan, hogy akár 100 000 forint értékben majd egy csapatépítő programot szervez, és az ételre nem lesz gond, mert a catering szolgáltatása fődi. Úgyhogy kalapban van a te neved is, Szabolcs.
1: Köszönöm szépen.
2: És persze megvan az óra nyereménye, ami a Finom Eats Drive jó voltából egy páros menü. Ez a garantált nyeremény, adáson kívül mondom a részleteket.
1: De, köszönöm.
0: Valahogy így kell. A játék folytatódik. Csapatommal csapatom a Rádió egy gongon.
2: Továbbra is a 29-414-020-as SMS Viber számon keresztül tudtok jelentkezni játékunkra. Indul a 2 órás Daily Mix. Ma is az igazi mai slágerek mixben pörögnek, dél és egy között itt a Rádió egy gongon. Kecskeméten, Nagykörösön és Csongrádon, online a rádióegygong.hu-n. Amivel kezdünk, az Ed Sheeran dala lesz, az AZ.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Csapatommal csapatom a rádió egy gongon. Szerezz egy jó pontot a főnöködnél és a kollégáidnál. A te segítségeddel 100 000 forintos vendéglátás lehet a csapat közös nyereménye. De te is megnyerheted a páros menü meghívást. Mindössze a beugró szavakat kell megjegyezned. Csapatommal csapatom. Csapatommal csapatom a rádió egy gongon. A Finom Eats Drive támogatásával.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Újra vár a szegedi szabadtéri játékok. 2026-ban mesés zenés előadások, a Hősök hajnala táncmű, a Három testőr kalamb musical, Cinefonik filmzenei koncert a budafoki Doknányi zenekarral, Bizé Kármenje és a debütáló Wicked musicalhoz feledhetetlen estéket a Dom térre. Részletek szegedi-szabadtéri.hu.
4: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tiggo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 000 kilométer garanciával, 11 400 000 forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
5: Olajcsere! Kezdje a Bárdi autónál! Májusban minden 4 literes prémium minőségű Württemberg 10V40-es motorolaj akciós áron csak 5390 forintért kapható a Bárdi autó webshopjában és kirendeltségein. Részletek a bardiautó.hu oldalon.
6: Vannak pillanatok az életben, amik megismételhetetlenek. Ne hagyd, hogy a szúnyogok tönkre tegyék őket. A Vape szúnyogírtó hatékony védelmet biztosít a közönséges és tigris szúnyogok csípései ellen az egész családnak. Vape, for your life. Véd otthonod a Vape kombinált elektromos pároloktatójával, ami utántöltő folyadékkal és lappal is működik.
7: 35 éve itthon készül. Az anyataxizók titkos fegyvere. 10 év nyugalom. Kivisz a világból. Az eszed, a zsebed és a szomszédod is a Suzuki-t ajánlja. Most akár 2,1 misi kedvezmény, nyílt hónap tesztvezetéssel és nyereményekkel. Suzuki. Melletted minden helyzetben. Suzuki.hu.
8: Frissítő havi bajnok ajánlat a Metróban. Az 1,75 literes többfile traubiszóda 6 darab vásárlásakor darabja csak bruttó 335 forint. Május 31-ig áruházainkban. Válts ki online gurmékártyádat és vásárolj nálunk akár magánszemélyként is. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a metroajánlatok.hu-n. Metró nagy kereskedelem.
9: Gyereknapi hétvége az UVR élmény arénában.
10: Az UVR élmény arénában.
9: Kézműves foglalkozás, ugrálóvár, arcfestés, UV hajponás, UV minigol és VR szabaduló szobákkal is várunk. Foglald le helyed még ma www.uvrélményarena.hu.
11: Prémium dísznövények, virágzó csodák, egyedi bonszájok, mind egy helyen, a Ginkgo kertészetben. Sok éves tapasztalattal segítünk, hogy az álomkerted valóra váljon. Ginkgo kertészet, Nagykőrös, ahol a kerted életre kell. www.ginkgokert.com.
12: Éhes vagy? Pizza vagy grill? Rendeld meg kedvenc ételedet pár kattintással. Lokál pizza és grill. Locolepizza.hu.
13: Nézd meg a naplementét, Kecskemétet, úgy, mint még soha. 38 méter magasból a város felett a Malomkilátóban, ahol 360 fokos körpanorámával tárul eléd a lélegzetelállító látvány. Minden nap 21:30-ig. Fedezd fel Kecskemétet madártávlatból. Malom Központ.
14: Roncsautó átvétel hivatalos bontási igazolással, beszállítással, akár 65 forint per kilogrammos áron. Beszélsz ki autóbontó.
15: Kecskemét, Napsugár utca 2.
14: Beszélsz ki autóbontó.
16: Szuper hűsítőre vágysz. Irány az Andi fagyizó Kecskeméten a Praktiker parkolóban. Csavart fagyi, jégkása és jeges kávé. Nálunk garantált a felfrissülés. Nyitva 9 órától este 8-ig, vasárnap 6-ig. Andi fagyizó. A te nyári kedvenced.
17: Költöznél, de nincs elég hely az autódban. Szállítanád, de kicsi a rakodó tered? Bérelj utánfutót! Egyedi utánfutók gyártása, bérlése, forgalmazása. Kecskeméten, a Tassi Autós Center helyén. Keresd bennünket a Facebookon, vagy látogass el weboldalunkra. www.utánfutó-szerszámbérlés.hu.
18: Vashiányos a család? Ne legyen probléma! Mi megtaláltuk az ideális vaspótlót a Maltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a turmixal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Maltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
19: Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
20: Finomít, Cordon Bleu, rántott hús, Flecken. Minden kedvencet egy menüben. Gyere el és kóstold meg. Finomít Drive, a szőlőfürtnél.
21: Pazar tavaszi bőrze a Juniperusban. Május 16-án szombaton reggel 8-tól 14 óráig várjuk Önöket kertészekkel és kézművesekkel. Színpompás egynyári és évelő virágok, díszcserjék, díszfák, örökzöldek, konténeres gyümölcsfák, bogyos termésűek, hatalmas választékát kínáljuk. Varázsolja szebbé környezetét a Kefok ZRT Juniperus Park erdészetéből. Kecskemét, Márti Rokutya 88.
22: A NAV Bács-Kiskun vármegyei adó- és vámigazgatósága felsőfokú végzettségű pénzügyi őrmunkatársakat keres a tompai és a hercegszántói határátkelőkre. A kezdő bruttó fizetés szakirányú diplomával 750 ezer forint. A részletekről a 76 512 622-es telefonszámon érdeklődhet, a fényképes önéletrajzokat a bacsavig@nav.gov.hu címre várják.
23: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
24: A tehetséges fiatalok támogatásával a jövőnket építjük. Ők a holnap nagy tudósai, művészei, sportolói és kiemelkedő szakemberei. Ajánlja fel adója második 1%-át a 18-23-as technikai számon a Nemzeti Tehetségprogramnak. Készült a Kulturális és Innovációs Minisztérium megbízásából.
25: A buddhizmus nem más, mint egészséges józaneszünkre hallgatni. Így válunk életünk mestereivé. A Gyémántúd buddhista közösség arra törekszik, hogy a buddhista tanításokat és a meditációt mindenki számára elérhetővé tegye. Támogass te is adód 1%-ával az élő buddhizmust. Gyémántúd buddhista közösség. Technikai számunk 0042. Készült a Gyémántúd buddhista közösség támogatásával.
23: Társadalmi célú reklám hangzott el.
1: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
26: Geotermikus energiára állhat át a kecskeméti fürdő. Hungarikumokat rajzoltak a gyerekek Kecskeméten. Komoly gondokat okoz az aszály a méhészeknek is. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Tovább csökkenteni energia függőségét Kecskemét. A tervek szerint hamarosan geotermikus energiával fűthetik a kecskeméti fürdőt, írja a hiros.hu. Az előzetes számítások alapján az átállás akár a felére is csökkentheti az intézmény fűtési költségeit. A fejlesztés előkészítése már ebben az évben megkezdődhet. A beruházás alapját az adja, hogy a fürdő környezetében 5 termákút működik, amelyek 46-47 fokos vizet biztosítanak. A hőmérsékletet hőszivattyúk segítségével emelnék a szükséges szintre, így a rendszer a fürdőfűtését és melegvíz ellátását is biztosítaná. A távhőt a jövőben csak a leghidegebb napokon használnák tartalékként. A város korábban már biomassa fűtőművet is átadott, amely jelentősen mérsékelte a földgáz felhasználást. A kivitelezés várhatóan 2 évet vesz majd igénybe. Idén 5. alkalommal rendezte meg az Aranyhomok Hungarikum rajzpályázatot az Aranyhomok Kistérségfejlesztési Egyesület. A versenyre Kecskemétről és több környékbeli településről összesen 50 általános iskolás diák küldte be alkotását, amelyek a hungarikumokat mutatták be gyerekszemmel. A pályaművek között színes, humoros és kreatív alkotások is szerepeltek. A gyerekek különféle technikákkal dolgozták fel a magyar kulturális örökség ismert értékeit, írja a hiros.hu. A zsűri az egyéni látásmódot, az ötletgazdagságot és az átgondolt kompozíciókat értékelte a leginkább. Komoly gondokat okoz az aszály a méhészeknek. A repce több helyen alig vagy egyáltalán nem adott idén nektárt, eközben pedig már az akácosokat is veszélyezteti a csapadékhiány, mondta rádiónknak Bros Péter, az Országos Magyar Méhészeti Egyesület elnöke.
27: Elvirágzott a repce, igen kevés mézünk lett, ennek több oka van, elsődlegesen az aszály, száraz időben nem mézel, a növények nem adnak nektárt, másodszorban a virágzás nagy részén hideg volt a levegő, és nagyon fújt a szél, ami szintén kedvezőtlen méhek szempontjából a nektár begyűjtésére, akik nagyon jó erős mécsvádokkal teleltek ki, ők tudnak jó eredményt felmutatni, de országos szinten 10 év leggyengébb repce termése lett 2026-ban.
26: Általában felhős lesz az ég, de elsősorban az ország keleti részén napos időszakok is lehetnek, majd késő délutántól estétől nyugat felől fokozatosan csökken a felhőzet. Többfelé várható eső, zápor, zivatar azonban napközben a Dunántúl északi részén is az ország középső tájain kisebb eséllyel, estétől már főképp csak a Dunától keletre számíthatunk csapadékra. Az északnyugati szél sokfelé erős, élénk lesz, a hőmérséklet a térségben napközben 15 és 22 fok között alakul.
0: A műsor támogatója az autóüvegjavítás szakértője, az Autóüveg Kft. www.autoüvegkft.hu.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most!
4: Rádió
3: 1! Indul a Rádió 1 Daily Mix az igazi mai slágerekkel.

Itt a Rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy, és elkezdődött a 2 órás Daily Mix, és tegnap elkezdtük legújabb nyereményjátékunkat a csapatommal, csapatom névre hallgat. SMS-ben, Viberen tudtok jelentkezni majd a 29-414-020-ra. Most nem a nyerni szeretnék üzenetet, hanem azt, hogy csapatommal, csapatom, ezt kell küldeni. És a telefon túlsó végén ezt is várom majd a hallgatóktól, ugyanis így kell felvenni a telefont ezzel a két szóval, hogy csapatommal, csapatom, és az óra nyereménye egy finom Miss Drive páros menü, és ráadásul van egy videó is a Facebookon, és érdemes megnézni, mert láthatjátok, hogy mi is az óra nyeremény, mit is kaptok a Finamids Drive-tól. Heti fődíjunk 100.000 forint, amit ha megnyertek tőlünk pénteken, catering szolgáltatásra tudtok majd felhasználni. Játszotok velünk, én pedig játszom most a német előadó énekes dalszerző Kamrád slágerét. Ez már a Be Mine, itt a Rádió egy gongon, a Daily Mixben. 12:01 2 perccel.

ezzel a nyereménnyel az összes kollégádat, az egész csapatot megajándékozhatod. Csapatommal csapatom, a Rádió egy gongon.

0: A Rádió egy gongot hallgatjátok, ez a Daily Mix, és itt az ideje játszani velünk, és küldeni, hogy nyerni szeretnék mondat helyett most a csapatommal csapatom mondatot, hiszen ezen a héten ezzel a két szóval tudtok jelentkezni a játékra, és a telefont is majd így vegyétek fel, hogyha megcsörren.
1: Kezedben a telefon, akkor rajta, mostantól várjuk a jelentkezésedet. Csapatommal csapatom a Rádió egy gongon.
0: 29 414 020 az SMS Viber számunk. Itt tudtok jelentkezni tehát a játékra. Eva Max dalával megyünk

Ez a Rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy, gyengén és közepesen fel hőségboltra tekinthetünk fel a délután első óráiban, majd késő délután már beborul ismét az ég, és a kora esti órákban záporokra ugyancsak van kilátás. Jelen pillanatban Kecskeméten szeles az idő, és 16 fokot mutat a hőmérő, 18 fok van Nagykőrösön, Csongrádon pedig 17. 4 perccel járunk fél egy után, Taylor Swift dalával folytatjuk itt a Daily Mixben. Kecskeméten, Nagykörösön, Csongrádon, radio1gong.hu pedig online követhetek minket, és a Facebookon, Instagramon is elérhetőek vagyunk, kövessetek bennünket bátran. Ha van kérdésetek, tegyétek fel, de a csapatommal csapatom, játékunk is folytatódik, hamarosan egy újabb hallgatót hívok majd. Figyeljetek a telefont, mert bármikor megcsörrenhet, és egy-két szóval vegyétek fel, így tudtok nyerni óranyereményt.

0: Rádió 1 gong, csak igazi mai sláger megy. Pünkös vasárnap lesz a Rádió 1 születésnapi fesztiválja, és ezen a fesztiválon az összes Rádió 1 DJ-vel is találkozhattok, és jönnek a sztár fellépők. Ott lesz Cyril, de Samfelt mellett a Swiss Disco is zenél. Most is ők következnek nálunk itt a Daily Mixben, a React című slágerüket játszom, utána pedig mindjárt néhány közlekedési információval is jövök számatokra.
1: Hi, we are Switch Disco.
2: Let's meet at the Radio 1 Festival in Budapest.
1: See you soon. 24/7.

0: que te hace llorar.
1: Ez a Rádió egy gong és a Daily Mix.
2: Az útinformációk támogatója, az autó- és motorkerékpártestékek szakértője, a Paint Brothers.
1: Kerüljétek Kecskemét a Kőhíd utcát, mert városüzemeltetési munkálatok miatt le van zárva ez az utca, a Nyíl utca felett tudtok egyébként kerülni. Az útinform szerint pedig az M5-ösön több helyen is forgalom korlátozásra kell számítani, ugye átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot, de Kecskemét elkerülő szakaszán a 81-es 83-as kilométer között is sáv elhúzással terelik a forgalmat. Hamarosan játszunk, előtte még itt van BB Rexe és Faithless közösen. New Religion, a Rádió egy gongon a Daily Mixben.

0: Figyelem! Halljunk egy próbálkozást! Így küzd egyik hallgatónk egy jó kis céges buli esélyéért. Csapatommal csapatom a rádió egy gongon.
1: Már csörgetjük is szerencsés hallgatónkat, aki, hogyha jól teszi fel.
2: Csapatommal csapatom.
1: A telefont is, így akkor nyer. Faragó Miklós vagyok a rádió egy gongból. Üdvözlöm, hello!
2: Hello,
1: Rigoni
2: Anita vagyok.
1: Anita, szerencséd volt, mert megtaláltunk és kisorsoltunk, úgyhogy tiéd az óra nyereménye.
2: Hú, de jó.
1: Ami nem más, mint egy Finom Eats páros menü a Finom Eats Drive jó voltából.
2: Köszönöm.
1: És tudod, hogy van feti fődíjunk?
2: Igen, van a csapatépítős program.
1: Igen, hát 100 000 forint értékű ez a nyeremény, ugye catering szolgáltatásra használható fel. Mesélj egy picit a te munkádról, te mivel foglalkozol, Anita?
2: Én egy boltban vagyok, bolti eladó, pultos.
1: És akkor
2: a Nyárlőrincen a kisboltban.
1: A Nyárlőrinc, nagyon jó. És akkor ott is szól a rádió, egy gong?
2: Nem, jelen pillanatban szabadnapos vagyok,
1: ja,
2: és
1: aha.
2: Sajnos ott nem szól.
1: Sajnos ott nem tud hallgatni, de most szabadnapos vagy, és akkor hát milyen jó jött ez a szabadnap, mert közelebb kerültél ez a nyereményhez. Hányan dolgoztok abban a boltban?
2: Tehát 80.
1: 8 fős ez a csapat, és szokott lenni ilyen csapatépítő program?
2: Igen, szokott csapatépítő lenni.
1: Például mind vettetek már részt?
2: Hát voltunk közösen vacsorán, akkor a csapatépítőbe mentünk ilyen kitalálatot, meg kellett találni az utakat, meg a helyet, hogy szabadúszó szobában voltunk.
1: Aha, hát akkor vannak programok, úgyhogy jó helye lenne ennek a 100 000 forintos catering szolgáltatásnak nálatok is. Jól van, kalapba kerül a neved, péntek délután sorsoljuk majd.
2: Azt köszönöm, a szuper.
1: Kapcsolódjatok be ti is a játékba. Nagyon könnyű a feladat. Csupán ezt a két szót kell mondani. És már is az esély megvan. Na, még óra nyereményt is kaptok. Hát ez egy nagyon jó ajánlat, úgyhogy 13 óra után is folytatjuk, és a Daily Mix is folytatódik a Wonderful Life című dallal majd.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Csapatommal csapatom a rádió egy gongon. Szerezz egy jó pontot a főnöködnél és a kollégáidnál. A te segítségeddel 100 000 forintos vendéglátás lehet a csapat közös nyereménye, de te is megnyerheted a páros menü meghívást. Mindössze a beugró szavakat kell megjegyezned. Csapatommal csapatom. Csapatommal csapatom a rádió egy gongon. A Finom Eats Drive támogatásával.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
5: Attrakció! Óriási attrakció! Gyereknapon a Malom Központban! Szerencsekerék, nyereményjáték, cirkuszi próbatételek és sok más gyereknapi program. Ez a nagy cirkuszi kaland a Malom Központban május 30-án délután. Részletek a weboldalon.
6: Június 10-től 13-ig újra megáll az idő Szegeden. Deja Vu Fesztivál, a 90-es és 2000-es évek legnagyobb legendái. Jegyek dejavufesztivál.hu.
7: Tudtad? A vashiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
8: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
7: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
8: Maltofer rágó tabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
9: Most érdemes lépni, ha vállalkozáson megbízható haszongépjárművet keres. A Mercedes-Benz Citán már akár nettó 6.978.000 forinttól és 76.200 forint havi finanszírozással elérhető vállalkozásoknak. És ami még jobb, az ár 3 díjmentes kötelező szervizt is tartalmaz. Most készletről a Mercedes-Benz Hoványnál. Mercedes-Benz Hovány az önvállalkozásának partnere. A tájékoztatás nem teljes körű, nem minősül ajánlatnak. További részletek www.mercedeshovány.hu.
10: Finom Eats. Cordon bleu, rántott hús, flekken. Minden kedvencet egy menüben. Gyere el és kóstold meg. Finom Eats Drive. A szőlőfürtnél.
11: Szereltessen vonóhorgot autójára. Vonóhorog típusonként 5 féle választékban. Felszerelés telephelyünkön. CarMax Kft. Kecskemét Dunaföldvári út, a 4-es kilométerkőnél az Osannal szemben. Telefon 30 91 59 316. www.carmax.hu.
12: Prémium dísznövények, virágzó csodák, egyedi bonszájok, mind egy helyen, a Ginkgo Kertészetben. Sok éves tapasztalattal segítünk, hogy az álomkerted valóra váljon. Ginkgo Kertészet, Nagykőrös, ahol a kerted életre kell. www.ginkgokert.com.
13: Raster Studio. Arculattervezés cégeknek. Digitális nyomtatás, akár kis példányszámban is. rasterstudio.hu.
14: Gyereknapi hétvége az UVR élmény arénában. Kézműves foglalkozás, ugrálóvár, arcfestés, UV hajponás, UV minigolf és VR szabaduló szobákkal is várunk. Foglald le helyed még ma www.uvrélményaréna.hu.
15: A jó árakért nem kell messzebb menni. A Ceglédi úti körforgalom előtt várják akcióink, viszont eladóknak további kedvezmények.
16: Kattintson webshopunkra intersilver.hu.
17: Gépjárművek forgalomból kivonása, bontási igazolással, elszállítással.
18: Roncsautóját akár 65 forint per kilogramm áron átvesszük.
19: Kecskemét, Szent István körút 24, Pipo Parts Kft.
20: Reklámot hallottak.
0: A Rádió egy Gong legfrissebb hírei.
21: 3 napos családi és gyermeknapi fesztivál érkezik Kecskemétre. Egyre több 10 éves használ felnőtteknek szánt kozmetikumokat. Kacor király tengeri kalandja szórakoztatta a családokat. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Családi és gyereknapi fesztivál lesz Kecskeméten. Május 29-e és 31-e között rendezik meg Kecskeméten a 6 család hétvégét és gyereknapot, ahol 3 napon át koncertek, báb előadások, játékok és látványos programok várják a családokat. A Deák tér és a Szent István szobor környéke ismét megtelik élettel. A rendezvény minden programja ingyenesen látogatható lesz, írja a hírös.hu. A hétvége pénteken táncbemutatókkal indul, szombaton pedig előadások, robotjátszótér, táncház és gyermekfoglalkozások várják az érdeklődőket. Vasárnap többek között gólyalábas óriás cirkusz, interaktív bűvészműsor és közösségi dobolás is szerepel a programban, az estét pedig a Zapszalma együttes koncertje zárja. Egyre több 10 éves használ felnőtteknek szánt kozmetikumokat. A túlzásba vitt bőrápolás ugyanakkor ebben az életkorban akár ronthat is a helyzeten. Kedvező, hogy a fényvédő használata elterjedt a fiatalok körében, de a közösségi médiában káros trendek is megjelennek, mondta rádiónknak Kovács Anikó, a Semmelweis Egyetem bőrgyógyásza.
22: Az is elterjedt, hogy nem az ő életkoruknak megfelelő készítményeket használják, nagyon sokszor érettebb bőre való termékeket kezdenek el használni, erős hatóanyagukat, akár fiatalon, 10 évesen elkezdenek a ráncok ellen küzdeni, amik ugye akkor még egyáltalán nincsenek is ott, és egyszerűen túl használnak, túl erős készítményeket, vagy túl gyakran használják őket, és ezáltal a bőrüknek ártanak, vagy azért, mert a bőrnek a védekező rétegét sért meg, vagy rosszabb esetben akár egy allergiás reakciót okoznak.
21: Vidám gyerekzsivajtól volt hangos Kiskunfélegyházán a Móra Ferenc Művelődési Központ, ahol a Kámfor Zenés Bábszínház, Kacor király és a Kalóz című interaktív előadását mutatta be. A tengeri kalandokkal teli mese nem csak a gyerekeket, hanem a szülőket is bevonta a játékba, így a közönség együtt alakította a történetet a szereplőkkel, írja a félegyházi közlöny. Az előadás során Kacor király és egy kapitány indult útnak, hogy megtalálják az elveszett lányt, miközben különleges helyszíneken és mesebeli figurákkal találkoztak. A fátyol és gomoly felhők mellett hazánk nagy részén hosszabb időszakokra kisüt a nap, egy-egy futó zápor keleten, északkeleten alakulhat ki. A nyugati északnyugati szél többfelé élénk erős lesz, a hőmérséklet a térségben napközben 15 és 20 fok között alakul. Holnap napos gomoly felhős időre készülhetünk, záporok csak néhol elsősorban az északnyugati északi határ közelében fordulhatnak elő, a délies szél pedig erős lesz.
20: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
20: Rádió
0: folytatódik a Rádió egy Daily Mix az igazi mai slágerekkel. Mi

ez a rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy. A mikrofonnál még ebben az órában Faragó Miklós, a csapatomban csapatom játékunkra tudtok jelentkezni. SMS Viber számunk a 2094140-20-as. Így kell felvenni a telefont is, ha megcsörren, hogy csapatommal csapatom, és járhat az óra nyereménye, illetve a heti fődíjra is esélyt kaptok, ami ugye 100 000 forint, és ezt az összeget catering szolgáltatásra tudjátok felhasználni. Egy csapatépítő bulin, céges bulin, azt gondolom, nagyon nagy segítség lehet, nem?

0: Jó pont a főnöknél.
1: Gesztus a munkatársaid felé. Mindössze két szó árán.
0: Csapatommal csapatom a rádió egy gongon. Pop és dance slágerek. Mixben. Ez a Daily Mix a rádió egyen. Minden délben.

Csak igazi mai slágerek minden mennyiségben. Daily Mix. Két órán keresztül. Daily Mix. Kezedben a telefon? Akkor rajta, mostantól várjuk a jelentkezésedet. Csapatommal csapatom, a rádió egy gongon.

Itt a Rádió egy gong, csak igazi ma is sláger megy, folytatódik a Daily Mix, és a csapatommal csapatom játékunk is egész héten tart. Pénteken lesz tehát a fődíjsorsolás, részletek a rádioegygong.hu-n, Facebookon, Instagramon, és ahogy mondtam, van óra nyereményünk is. Aki így veszi fel a telefon, majd a csapatommal csapatom már is elviheti a páros menüt, a Finomix Drive jó voltából. Ez ugyanis egész héten az óra nyereménye. Ray Dalton slágerével folytatjuk, ez már a Blood Running.

Ez a Rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy. Május második hetében most olvasom, hogy elindul majd a központi szúnyoggyérítési program, amelyet a katasztrófa védelem koordinál. A tavaszi időszakban első lépésként a lárvák elleni biológiai védekezés zajlik, de minden információ elérhető a szúnyoggyérítésre a katasztrófa védelem weboldalán. Itt a Rádió egy gongon a Daily Mixben megyünk tovább Accent slágerével. Ez már a Don't Leave.

a Rádió Egyen. Csapatommal csapatom, egész héten a Rádió Egy gongon. I have a dream that one day on the red hills of Georgia.

Negatív egy gong, csak igazi mai sláger megy. Néhány közlekedési információt mondok az autósoknak. Az M5-ös autópályán Ócsa és Dabas csomópontok között napközben több szakaszon az elválasztósában dolgoznak. A Szeged felé vezető oldalon a belső sávot szakaszosan zárják le. Az 5-ös főúton a 86-os 88-as kilométer között Kecskeméten közművezeték építése miatt félpályás korlátozás van érvényben. Kecskeméten a Kőhíd utcán zajlanak a munkálatok, úgyhogy lezárták, a Nyíl utca fele tudtak kerülni. Jó, Lady Gaga, ez az Abracadabra!

0: miért a Rádió Egyet hallgatják.
1: Jók a zenék, napra készek vagytok a hírekbe.
2: Nálam állandóan nettó. Kocsiba, otthon, bárhol vagyok. Egyszerűen nem is tudok szerintem nélkültek élni.
0: Rádió Egy gong. Csak igazi mai sláger megy.

0: Figyelem! Halljunk egy próbálkozást! Így küzd egyik hallgatónk egy jó kis céges buli esélyéért. Csapatommal csapatom a Rádió egy hangon.
1: Csapatom a csapatom.
2: Ez az, üdvözöllek, Faragó Miklós vagyok, Rádió egy gongból.
1: Szia, Móni vagyok.
2: Móni, most is munkában?
1: Igen, így van.
2: Mit dolgozol, Móni?
1: Cukrászdában dolgozom eladóként.
2: És mióta dolgozol ebben a cukrászdában?
1: Hát már nagyon régóta.
2: Jó.
1: Négy éve,
2: jó helyen van.
1: Előtte 20 évvel ezelőtt is innen mentem már el szülni, úgyhogy már régóta itt vagyok a cukrászdában.
2: Akkor mindig is ezen a területen dolgoztál ezek szerint?
1: Kereskedelem, vendéglátás, így van.
2: Kecskeméten hallgatsz minket?
1: Kecskeméten, igen.
2: Na és mekkora csapatot kellene vendégül látni, hogyha te vinnéd el a fő díjunkat?
1: Minimum egy 6 fős csapatot kellene vendégül látnom.
2: Uh-huh. Egyébként megszervezhetnétek magatoknak is? Tehát volt már erre példa?
1: Megszerveznék magunknak, persze volt már ilyen nálunk, igen, és akkor szeretjük is az ilyen összejöveteleket, úgyhogy igen, szívesen megszerveznék magunknak.
2: No, hát lehet, hogy a 100.000 forint értékű catering szolgáltatást elviszed pénteken, a kalapba tesszük a nevedet, jó?
1: Köszönöm szépen.
2: Ja,
1: köszönöm.
2: Hát van garantált nyereményed, ugye tudod, hogy van óra nyeremény is?
1: Igen, tudom.
2: Az pedig a Finom Eats Drive jó voltából egy páros menü, amit jövő héten tudsz majd elfogyasztani, mindjárt mondom adáson kívül a részleteket. Jó étvágyat majd ahhoz is.
1: Köszönöm szépen, nagyon kedves vagy, köszönöm.
2: Hú, és mindjárt 2 óra, érkezik Kicsit Szabolcs. Vele is játszhatok, sőt, ő is adja óránként a páros menüt. Csupán a csapatommal csapatom mondatot várja SMS-ben, Viberen és telefonon is, hogyha felhív benneteket. Az elmúlt 4 óra műsorvezetője Faragó Miklós búcsúzik. További jó rádiózást, kellemes délutánt és sok szerencsét a játékban. Holnap találkozunk, 10 és 14 óra között itt leszek. Viszont hallásra. Sziasztok!
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Csapatommal csapatom a Rádió egy gongon. Szerezz egy jó pontot a főnöködnél és a kollégáidnál. A te segítségeddel 100.000 forintos vendéglátás lehet a csapat közös nyereménye, de te is megnyerheted a páros menü meghívást. Mindössze a beugró szavakat kell megjegyezned. Csapatommal csapatom. Csapatommal csapatom a Rádió egy gongon. A Finom Eats Drive támogatásával.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
5: Szél Tamás, Sárközi Ákos, Rácz Jenő, Rosenstein Tibor, Mautner Zsófia, Schreiner Gábor, Akács István. Mi a közös bennük? Az, hogy a magyar gasztronómia kiválóságai, és ők is velünk főznek. Az ég kék, a Royal Tanyasi csirke. Master Good.
6: A külvilág zajos. Az otthon csendje az Internord nyílászáróival kezdődik. Válassza a biztos döntést. Most egyedi kedvezményes árakon. Internord. Európa első számú ablakmárkája.
7: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tiggo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
8: A csirkeszárnya legjobb a grillen.
9: Dehogy is, a csirkemellnél nincs jobb.
8: Mondom, hogy a szárnya jó.
10: Ne veszekedjetek, mindkettő finom, de az igazi ínyencek úgyis csirkecombot esznek. Keresd a Csibém csirkecombot az üzletekben. Több gondoskodás, több íz.
11: Irány az Adria, Horvátország tele élettel, szikrázó napsütés, kristálytiszta tenger, vitorlázás a delfinekkel, álomszép szállások. Foglalj kedvezménnyel május 17-ig a szállás.hu-n.
12: Úgy is tett!
13: Gumicsere, autószerelés vagy műszaki vizsga? Intézzen mindent egy helyen, Kiskörösön és Kecelen. A Diós Guminál hatalmas személy- és mezőgazdasági abroncsválasztékkal, profi szervizzel, valamint teljes körű műszaki és eredetvizsgával várjuk. Spóroljon időt és autózzon biztonságban.
14: Nálunk az ügyfél az első.
13: Részletek diósgumi.hu.
15: Ismered az érzést, ha egy bakteriális hüvelyfertőzés visszatér?
16: Tudtad, hogy a hüvelyflórád egyedi, ezért személyre szabott védelmet igényel?
15: A Vitagin C célzottan a saját tejsav baktériális baktériumaimat táplálja. Ezzel segíti a növekedésüket. Rendezi a savas hüvei pH-t és gátolja a kórokozókat. A Vitagin C patikában vén nélkül kapható gyógyászati segédeszköz, amely várandósság alatt is alkalmazható.
12: Vitagin C. Saját flórám, saját életem.
15: A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát.
0: Florida, Timberland,

0: Dejavufesztivál.hu.
1: Roncsautó átvétel hivatalos bontási igazolással, beszállítással, akár 65 forint per kilogrammos áron. Veszelsz ki autóbontó, Kecskemét, Napsugár utca 2. Veszelsz ki autóbontó.
2: Finomíts, Cordon Bleu, rántott hús, flekken. Minden kedvencet egy menüben. Gyere el és kóstold meg. Finomíts Drive, a szőlőfürtnél.
3: Kavics felverődés, szélvédő csere, Autóüveg Kft. Kaszkós kárügyintézés, kamerakalibrálás, Autóüveg Kft. 30 éve minden, ami autóüveg. Autóüveg Kft. Kecskemét, Ceglédi út 38, www.autouvegkft.hu.
4: Gyereknapi hétvége az UVR élmény arénában.
5: Az UVR élmény arénában.
4: Kézműves foglalkozás, ugrálóvár, arcfestés, UV hajponás, UV minigolf és VR szabaduló szobákkal is várunk. Foglald le helyed még ma www.uvreelményarena.hu.
6: Prémium dísznövények, virágzó csodák, egyedi bonszájok, mind egy helyen, a Ginkgo kertészetben. Sok éves tapasztalattal segítünk, hogy az álomkerted valóra váljon. Ginkgo kertészet, Nagykőrös, ahol a kerted életre kell. www.ginkgokert.com.
7: A Plazma Centerben a májusi jótett aranyat ér, sőt, ha egészen pontosak akarunk lenni, felbecsülhetetlen értékű időt, amit a rászorulóknak ajándékozhatsz. Jótettet helyébe pedig te is jót várhatsz. Májusban 4 plazmadással 68 000 forintot zsebelhetsz be. Ha pedig áprilisban 3-szor is adtál plazmát, egy kis bónusszal is meglepünk. Részletek a plazmacenter.hu-n.
8: Roncsautó átvétel. Pipo Parts Kft. Kecskemét, Szent István körút 24. Gépjárművek forgalomból kivonása bontási igazolással, elszállítással.
9: Autóját akár 65 forint per kilogramm áron átvesszük.
8: Kecskemét, Szent István körút 24. Pipo Parts Kft.
10: Reklámot hallottak.
11: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
12: Állrendőrök fosztottak ki egy kamionsofőrt az M5-ösön. Óvatosságra int a GVH nyári utazások előtt. Ivóvíz hálózat fertőtlenítés kezdődik Kelebián és Szankon. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Több ezer eurót csalt ki egy külföldi kamion sofőrtől két férfi az M5-ös autópálya egyik pihenőjében. A bolgár sofőr a Lajosmizsei pihenőben aludta a járművében, amikor hajnalban felébresztették. Az egyik elkövető rendőrnek adta ki magát, elkérte a férfi készpénzét, majd a pénzt köteget kikapta a kezéből és társával együtt elmenekült. A kecskeméti nyomozók rövid időn belül azonosították az elkövetők autóját és a két román állampolgár mozgását, írja a Vármegyei Lap. A 36 és 38 éves férfit végül egy autópályán fogták el. Az áldozat később fényképről is felismerte azt a férfit, aki rendőrnek adta ki magát. A gyanúsítottakat nagyobb értékre elkövetett lopással gyanúsítják, őrizetbe vették őket és kezdeményezték letartóztatásukat. A rendőrség szerint más hasonló bűncselekményekhez is közük lehet. A tudatosság és a körültekintő tájékozódás segíthet elkerülni a kellemetlen meglepetéseket a nyaralás tervezésekor, hívja fel a figyelmet a nyári utazási szezon előtt a gazdasági versenyhivatal. A hatóság kiemelten figyeli a turisztikai piac szereplőit, és már több ügyben is fellépett tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok miatt, mondta Horváth Bálint kommunikációs vezető.
13: Legyenek nagyon körültekintőek és alaposan tájékozódjanak. Nem az első ajánlat a legkedvezőbb. Ügyeljenek a vállalkozások által alkalmazott úgynevezett sötét mintázatokra, különböző sürgető üzenetekkel minél gyorsabb vásárlásra vagy foglalásra ösztönözni megtévesztő. Ilyenkor a légitársaságok, a különböző szálláshely, foglalási platformok nagyon sok különböző technikával próbálják magukhoz vonzani a vásárlókat, ugyanakkor ezek a gazdasági versenyhivatal tapasztalatai szerint gyakran jogsértő gyakorlatoknak.
12: Ivóvíz hálózat fertőtlenítési és hálózattisztítási munkálatokat végez májusban a Kiskunsági Vízi Közműszolgáltató Kft. Kelebián és Szankon. A tájékoztatás szerint Kelebián május 20-a és 27-e, Szankon pedig május 27-e és június 2-a között dolgoznak majd a szakemberek. A munkálatok idején átmenetileg romolhat a víz minősége, azonban a szolgáltató hangsúlyozza, hogy az ivóvíz továbbra is fogyasztható marad. A fátyol és gomoly felhők mellett hazánk nagy részén hosszabb időszakokra kisüt a nap, egy-egy futó zápor keleten, észak-keleten alakulhat ki. A nyugati északnyugati szél többfelé élénk erős lesz, a hőmérséklet a térségben napközben 15 és 20 fok között alakul. Holnap napos gomoly felhős időre készülhetünk, záporok csak néhol elsősorban az északnyugati északi határ közelében fordulhatnak elő, a délies szél pedig erős lesz.
14: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

ezzel a nyereménnyel az összes kollégádat, az egész csapatot megajándékozhatod. Csapatommal csapatom, a Rádió egy gongon.

mikrofonnál, én pedig egészen 17 óráig leszek itt veletek, Kincses Szabi vagyok, és folytatjuk a csapatommal csapatom elnevezésű akciónkat. Tegnap kezdtük, és egészen péntekig tart, most is lehetett kétfős páros menüt nyerni a Finomics Drive jóvoltából, és van a heti fődíjunk is, csapatépítő tréninghez adunk egy kis segítséget, vagy céges bulihoz adunk egy kis segítséget, 100 000 forint értékben kételik szolgáltatást. Zenékben pedig már is megyünk tovább, érkezik Ray Dalton és a Do It Again. Ja, nem mondtam, hogy a 0629-414-020-as SMS és Viber számunkon tudtok most is jelentkezni, természetesen szokás szerint, a nyerni szeretnék mondatot küldjétek majd el. Na most jön Ray Dalton és a Do It Again.

Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: Rádió egy gong napi ajánló. Programok, események, koncertek, amiről nem maradhat le.
1: Ez a Rádió Ajánlónk csak igazi mai sláger. Megnézzük, hogy milyen programok várnak rátok a héten. Péntek este 6 órától a Kecskeméti Evangélikus Templomban a Bács-Kiskun Vármegyei Oktatókórház Madrigál kórusa lép fel, a kórus Szabó Sándor karnagy vezényli zongorán Pápai Béla működik közre. Holnap délután 4 órakor találkozhat a közönség Szedő Tibor író költő paralimpikon úszóval a Pipacsot vérző nyár című verses kötetének bemutatóján a Katona József könyvtárban. A szerzővel Dáma N. Sebestyén Katalin életműdíjas festőművész beszélget. A program során közreműködik Szecsődi György énekes, gitáros, valamint Kökény Éva költő versmondó. Ingyenes zenei fesztivál lesz szombaton délután Kecskemét főterén, a Felnézek turné keretén belül fellép Olá Gergő is. Szombaton lesz a Szamócás vásári forgatag Lajos Mizsén az iskolatónál, ahol délelőtt 10 órától egész napos színes programkínálattal, koncertekkel várják a látogatókat. A programok az kellemes időtöltést kívánunk, közben pedig várom a nyerni szeretnék mondatot a 0629-414-020-as számra. Óranyereményünk van, 2 fős páros menü, és a heti fődíj pedig egy céges catering szolgáltatás bruttó 100 000 forint értékben. Úgyhogy ha a csapatépítő tréninget szerveztek a közeljövőben, akkor érdemes most a héten figyelni bennünket és játszani velünk. Érkezik most Taylor Swift és az I Knew You Were Trouble című sláger már is itt a Rádió egy gongon.

Jó pont a főnöknél. Gesztus a munkatársaid felé. Mindössze két szó árán. Csapatommal csapatom. A Rádió egy gongon.

0: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 ülésés változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
2: Tudtad, hogy az adód 1%-a egy család életét változtathatja meg? Az egy lépéssel több alapítvány a Fogadj Örökbe egy családot programján keresztül már több mint 180 tartósan beteg gyermekeket nevelő családot támogat havonta. Eddig 4500 rezsé és gyógykezeléssel kapcsolatos számlát fizettek ki 120 millió forint értékben. Most te is tehetsz egy lépéssel többet. Egy lépéssel több. Hajós István Alapítvány. A hirdetés a Dévo Magyarország és a Miss Universe Hungary támogatásával valósulhatott meg.
3: Álláshirdetés ingyen? Igen. Adjon fel akár ingyen álláshirdetést a profession.hu-n. Részletek és feltételek a profession.hu/ingyen weboldalon.
4: Válts a jövőre! Omoda és Gyéko benzines modellek most rendkívüli készletakción keretében már 9 millió 490 ezer forinttól és akár 1,99%-os THM finanszírozással elérhetőek. 7 év gyári garancia, modern design és alapból extra felszereltség kivételes árakon a készlet erejéig. A hirdetés nem minősül teljes körű tájékoztatásnak. Részletekért látogasson el márka kereskedéseinkbe, illetve az omodagyeko.hu weboldalra. Omoda és Gyéko. Alap az extra!
5: Képzeld, a Thrive Bank már nagyobb összegű hiteleket is kínál, akár 5 millió forintot is igényelhetünk.
6: És ez ugyanolyan gyorsan online elérhető?
5: Igen, a max hitelük akár 15 perc alatt a számlánkon lehet, és a kamata is kedvező. Thrive.
7: Azonnali hitelek a Thrive Bank Europe-tól. Online, éjjel-nappal. A teljes hiteldíj mutató e-hitel max esetén 16,2% 5 millió forint hitelösszegre, 60 hónapos futamidőre. A bank a hitelbírálat jogát fenntartja. Részletek a www.trivebank.hu weboldalon.
8: Vas hiányos a család? Ne legyen probléma! Mi megtaláltuk az ideális vaspótlót a Maltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a turmixal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Maltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
9: Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
10: Reklámot hallottak. A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Rádió 1, nálunk csak igazi mai sláger megy. A csapatommal csapatom mondatot küldjétek el a 0629-14-020-as számra, és ugyanígy kell felvenni majd a telefont. Hamarosan valakit visszahívok, aki remélhetőleg egy páros menüt fog majd nyerni a Finomix Drive jó voltából, és eséllyel indulhat a heti fődíjunkra. Pénteken sorsolunk 100 000 forint értékű catering szolgáltatást, méghozzá egy csapatépítő tréninghez próbálunk most segíteni, úgyhogy jöhet a csapatommal csapatom a 0629-14-020-as SMS vagy Viber számunkra. Most jön egy dal Avicii-től, aminek a fő üzenete az, hogy az életet bátran, élményekkel, tele kell megélni, nem pedig félelemben vagy megszokásból. Jön tehát a The Nights Avicii-től, most itt a Rádió 1 gongon, ezzel

Felejtsd el a mesterséges intelligenciát. Most csak a memóriát segít. Mindössze két szó. Csapatommal csapatom. A Rádió egy gongon.

0: Rádió 1, nálunk csak igazi mai slágerbe csörgetünk most valakit.
1: Csapatommal.
0: Tökéletes, akkor meg is van a Finomic páros menü.
1: Jaj. Szia.
0: Jaj, mi ez a sikítás ott a háttérben?
1: Igen.
0: Mindenki örül? Sokan vagytok? Hányan vagytok?
1: Meg sikítani, ha tényleg sikerül megnyerni.
0: A lányok? Hányan vagytok ott a háttérben?
1: Még egyszer?
0: Hányan vagytok ott a háttérben?
1: Hárman.
0: Munkatársak?
1: Így van.
0: Nagy bulira készültök? Lesz most csapatépítés?
1: Ne haragudj, nagyon nem vannak. Még egyszer, légy szíves.
0: Lesz most csapatépítés? Nagy bulira készültök?
1: Igen.
0: Ja, ezek szerint ki vagyok hangosítva?
1: Igen, mert annyira nem hallak, ne haragudj.
0: Ja, hát akkor itt van a kutyaállásva, azért nem hallasz, mert ki vagyok hangosítva. Ilyenkor összeakad egy kicsit a vonal. Nem baj. Üdvözlöm a csajokat is akkor.
1: Mi?
0: Jó, lehet egy óriási sikolj, mint a hárman egyszerre, háromra, egy, kettő, három. Na hát ennek a brigádnak biztos, hogy jól jönne, és biztos, hogy megérdemelnétek. Összetartó kis csapat vagytok ezek szerint, ugye?
1: Igen.
0: A Finomic menü már biztos, hogy a tiétek, az nem tudom, két fő, tehát páros menü, nem tudom, hárma, lehet, hogy hárman is jól laktok belőle, én még nem kóstoltam. Ti megkóstoltátok egyébként a Finomic menüjét?
1: Nem, még nem. Itt
0: az idő, itt volt az ideje. Etelka, köszönöm szépen, és gratulálok nektek, és azt is köszönöm, hogy bennünket hallgattok. Pénteken pedig sorsolunk, úgyhogy figyeljetek majd nagyon akkor is.
1: Nagyon szépen köszönjük, további szép napot neked.
0: Nektek is, szia.
1: Szia.
0: A következő óra elején itt lesz majd Lói slágere. Ma hírek után jön a Get Lucky itt a Rádió 1 gongon.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Csapatommal csapatom a Rádió 1 gongon. Szerezz egy jó pontot a főnöködnél és a kollégáidnál. A te segítségeddel 100 000 forintos vendéglátás lehet a csapat közös nyereménye, de te is megnyerheted a páros menü meghívást. Mindössze a beugró szavakat kell megjegyezned. Csapatommal csapatom a Rádió 1 gongon. A Finomic Drive támogatásával.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: Rádió 1 gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
5: Újra vár a szegedi szabadtéri játékok. 2026-ban mesés zenés előadások, a Hősök hajnala táncmű, a Három testőr kaland musical, Cinefonik filmzenei koncert a budafoki Doknányi zenekarral, Bizé Kármenje és a debütáló Wicked musicalhoz feledhetetlen estéket a Dom térre. Részletek szegedi-szabadtéri.hu.
6: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tiggo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 000 kilométer garanciával, 11 400 000 forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
7: Szépséggel pontokat gyűjteni? A DM-ben ez is lehetséges. 2026. május 1-e és 31-e között minden dekor kozmetikai termék vásárlása esetén 20-szoros pontokat adunk. A részleteket keresse a dm.hu/activebeauty oldalon. DM. Itt vagyok önmagam. Itt vásárolok.
8: A csirkeszárnya legjobb a grillen.
9: Dehogy is. A csirkemellnél nincs jobb.
8: Mondom, hogy a szárnya jó.
10: Ne veszekedjetek, mindkettő finom. De az igazi ínyencek úgyis csirkecombot esznek. Keresd a Csibém csirkecombot az üzletekben. Több gondoskodás, több íz.
11: Olajcsere! Kezdje a Bárdi autónál! Májusban minden 4 literes, prémium minőségű Württemberg 10V40-es motorolaj akciós áron csak 5390 forintért kapható a Bárdi autó webshopjában és kirendeltségein. Részletek a bardiauto.hu oldalon.
12: Vannak tárgyak, amikről azt gondoljuk, sosem lesznek a mieink. Csak nézzük őket a piros lámpánál, csodáljuk a parkolóban, és közben azt mondjuk magunknak, majd egyszer. De mi van, ha az egyszer most jött el? A Cupra Base modellek már 9.990.000 forinttól elérhetők. Legyen a tiéd egy ötajtós vagy kombi Cupra Leon, vagy akár egy Cupra Formentor. Válaszd a saját utad, tűnj ki a tömegből. További részletekért érdeklődj márkakereskedéseinkben, vagy a cupraofficial.hu weboldalon.
13: Szuper hűsítőre vágysz? Irány az Andi fagyizó Kecskeméten a Praktiker parkolóban. Csavart fagyi, jégkása és jeges kávé. Nálunk garantált a felfrissülés. Nyitva 9 órától este 8-ig, vasárnap 6-ig. Andi fagyizó. A te nyári kedvenced.
14: Tavaszi átvizsgálási akció a Gumispet Kft-nél. Teljes körű gumi, autó és klímaszerviz, futóműállítás, automosó, műszaki vizsga, eredetvizsga szolgáltatásokkal várjuk meglévő és új ügyfeleinket. Kecskemét, Matkói út 3. www.gumispet.hu.
15: Attrakció! Óriási attrakció! Gyereknapon a Malom Központban! Szerencsekerék, nyereményjáték, cirkuszi próbatételek és sok más gyereknapi program. Ez a nagy cirkuszi kaland a Malom Központban május 30-án délután. Részletek a weboldalon.
16: Állj be idén is az időgépbe! Deja Vu Fesztivál, június 10-13, Szeged, Florida, Timberland és a legnagyobb legendák. Jegyek és info, dejavufesztivál.hu.
17: Prémium dísznövények, virágzó csodák, egyedi bonszájok, mind egy helyen, a Ginkgo kertészetben. Sok éves tapasztalattal segítünk, hogy az álomkerted valóra váljon. Ginkgo kertészet, Nagykőrös, ahol a kerted életre kell. www.ginkgokert.com.
18: Most érdemes lépni, ha vállalkozáson megbízható haszongépjárművet keres. A Mercedes-Benz Citán már akár nettó 6.978.000 forinttól és 76.200 forint havi finanszírozással elérhető vállalkozásoknak. És ami még jobb, az ár 3 díjmentes kötelező szervizt is tartalmaz. Most készletről a Mercedes-Benz Hoványnál. Mercedes-Benz Hovány az önvállalkozásának partnere. A tájékoztatás nem teljes körű, nem minősül ajánlatnak. További részletek www.mercedeshovány.hu.
19: A vashiány kezelése több hónap. Várandósan 9 hónapod van. Kezd el időben szedni a Maltoferfolt. A Maltoferfol rágótabletta hatásos, biztonságos, kíméletes vaspótló gyógyszer. A 100 darabos Maltoferfol 3 havi vaspótláshoz elég. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát gyógyszerészét.
20: Gyereknapi hétvége az UVR élmény arénában.
21: Az UVR élmény arénában.
20: Kézműves foglalkozás, ugrálóvár, arcfestés, UV hajponás, UV minigolf és VR szabaduló szobákkal is várunk. Foglald le helyed még ma www.uvrélményarena.hu.
22: Gumiabroncsot szeretne? Nyári, négy évszakos, acél és alufelni nagy választékban kapható. Az új gumiabroncsokat szereléssel, centírozással kínáljuk. Fredestein gumiabroncs vásárlásakor értékes ajándékutalványt adunk. Az akció 2026. május 31-ig tart. Sigma Marker Kft. Autóalkatrész, gumiszaküzlet és gumiszerviz. Kecskemét, Szent Miklós utca 25-27. Telefon 413-840.
23: Finomít, Cordon Bleu, rántott hús, flekken. Minden kedvencet egy menüben. Gyere el és kóstold meg. Finomít Drive, a szőlőfürtnél.
24: Reklámot hallottak.
25: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
26: Geotermikus energiára állhat át a kecskeméti fürdő. Hungarikumokat rajzoltak a gyerekek Kecskeméten. Komoly gondokat okoz az asszály a méhészeknek is. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Tovább csökkenteni energia függőségét Kecskemét. A tervek szerint hamarosan geotermikus energiával fűthetik a kecskeméti fürdőt, írja a híres.hu. Az előzetes számítások alapján az átállás akár a felére is csökkentheti az intézmény fűtési költségeit. A fejlesztés előkészítése már ebben az évben megkezdődhet. A beruházás alapját az adja, hogy a fürdő környezetében 5 termákút működik, amelyek 46-47 fokos vizet biztosítanak. A hőmérsékletet hőszivattyúk segítségével emelnék a szükséges szintre, így a rendszer a fürdőfűtését és melegvíz ellátását is biztosítaná. A távhőt a jövőben csak a leghidegebb napokon használnák tartalékként. A város korábban már biomassa fűtőművet is átadott, amely jelentősen mérsékelte a földgáz felhasználást. A kivitelezés várhatóan 2 évet vesz majd igénybe. Idén 5. alkalommal rendezte meg az Aranyhomok Hungarikum rajzpályázatot az Aranyhomok Kistérségfejlesztési Egyesület. A versenyre Kecskemétről és több környékbeli településről összesen 50 általános iskolás diák küldte be alkotását, amelyek a hungarikumokat mutatták be gyerekszemmel. A pályaművek között színes, humoros és kreatív alkotások is szerepeltek. A gyerekek különféle technikákkal dolgozták fel a magyar kulturális örökség ismert értékeit, írja a híres.hu. A zsűri az egyéni látásmódot, az ötletgazdagságot és az átgondolt kompozíciókat értékelte a leginkább. Komoly gondokat okoz az asszály a méhészeknek. A repce több helyen alig vagy egyáltalán nem adott idén nektárt. Eközben pedig már az akácosokat is veszélyezteti a csapadék,

0: Általában felhős lesz az ég, de elsősorban az ország keleti részén napos időszakok is lehetnek, majd késő délutántól estétől nyugat felől fokozatosan csökken a felhőzet. Többfelé várható eső, zápor, zivatar azonban napközben a Dunántúl északi részén is az ország középső tájain kisebb eséllyel, estétől már főképp csak a Dunától keletre számíthatunk csapadékra. Az északnyugati szél sokfelé erős, élénk lesz. A hőmérséklet a térségben napközben 15 és 22 fok között alakul.
1: A műsor támogatója a Formund Autó Kecskemét, Renault és Dacia márka kereskedés.
2: A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most Rádió 1 Gong.

0: Edő, nálunk csak igazi mai sláger, megyünk kincse, Szabi vagyok veletek még ebben és a következő órában. Várom a csapatommal csapatom mondatot SMS-ben a 0629-414-020-as SMS és Viber számunkra, tehát lehet Viberen is természetesen, így tudtok most is beugrani az akciónkba. Egészen péntekig tart, és a heti fődíjunk most 100 000 forint értékben egy csapatépítő tréning, vagy egy céges buli, egy csapatépítő céges bulihoz egy kis segítség, 100 000 forint értékben egy catering szolgáltatás, és óranyeremények is vannak, méghozzá páros menük a Finom Eats Drive jó voltából. Még egyszer mondom, 0629-414-020-as, várom tehát a csapatommal csapatom mondatot, és ugyanezzel a mondattal is kell felvenni majd az óra végén a telefont, hogyha valakit visszahívok. Remélhetőleg be is kerül valaki a sorsolásba, és eséllyel indulhat a heti fődíjra is. Ja, most egy dal Selena Gomez-től és Marshmello-tól, ami egy nagyon erős érzelmi kötődésről és vágyakozásról szól, egyszerre romantikus és melankólikus is a dal. Nagyon szeretjük. Jön a Wolves, már is itt a Rádió egy gombon.
1: A műsor támogatója a 48 étterem és bár. www.48étterem.hu

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: Rádió 1-et.
1: Azért szerettem a Rádió 1 gongot, mert változatosak a zenék, és frissek a helyi hírek. Jók a műsorvezetők.
0: Ez a Rádió 1 gong. Csak igazi mai sláger.

0: Ez a rádió egy nálunk csak igazi bajsláger, megy óvatosan az utakon, mindenkinek balesetmentes közlekedést kívánunk. Ha van közlekedési infótok, azt írjátok meg nekünk a 0629-414-020-as számra. Az 5-ös főúton Kecskemét közelében az M44-es autó csomópontjánál útépítők dolgoznak a 74-es kilométernél. Útszűkületre is jelentős sebességkorlátozásra készüljetek. Kecskemét Kossuth lakótelep város részén kábelt fektetnek a 78-as és a 80-as kilométer között, a fél útpályát zárták le. A 86-os és a 88-as kilométer között, még mindig az 5-ös főúton, Kecskeméten közművezeték építése miatt félpályás korlátozás van érvényben, óvatosan az utakon. Jöhet egyébként a 0629-414-020-asra a csapatommal csapatom mondat is, és ezzel a mondattal is kell felvenni majd az óra végén annak a Rádió 1 gong hallgatónak a telefont, akit majd hamarosan visszahívok. Most pedig egy újdonság érkezik a Switch Disco-tól, Charlotte Haininggel és Félix-el együtt már is itt az I Found You a Rádió 1 gongon.
1: Az Utinform támogatója a Tradelog Kamion Service. www.tradelog.hu

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság.

Rádió 1, nálunk csak igazi mai sláger. Megnézzük, hogy milyen időjárásra számíthatunk a holnapi napon. Reggel keleten még előfordulhat kisebb eső, majd napközben a fátyol és gomoly felhők mellett hazánk nagy részén hosszabb időszakra kisüt a nap. Egy-egy futó zápor legfeljebb a keleti észak-keleti határnál alakulhat ki. A nyugati észak-nyugati szél még több felé élénk, a főváros környékén időnként erős lesz. Kora reggel 0 és 9 fok közé csökken a hőmérséklet. Délután 15-19 fokot mérhetünk. 0620-9414-020-as az SMS számunk, Viberen is megírhatjátok most a csapatommal, csapatom mondatot, és ugyanezzel a mondattal kell felvenni majd a telefont az óra végén. Valakit hamarosan visszahívok, most azonban érkezik egy olyan dal, ami Maxi Jazz halála után az első igazi Faithless megjelenés, vagy hivatalos megjelenés. Ez is az Insomniára épül egyébként, és Bibi Rexa vokálozik a dalban. New Religion nevet kapta az újra gondolt dal, ezzel megyünk most tovább itt a Rádió 1 gongon.

0: Rádió Eldánú csak igazi mai sláger, megy Istvánt próbáljuk most elérni.
1: Csapatommal, csapatom.
0: Pontosan erre a mondatra vártunk, István, te vagy?
1: Szia, Szabi, igen.
0: Szia, szia. Jókor? Jókor hívunk?
1: Persze.
0: Dolgozol éppen?
1: Hát van időm beszélgetni veled.
0: Hány fős csapatot vezetsz, vagy alkalmazott vagy?
1: 9-10 vagyunk a csapatban, itt alkalmazott, de már 18 éve így van egy dohányipari cégnél. És a legjobb csapat az országban, meg a cégnél szerintem, és pont most tervezzük a csapatépítőt.
0: 18-an dolgoztok 10 éve, pont ugyanaz a csapat, aki elkezdte az elején?
1: Nem, 18 éve dolgozok, és 10 vagyunk a csapatban.
0: Ja, értem, akkor most hát félreértettem. Na és hogy zajlik nálatok egyébként egy csapatépítés? Gondolom, volt már rá példa?
1: Hát egy párszor, igen.
0: Na.
1: Etünk, mulatunk, csak szervezünk azért programokat, attól függ, hogy hol a helyszín. Ez a Balaton is lehet, vagy akár fönt éjszakon, mindig megszervezzük.
0: Lényeg, hogy csúnya elhajlások vannak a végén.
1: De a vége így van, csúnya elhajlás, igen.
0: A páros menü már megvan, a Finomizio voltából, ez már a tiéd és valamelyik csapat társaddal együtt el is fogyaszthatjátok, vagy hát persze nyilván akár a pároddal, bárkivel, és ugye a 100.000 forintos fődíjat pedig majd pénteken sorsoljuk. Jó, köszi, hogy bennünket hallgatsz, gratulálok az óra nyereményhez, és továbbra is maradj velünk. Szia, szia!
1: Rendben, köszi, Heli, szia!
0: A következő óra elején itt lesz majd egy Sheeran slágere. Jön a kamera szélére, még szépen itt a Rádió egy gongon.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Csapatommal csapatom a Rádió egy gongon. Szerezz egy jó pontot a főnöködnél és a kollégáidnál. A te segítségeddel 100.000 forintos vendéglátás lehet a csapat közös nyereménye, de te is megnyerheted a páros menü meghívást. Mindössze a beugró szavakat kell megjegyezned. Csapatommal csapatom. Csapatommal csapatom. A Rádió egy gongon. A Finomeats Drive támogatásával.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
4: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Nincs várólista, nincs mellébeszélés. Vigye el azonnal, most egyedülálló finanszírozással. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesek. Ford Ranger. Nálunk a tettek beszélnek. Részletek Ford.hu.
5: Vannak pillanatok az életben, amik megismételhetetlenek. Ne hagyd, hogy a szúnyogok tönkre tegyék őket. A Vape szúnyogírtó hatékony védelmet biztosít a közönséges és tigris szúnyogok csípései ellen az egész családnak. Vape. For your life. Véd otthonod a Vape kombinált elektromos párologtatójával, ami utántöltő folyadékkal és lappal is működik.
6: Tartós árcsökkentés az Aldiban. Idén már több mint 1000 termék árát csökkentettük. Például a fél literes vitaminital 19% kedvezménnyel 245, a 100 g-os héj nélküli tökmag 24% kedvezménnyel 429 forint. Gyere és spórolj velünk minden nap!
7: Álláshirdetés ingyen? Igen! Adjon fel akár ingyen álláshirdetést a profession.hu-n. Részletek és feltételek a profession.hu/ingyen weboldalon.
8: Válts a jövőre! Omoda és Gyéko benzines modellek most rendkívüli készletakción keretében már 9.490.000 forinttól és akár 1,99%-os THM finanszírozással elérhetőek. 7 év gyári garancia, modern design és alapból extra felszereltség kivételes árakon a készlet erejéig. A hirdetés nem minősül teljes körű tájékoztatásnak. Részletekért látogasson el márka kereskedéseinkbe, illetve az omodagyeko.hu weboldalra. Omoda és Gyéko. Alap az extra!
9: Pontgyűjtés az Ecofamily-ben. Hama, a társ, akire mindig számíthatsz. Okos óra, Bluetooth fülhallgató és powerbank. Gyűjtsd a pontokat és váltsd lendületre, zenére, teljesítményre. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
10: Nézd meg a naplementét, Kecskemétet úgy, mint még soha. 38 méter magasból a város felett a Malomkilátóban, ahol 360 fokos körpanorámával tárul eléd a lélegzetelállító látvány. Minden nap 21:30-ig. Fedezd fel Kecskemétet madártávlatból. Malom Központ.
11: Fedezd fel a kedvezményes Volkswagen haszonjármű modelljeinket.
12: A keddi Cargo Start modell most már nettó 6.999.000 forinttól elérhető. Legyen szó munkáról vagy mindennapi kihívásokról, a keddi Cargo Start mindig készen áll. Ne várj, indulj el még ma! Brill Kft. Kecskemét, Halasi út 32. brillkft.hu.
13: Finom étsz. Cordon bleu, rántott hús, flekken. Minden kedvencet egy menüben. Gyere el és kóstold meg. Finom étsz Drive, a szőlőfürtnél.
14: Gumicsere, autószerelés vagy műszaki vizsga. Intézzen mindent egy helyen, Kiskörösön és Kecelen. A Diós Guminál hatalmas személy és mezőgazdasági abroncsválasztékkal, profi szervizzel, valamint teljes körű műszaki és eredetvizsgával várjuk. Spóroljon időt és autózzon biztonságban. Nálunk az ügyfél az első. Részletek diósgumi.hu.
15: Figyelsz! Valami igazán jó vár rád. Gyere be a Plusz Marketbe és kényeztesd magad fatúsfürdővel. Nem csak az illata extra, az ára is az. Májusban 1290 forint helyett plusz kártyával csak 990 forint. Ugye ezt te sem hagyod ki? Plusz Market. Pont jó árak. Pont a közelemben.
16: Kavics felverődés, szélvédő csere, Autóüveg Kft. Kaszkós kárügyintézés, kamerakalibrálás, Autóüveg Kft. 30 éve minden, ami autóüveg. Autóüveg Kft. Kecskemét, Ceglédi út 38. www.autoüvegkft.hu.
17: Pizza vagy hamburger? Frissen sült vagy girosz? Egy kat és vacsora. Lokál pizza és grill. www.locanepizza.hu.
18: Prémium dísznövények, virágzó csodák, egyedi bonszájok, mind egy helyen, a Ginkgo kertészetben. Sok éves tapasztalattal segítünk, hogy az álomkerted valóra váljon. Ginkgo kertészet, Nagykőrös, ahol a kerted életre kell. www.ginkgokert.com.
19: Roncs autó átvétel, Pipoparts Kft. Kecskemét, Szent István körút 24, gépjárművek forgalomból kivonása, bontási igazolással, elszállítással. Autóját akár 65 forint per kilogrammáron átvesszük. Kecskemét, Szent István körút 24, Pipoparts Kft.
20: Profi háztartási gépeket keres kedvező áron.
21: Irány a Sultvadkerti Power Home a Kossuth Lajos utca 32-ben. Válogasson személyesen, vagy böngészen a powerhome.hu webshopban. Power Home. Velünk egyszerűbb a házi munka.
22: Tavaszi átvizsgálási akció a Gumispet Kft-nél. Teljes körű gumi, autó és klímaszerviz, futóműállítás, automosó, műszaki vizsga, eredetvizsga szolgáltatásokkal várjuk meglévő és új ügyfeleinket. Kecskemét, Matkói út 3. www.gumispet.hu.
23: Reklámot hallottak.
24: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
25: Háromnapos családi és gyermeknapi fesztivál érkezik Kecskemétre. Egyre több tizenéves használ felnőtteknek szánt kozmetikumokat. Kacor király tengeri kalandja szórakoztatta a családokat. Üdvözlöm, Veres Líza vagyok. Családi és gyereknapi fesztivál lesz Kecskeméten. Május 29-e és 31-e között rendezik meg Kecskeméten a hat család hétvégét és gyereknapot, ahol három napon át koncertek, báb előadások, játékok és látványos programok várják a családokat. A Deák tér és a Szent István szobor környéke ismét megtelik élettel. A rendezvény minden programja ingyenesen látogatható lesz, írja a hírös.hu. A hétvége pénteken táncbemutatókkal indul, szombaton pedig előadások, robotjátszótér, táncház és gyermekfoglalkozások várják az érteklődőket. Vasárnap többek között gólyalábas óriás cirkusz, interaktív bűvészműsor és közösségi dobolás is szerepel a programban, az estét pedig a Zapszalma együttes koncertje zárja. Egyre több tizenéves használ felnőtteknek szánt kozmetikumokat. A túlzásba vitt bőrápolás ugyanakkor ebben az életkorban akár ronthat is a helyzeten. Kedvező, hogy a fényvédő használata elterjedt a fiatalok körében, de a közösségi médiában káros trendek is megjelennek, mondta rádiónknak Kovács Anikó, a Semmelweis Egyetem bőrgyógyásza.
26: Az is elterjedt, hogy nem az ő életkoruknak megfelelő készítményeket használják, nagyon sokszor érettebb bőre való termékeket kezdenek el használni, erős hatóanyagokat, akár fiatalon, tizenévesen elkezdenek a ráncok ellen küzdeni, amik ugye akkor még egyáltalán nincsenek is ott, és egyszerűen túl használnak, túl erős készítményeket, vagy túl gyakran használják őket, és ezáltal a bőrüknek ártanak, vagy azért, mert a bőrnek a védekező rétegét sérti meg, vagy rosszabb esetben akár egy allergiás reakciót okoznak.
25: Vidám gyerekzsivajtól volt hangos Kiskunfélegyházán, a Móra Ferenc Művelődési Központ, ahol a Kámfor Zenés Bábszínház, Kacor Király és a Kalóz című interaktív előadását mutatta be. A tengeri kalandokkal teli mese nem csak a gyerekeket, hanem a szülőket is bevonta a játékba, így a közönség együtt alakította a történetet a szereplőkkel, írja a Féregyházi közlöny. Az előadás során Kacor király és egy kapitány indult útnak, hogy megtalálják az elveszett lányt, miközben különleges helyszíneken és mesebeli figurákkal találkoztak. A fátyol és gomoly felhők mellett hazánk nagy részén hosszabb időszakokra kisüt a nap, egy-egy futó zápor keleten, észak-keleten alakulhat ki. A nyugati északnyugati szél többfelé élénk erős lesz, a hőmérséklet a térségben napközben 15 és 20 fok között alakul. Holnap napos gomoly felhős időre készülhetünk, záporok csak néhol elsősorban az északnyugati északi határ közelében fordulhatnak elő, a délies szél pedig erős lesz.
0: A műsor támogatója a Formont Automobil Kecskeméti KGM és Nissan márka kereskedés és szervíz.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most Rádió 1

Ez a Rádió 1 nálunk csak igazi mai sláger, megyek Kincses Szabi vagyok veletek, még ebben az órában még mindig lehet jelentkezni, méghozzá a 0629-414-020-as SMS vagy Viber számunkon keresztül a csapatommal, csapatom mondattal. Van óranyereményünk, méghozzá két fős páros menü, és a heti fődíjat pedig pénteken sorsolja majd Kormos Zsolt kollega, az pedig egy 100 000 forint értékű catering szolgáltatás, csapatépítő tréningre lehet felhasználni ezt a 100 000 forintot, hogyha valaki éppen céges bulit szervez a közeljövőben, akkor akár jól is jöhet ez a 100 000 forint értékű segítség. Még egyszer tehát csapatommal, csapatom, a kulcsmondat. Azért mondom, hogy kulcsmondat, mert nem csak SMS-ben kell megírni ezt nekünk, hanem így is kell felvenni majd a telefont az óra végén. Jön most Kygo és a One Republic közös slágere, érkezik

0: milyen időjárásra számíthatunk most. Holnap napközben a fátyol és gomoly felhők mellett általában több órás napsütés valószínű. A keleti összeáramlás mentén helyenként zápor is előfordulhat. Az északnyugati-nyugati szelet csak kevés helyen kísérhetik élénk széllökések. Délután nagyrészt 16-19 fok várható, csütörtökön akár 24 fokot is mérhetünk. Érkezik most az S-House slágere, jön a Won't Forget You, már is itt a rádió egy gongon, most ezzel megyünk tovább.
1: Az időjárás jelentés támogatója a Zöld Kéz munkaruha és védőcipő áruház. Minden, ami munkaruházat. Zöldkéz.hu

0: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Gyereknapi hétvége az UVR élmény arénában. Az UVR élmény arénában. Kézműves foglalkozás, ugrálóvár, arcfestés, UV hajponás, UV minigolf és VR szabaduló szobákkal is várunk. Foglald le helyed még ma www.uvrélményaréna.hu.
2: Fedezd fel a kedvezményes Volkswagen haszonjármű modelljeinket.
3: A keddi Cargo Start modell most már nettó 6.999.000 forinttól elérhető. Legyen szó munkáról vagy mindennapi kihívásokról, a keddi Cargo Start mindig készen áll. Ne várj, indulj el még ma! Brill Kft. Kecskemét, Halasi út 32. brillkft.hu.
4: Finomít, Cordon Bleu, rántott hús, flekken. Minden kedvencet egy menüben. Gyere el és kóstold meg. Finomít Drive, a szőlőfürtnél.
5: Deja Vu Fesztivál. Magyarország legnagyobb időutazása június 10 és 13 között. Szegeden. Florida, Timbaland, Cascada, Dual Limited, Snap, Bonnie Tyler, Venga Boys és még sokan mások. Négy nap, négy évtized, végtelen emlék. Szállj be most az időgépbe. Jegyek a dejavufesztivál.hu-n.
6: Drága mennyasszonyok!
7: Sisi, már nem csak a mennyasszonyokhoz szólunk.
6: Igaz, mert a Sophia Loretta esküvői ruhaszalonban 500 négyzetméteren minden, de minden esküvői ruha egy helyen.
7: Mennyasszonyi ruha, vőlegényöltöny, koszorús ruhák, felnőtteknek, gyerekeknek és alkalmi ruhák örömszülőknek is. Megfizethető áron, díjtalan ruhapróba. Sophia Loretta esküvői ruhaszalon.
6: Szeretettel várunk Kecskeméten a Szilkop mögött.
4: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Egy nálunk csak igazi mai sláger, megnézzük, hogy mi a helyzet az utakon. Kecskemét elkerülő szakaszán az M5-ös autópályán a 81-es és a 83-as kilométer között sáverhúzással terelik a járműveket. Mindkét oldalon lezárták a belső sávot, a forgalom két szűkített sávon halad. Kecskemét térségében a 86-os és a 93-as kilométer között új terelést építettek ki. Budapest felé a külső és a leálló sávon halad a forgalom, Röszke felé a belső sáv és az ellenkező oldal belső sávja járható. A munka kapcsán a Szeged felől érkezők a 91-es jelű Kecskemét dél csomópontban nem tudnak lehajtani, és ott a pihenőhely sem használható, ugyan itt a felhajtás viszont lehetséges, kerülni tovább haladva, és a Kunszálás csomópontban visszafordulva lehet. A 44-es főúton Kunszentmárton belterületén csomópontot építenek, az 53-as kilométernél a félútpályát lezárták, a forgalmat jelzőrök irányítják. Hamarosan hívom a mai nap utolsó játékosát, aztán legközelebb majd csak holnap 10 órától tudtok újra bekerülni a játékba. A Film is Drive jóboltából egy páros menünk van, és pénteken pedig sorsolunk 100 000 forint értékű heti fődíjat. Valamelyik munkahelyen nagyon fognak örülni ennek a pénteki fődíj sorsolásnak. Most pedig megyünk tovább még hozzá azzal a Taylor Swift-tel, akinek nagyon pörög a 2026-os éve. Rengeteget hallgatják a dalait, mennek a streamek is, és a listákon is nagyon előkelő helyen áll Taylor Swift. Sőt, a 2026-os American Music Awards-on is ő kapta a legtöbb jelölést. Jön most tőle a The Fate of Ophelia itt a Rádió 1 gombon.
1: Az útinformáció támogatója a Szabó és Társai Kft.

0: Rádió NL, csak igazi mai sláger megy, várjuk a megfelelő mondatot.
1: Csapatom.
0: Így is van, erről van szó. Edith, te vagy?
1: Igen.
0: Téged próbáltunk elérni, a közeg szerint jó helyen járunk. Jókor hívunk, igen. Jókor hívunk, gondolom, hogy igen azért.
1: Jókor, jókor.
0: Jó, persze, 100.000 forint értékű fődíj, a 100.000 forint értékű fődíj. Nagy a brigád, mennyien dolgoztok együtt?
1: Hát olyan 20 páron.
0: 20 páron, ez mindig változik?
1: Nem, de most pontos létszámot nem tudok.
0: De nincs is jelentősége egyébként. Mióta dolgozol a cégnél, mivel foglalkozol egyébként?
1: 5 éve. Eladó vagyok.
0: 5 éve és eladó. Na, és szoktak lenni csapatépítő tréningek, céges évzárók?
1: Hát már régen volt, úgyhogy ideje lenne.
0: Hogyan néz ki nálatok egy csapatépítő? Van zene meg tánc?
1: Régebben volt olyan, igen.
0: Régebben volt az is. Tehát régen volt csapatépítő, igen. Az volt a zene és táncos mulatság. Mostanában nem, most akkor most még kocintás sincs? Ne csináld ezt.
1: Hát most már ideje lenne.
0: Ideje lenne. Na hát most van esély. Van esély ezt a 20 pár embert összehozni, hogyha pénteken a Kormos Zsolt benneteket húz ki. A Finomic jó voltából viszont a páros menü már megvan.
1: Köszönöm szépen.
0: Gratulálok hozzá, jó étvágyat majd a menühöz. Köszi, hogy bennünket hallgatsz, Edith. Szép napot kívánok.
1: Köszi.
0: Szia, szia, szia.
1: Szia.
0: Az elmúlt 3 óraszámban Kincsen Szabit hallottátok. Egy hét múlva találkozunk majd 14 és 17 óra között, ugyanígy kedden. Legközelebb pedig holnap próbálkozhattok. Néhányan sajnos nem a megfelelő mondattal vettétek föl ma délután a telefont. Ezt az egy mondatot tényleg érdemes megjegyezni. Csapatommal, csapatom. Így is kell jelentkezni a játékra, és így is kell minden esetben felvenni a telefont ahhoz, hogy megnyerjétek az óranyereményt, illetve bekerüljetek a sorsolásba. Pénteken pedig majd kiderül, hogy ki lesz a 100.000 forint értékű catering szolgáltatás. Kincsen Szabit hallottátok, csók puszi mindenkinek, további jó rádiózás, sziasztok!
2: Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Csapatommal csapatom a rádió egy gongon. Szerezz egy jó pontot a főnöködnél és a kollégáidnál. A te segítségeddel 100.000 forintos vendéglátás lehet a csapat közös nyereménye, de te is megnyerheted a páros menü meghívást. Mindössze a beugró szavakat kell megjegyezned. Csapatommal csapatom. Csapatommal csapatom a rádió egy gongon. A Finomic Drive támogatásával.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
5: Néha az utakon minden autó ugyanolyan, mintha ugyanarról a futószalagról gördültek volna le. Szerencsére van, ami kitűnik a sorból. Ez a Ford Kuga. Karakteres Ford SUV, magabiztos fellépés, dinamikus forma és pont annyi erő, amennyi kell. Ráadásul most 9.790.000 forinttól akár 0% THM-mel elérhető. Ford Kuga az autó, ami nem csak jól néz ki, de megbízható is. A finanszírozás feltételekhez kötött részletek ford.hu.
6: Szevasz, tavasz, hello Front Row, viszlát, bolhák és kullancsok. A Front Row-nál jól tudjuk, hogy működik az élősködők elleni védelem. Egy ízletes puharágó tablettával megvédhetett kutyádat a bolhák és kullancsok ellen. 3 havi védelem egy dobozban. Keresd a Front Pro-t a tavaszi időszakban akciósan az állateledelboltokban és online. Mert a Front Pro védelem.
7: Elképesztő hang, erő és teljesítmény. Ez vár június 5-én és 6-án a Városligetben a Steel Timber Sports World Trophy-n. A legkeményebb sportfavágó versenyen. Szurkolj élőben a világ legjobbjainak. Jegyek és infók a steel.hu-n.
8: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150.000 kilométer garanciával, 11.400.000 forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
9: Jöhet egy kis matek, egy sajtburger, plusz egy chickenburger, plusz egy közepes krumpli, plusz egy közepes üdítő, az a bejövős 4-es a Mekiben. Most helyben fogyasztva csak maximum 1990 forintért. Házhoz szállítással és időszakos egységeinkben nem elérhető. További részletek a mcdonalds.com-on.
10: A csirkeszárnya legjobb a grillen.
11: Dehogy is, a csirkemellnél nincs jobb.
10: Mondom, hogy a szárnya jó.
12: Ne veszekedjetek, mindkettő finom, de az igazi ínyencek úgyis csirkecombot esznek. Keresd a Csibém csirkecombot az üzletekben. Több gondoskodás, több íz.
13: Vannak pillanatok az életben, amik megismételhetetlenek. Ne hagyd, hogy a szúnyogok tönkre tegyék őket. A Vape szúnyogírtó hatékony védelmet biztosít a közönséges és tigris szúnyogok csípései ellen az egész családnak. Vape, for your life. Véd otthonod a Vape kombinált elektromos párologtatójával, ami utántöltő folyadékkal és lappal is működik.
14: Váltsa jövőre! Omoda és Gyéko benzines modellek most rendkívüli készletakción keretében már 9.490.000 forinttól és akár 1,99%-os THM finanszírozással elérhetőek. 7 év gyári garancia, modern design és alapból extra felszereltség kivételes árakon a készlet erejéig. A hirdetés nem minősül teljes körű tájékoztatásnak. Részletekért látogasson el márka kereskedéseinkbe, illetve az omodagyéko.hu weboldalra. Omoda és Gyéko. Alap az extra!
15: Nagy Idei Zoltán vagyok, a Trend Optika csoport tulajdonosa. Idén májusban 14. alkalommal kerül megrendezésre a Trend Optika csoport országos multifokális szemüveg kampánya, ahol a multifokális szemüvegeké a főszerep. Éles látás minden távolságra egy szemüveggel. Szemüveglencsék 50% kedvezménnyel vásárolhatóak csak most a kampány ideje alatt. Jöjjön el ön is, próbáljon fel új szemüvegkereteket, és kérjen személyre szabott ajánlatot. Jelentkezzen be most a Trend Optikába, Kecskemét, Kossuth tér 6-7.
16: Finom étsz, cordon bleu, rántott hús, flekken, minden kedvencet egy menüben. Gyere el és kóstold meg! Finom étsz Drive, a szőlőfürtnél.
17: Június 10-től 13-ig újra megáll az idő Szegeden. Deja Vu Fesztivál, a 90-es és 2000-es évek legnagyobb legendái. Jegyek dejavufesztivál.hu.
18: Figyelsz! Valami igazán jó vár rád. Gyere be a Plus Marketbe és kényeztesd magad fatúsfürdővel. Nem csak az illata extra, az ára is az. Májusban 1290 forint helyett plusz kártyával csak 990 forint. Úgy ezt te sem hagyod ki. Plus Market. Pont jó árak. Pont a közelemben.
19: Költöznél, de nincs elég hely az autódban. Szállítanád, de kicsi a rakodó tered. Bérelj utánfutót. Egyedi utánfutók gyártása, bérlése, forgalmazása. Kecskeméten, a Tassi Autós Center helyén. Keresd bennünket a Facebookon, vagy látogass el weboldalunkra. www.utánfutó-szerszámbérlés.hu.
20: Éhes vagy? Pizza? Vagy grill? Rendeld meg kedvenc ételedet pár kattintással. Lokál pizza és grill. localepizza.hu.
21: Roncsautó átvétel hivatalos bontási igazolással, beszállítással, akár 65 forint per kilogrammos áron. Veszelsz ki autóbontó, Kecskemét, Napsugár utca 2. Veszelsz ki autóbontó.
22: Vadász, IS, túrafelszerelések, önvédelmi eszközök. Célpont a központban. Vadászbolt a zöldpontban. Zöldpont, vadász és fegyverbolt, military shop. Kecskemét, Nagykörösi utca 16.
23: Tavaszi átvizsgálási akció a Gumispet Kft-nél. Teljes körű gumi, autó és klímaszerviz, futóműállítás, automosó, műszaki vizsga, eredetvizsga szolgáltatásokkal várjuk meglévő és új ügyfeleinket.
24: Kecskemét, Matkói út 3.
25: www.gumispet.hu.
26: A jó árakért nem kell messzebb menni. A Ceglédi úti körforgalom előtt várják akcióink. Viszont eladóknak további kedvezmények.
27: Kattintson webshopunkra! intersilver.hu.
28: A NAV Bács-Kiskunvár megyei adó- és vámigazgatósága felsőfokú végzettségű pénzügyi őrmunkatársakat keres a tompai és a hercegszántói határátkelőkre. A kezdő bruttó fizetés szakirányú diplomával 750.000 forint. A részletekről a 76-512-622-es telefonszámon érdeklődhet, a fényképes önéletrajzokat a bacsavig@nav.gov.hu címre várják.
29: Reklámot hallottak.
30: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
31: Jók a zenék, napra készek vagytok a hírekbe.
32: Nálam állandóan ez szól. Kocsiba, otthon, bárhol vagyok. Egyszerűen nem is tudok szerintem nélkültek élni.
30: Rádió Egy gong. Csak igazi mai sláger megy.

0: és uraim! A Rádió egy összes frekvenciáján élőben az ország kedvenc családja Balázsék! Viki, Laci, Anna, Juli, Zsül, Ráskó Eszti, Rákóczi, Feri! És Sebestyén Balázs! Indul az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor Balázsék!
1: Az igazi reggeli műsor. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Szólunk? Hallottok engem? Szólok?
2: Szólsz.
1: Magamat nem hallom, akkor mert a hangot kell rádnom. Hello Feri, hello Eszter. Jó reggel. Hello.
3: Alig láttalak benneteket.
1: De régen találkoztunk, gyerekek. Meghoztuk a jó időt, a mínusz 10 fokot, a jeges északi szelet, és... De
4: Balázs
1: nincs eső.
4: Hóna alól fúj.
2: Még.
1: Az én hónom alól fúj.
4: Honnan jön a jeges
1: északi. Így van. Szél. Hello, drága soproniak. Mennyien vagyunk, basszus? Komolyan mondom.
3: Hát ezek aranyemberek. Mind.
1: Mi történik? Történik itt Sopronban? Hát itt miattunk jöttetek ennyien? Vagy jön utánunk valaki?
3: Nem, az ajándékokért.
1: Az ajándékokért jöttetek. Aha. Hát gyerekek, amennyire lazában voltunk tegnap Győrben, pólóban, napszemekben, ahhoz képest kabátok, pulcsik, sapkák, mintha egy évszakot ugrottunk volna. Pedig hát, csak egy napot ugrottunk.
4: Hát nézd azt a fiatalembert, hogy azt kéri, mutasd meg az övedet ott hátul, nézd.
1: Te rohadt szemét, olyan az genyó az, vagy, de tényleg akkora rohadék se.
4: Az övét mutassa meg. Mutassa meg az övét.
1: Akkora rohadék, komolyan mondom.
3: Na?
1: Elárulok ilyen kulisszatitkokat, és így figyelj. Szóval az van, hogy rájöttem, hogy ez egy picit nagy ez a nadrág rám. És hát, hogy mit csinálsz egy szállodában, rájött, hogy nincs övem. Mondom, akkor kérek itt kitelepülésen valakitől egy övet. Adjon már egy övet az én méretet. De mondom, minden leérek, leesik a nadrág. Ezért elmondtam az Eszternek, sunyiba, hogy finej, megmutatom, mi van. Fogtam a köntösnek az övét, kivettem, és körbe kötöttem magam, és megmutattam. De mondom, nem mondd el senkinek, ne legyen genyó. És rajtam van a köntösnek az övet. Jó, hát semmi, hát így van, fölkötöm az övet.
4: Egy
1: fehéres zsigat, Azonnal.
4: Mindig jó helyen van.
3: De ezt tudod, mi lesz most? Ez körbe megy ez a fotó, és mindenki ilyet akar.
4: Nem, és azon gondolkodom, hogy ha alsó nadrága nincs, azt hogy oldja meg?
1: Igen, az se volt.
4: Ezért. Papírtörlőbe hajtogattam magamnak.
3: Jó, így mesél, de nyugodtan, hogy mentél le szaunázni.
1: Jó, hát igen, szóval hányatott sors volt, érted, itt tempó van. Tehát itt te már írtad, hogy már viszel át minket. Ugye Feri úgy tervezte a motoros összejövetelt, hogy éppen, hogy csak megérkezünk a szállodába, mondott, még egy wellness, egy fürdés, valami. Ehhez képest, érted, 15 óra 40-re sikerült beesünk a szállodába, tehát nagyjából egy óránk volt. Félig nem pakoltam ki a motorból, elindultam le a wellnessbe, de rájöttem, hogy alsógatyába vagyok, úgyhogy ez nem lesz egy sikeres wellnessezés. Tudod, kislány egyből, de szia, adhatok-e törölközőt, minden, mondom, nem, csak menj már, hogy be tudjak menni a vízbe. Ott állok alsógatyába, úgyhogy megsemmisülve távozt, nem mentem be. Nem vagyok már a régi.
4: Jaj, nem
1: vagyok már a régi.
4: Nem. Én azért látom, nyomokban vélem felfedezni benned a régi énedet, szerintem nem vagyunk bajban.
1: De ez annyira prosztó alsógatyába beülni a medencében.
4: De milyen alsógatyába?
1: Hát ilyen boxer.
3: Hát és hát tök ugyanolyan, mint egy
1: hogy behúzom a seggembe, és csinálok bele egy tangát.
4: Nem tudni szemkontaktust tartani.

0: Igen. Szóval az, hogy felnőtt képzés van, és akkor ilyen kiadják, hogy esemény van a városban, tessék megfotózni, és akkor gyere közelebb, és akkor visszamentek, és megmutatjátok, hogy a roadshowról rólunk ilyen képek készültek?
1: Mindig van egy témakör, amit meg kell fotózni, és
2: akkor hogy találjam ki, hadd találjam ki a mai témakör.
0: Idősödő, elmúlodó médiasztárok.
3: Rajd meg!
2: Középkorú narcisztikus férfiak.
0: Igen, középkorú narcisztikus férfiak, hogy ezt mondjam.
2: Jó helyen jártok.
3: Szépen öregedő férfiak fotója.
2: Igen. Zavarjuk meg őket természetes környezetükben.
3: De várj, és hogyha ezt megcsinálod, akkor mi kapsz róla egy diplomát?
1: Igen, egy végzettséget kapok, fotográfus leszek.
0: Jaj, de aranyos vagy.
3: És ez hova kell manapság? Még hol alkalmaznak fotográfust?
1: Még szerencsére igen, mert azért az AI még talán nem veszi el a munkánkat.
0: Mesterséges intelligencia, Feri, segítek. Csak hogy nehogy összezavarod.
3: Gondolkoztam, ki az az AI?
0: Azért mondom, AI.
3: Én AI-t tegnap kaptam, de az, igen. A születésnapomra AI volt, de hogy az egyébként mi. Igen. Nagyon jó, akkor sok sik.
1: Készültem AI-t a riport.
3: Nem baj, az tök jó, értjük. Akkor sok sikert, és hányan vagytok?
1: 18
3: fotós?
2: Nánási pár, remélem remeg a térded, mert...
3: Remeg.
2: Úgy érzem, hogy elég durva konkurencia van itt Sopronban.
0: Akkor ez volt az, akkor ezt fejtegettük, hogy mi történik. A riposzt kiszabadult, és paparazzi készülnek rólunk, de akkor nem. Akkor
2: itt
0: a bors vagy a blik esetleg megtámadott bennünket, de tényleg, akkor nem ez volt.
2: Akkor aki fotószakkörös, azok közül ki az, aki elmenne ugye bulvárlabba fotózni?
0: Na tessék, bulvárlab. Na,
2: van néhány nyersanyagom, amit át tudnék mondani.
0: Igen, igen. A tegnap esti Feri születésnapjáról született egy nyersanyag a férfi vécébe.
2: Minden van.
3: Igen, és hova mennél? Amire azt mondanád, hogy új, de jó ez a fölkérés.
1: Én már nagyon régóta fotózom, csak nem volt végzettségem. Ez nekem most nagyon jól jött.
3: Több pénz, ha van papír, ez mindig több pénz.
2: Nem csak a pályázatok miatt kell neki, hogy be tudja rajta tegelni, hogy tessék, tessék.
0: Igen.
2: Na de hol van a Gábor?
0: Gábor, itt van, figyelj, itt van Gábor is, gyerekek. Legyek. A mi kis kabala figuránk átverekedte magát Győrből Sopronba. Hello, Gabikám!
4: Madácssegű, szép délutánt kívánok mindenkinek!
0: Mi újság, jól
2: azt
0: vagy?
2: Azt madácssegű.
0: Madácssegű, egyébként
3: azt is lehet, hát ha olyat akarsz, olyat.
4: Madárcsicsergős, szép délutánt. Jó, így jó.
3: Gábor, milyen volt a Győr Sopron viszonylat?
4: Teljesen jó volt, minden rendben volt. Vonatpótlóbusszal jöttem Csornától.
0: Jó, hát még azért hagyott itt egy kis utóéletet.
3: De ezt tudtad, ahogy felszálltál, vagy közben közölték?
4: Nem, én tudtam, csak nem arra a buszoszálltam, amelyik szerettem volna.
5: Így jártál.
4: De végül is nem volt baj, mert 40 perc a hamarabb ide értem, mint szerettem volna.
0: De milyen empatikusak a Sopronyak? Valaki bemondta,
3: így jártál.
4: Hát, na most azzal jöttem
2: ez
4: volna...
2: Ez hanyatló nyugat, ez nagyon durva.
4: Igen. Hát most azzal jöttem volna, amivel akarok, az túl egyszerű lenne.
0: Persze, Gábor, meg te szereted egy kicsit megtrükközni a dolgokat, kicsit átszállsz, leszállsz,
4: így
0: infót gyűjtesz közbe, érted, aztán jelentést írsz a mávról, hát nem olyan egyszerű, te csak úgy ide gyere.
4: Jó, egy gyesebb van, tehát ez...
2: Gyesen vagy?
4: Igen, gyesen vagyok, most szültem le, és adtam egy 40-es kint.
2: Nagyon furcsa
3: lesz
4: ezt
3: a Gábor.
4: Eddig jobb volt egy-két évvel ezelőttig, amíg a MÁV nem szerzett benne nagyobb tulajdonrészt.
0: Igen, aztán az AVASZ is beszippantották, vagy bekebelezték, ott
4: hát
0: is volt valami.
4: Elég sok hozzá nem értő bekerült itt a Gyesevnek is a vezetésébe, a MÁV-tól.
0: Na, ez a jól megkapják.
3: Adjad neki,
0: keményen.
4: De, mert tényleg addig, amíg ez nem történt meg, amíg, hát mert lényegéből Gyesev az eddig nagy részt egy osztrák kézben levő cég volt, és akkor, ha jól tudom, most pontos számot nem tudok mondani, de nagyjából a tulajdonrésznek 70-80%-át magyar kézbe átvették.
3: Kicsavartuk a labancok kezéből. Ez az.
4: Mi nem közösködünk itt a osztrákokkal, nekünk jó az, amit mi rontunk el.
3: Hát kérdezd meg a soproniakat, ők szerintem azért kicsit jobban odahúznak, nem?
4: Hát gondolom. De egyébként minden rendben volt.
0: Az
4: visszafele Győr felé Csornáig megint vonatpótlóbusz lesz.
0: Szeretett ezt, tudjuk. Mindig elmondott, hogy
2: szereted, akarod, vállalod.
0: Igen, szereted, akarod, szeretett ezt, igen.
2: Tegnap mondtuk, hogy áthozatunk téged helikopáterrel, hogy beraknak jó, téged az 5 csillagos hotelba. Nem kellett nekem.
4: Félek, hogy tériszonyom lesz.
0: Tényleg egyébként
4: hotel. Most olyan magasról kinézni.
0: Igen, ez a veszély mondjuk téged annyira nem nagyon fenyeget. Na jól van, oké, gyorsan egy-két SMS, azt mondja, hogy jöttem víslit zabálni, senkinek nincs esélye. Üdv a nagy darab fekete sapkás srác a második sorból.
3: Hol vagy?
0: Oda néz.
2: Bajnok! Nem tud, mert az a harmadik sor, de ettől függetlenül szurkolok neked.
3: Jó, már elé álltak.
0: Jó, már besűrűsödtek el a tél. Ő elküldte SMS-be, jöttem víslit zabálni, senkinek nincs esélye. Egyébként figyelj!
2: Ezt szeretem, ezt úgy szeretem. Tűz. De nézd a szemébe, ő egy igazi férfi.
0: Egyébként van benne valami vad. Tehát, hogy látom, hogy a 30 víslit azonnal eltüntet. Egyébként még még nem jelentkeztek, tehát hogy egy jelentkezőnk az,

0: Az ki az, aki kihívónak érzi magát?
1: Jó, hapsik, csak hapsik, tehát három hapsik fog ma küzdeni.
0: Ú, azt a bőrkabátos srácot nézd, csak ott a kis betonhofit ott, na, őt.
2: Tegnap gyerekek, a csajok baromi gyatrák voltak, tehát hogy az nagyon gyatra volt. Ilyen kis kanállal, kézzel, villával felvágva, szalvétával fogták a virslit.
1: Hát hogy... nőiesen, hát érted.
2: Hát ilyen kis izék voltak a csajok.
0: Én nem ezt tanítottam nekik.
2: Nem, te megmutattad volna, hogy kell csinálni. Igen.
0: Ez van, de ma most átmegyünk mocsokba. Jó. Ezt már nem lehet tovább csinálni.
2: Egy evőverseny, gyerekek, az férfiaknak
1: az
2: szól.
1: Így ez is van, kell, meg nem? Ott kapkodni kell befele a cuccot. Érted, nem úgy van, hogy tényleg, amit tegnap láttunk a lányoktól. Aranyosak voltak, kedvesek voltak, de nagy küzdőszellem azért nem mutatkozott meg. Majd ma!
2: Azt mondja, hogy hello Sopron, de szeretlek titeket. Jött egy ilyen SMS, nem tudjuk, hogy kitől, de nagyon szeret benneteket. A nyári szünetes SMS roadshow is beolvasátok, kérdezi Szabika. Én nem látom, hogy írna a gyerekek. Az van, ha megjön az SMS-e, és én azt észreveszem, akkor én beolvasom, de egyelőre azt gondolom, hogy ő nem ír délután, csak délelőtt.
0: Valaki 17-18-kor írt egy SMS-t, szóval azt neked szól.
2: 17-18-kor? Én arra még nem is frissítettem. De szülje!
0: Ez Balázsnak tűntek.
2: Miért szólna ez nekem? Igen. Negyedik sorban vagyok, és csíp a lyukam. Ezt írta valaki, köszönjük szépen.
1: Jó, ki az?
2: Nagyon fontos információ. 15-ös a vége. Gyerekek, osszatok meg velünk nyugodtan minetet. Azért, mert itt vagytok előttünk, attól nyugodtan írhatok SMS-t, mert én azt látom, és akkor be tudjuk olvasni. Tehát aki nem jut el, és nem tud megszólalni, az el tudja majd küldeni. És figyelj, megőrülsz, megérkezett a nyári szünetes SMS. Hát megbolondulsz. Figyeld, jó estét, már csak 38 nap, 8 óra, 53 perc és nyári szünet, gyerekek. Isten éltessen sokáig, Feri. Van egy ajándékom a számodra, de a részleteket később. Azt a mindenségit neki. Szóval, hogy van egy ajándék a Feri számára, de a részleteket később.
0: Úristen, nagyon izgatott vagyok.
1: Júlis, nagy... ő
2: a 80-as végű, a nyári SMS.
0: És itt van.
2: Nem. Igyem már egy kávé.
1: Vagy kettő.
2: Most írt SMS.
1: Itt van.
2: Nem, ugye azt írja csak, hogy van egy ajándékom számodra, de részletek csak később. Nincs itt, csak írt egy SMS.
0: Ja, de miért?
2: Nem csak azt tudja SMS-t írni, aki itt van.
0: Tudom. De miért akarna bárki írni? Miért akarna bárki írni, ha nincs itt?
2: Hát mert ugye én felszólítottam, hogy írja meg most is, és nézd meg, ő délután is hallgat minket.
0: Szerintem börtönben van.
2: Valami nem oké.
1: Jó, de te azt találd ki, hogy mi a meglepetésem.
2: Na.
0: Szerintem egy langyos, ilyen combmeleg kókuszgolyó.
2: Azt mondja, hogy fing bele a mikrofonba, te vadállat, Roland vagyok, köszönjük szépen, Roland. Hát gyerekek, Sopronban is megérkeztünk.
0: Amúgy durva, mert amúgy Nyíregyháza nem volt ez, csak mondom nektek.
2: Ti egy ilyen kedves, aranyos Ausztriába átjáró, szorgos kis város voltatok, dolgoztatok, csomó fogorvosot köztetek, most meg fingjunk a mikrofonba. Mi történt itt Sopronban, mióta nem voltunk itt 3 éve, érted?
0: Megvadultak a Sopronban.
2: Igen, komoly lejtülés
1: van.
2: Igen, Lacinak fugáznám a fúzóját.
1: Nem
2: áll. Első szó. 17 óra, 19-kor jött Laci a fugázába fúzni. Mi van veletek, gyerekek?
0: Hát mi van ma? Hogy tényleg van valami, nem tudom, retrográdban van valami? Vagy
2: igen, jó, egy kedves város voltatok még 3 éve, amikor itt voltunk. Mi történt? Itt elszabadult a pokol? Ez már az új rendszer? Ez már a rendszerváltás?
0: Istenem.
2: Igen, az még egy régi rendszerben voltunk.
0: Mocskos libernyákok! Állandóan csak...
2: Elszabadult a liberális pokol Sopronban. Ez már nem lehet tűrni tovább. Na jó, mindegy. Hát
0: ne hagyjátok abba, jó?
1: Jó, mi van abba, még? Jó, most már menjen.
2: A második,
1: már gyerünk.
2: A második sorban vagyok, és kakilni kell.
0: Ja, Istenem.
2: Jézus, Atya Úristen. Na jól van, gyerekek. Milyen Feri, kérdezi valaki. Illetve az, hogy Feri, miért vagy Trumpos pólóban?
1: Azért, mert nagyon szeretem Trump elnök urat. De mert nem volt kedvem a hajamat megcsinálni.
2: De, tudod, de hogy a triumfot Trumpnak volt.
1: Hát ennek olvasta.
0: Én most mondom neked, hogy reggelre megcsinálom.
2: Micsodát, Trump?
0: Mondd, hogy megszerzed a kabátját, Trumpos csinálok belőle.
2: Trumpos, igen.
1: Kibontod a hígzést.
0: Kibontom. Az a pár betűt, nem gáz. Ne olvasd fel.
1: Ne, kérlek.
0: Laci válaszolt az SMS falon.
2: Laci le van lakva a sarokban, mint a tanácsi lakás. Ezt nagyon. Gyerekek, jó van, ja, szerettek minket.
1: Nem volt
2: minket.
1: Rövid éjszakája Lacinak sem.
2: Kapjuk, hogy Lacinak nem volt, ráadásul is jásza van szegénynek, vagy valami becsípődik.
0: Mondjuk, erről nem beszéltünk. Most akkor legyen ez.
2: Azt elmondjuk, hogy én fürdőköpenyben vagyok, érted? Begombolva, akkor nem mondjuk, hogy is.
0: Olyan, mint egy ilyen nagyon zsé kategóriás, ilyen osztálykirándulás az egész, mindenki fogyatékos, de nem ez a lényeg, hanem hogy reggel felkeltünk, és a folyosón találkoztam a többiek, és azt látom, hogy Laci, mint Mordorból, érted, egy ilyen ork, egy óriás terpezben húzza a fél oldalát, mert becsípődött a derekre, majd megjelenik mögött a mezítláb. Vezitláb Sebestyén Balázs, és elkezd, mint, szintén, mint egy ilyen, mint a Notre Dame toronyja szaladni után.
2: Leszázalékolt egy brigád voltunk,
0: aki jött.
2: Rájöttem a Lacira, mert Laci, ez hosszú este volt. Nem tudom, hogy tették
1: ide. Jól áll a brigád.
2: Sándit azt mondom, így jársz, hogy valami történt. De nem, mert aki meg szegény becsípődött valamit, hogy én fürdőköntösbe, úgyhogy erős, erős brigád vagyunk. Gyerekek, hát ez, ez na. Van. Na de. Hú. Szóval, jó. Akkor a lényeg, hogy hoztunk nagyon sok játékot, hoztunk nagyon sok nyereményt, jó, és majd azt is mondjuk, hogy a grill játékkal kezdünk most, úgyhogy ha valaki érez magába erőt, hogy dologasson grill sütőt, ugye ez volt a tegnapi utolsó játékunk, most ezzel kezdünk, akkor az majd jelentkezzen, mert ez a grill slalom, ugye, és itt azt hiszem 100 000 forint a nyeremény.
1: Nem, nem. De majdnem mondom. Jó volt. Mondtam, hogy csütörtökre tudni fogja a játékokat.
2: Ezért mondom,
1: tehát
2: hogy odáig, mondja Feri.
1: Hogy Weber grillt kell szlalomoztatni, igen? Jó vagy, megnyerik magát a grill készüléket, ami, ami egy elég komoly.
2: És jó, igen, és ez tegnap is így volt.
1: Ez pontosan ugyanígy, igen, akkor se adtunk semmiféle pénzt ezért a játékért.
2: Adjunk ma 100 000 forintot.
0: De nagyon drága az a grill, és hogyha ügyes vagy, vasalódeszkának is lehet használni.
2: Így van. Azt tudjátok, az amcsik egyébként ezzel járnak a nemzeti parkokba? Úgy vannak meg csak a nagy amerikai autók, hogy ezeket a nagy sütőket, fel lehet, nem fettét le ezt a márkát, fel lehet tenni a csomagtartóra, utánfutóra, meg vonóhorogra.
0: Tehát ezt nem lehet.
1: De ezt is lehet. Ezt is lehet.
2: És megőrülsz, és viszik a grill sütőjüket, és úgy mennek piknikezni 2-3 nap, hogy lesátraznak.
1: És aztán nézd már erdőtűz.
2: Én aztán fölzabálja őket egy medve, és mindannyian meghalnak. Hát ez a történet.
0: Akkor Tali a lózsák terén, jó? Én akkor ott kezdem ezt, és
2: eszedbe jutna vinni a grill sütődet grillezni? Igen. Mi magyarok mégis máshogy vagyunk szocializálva. Nem viszed a kocsi vonóorgán.
0: Attól függ, hogy te is ott leszel. Akkor...
2: Nem, de hogy azért ez egy fura. Csak elmennek és grilleznek. Na mindegy, ezt akartam mondani. Szerintem ez egy jó sztori volt. Oké.
0: Okay. Nice.
2: Rendben.
0: Szép munka.
1: Kinek szóval... tetszett az előbbi történet?
2: De tudtátok, hogy grilleznek az amerikai? Ugye nem tudtátok? Hát most így mással vagytok.
0: Ki az, aki csak sokroma. És kizárólag nyerni jött? Hadd lássam a kezeket.
2: Jó.
1: Uh-huh. Okay. Egész kevés.
0: Jó, ki az, aki veszíteni is hajlandó?
1: Azért, hogy nyerjen.
0: Cukik vagytok, édesaim. Jó, és ki az, aki nem tudja, miért van itt?
2: Na, jó? Oda néz.
0: Okay.
2: Ki az, aki egyáltalán nem miattunk jött? Oda néz, egyre többen.
0: Igen.
1: Ki az, aki csak fázik és beállt a tömeg közepére?
2: Ki hiszi azt, hogy ételosztás van és várja, hogy történjen valami?
1: Van ételosztás egyébként.
2: Egyébként jó. Tényleg?
0: Ki az, aki azért jött, hogy megölelje Balást?
2: Na, az most menjen haza.
1: És mennyi fiú, de jó!
2: Na, ti most mindig jöttek haza. Ne, tényleg, van ételosztás, mert hogy a Master Good a készleterejéig, gyerekek, itt megtöbb mindenkit egy kis hotdogocskával. Ingyen is bérbentve, szociális alapon, odáz, nagyon éhes szemekkel ránézel a kislányra vagy a fiúra, és a kezedben nyom egy hotdogot. Úgyhogy, de ameddig tart a készlet. Azért ez végesek a készleteink, de most egyelőre zajlik a
0: közétkeztetés. Azt érzem, hogy van most ebbe annyi, hogy kezdjük a hotdog evő versennyel.
2: Jó, jó, jó, azért van nekem idén, hogy Weber grillel indulunk ma.
1: Tudjuk, hogy nem tűnik fel, hogy itt ott szerkesztett a műsor, de igen.
0: Imádom, ha egy terv sikerül.
2: Nagyon jó az ötlet, nekem azt mondták, kezdjünk a grilljátékkal. De...
0: Jó, mindegy.
2: Igen. Oké, gyerekek, elmegyünk akkor, befúj a szél, vagy mi történt? Kicsit, mint hallanik valamit, lehet, hogy csak fülesem. Szóval elmegyünk hírezni.
0: Befúj a szél.
2: Reklámozni.
1: Hova?
2: Hát elkezdett, félkor el kell mennünk, gyerekek. Hát ez...
1: De nem az, hova fúj a szél?
2: Sercegett a fülesem, és azt hittem, hogy valakinek, de szerintem az atmoszférában Isten. Behallottam a térmikrofonból bejövő szelet.
1: Na, ígérem, hogy ma 9-kor lefekszünk aludni. Ez, ami most zajlik itt. Befúj a szél.
2: Igen. Azt írja, aki Balázs a plátói szerelmem, de ezt a férjem nem tudja, aki itt áll mellettem.
1: Hoppácska! Hol vagytok? Emeld fog... már a kezed.
2: Nem, én nem árulom el, hogy mi a száma, nem fogom beköpni, csak mondom.
0: Nem mondom.
2: 0690.
0: Amúgy mi... figyelj, szerintem kedves... most kell bevállalni. Most Balázs nagyon sebezhető. Tehát most kell rámenni Balázsra.
2: De várjál, várjál, várjál, de ott áll mellett a férje.
1: Jó, kezdjük, kezdjük azzal, hogy azok a hapsik emeljék a kezüket, akik ittnek itt van a felesége.
0: Gyorsan szűkíts.
1: Na, jó. Rohadtul gondolkodjatok el, gyerekek, jó?
2: Gyönyörű. Ez szép megfejtés volt. Igen.
0: Jó, most azok emeljék a kezüket, akik erősebbek, mint Balázs.
2: Igen.
0: Na, gyerekek. Figyelj, Balázs, jó, jó, jó, de ugye, mindegy.
2: De ugye, lányok
0: csak
2: is emelték.
0: Lányok jelentkeztek. Hát csak mondom, ezt hogy ezért ismerek téged,
2: Balázs. Ezt nézik ki belőlem. Oké, gyerekek, elmegyünk egy picit, jó? Megnézzük, hogy mi a helyzet a nagyvilágban, és akkor jövünk mindjárt 4 perc, pontosan 6:30. Közben várunk közlekedési híreket. Ha aki hozzá tud szólni a délutáni műsorhoz, hogy mi van velem, mit csinál, munkából jön haza, egészen nyugodtan írjon, mert hogy látjuk a Viber és látjuk az SMS üzeneteket is, aki jelentkezne játékra, bombázza a hostess lányokat, aki forró ülelést és csókot szeretne az Ferihez. Úgyhogy várunk mindenkit szeretettel. Jó, 3 perc, pontosan 6:30, jövünk mindjárt a hírek után.
3: Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik!
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Nincs várólista, nincs mellébeszélés. Vigye el azonnal, most egyedülálló finanszírozással. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesek. Ford Ranger. Nálunk a tettek beszélnek. A részletek ford.hu.
6: Ajándék uzsonnás doboz a Regnum kölyök termékek mellé. Vásárolja a Spár és Interspár üzletekben legalább 1599 forint értékben Regnum kölyök termékeket, melyek nem tartalmaznak hozzáadott tartósítószert, színezéket, ízfokozót, sem foszfátot, és szerezd meg gyermekednek a praktikus és menő Regnum kölyök uzsi dobozt. Az akció május 7-től június 3-áig, vagy a készlet erejéig tart.
7: Tudtad, hogy az adód 1%-a egy család életét változtathatja meg? Az Egy lépéssel több alapítvány a Fogadj örökbe egy családot programján keresztül már több mint 180 tartósan beteg gyermekeket nevelő családot támogat havonta. Eddig 4500 rezsi és gyógykezeléssel kapcsolatos számlát fizettek ki 120 millió forint értékben. Most te is tehetsz egy lépéssel többet. Egy lépéssel több. Hajós István Alapítvány. A hirdetés a Dévo Magyarország és a Miss Universe Hungary támogatásával valósulhatott meg.
8: A Toyota bemutatja 1 év, 8 újdonság. Elérkezett 3. premierünk, az új Toyota RAV4. Az elektromobilitás úttörőjének 6. generációs, gazdaságos öntöltő hibrid SUV-ja. Magabiztos jelenlét, modern technológia, Toyota megbízhatóság. Ez az új RAV4. Ismerje meg a legendás SUV új változatát és további number one ajánlatainkat a Toyota nyílt napokon május 11-e és 16-a között.
9: Ezt nem hiszem el! Nem nyomom a dudát, nem intek be, nem üvöltök, nem nyomom a dudát! Ha ismerős a monológ, próbálja ki a homeopátiás Datív Piscineót. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
10: Elképesztő hang, erő és teljesítmény. Ez vár június 5-én és 6-án a Városligetben a Steel Timber Sports World Trophy-n, a legkeményebb sportfavágó versenye. Szurkolj élőben a világ legjobbjainak. Jegyek és infók a steel.hu-n.
11: Van, amikor a prémium életérzés nem a feltűnő gesztusokban, hanem a mindennapi harmóniában mutatkozik meg. A Lexus LBX és UX modellek pont ilyen élményt nyújtanak. Kifinomult, megbízható társak a mindennapokban. Legújabb városi modelljeink fix 3,9% THM-mel. Prémium utazás a város ritmusában. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márkakereskedéseinkbe, vagy a lexus.hu oldalra.
4: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig a Rádió 1-en. A Rádió 1-en.
1: Itt vagyunk, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Ja, beültem eléd, bocsánat, Eszter, ne haragudjál, elnézést kérek.
2: Jut is, marad is, Balázs, ne aggódjál.
1: Látsz, nőtt a hátam,
3: nézd meg, Ülj át a helyére.
2: Én nem, abban nem ülök bele.
3: Elkapok valamit.
2: Igen. Nincs meg minden oltásom, az a baj.
1: Ide ülök, tessék, és akkor kilátsz te is.
2: Én nem akarok kilátni.
1: Én kimerészkedtem, látod?
2: Ki fogok jönni én is, csak most még adminisztrálok.
1: Az azt jelenti, hogy éppen bejelentkezik este egy masszázs a hotelben nagyjából. Igen, nagyon durva manikűr, és egy masszázs van neki beírva, van holnap meg egy súlyfürdő.
2: Megrendelés.
3: Cuki, más van. Ma egy csomó pénzt elkötöttél, asszony, elég.
2: Ki vagy te?
3: Elég.
2: Ki vagy te, és honnan tudsz a költésről?
3: Én vagyok a Péter lelkiismerete.
2: Kicsit beugrottam a Half-Price-ba, és akkor mi van? Egy kicsit bementem a Lacival, egy kicsit.
1: Na. Igen, az van, hogy Lackóval ő ketten ilyen női shoppingolós programot nyomtak, mi már rég motoroztunk.
2: Nagyon férfi a shoppingolás volt, elmondanám neked.
1: Igen, férfi a shoppingolás, Laci sántítva vásárolt Eszterrel. Azért azt gondolod, nem ilyen komoly brigád lehetett. És nagy-nagy női cuccok vásárlása, minden?
2: Nem, kárpótlási ajándékokat vásároltam az otthon maradt gyermekemnek.
1: Aha,
3: na most csak mondom, a kárpótlási ajándékokat én magam megtekintettem, ezek valóban megvannak.
1: Igen?
3: Hát de képzeld el, hát nem volt pont hozzá egy táska, valamiben haza kellett vinni.
1: Egy bölcsödének egy komplett karácsony.
3: Igen. Így van, így
2: én
3: van meg egy kis
2: táska. Én az isi ászából, én fogok megszakadni azért.
1: Persze, nem szabad, nem szabad. Na, tudod, mit akartam, vagy tudjátok, mit akartam mondani? Láttátok a kelemföldi UFO-t?
3: Mi van?
2: Ez de ez most... olyan, mint a szopófantom?
1: Igen. Láttátok a kőványai szopófantomot? Nem? Na, hát akkor ide nézzetek.
3: Kelenföldön UFO-ját.
1: Kelenföldön, most mindjárt megmutatom majd a híreket, erről szól minden, hogy Kelenföldön UFO tevékenység zajlott. Érted? De ez komoly.
2: Jó, amúgy
1: de most tudom, hogy kimondom azt a szót, hogy Kelenföld, már nem lehet semmit komolyan venni. Ki az Isten lát Kelenföldön UFO-t? Senki.
2: Jó, de Kelenföld nagyon fura hely. Mindig
1: ezt
2: az
1: mondom,
2: volt.
1: Igen, hogy Kelenföld...
2: Az ott az a buszpályaudvar.
1: És nincs más. Ennyit tudunk Kelenföldről valójában.
2: Nagyon ijesztő.
3: Jött vagy ment?
1: De várjál. Beraktam a közös csoportba, hogy erről a hírről beszéljünk. Erre Juli visszarakta a Viber csoportba, hogy az ő fia is látta az UFO-t. Oh.
2: Jó, de Juliéknál azért... Tudod?
3: Na, most tudod.
1: Nyilván az egész család rottyó van, persze, a Xanax meg a
2: nem az, de még a reggeli teába is kerül egy kis rúrcska.
1: Látott-e valaki itt most, drága Soproniak, hagyd kérdezzük meg teljesen őszintén, éjszaka, ma éjszaka, tehát ma éjszakáról holnapra, vagy mára virradó.
3: Tegnapról mára virradó éjszaka.
1: Tehát tegnapról valamilyen furcsa, szokatlan égi tevékenységet. Volt-e valami, bármi? Hogy
3: jó, a földi tevékenység is, nem kell égi. Én kevésen beírom.
1: Semmi? Jó, akkor ezt kijelentetjük, hogy Sopronban nem történt. Mit lát, Paksról jöttél?
3: Várj, honnan?
4: Ő itt a Marsról jött szerintem.
1: Tényleg?
5: Ezt tudom cáfolni, ember, tehát két lábam van, tehát meghajlom.
2: Ismétlem, ember vagyok.
4: Ne higgyen neki, ma Marsról jött, és tényleg.
5: Én amúgy tudok intézni égi jelenséget, ha nagyon akarjátok, úgyhogy megcsináljuk.
1: Na, mi az égi jelenség? Hogy csinálod az égi jelenséget? Mit csinálsz?
5: Tényleg, petárdát kollégiumban mi kidobjuk, aztán az így az egész így berobban.
1: Fiereket a szemed se álljon, úgyhogy rajtad látom, már nem úgy értem, de hogy itt tehát, hogy veled van probléma. Azért, tehát a szülők nem nyugodtak, amikor iskolában vagy, az látom rajtad, hogy nagy csibész vagy.
5: Erre nem mondok semmit.
1: Hova jársz? Hova jártok suliba? Mi?
5: Itt a soproni vas- és villamosipari technikumban.
2: A technikumosok azok mindig a legfogottabbak.
1: Az ott huncutság van, de a csajok nem is nagyon járnak, nem?
5: Hát van egy sporttagozat igazából, de...
1: Igen?
5: Igen, de nincs.
1: Ez itt csak fiúk az osztálykiránduláson, az elég szomorú,
5: hát
1: nem?
5: Most szóval... volt, igen, 33-an vagyunk fiúk informatikán, igen.
6: Felebben tehát... basszva.
1: Na, hallom! Hát na mondom én, hogy ezt szemben sájjon.
2: Mi
3: ez a rendetlenség?
2: Lamparty.
5: Többiek cigiztek. Kettőt azért, jó, volt olyan is, hogy mindenki, de...
1: Nagyon szép hírét viszitek az iskolának. Az iskola igazgatójának a nevében meg kell, hogy dicsérjelek benneteket, nagyon büszke lesz rátok, hogy
3: itt most így
2: a régió, hát inkább ez, mint állandóan a telefonját nyomkodja.
5: Lehet, hogy hazudtunk.
1: Igen?
5: Attól függ, tehát el lehet hinni, meg tehát nem muszáj hinni.
3: Tényleg UFO.
1: Na mi van? Rájöttél, hogy holnap be kell menni az iskolába. Mi bemondtad a nevedet, hol jársz? Jó, neked a kampec, véged van. Ennyi volt.
5: Ne rúgjanak ki. Itt szeretném mondani itt a...
3: Ilyenkor kell mondani, hogy nem ittunk semmit, vicceltem.
1: Igen.
5: Poén.
1: De mit csináltok az osztálykiránduláson csajok nélkül? Hát hogy lehet úgy osztály, ennyi fiúval együtt járni? Hát nincsenek csajok.
5: Hát igen, vannak érdekes fiúk az osztályban.
1: Na, hát ezt nem
3: szerintem nem voltam.
1: Hihetetlen. Na ezért nyert a Tisza. Látod? De jött egy érdekes fiúkban. Azért az ember már kibibe azért
2: én csak
1: már...
2: azt kérdezném, hogy technikumban jártok sok minden azért ezt, de hogy operáltatok át kollégát? Tehát volt ilyen, hogy...
1: Igen.
5: Egyelőre nem.
1: Jó, és jó. Akkor hol tud az ember ismerkedni? Vagy hol lehet csajozni? Hát egy suliba, ahol csak fiúk vannak, hát egy kamasrácnak már kell ismerkedni.
5: Jó, nem? A kollégiumban lehet.
1: Jó, mert ott vannak csajok.
6: Csak nem ajánlott.
5: Igen, csak el vagyunk különítve. Tehát, hogy így full külön emelet.
1: Én amikor koleszos voltam, én voltam koleszos, beköltöztem kollégiumba, az Árpád egyik oldalán volt az iskola, az Árpád másik oldalán laktam, ennek ellen én beköltöztem a kollégiumba, és két ezt hónap után kivágtak. Tessék? Tudták, csak volt szabad hely, és mindig fölszöktünk, a harmadikon voltak a csajok, és fölszöktünk éjszaka, állandóan föl lehetett menni, és iszonyat partik voltak, mikor lefeküdt a nevelőtanár, Blaskó tanár úr, így hívták, hatalmas csicskalángos vert le neked kézzel, brutál prosztó volt az öreg, már meghalt szegény, akkor fölszöktünk a harmadikra, és akkor ott volt a csajokkal a bulit. Csináltok ilyet?
6: Hivatalosan nem.
5: Attól függ. Tehát lehet is, meg nem is.
1: Jó, nem, okay, nem kínoznak. Jó, jól van. Oké, okay, köszi, hogy jöttetek. Mit csináltok itt, vagy miért jöttetek?
5: Egyszer ugye eltünk fésít. Igen, fotóért, úgyhogy ezt mindenképpen szeretnénk, és természetesen a Balázsékért, úgyhogy már nagyon sokat hallgatlak titeket már 4 éve. Na,
2: ez lesz abból, aki hallgat
1: téged. Erről mi tehetünk.
3: Életem olyan rendesen indult, de...
1: Igen, meghallgattalak titeket, és tehát ez lett. Jól van, drágák vagytok, köszönjük szépen. Akkor érezzétek jól magatokat. Mi van a grilles versenyünkkel most?
3: Oda kéne menni, haver.
2: Amúgy ők nyerhetnének egy grillet, a koliba milyen jól jönne.
3: Hát óriási, a harmadikon szerintem nagyon örülnének.
2: Hát de most a betolják a tanári, most cső.
1: De Lackót ismerve lehet, hogy már megvannak a grillezős játékai.
3: Megvannak?
1: Hol? Már megvannak. Figyelj, hát ez nem egy szakkör, ez egy szakma, érted? Hát a Laci már kiválasztotta a grillezős játékokat.
2: Jó, az de, SMS írók közül választottál?
1: De még evésre jó lehetsz. Még evésre, ha akarsz virsizni, akkor jó leszel?
3: Na, bajnok, jó? Na? Akarsz bajnok lenni? 100 000.
5: Simán. Próbáljunk ki.
1: Mit csinálnál? Mit csinálnál 100 000 forinttal? Mit csinálnál?
2: Ja, nagyon féltem a kérdést.
1: Okosan mondja.
3: Okos legyél.
4: Elinnám elenném.
5: Mindenképpen nem...
1: Jó,
2: nem OnlyFans
1: tartalmat. Jó, ezt gondolnád. Hagyd a francba választ. Igen.
3: A nagyobb része jótékonyság, ugye?
5: Igen. Elutalnám.
1: Kinek?
5: Szegény a háromlábú macskáknak először is.
3: És ami marad...
5: Ami marad, azt meg...
6: Örömlányok.
1: Örömlányok. De most, ha eddig nem rúgtak ki, most van vége.
2: A szomorú lányoknak kell utalni, nem az örömlányoknak.
5: Igen. Közútra mindenképpen.
1: Közútra.
5: Így van, az arra szükség van.
2: Kártyapénz.
1: Jó. Jól van. Oké, figyelj, szerintem visszajött. Élenik a dirén, azt mondom, hogy nem rúgjuk ki őket. Rendes átok ezek. Na, mi van a grillesünkkel? Engedjétek át Ferencet valahol, vágját a tömegen. Menjünk. Jó? Érítsd meg a népet.
3: Ketté választom, érted?
1: Aki ez a Ferenc hozzáér, az...
2: Nagyon
3: az ájuljon el.
1: Igen, meggyógyul. Ájuljon el azonnal. Az Feri olyan, mint Michael Jackson. Bármelyiketek hozzáér, azonnal összeestek. Nem tudjuk, mi van Ferivel, de ma nagyon férfias. Baseball sapkába nyomja az öreg. Tegnap a születésnap...
3: Miért? Adjál már, ne öregesszél, ma olyan rohadék vagy.
2: Így 59 éves vagy.
3: Hordozlak magammal egy hete, vagy nem tudom, mikor indultunk. Erre most itt kés szúrsz belém.
1: De nem, megdicsértelek, komolyan, ma jó.
2: Hát kad alatt nehéz.
1: Ránézsz, és azt mondom, Feri, jól áll ez a baseball sapka. Tehát ez úgy jó. Nem tudom, hogy mit rejtegetsz alatta, de hogy...
2: Szerintem Kapcsi csinált vele valamit.
1: Igen, ő Kapcsi összeborzolta a szaunába hajadat.
3: Kapcsinak más dolga volt, mert nagyon sietett föl a szobájába. De csit, ja. Erről egy szót sem.
1: Megint kiújult neki. Nem baj, jó, hát majd Kenny, és akkor megoldódik. Hol vannak a játékosok?
3: Itt állnak előttem. Van egy Szabolcsunk, aki egy viszonylag normálisan kinéző férfi. Norbiról egy kicsit később fogok beszélni, jó?
1: Igen.
3: Szabolcs, helyi erő?
7: Igen. Igen, itt lakom sokkal.
3: Nagyon helyes, és átjársz dolgozni.
7: Pontosan.
3: Hogy eltaláltam, ők nem volt túl nehéz.
1: Jó, igen, nem lősz mellé.
3: Egy fantasztikus hegesztő emberrel állunk szemben, aki Weber grillt fog tologatni. Tudod, hogy kell fölnyitni? Igen, tudod, mit kell csinálni? Oké, oda-vissza szlalom. És akkor most térjünk át Norbira, akiről már látjátok is a képet a kivetítőn.
1: Igen, látjuk azt a mindenit. Hát,
3: akarsz valamit kérdezni?
1: Miatt akarták betiltani a Pride-ot.
5: Előbb mondtad, hogy nem vagyok normális, úgyhogy...
1: De ez mi ez, ami szörme rajtad? Vagy mi ez? Valami bunda? Vagy mi van rajtad?
5: Nem, ez... Egy egyszerű...
2: Félmeztelen vagyok.
5: Please.
3: Ebbe jár, érted? Ilyenbe nyomja.
5: Hideg van, ilyenkor ez kell.
1: Egyébként
3: jó, de nagyon menő a napszemüveged ezzel a fehér kerettel. Te vagy fiú együttesbe vagy?
5: Igen, fiúba. Teljes mértékig fiúba.
3: Melyik a leghíresebb dalotok?
5: Egyébként látószemüveg, tehát kell is, hogy lássak.
3: Jó, de bátor választás, jó, menő,
2: mi
3: menő.
2: Mi az a látószemüveg?
3: Hát a nem tudom. Dioptriás.
2: Ja, oké. Okay.
1: Ja, a dioptriás.
2: Ez valami spirituális dolog.
1: Igen, bestselleremet köszönt mindenkit, aki belenéz.
2: Aura porszívózó.
1: Igen.
3: Jó, Norbi, nekem te tűnsz az esélytelenebbnek, ne haragudj, hogy de ezt nem akartalak vele bántani, csak úgy, aki ilyen technikai eszközökben nem nagyon van otthon, azt érzem. Míg van ugye egy nagyszerű, hegesztő emberünk. Te mivel foglalkozol?
8: Én szabadidőmben az autóimat szerelem, tehát nem nézitek ki belőle.
3: De mi, ne, hát így elsőre nem, de nem, és ha nem szabad időben?
8: Ha nem szabad időben, akkor a határ túloldalán raktárban dolgozom.
3: Megleptél te
2: akkor
3: is.
2: Mások autójával.
1: Igen, akkor raktárokat törgetek.
3: Ennyire szarok a kocsijait, hogy szerelni kell?
8: Hát sajnos 20 év felett van mind.
3: Oldtimerek, mi?
8: Igen, az egyik 27, úgyhogy
1: azt a lassan most neki. Megközeledik. Az komoly?
3: Az jó, az jó. Na, ez nagyon szép teljesítmény. Majd meglátjuk, hogy a Weber Grill bajnokságban mi lesz a teljesítmény. Tudjátok, sapka föl, csak akasszátok a nyakatokba legalább a kötény, nem kell megkötni, fölvenni a kesztyűt, kinyitni a grillt, végigtolni oda-vissza.
2: De azt gyakoroltátok a nyitást?
3: Te is tudod nyitni?
8: Igen. Igen, már le is próbáltuk egy.
3: Ja. Hát ez óriási lesz. Jó, gyerekek, akkor megvagyunk.
1: Őrület, ami itt van, őrület. Igen.
3: Na, 3, 2, 1, tessék! Elindult a verseny, eddig a sapka fönn van mindkét versenyzőn. Norbi azt választotta, hogy nem tudja, hogy kell fölhúzni a kesztyűt, de reméljük, hogy mindjárt sikerül neki.
1: A kesztyű azért kell, mert forró a grill?
3: Igen, igen, ja, igen. Nem forró egyébként, de most eljátsszuk, hogy az, és elindult a verseny, a Norbi a második helyen van, hogyha szeretnétek bármit tudni erről. Visszafelé is tönkre. Tudod te, mibe kerül az a gép? Úristen, gyerekek, hát itt Szabolcs megállt, és Norbi, hát gyakorlatilag orhosszal, de már nagyon-nagyon keményen vezet, azt még majd föl kéne állítani, de teljesen mindegy, mert Norbi az esélytelenek nyugalmával megállt, tapsoljátok meg ezt a hős, gyerekek!
1: Itt borultak a grillek, azt jött meg minden, leszakadt a tető, olyan volt, mint egy Forma 1-es baleset.
8: Az esélytelenek, ugye?
3: Igen, látod, hogy itt én megszóltalak, hogy biztos nem megy, Szabolcsra tettem volna, hogy ő a bajnok ebben, mert mégiscsak hát technikában otthonosabban mozog, viszont szlalomban nem, az autózáshoz az meg kell, Norbi. Fieg, gratulálunk, tiéd
2: Szabolcs
3: a cucc.
2: Szabolcs elvissza magát szerintem.
8: Köszi, szuper lesz, igaz, hogy szétzúztam, de...
3: Mely, hol? Mit? Ja, Istenem, nem baj, hát azért egy ilyen grilltárcát, azt bármikor tudsz kalapálni egyet. Szabolcs, hol úszott el ez a győzelem?
9: Beleakadt a lába, ugye
3: a... Jó, a saját lábad.
1: Beleakadt a lábam a macskakőbe, elestem azt a lábam.
2: Szabolcs, hagyj meg kicsit beszélni, addig nem hallottuk a hangját. Szabolcs.
3: Szerintem most már nem akar, szóba se akar velünk állni.
1: Hogy
7: szeretnél kérdezni?
2: Szabolcs, légy szíves, mondj, kedvenc vers, kedvenc idézet. Nem, azt szeretném kérdezni tőled, hogy bármit tehetnél Ferivel.
3: Hát így most, hogy a második helyen végzett, szerintem szíve szerint megütne.
7: Nem, megölelném.
3: Na gyere! Oda nézzetek a két férfitest össze.
1: Jól van, gratulálunk, srácok, ügyesek voltatok.
3: Köszönjük szépen, gratulálunk, Norbi, király vagy.
1: Gratulálunk.
8: Köszönöm szépen.
3: Nagyon szívesen, kedves egészségedre. Viheted a grillt, ti meg gyertek ide, majd akkor jön a következő játék.
2: Tetszett a Szabolcs hangja, ilyen rajzfilm karakter.
3: Mit teszel? Hello.
1: Igen.
10: Hello, hot dogod.
3: Most kaptad tőlünk?
10: Igen, és nagyon-nagyon finom.
3: Látod? Persze, mit gondolsz, mit adunk, de tényleg.
1: Ilyen rendesek vagyunk, ám mi tetetjük a népeket is közben. Na most közben kirögtetek a kelemföldi UFO-val, de megtaláltam a hírt. Figyelj, hallgatsak.
3: Uh-huh. Én meg az UFO-t találtam meg itt a közönség között.
1: Érdekes felvételeket készítettek a kelemföldiek egy repülő tárgyról. Azonnal el is indultak a teóriák, miszerint UFO vagy esetleg drón látható a képen. Felbojdult kelemföld, elképesztő látványban volt része május 9-én szombat este azoknak az embereknek, akik kelemföldön élnek. Olvasók megerősítették, hogy több különböző ponton egy villogó, mozgó repülőtárgy jelent meg az épületek felett, sokáig el is időzett, szemtanúk több felvételt is tudtak készíteni.
2: Nem csak a Lázár ment el?
1: Igen. Kicsakoltak a karmelitából még néhányan.
2: Egy utolsó kör.
1: Még egy utolsó repülés.
2: Volt egy nagy fejlesztésünk, amiről nem beszéltük.
1: Elképesztő felvételeket tettek közé a szemtanúk. Tehát és itt vannak. Társas házak felett lebegett egy ismeretlen repülőtárgy kelemföldön szombaton. Érted? Ezek támadnak.
2: Képet is. És van hallgatónk, aki látta?
1: Nem, hát itt sok.
3: Nem, ez kelemföldön volt. Most meg Sopronba vagyunk.
2: Nem
3: ide 200 kilométer.
2: Hanem hallgatunk, aki hallgat minket, és SMS-tír is nincs itt, és ott volt, és rávilágított, belelézett a szemébe, na ő írja.
1: Igen, a videókon és a képeken az látszik, amit a vélhetően fémből készült tárgy egy helyben áll, gyorsan felváltva villog, aztán mozog, végül eltűnik, sokan azonnal találgatni kezdtek, rengeteg olvasó jelentkezett, hogy látott furcsa fényjelenséget Kelenföld felett szombaton. Na, mi történt akkor? Tessék.
3: Be voltak rúgva mindannyian, szerintem.
2: Szombat, de... akkor volt a buli, nem?
1: Nem, várjál, a buli az... Szombaton volt a buli.
2: Jó, akkor örülnék, ha nem vesztegetnétek az időnket ilyen témákkal, mert azt akkor csak odavetítették.
1: Tehát szombaton odaveti, akkor a buli volt a Kossuth téren, hogy odavetítették föl a drónokat. Is.
2: Ugye a külföldi szavazók.
1: Igen, mert megérkeztek
2: külföldiek.
1: Igen. Valószínűleg nem drón felvétel, drón volt, megállapították szakértők, hogy drónok ilyenkor nem repülnek. Zöldes fénnyel villogott az ismeretlen tárgy, majd tovább tűnt, rengeteg szemtanú jelentkezett, hogy ő is látott furcsa dolgot az égen. Ez Kelenföld, gyerekek. Hoppá, ott történnek a nagy dolgok. Na mindegy, csak mondom.
3: Oda nem vittek ebből az azbesztes cuccból, ugye?
1: Nem, az holnap kapjuk majd szombat.
3: Az holnap jön.
1: Miért? Teljesen lehetetlen?
3: Nem teljesen lehetetlen, csak megint a Juli is átküldte a képet, ugye, hogy a fia vagy a férje videózta ezt. Hát semmi nem látszik rajta, gyerekek. Van egy pötty a közepén.
1: Igen. Szombat este biztos nagy buli volt a Dürerben. Igen, Laci. Igen. Kelenföldön láttam már rosszabbat is.
2: UFO vagyok, hívjatok.
1: Igen, UFO vagyok, ott voltam.
3: UFO-nak tulajdonképpen örülnek Kelenföldön, mert nem veszélyes.
2: Igen, az igen. Helyzet.
1: Nem tudom, ki léheg a mikrofon ennyire hangosan, de nagyon beindított. Üdv B. Köszönjük szépen. Nem, azt halljátok, hogy vannak ilyen térmikrofonjaink kirakva. Nem, ez Feri reggele a mosdóban.
3: De ez csak az, ami kiérek.
2: Nem zavar, hogy végre közel tartom.
1: Eszter megtanult a kezelni a mikrofon. Ez majd szimadat. Egy színvonalas műsort készítünk, Macka, hogy mondjam. Igen.
2: Na, örülök, hogy itt lehetek.
1: Nem lehet, hogy Pataki Attilához jöttek az NK-s pénzek miatt egyébként? 5 milliós kampánypénzt kapott a izé.
3: Meg 150-et.
1: Meg az, igen. Tehát kimenekítették az UFO-t a bukta után, azt írja valami. Patakit elvitték, igen. De most, halljátok ezt a nyávogást? Hogy miért?
2: Ez belőlem jó.
1: Jó, hogy ez egy kislány. Ó, nem azért gondoltam, ne haragudj, csak nekem atmoszférában jön be a mikrofon, és egy gyermekhang. Jó, bocsánat, azt hiszem, hogy nyúznak egy macskát.
3: Gyermekeket mondom. Sértett meg Sopronban.
1: Igen. Macskát nyúzta. Azt hittem. Na mindegy, jó van, gyerekek. Egyébként ti még mindig nem, ugye? Tehát ti az anti-UFO hívők.
3: Én nagyon vagytok. Vártam ezt, amikor megjött a hír, én nagyon vártam, hogy végre bizonyító erejű fotó jön, vagy videó. Nincs rajta semmi.
1: Az
3: egy pötty izé villog.
1: Az a baj, Gyuli tényleg szétrombolta a témámat is. Azt mondta, hogy ezt látták a gyerekeim is. Mondom, Gyuli, tedd be a videót. Berakott egy fekete videót.
2: Egy óriászonyaga.
1: Egy pöttyel, érted? Mondom, Gyuli, ez a mérülállomás is lehetne, érted? Tehát én nincs ilyen. Beraktad, az.
2: De ők a családdal hogy néztették ezt a videót? Fiam, ez egyszer sokat fog élni. Ott megy a pötty.
3: Aztán lesz ebből a videóból, gyerek.
1: Felvetted a kelenföldi UFO-t, büszkék vagyunk rá, és azt látod, hogy ilyen sötét égen valami kis pici pötty áthalad.
2: Hívjuk fel a Musimbe Dávid Denészt, hát ő az UFO szakértőnk.
1: Miért?
2: Hát ő lát az UFO-t a lovászra, emlékszel? Akkor jöttek Makóra haza, és akkor volt, hogy haza kísérte őket egy UFO. Hát akkor amúgy Denész ott lakik Kelenföld mellett.
3: Akkor megvan, akkor jó. Ő maga volt.
2: Denész, ezek még mindig nem mondtak le rólad.
1: Jó, akkor ma még Denész előkerítjük, hogy látott-e valamit szombat este Kelenföldön.
2: Jó, szerintem, hogy legyen ő a hivatalos
3: UFO megfigyelő.
1: Bármilyen UFO sírunk van, Denészre rácsörgünk, ugye, humoristára, hogy mondja el nekünk, hogy ő mit lát. Látott-e valamilyen szokatlan égi jelenséget Kelenföldön? Jó, írjál már neki, hogy keressük. Kivételesen délután. Nem fogja elhinni, hogy miért keressük délután.
2: Óriás, de hívjuk azonnal, nem mondjuk sem, csak hívjuk fel.
1: Hívjuk fel, hogy mit látott, jó? Mi a következő játékunk, drága soproniak? Mondom, Master Good Virsli evő bajnokságunkkal megyünk tovább.
2: A kedvencem.
3: Férfit hozzá.
1: Kinek üres a kis pici pocia, aki az, aki meg tudna enni egy csomó.
3: Várjatok, gyerekek, a bajnokot kinyírták, aki először jelentkezett.
2: Mi az, hol a bajnok?
3: Jó, ott vagy. Van. Mondom, téged már megöltek.
1: Nem, őt kell, ő nekünk kell, látom rajta.
2: Nem, meg van az a srác a fülbe alul, aki kicsit ilyen Tokyo Hotel, kicsit Betonhofi, te vagy ott, igen. Na, ő is jónak tűnik, meg innen egy, okay. Egy belesett valahonnan. Azon.
1: Egy belesett? Jó, van ezek? De hogy nem így mondtam engem, ezért már meglincselnének. Ott az a belesett, gyere ide.
2: Egy belesek egymás között.
1: Igen. Na jövünk mindjárt 5 perc, pontosan 6 óra, egy pici reklám, pici muzsika, aztán itt vagyunk már is.
0: Yeah! Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik.
9: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
11: Nos, srácok, készen álltok egy újabb adventure-re?
12: Hát, ha hoztok viszteket, ettek, ittattok, akkor tőlem bármi belefér.
13: Ajaj, rosszat sejtek, csak ne kelljen a kakasokkal kelni.
11: Gyerekek, ez nem meló, de azért készüljetek, lesz egy-két fennforgás az étterben.
13: Na, indíthatom a lépésszámlálót.
11: Inkább a motorodat.

Találkozzon személyesen minden délután 5-től 8-ig élőben Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Ráskó Eszterrel és Gévai Julival, és vigye haza városonként a 100 000 forintnyi készpénzt, a 100 000 forint értékű Diego utalványok egyikét, vagy akár a Weber Traveler kompakt hordozható gázgrillek egyikét. De hogy a hangulat a tetőfokára hágjon, jön a délutáni Live Mix is a Rócsóval.

0: és Magyarország legnépszerűbb reggeli rádió műsora, Balázsék.
1: Tömjön magába minél több virsit a Mastergood virsli evő bajnokságon, és vigyen haza napi 100 000 forintot készpénzben. Nevezzen be a nagy műfüves palacsintatekerés játékra, és vigye el Balázséktól a napi 100 000 forint értékű Diego utalványt. Gurítsa sütőjét elsőként célba a Grill Slalom versenyen, és nyerje meg a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. Játszom Balázsékkal, tisztítsa le minél gyorsabban a hírafalait, és nyerje meg a napi 100 000 forintot.

0: Balázs, ezt mind motorral tolod végig?
1: De végre! Ez az! Yes, yes, yes, ezt vártam! Kajapia motor rúcsó!
2: Na, arról azért nem volt szó, hogy élvezni is fogjátok.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Nincs várólista, nincs mellébeszélés. Vigye el azonnal, most egyedülálló finanszírozással. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesek. Ford Ranger. Nálunk a tettek beszélnek. Részletek Ford.hu.
5: Midea. A klíma, ami figyel rád. A Midea AI Ecomaster intelligenciájával akár 30% extra energiát takaríthatsz meg. Spórolj az energiát, gyűjts inkább élményeket. Midea. A világ első klímagyártó.
6: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tiggo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
7: A külvilág zajos. Az otthon csendje az Internor nyílászáróival kezdődik. Válassza a biztos döntést. Most egyedi kedvezményes árakon. Internorm. Európa első számú ablakmárkája.
8: Te felmostál koszos vízzel? Ugye nem? De hát a koszos vizet hordod szét te is. A Tineco koszmentes felmosó porszívóival a higiénia új szintjére léphetsz. Csak tiszta víz, akár gőzzel egyszerre, azonnal tisztított kefe, öntisztítás és szárítás. Fedezd fel a Tineco higiénikus és koszmentes felmosó porszívóit az igazártiszta.hu-n. Tineco.
9: Van, amikor a prémium életérzés nem a feltűnő gesztusokban, hanem a mindennapi harmóniában mutatkozik meg. A Lexus LBX és UX modellek pont ilyen élményt nyújtanak. Kifinomult, megbízható társak a mindennapokban. Legújabb városi modelljeink fix 3,9% THM-mel. Prémium utazás a város ritmusában. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márkakereskedéseinkbe, vagy a lexus.hu oldalra.
10: Szevasz tavasz, hello Front Row, Viszlát, bolhák és kullancsok. A Front Row-nál jól tudjuk, hogy működik az élősködők elleni védelem. Egy ízletes puharágó tablettával megvédheted kutyádat a bolhák és kullancsok ellen. 3 havi védelem egy dobozban. Keresd a Front Row-t a tavaszi időszakban akciósan, az állateledelboltokban és online. Mert a Front Row védelem.
11: Elképesztő hang, erő és teljesítmény. Ez vár június 5-én és 6-án a Városligetben a Steel Timber Sports World Trophy-n, a legkeményebb sportfavágó versenye. Szurkolj élőben a világ legjobbjainak. Jegyek és infók a steel.hu-n.
12: KGM Korando. Új szemszögből új előnyeit fedezheti fel. Például most 7 999 000 forinttól elérhető. A május 8 és 16 közötti nyíltetünkön ajándék felszereltséget is adunk hozzá. Jöjjön el, vezesse és vigye haza azonnal. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek márkakereskedéseinkben vagy a kgmhangeli.hu-n.
13: Szépséggel pontokat gyűjteni? A DM-ben ez is lehetséges. 2026. május 1-e és 31-e között minden dekor kozmetikai termék vásárlása esetén 20-szoros pontokat adunk. A részleteket keresse a dm.hu/activebeauty oldalon. DM. Itt vagyok önmagam. Itt vásárolok.
14: Nagy bevásárlás olcsón. Próbáld ki most a Tesco házhoz szállítást június 4-éig, akár ingyenes kiszállítással. Az első online rendelésedből 2000 forint kedvezményt adunk. Tesco otthonról. További feltételek és részletek tesco.hu.
15: Városi pörgés, hétvégi kiruccanás, családi nyaralás vagy vidéki kirándulás. Akármi is vár rád, a Skoda SUV modellek tágas terekkel és kényelmes vezetési élménnyel készen állnak az útra. Ráadásul most akár 7 999 000 forinttól tiéd lehet egy Skoda Kamiq. Nézd meg aktuális ajánlatainkat a skoda.hu oldalon. Skoda SUV modellek. Veled tartanak, bárhová is mész.
16: Skoda.
17: 200 éves a Pilkington. Gondolj ránk szélvédőjavítás vagy csere esetén is. Keresd minket a pilkington.hu-n vagy a 0680-200-200-on.
18: Autóüveg Pilkington.
19: Vannak tárgyak, amikről azt gondoljuk, sosem lesznek a mieink.
16: Csak nézzük őket a piros lámpánál, csodáljuk a parkolóban, és közben azt mondjuk magunknak, majd egyszer. De mi van, ha az az egyszer most jött el? A Cupra Base modellek már 9 millió 990 ezer forinttól elérhetők. Legyen a tiéd egy ötajtós, vagy kombi Cupra Leon, vagy akár egy Cupra Formentor. Válaszd a saját utad, tűnj ki a tömegből. További részletekért érdeklődj márkakereskedéseinkben, vagy a cupraofficial.hu weboldalon.
18: Tartós árcsökkentés az Aldiban. Idén már több mint 1000 termékára csökkentettük. Például a fél literes vitaminital 19% kedvezménnyel 245, a 100 g-os héj nélküli tökmag 24% kedvezménnyel 429 forint. Gyere és spórolj velünk minden nap!
19: Egy nap múlva vizsga. Hol a Datív PC Neo?
20: Egy óra múlva vizsga. Köszi, Datív PC Neo. Válaszd a Datív PC Neo homeopátiás gyógyszert, és koncentrálj az esti bulira. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát gyógyszerészét.
21: Válts a jövőre. Omoda és Gyíkó benzines modellek most rendkívüli készletakción keretében már 9 millió 490 ezer forinttól és akár 1,99%-os THM finanszírozással elérhetőek. 7 év gyári garancia, modern design és alapból extra felszereltség kivételes árakon a készlet erejéig. A hirdetés nem minősül teljes körű tájékoztatásnak. Részletekért látogasson el márkakereskedéseinkbe, illetve az omodajco.hu weboldalra. Omoda és Gyíkó. Alap az extra.
3: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
22: A buddhizmus nem más, mint egészséges józan eszünkre hallgatni. Így válunk életünk mestereivé. A Gyémántúd buddhista közösség arra törekszik, hogy a buddhista tanításokat és a meditációt mindenki számára elérhetővé tegye. Támogass te is adód 1%-ával az élő buddhizmust. Gyémántúd buddhista közösség. Technikai számunk 0042. Készült a Gyémántúd buddhista közösség támogatásával.
3: Társadalmi célú reklám hangzott el.
23: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
24: Attrakció! Óriási attrakció! Gyereknapon a Malom Központban! Szerencsekerék, nyereményjáték, cirkuszi próbatételek és sok más gyereknapi program. Ez a nagy cirkuszi kaland a Malom Központban május 30-án délután. Részletek a weboldalon.
25: Most érdemes lépni, ha vállalkozáson megbízható haszongépjárművet keres. A Mercedes-Benz Citan már akár nettó 6 millió 978 ezer forinttól és 76.200 forint havi finanszírozással elérhető vállalkozásoknak. És ami még jobb, az ár 3 díjmentes kötelező szervizt is tartalmaz. Most készletről a Mercedes-Benz Hoványnál. Mercedes-Benz Hovány az önvállalkozásának partnere. A tájékoztatás nem teljes körű, nem minősül ajánlatnak. További részletek www.mercedeshovány.hu.
26: Prémium dísznövények, virágzó csodák, egyedi bonszájok, mind egy helyen, a Ginkgo kertészetben. Sok éves tapasztalattal segítünk, hogy az álomkerted valóra váljon. Ginkgo kertészet, Nagykőrös, ahol a kerted életre kell. www.ginkgokert.com.
27: Ne maradj le az év legmenőbb időutazásáról! Deja Vu Fesztivál Szegeden, június 10-13, Florida, Timberland és te, dejavufesztivál.hu.
28: Pazar tavaszi bőrze a Juniperusban. Május 16-án szombaton reggel 8-tól 14 óráig várjuk Önöket kertészekkel és kézművesekkel. Színpompás egynyári és évelő virágok, díszcserjék, díszfák, örökzöldek, konténeres gyümölcsfák, bogyos termésűek, hatalmas választékát kínáljuk. Varázsolja szebbé környezetét a Kefok ZRT Juniperus Park erdészetéből. Kecskemét, Márti Rok útja 88.
29: Újdonságra vágysz! A Pad Thai Bokbár bemutatja koreai hetek. Megérkeztek a koreai ihletésű kimchi szószal készült kimchi special combo udon tésztával, csirkével, friss zöldségekkel és szezámmal, a koreai kimchi, hűsítő pad thai és az édesszájúaknak mézes fehérőszi barackos desszert. Siess, mert a Pad Thai koreai ízutazása csak limitált ideig elérhető.
30: Egy este, ami nyomot hagy. Május 16-án Kecskeméten Felnézek Fesztivál. Ingyenes koncertek, inspiráló hangulat. Részletek felnézekfest.hu. Gyere, ahogy vagy!
31: Nagyidei Zoltán vagyok, a Trend Optika csoport tulajdonosa. Idén májusban 14. alkalommal kerül megrendezésre a Trend Optika csoport országos multifokális szemüvegkampánya, ahol a multifokális szemüvegeké a főszerep. Éles látás minden távolságra egy szemüveggel. Szemüveglencsék 50% kedvezménnyel vásárolhatóak csak most a kampány ideje alatt. Jöjjön el ön is, próbáljon fel új szemüvegkereteket, és kérjen személyre szabott ajánlatot. Jelentkezzen be most a Trend Optikába, Kecskemét, Kossuth tér 6-7.
26: Szuper hűsítőre vágysz? Irány az Andi fagyizó Kecskeméten a Praktiker parkolóban. Csavart fagyi, jégkása és jeges kávé. Nálunk garantált a felfrissülés. Nyitva 9 órától este 8-ig, vasárnap 6-ig. Andi fagyizó, a te nyári kedvenced.
3: Kövesd a Rádió 1 Gong Facebook oldalát. facebook.com/Rádió 1 Gong. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Hölgyeim és uraim! A Rádió 1 összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás legismertebb családja, a stand-up királynője, Ráskó Eszter, Feri bácsi és Balázs! Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék!
1: Reggeli műsor, ami kicsit délutáni is, tavaszi műsor, ami most éppen téli műsor. Nagyon durva hideg van, ezért vagyok itt bent. Nem, tényleg nagyon durva hideg, úgyhogy drága soproniak, nagyon kitartóak vagytok. Komolyan mondom, tényleg nem hiszitek el, figyelj, egy hónapot vagy egy fél évet ugrottunk az időjárásra. Tegnap szikrázó napsütés, jó idő, ma mínusz 10 fokkal van hidegebb és brutál szél, de a soproniak kitartanak. Olyanok, mint az
2: egy pulóvert hoztam volna, már kínálnék köztetek, de...
1: De így... Ezt, mint ha én mondtam volna pár éve.
4: Ez gyerekek, ez miattunk van, hogy egyébként itt is jó idő volt tegnap? Aha.
1: Valaki
4: megállapította.
1: Meg vagyunk átkozva, de várjál, valami van Sopronnal, mert valaki tegnap, vagy egy hallgatónk, vagy talán Gábor, vagy nem is tudom, de megállapított, hogy bármikor jöttünk Sopronba az utóbbi évekbe, ott figyelj, ott mindig hideg volt. 3 éve voltunk itt utoljára, talán, ha jól számolunk.
4: Vagy szakadó lehet, eső.
1: Itt szakadó eső, olyan hideg, hogy megőrülsz, hát valamiért Sopronban mi nem tudunk jó időt
2: hozni. De a Volt Fesztivál is ezt tudja, azt mondják, hogy akkor mindig esik, amikor Volt Fesztivál.
1: Volt Fesztivál, és mindig hideg van? Igen.
4: Jó. Ez igaz, így viselkedtek velünk, akkor nem jövünk többet.
1: Ha ezt tudjátok.
4: Ezt akarjátok?
1: Igen.
2: Ugye, én már nagyon sok mindent tettem azért, ne gyertek, azt mindig jöttek.
1: Igen, mindig. Mi van? Szeretjük a soproniakat, és ők is szeretnék minket. Egy nyakbaakasztóért képes vagyok bármire. Itt vagyok kék pulóverben. Itt vagyok kék pulóverben, azt írja.
4: Na, akkor nézzük a bármit.
1: Igen, ránézve.
4: Inkább hozok egy nyakbaakasztót.
1: Kicsit felé reménykedett, hogy csaj vagy, de itt, hogy megláttad, hogy férfi vagy, így az ott is
4: vagyok.
2: Férfi vagy, és nem egy elhanyagolható.
1: Adok kettőt. Gyerekek, van közben egy közlekedésírünk. M5 Szeged felé új Újhartyán után van egy balesetünk. Most szállt le a mentőhelikopter. Oh. Köszönjük szépen. Oh. Ugye ez sajnos egy szomorú dolog. És most érkezem Debrecenből vonattal hozzátok. Kb. Hétre kint vagyok. Egy játék

0: Meg számon kérni.
1: Jó, hogy mit akar tőlünk, miért nem hagy minket békén?
0: Így van.
1: Utazott 4 órát, vonatozott, kocsizott, mit akarsz tőlünk?
0: De ha már nagyon nyomulós emberek, nem hívjuk fel a UFO szakértőket?
1: De, gyerekek, hát várjátok, itt komoly UFO szakértők vannak, van. Ugyanis kiderült, hogy Denis Kelenföldi, a 11. kerületben lakik, közel Kelenföldhöz.
2: Mondd, hogy látta. Mondd,
0: és
2: hogy
0: ő már látott UFO-t, össze tudja hasonlítani az UFO-kat egymással.
1: Igen, ugye beszámoltunk itt egy nagyon fontos hírről, mi szerint Kelenföld lázban ég szombat óta, ugyanis földön kívülieket láttak az égbolton. Érted? Mennyire kész lehettek ott Kelenföldön. Tehát ott láttunk, ahogy írtam, ott láttunk elég durvább dolgokat.
0: Mennyi ott a károsanyag kibocsátás?
1: Hát ott nagyon sok, meg a károsanyag fogyasztás is a kelenföldi pályaudvaron az aluljáróban. Ott nagyon durva dolgok történnek.
0: Elkezdett érdekelni Kelenföld.
1: Igen, Kelenföld nagyon jó hely. És Denis kiderült, hogy 11. kerületi. Na most kérdés, hogy otthon volt-e, bár szombat este, ugye?
0: Tudja, hogy otthon volt. Kisgyerekes apuka, mit csinált volna?
2: Föllép.
1: Hát fellép. Hát
2: ő egy népszerű művész, nem tudom, hallottál-e róla.
0: Szombatonként ritkán lépünk fel ám amúgy, inkább pénteken meg hétköznap.
1: Válogathattok?
0: Hát nem azt mondta, hogy válogathatunk, hanem
2: azt mondta, hogy senki nem hívja őket,
1: érted? Szombaton nem. Na, mindjárt megkérdezzük Denis, mert mi itt van velünk, ami UFO szakértő. Hello Denis, jó reggelt, vagy jó délutánt, vagy szép estét. Szia Denis, ciao.
3: Idegen civilizációs űrlégkutatás adatbázis.
1: Na, mi újság van?
3: Mi a helyzet, gyerekek? Itt láttatok a szomszédban? Milyen objektumot? Hogy nézett ki? Hány órakor?
1: Mondom neked a pontos adatokat. Kelenföldön vasárnap délután láttak mozgó repülőtárgyakat a 11. kerületben, és Kelenföld fölött megerősítették olvasók, hogy valóban ott volt, nem tudják, hogy mi őrület van állítólag. Láttál-e valami szokatlant?
3: Ilyetem, hát én piacon voltam amúgy azon délután, nem volt friss az áru. Figyelj, ezt nem láttam, de én egy éve, nem, másfél éve láttam én ezt, a mai napig senki nem hiszel nekem, nem semmi, de léteznek, vannak gyerekek,
0: Denis,
3: én teljesen azóta rajta vagyok.
0: De tudod, hogy ezek téged keresnek?
3: Hát lehet amúgy, lehet, van egy kis tartozásom amúgy.
1: Igen, van egy komolyabb tartozás.
0: Ott pont, ahol laksz, ott tűntek fel, ez nem lehet véletlen.
1: Igen, de várj, mit láttál másfél éve, az mi az a sztori pontos, amit Eszter elmondott?
3: Hát jöttünk haza Makóról, fellépés volt, teltház, vastasos, nem ez a lényeg. Jöttünk,
2: plusz az italok, igen, ugye? Plusz az italok.
1: Dupla teltház, igen.
3: Ugyanígy csokiban állik, és banánpár a feladó, és figyelj, lovász bögdös, hogy nézek ott fel, ahogy a kormányt fogom, előttünk a horizonton, 1 kilométer magasan, tényleg egy lebegő tárgy. Nem repülő volt, nem volt rajta megkülönböztető jelzés. Nem, tehát...
1: De nappal látom, vagy éjszaka? Nappal vagy éjszaka?
3: Éjszaka volt. Éjszaka, 22 óra. És az volt a durva, hogy mi mentünk a pályán, és ez a valami, ez állt. Tehát meg sem mozdult, és figyelj,
1: de tudod, hogyha te mész kocsival, akkor a repülő objektum is úgy tűnik, mintha állna, ha mondjuk egymás felé közelítetek, az állónak tűnik. Tehát, hogy ez még azért nem feltétlenül.
3: Igen, de igen? Nem volt villogás, semmilyen jelzős nem volt. Az egy különbséget tudok tenni.
0: Jó, milyen színű volt?
3: Hát ilyen kék fényben úszott az alja.
2: Azok rendőrök voltak. És a teteje?
3: Azt nem láttam, a tetejét azt nem láttam.
1: Fénysugár, fényalább, bármi, ami kijött belőle, semmi, csak lebegett a fejetek fölött?
3: Lebegett, igen, és most nyilván itt most mondják, hogy igen, kamu, de volt valami egy közel 50 éves fehér férfi.
0: Ez nem segít a helyzetet.
2: Na most, ha ő a lovász Laci volt, akkor az minden.
3: Igen.
1: De ő is látta?
3: Igen, ő látta, de mondjuk neki ki voltak az idegei a bocskor miatt.
1: Igen, ő tönkretette a Gábor már évek alatt, abuzálta elég sokat, idegileg ő már mindenbe UFO-t látott. És akkor mi volt? Alámentetek? Vagy szembe kerültetek egymással? Vagy mi lett a sztorival? Egyszer csak eltűnt?
3: Egyszer csak eltűnt. Egy kamion mögé így beálltunk, és eltűnt.
0: De lovász is, vagy csak az UFO?
3: Nem, csak az UFO, és utána mi nem szóltunk egymáshoz, szerintem egy órát.
2: Próbált a fővedi veletek a kapcsolatot?
3: Nem, de a lovász azt mondta, hogy ha leszállt volna, hogy biztos, hogy oda ment volna. Én meg mondtam neki, hogy biztos, hogy ott hagytalak volna úgy oldani.
0: Tudod, amúgy annyira tipikus lovász, nem, hogy oda mentem volna, mentél volna a francokat,
1: persze,
0: mentél volna. Sírt volna, ezért magzat húzva zokogott volna az anyósul, és hogy nyomjad neki,
1: Denis,
0: adjuk már.
1: És akkor ez neked azóta egy aktív földön kívüli tapasztalás, vagy egy valódi élmény, amit nem tudsz megmagyarázni, nem koszos volt a szélvédő, nem volt ott egy pöty, tehát ez neked akkor egy valódi találkozás?
3: Abszolút. Igen.
0: Tehát nem egy Szent János bogár volt a szélvédőn.
3: Nem. És én azóta, figyelj, én pásztázom, nézegettem, azóta nem láttam ilyen hasonlót sem, de ez megerősítette, amit már amúgy is én kiskorom óta én, hogy azért nem vagyunk egyedül.
1: De gyerekek, tudod, hogy nem mindenkinek mutatják meg magukat? Tehát, hogy vagy annak mutatják meg magukat,
2: a kiválasztottaknak.
3: Nem hiszem, hogy rasszisták.
0: Lovász keresték, de látták, hogy veled van, és tovább mentek.
1: Igen, rohadt rasszisták, ezek a kis UFO, ezek a kis gülüsszemű rohadtékok, rohadt rasszisták.
0: De figyelj már, Denis is nem volt ilyen bizsergés a köldökörből, vagy ilyesmi.
2: Vagy lejjebb.

0: Nem, nem,
1: Lejjebb.
0: nem. Nem, ez csak egy sok volt, amikor tudod, így az agy nem fogja föl, a szem látja, és így van, nem tudsz értelmet adni neki, hogy akkor tulajdonképpen most mi
2: Figyelj,
0: az, amit lát.
2: Ugyanezt érzem az előadásaidon.
3: Igen, egyszer nem értjük, hogy miről beszélsz, érted? Egy sok az agynak, csak ülünk és nézzük előre. Nem tudjuk felfogni.
2: Állok, és nem tudom felfogni.
3: Igen, és akkor ültetek ott a Lacival egy órát csöndbe? Utána?
0: Nagyjából igen. Amúgy se túl sokat beszélgetünk.
3: Amúgy sem volt egy aktív társalgás a Lacival, igen. De akkor ez annyira, de annyira megrázott benneteket, vagy miért?
0: Igen, nem is az, hogy megrázott, mert nem volt félelemérzet, hanem inkább igazából az, hogy így tényleg látsz valamit, amit nem tudom magyarázatot. És nyilván, ha egyedül vagy ott, és egyedül éled át, akkor így még meg is magyarázod magadnak. De amikor ketten látjátok ugyanazt, na az tényleg úgy elgondolkodtató volt. Aha. Tehát, hogy inkább ilyen megszeppenés.
3: Ez nem Makó környéke volt? Makó?
0: De ez abszolút Makó környéke.
3: Azt mondják, hogy ott
0: volt.
3: Van egy világító víztorony, és hogy annak világít a teteje, hogy nem lehet, hogy ti a makói kéken...
0: Nem, Balázs, nem azért az, nem, tehát, hogy na, ezt, igen, ez többen...
1: De sötétben nem látod a víztornyot, csak a fényt a tetején.
0: De ez nem Makó közelébe volt, tehát eljöttünk. Azt írták amúgy, hogy vagy a makói víztorony, vagy pedig egy repülő mókus. Még ez volt ez a kettő.
1: Nem lehet, hogy a makói víztorony ment utánatok?
0: Nem.
2: Adtál mindenkinek autogramot, aki kért?
0: Nem nagyon kértek. Adtam volna. Ha lett volna rá igény.
3: Jó, de én érzem rajtad, hogy ez téged megváltoztatott ez az élmény, hogy ez egy ilyen szakrális találkozás.
0: Nem mondanám, hogy megváltoztatott, inkább azért azt, hogy gyerekek, tényleg olyan nagy ez az univerzum, ez a világ, minden, itt bármi lehet. Hát most akkora nem ez az egész mindenség, hogy elképzelhetetlen, hogy csak mi legyünk. Tehát, hogy ez megerősítette bennem abszolút.
1: Ez igaz. Ezt el is tudjuk
2: Nekem
1: fogadni.
2: Már az is ki van mindenem, hogy ennyien vagyunk. Tehát, hogy már
1: Figyelj, van a kerületben telefon mellett közvetlenül egyéb furcsaság is, vagy ezzel kifújtuk
0: Igen,
1: az orrát?
0: Igen, megmondom, mi 2,5 milliós négyzetméter ár, az maga a tapasztalat. Azt nem tudom hova tenni.
1: Igen, az senki.
3: Azt többen nem tudják hova tenni.
2: Ez azt mentek megnézni.
0: Igen, és ha még erre jönnek az UFO-k, akkor ez még jobban felmegy, úgyhogy nem tudom, nem állunk túl jól így. Ez az egy furcsaság valamit pont.
3: De és a lovászban hogy zárult ez az élmény? Tehát neki is egy ilyen nagy találkozás volt? Vagy ő azt mondta, hogy á, Denis, hülyeség, ez biztos nem az volt? Vagy
0: nem, ő is teljesen, tehát Aha. abszolút ő se ugyanebben van. A mai napig, amikor felidézzük, Aha. nem tudjuk.
3: Ott jött rá, hogy föl akar mondani. Azt mondta, hogy ez egy olyan élmény volt, én fölmondok. Bemásra, bement a Gáborhoz, megvilágosodott, az segbe rúgta.
1: Gábor, én UFO-t láttam. Itt a
0: Még egy évet
3: aláírok.
2: Azt írják a hallgatók, hogy navosok voltak.
3: Igen. Nem lehet, hogy az USB kábel bedugva hagytátok, és az tükröződött a szélvédőn.
0: Nem, gyerekek, azért ennyire nem amatőrben, nem. Ezt most bárki, lehet ezen, nem? Mi láttunk akkor ott valamit, ebbe biztos vagyok.
3: Jó, hát ez figyelj, ez tök menő azért, ez nagyon.
2: Engem miért nem viszel soha ilyen utakra, Denis? Még sosem láttam veled semmit. Na, ez most akkor...
0: Na, majd elmegyünk, akkor elkocsikázgatunk, átaláltunk
1: valamit. Akkor megmutatjuk neked, valami mi az igazság.
2: Most már legyen már valami, mindig csak a Lacival.
3: Jó vagy egyébként? Minden oké?
0: Okay? Jó, minden jó, gyerekek, minden jó, mindent. Jó vagytok?
3: Minden király, minden abszolút. Sopronban vagyunk, nagyon meleg van, nagyon hideg van, fúj a szél.
2: Vagy nagyon meleg van, vagy nagyon hideg, ezt még nem tudjuk eldönteni.
0: Valami kitelepedésen vagytok, na.
3: Kitelepedünk, így van. Játszunk és szórakoztatjuk a soproniakat, és ezért hívtunk egy kicsit téged. Akkor vigyázzál magadra, nagyon csókoltatunk, jó?
0: Gyerekek, áradjon!
3: Hülye vagy, már véget érted.
1: Már most hova kampányol?
3: Már most már hova kampányol? Már ezzel kérteni kellem.
1: Erről már lecsúsztál.
0: Annyira benne vagyok, gyerekek, hát én ezzel kelek, ezzel fekszem.
3: Remélkedsz egy két céges buliba, vagy mi van?
0: Nem, az amúgy is, az amúgy is jön. Amúgy is.
2: Te kaptál felkérés valami minisztériumba?
0: Egyelőre még nem, de majd az afrikai kiküldöttségben úgy van.
1: Intézzük.
2: Karinti gyűrű közeledik a lakások felé.
0: Egy csádira vagyok.
3: Hát valami esély egyenlőségében azért nem lennél rossz. Tehát, hogy...
2: Humorügyi minisztérium.
3: Humorügyi minisztérium és esély egyenlőségében ott valóban.
0: Egy, vagyok rá.
3: Igen, illetve igen.
0: Ami nettó 5 ér, gyerekek, ha van ilyen, szóljatok.
3: Abszolút, igen. Hát mindenki rossz, hogy szóljunk.
1: Várjál, számlás vagy?
0: Hát az attól függ, de lehetek amúgy.
1: A muszáj, akkor igen.
3: A körútú gyroszosok szakszervezetének elnökek.
0: Jaj, ez a gyroszos, ez 10 éve is szar volt, de mi jó, hogy mindig ezzel is.
2: Denis, el tudom
0: nekem mondani. Mindig jó szórakozó rajta, Balázs.
3: Én imádom.
2: A semmi nézni, mindig itt ülök, tehát nekem a legnehezebb. Ezt hallgatom. Igen,
0: ez ugyanolyan szar volt, de még mindig tetszik. Az inger küszöböt, Balázs, az nem igazán nőtt túl sokat.
3: Nem, abszolút.
2: Igen, egy olyan emberrel beszélgetsz, Denis, akinek egy, hogy szólt, egy török közül megkötve az öve.
3: Igen, így van.
2: Jó, tehát, hogy csak tudjátok, kivel van dolgok.
3: Nem volt ma övem, és ezért a szállodai török közül nekivettem
1: Denis, ha már beszélünk, viszont ez nagyon érdekes, hogy ugye az Eszter ide is oda is játszik, hogy amikor veletek van, akkor azt mondja, hogy mi milyen hülyék vagyunk.
2: Ahhoz nem kell velük lenni.
0: Persze, de hát ez...
3: Igen.
0: De hát ez normális, gyerekek. Hát melyikünk nem ilyen, nem?
2: Nekem ez a szeretet nyelvem.
3: Jó van, Denis, csókoltatunk. Vigyázz magadra, akkor ölelünk.
0: Puszi nektek, gyerekek.
3: Puszi. Csáu, csáu.
0: Banánpárlat, szevasztok.
3: Szemét. Csáu, csáu, csáu.
1: De ígyen nem nyilatkozik az UFO-ról.
3: Imádom, bármikor benne néz, Denis, elmondja az előadását, hogy hol lesz, és elmondja a banánpárlatot. Tehát, hogy azért ez... Finoma hozza a promóciót. Emma kezdte. Tudja, hogy mit kell mondani.
2: Nagyon helyes. Menjetek, nézzétek meg Deniszt.
3: Na jól van.
1: Na, amit viszont egy óriási felfedezést tettem.
3: Milyen felfedezést tettél? Laci bejött és elmutogatta, hogy... erős izgalmi állapotba került, igen.
2: Most már nyugodjatok meg, így gyerekek.
3: Nem, hát azt akar jelölni, hogy Master Good Weasley, csak a Weasley úgy jelölt, hogy érsz, hogy
1: Weasley.
2: Úristen.
1: Na most ezek után akarunk Weasley-t tettél.
3: Ilyen infantilistában dolgozok.
2: Én átállok az NMHH-hoz. Átfogok el ezen, én fogom írni a büntetéseket. Itt a helyszíni bírságot kapsz, Laci.
3: Ő írja a büntetéseket, ja, merevedő kék melbimbókkal stand-up-ol, csak mondom, úgyhogy...
2: Én!
3: Azt nagy ajkak személyre majd a kis merevedő kék melbimbók vannak.
2: Egyszer beszélted Nagy Laheriről, és akkor sem ez.
3: Ja, bocsánat, az erre ne arra úgy. Jó, de van valami melbimbós poénod is.
2: Deniz, itt vagy?
1: Menj ki!
2: Érted, tudnál jönni?
3: Ki tudnál egy
2: beszélni? Gyere, értem, Deniz.
3: Feri, mit szólnál egy jó Master Good játékhoz?
1: Te! Megőrülnék érte. Én innen megnézem most. Te jössz.
3: Csináljam meg én.
1: Megyünk. Csak kell egy kis segítség, mert itt most akkor férfiak vannak. Jó. Óriási csatában.
3: Egy a lényeg, Eszter, nem mozdulj.
2: Én nem megyek ki. Én itt ülök a pulóverben.
3: Jó. Nincs pulóver, a gyerekek. Megfázik.
1: Ideg is van.
3: Megfázik a gyermek.
1: Na közben mondom az óriási felfedezést, hogy...
3: Megyek utánad közben. Mondd a felfedezést.
1: Csak itt egy pillanatra állj meg, és nézz oda, hogy mi van kiírva.
3: Nav, bolt.
1: Na?
3: A NAV-nak már saját boltja van.
1: Saját boltja van.
3: Árulják a lefoglalt szajrét?
1: Igen.
2: Imádom.
1: Egyébként igen.
2: Hát az az igazi half price akkor.
3: Ez micsoda? Elkopozza a NAV és eladja.
1: Kinek van a NAV-boltból valami ilyen? Féláron.
3: Van ilyen csupi a NAV, eladja a cuccokat.
1: Igen. Elkopozzák és utána azt mondják, hogy ez ennyit ér.
3: Ahogy látom azt a kirakatot, a 70-es években megállt az idő, de mindegy. Ők tudják. Lehet, hogy újra retro a divat. Na,
1: óriási,
3: hova megyünk fel?
1: Itt vagyunk, óriási sorbaállás van a kis hotdogunkért, jó étvágyat aprók és nagyobbak, és három odarész csodálatos férfi, ugye az első, akit kiszúrtál, ő volt a Laci.
3: Szia, Lackó, hogy vagy?
4: Köszi, jó, nagyon jól, köszönöm.
3: Éhes vagy, Lackó?
4: Nem kimondottan, de nem szokott akadály lenni.
3: Szóval. Mi nem szokott akadály? Milyen 30 virsit vacsorázol? Hogy mi az, hogy nem szokott akadály lenni? Ez egy megszokott adag nálad, Laci?
4: Kicsi a tálca, meg kevés sajt a virsi, de nem rossz kis.
3: Hát ez nem olyan lesz, mint tegnap a csajoknál. Azért
4: én
3: az biztos.
4: Hiszem,
3: igen.
4: Engem csak a Master Good érdekel.
1: Mi van, megvettük a csávot kilóra? Nagyon jó. Ricsi, akit ugye finoman Mikihez hasonlított az Eszter.
3: Egy Village People hasonláshoz.
2: Nem, azt mondom, egy Beethoven Tokyo Hotel keverék.
5: Mindenki.
3: Igen, Beethoven és Tokyo Hotel keverék vagy Ricsikém. Honnan jöttél?
5: Hajdúszoboszló.
1: Hajdúszoboszló. Már az ország másik vége.
3: Mit csinálsz itt, Ricsi?
5: Egy kicsit távol vagyok az asszonytól.
3: Ja, azok az néha az jól jön. De itt dolgozol? Vagy itt élsz?
5: Itt élek 12 éve,
3: aha.
5: És Hajdúszoboszlóba találtam meg a páromat. Ingázok figyelj, a telepföldön én is.
3: A legjobb a távkapcsolat. Heti egyszer hazamész, egy nagy
5: heti
3: szex.
5: Heti kétszer.
3: Kétszer? Figyelj, 30 évig lesztek egy. De tényleg, az egy hasznos szuper, dolog. Szuper. Kétszer hazamész, teljesen jó. Szabikám, mi a helyzet? Hogy vagy?
6: Köszönöm, jól.
3: Te nem Hajdúszoboszlóról jöttél. Nem. Látom.
6: Én is.
3: Nem tudom, hát csak úgy tippeltem, hogy te nem Hajdúszoboszlói vagy.
6: Én is Soproni vagyok, 3 éve lakom itt.
1: Előtte?
6: Előtte Balaton.
3: Tényleg?
1: Nagy vállalás. Hát miért jössz el a szép helyről? Mondjuk Sopron is nagyon szép. Meló.
3: Ausztria?
1: Vagy csaj.
3: Igen. Ausztria, mi?
6: Igen, Ausztria.
3: Milyenek az osztrák csajok, jók?
6: Nem tudom.
3: Meleg vagy?
1: Itt a felesége.
3: Jaj, most azért van feleséged.
6: Itt a család is eljött, elkísért támogatni.
3: Igen. Nem is igen. Nézed akkor az osztrák lányokat. Egyébként nem olyan jók, olyan furák egy kicsit.
6: Nem, igen. Nem. Nem tudtam.
3: Ezt a papucsot nem tudom, fogalmam sincs, de kérdezzélek itt a családok. Nem is nézek senkire.
1: Hát, aki osztrák csajjal, mi találkoztunk az elmúlt három napban, az mind magyar volt.
3: Igen.
1: Tényleg bármelyik kávézóban mindenütt ez volt. Igen. Na, gyerekek, akkor hát nagyon-nagyon remélem, hogy ezt a 3 percet, Lacikám, nem kell kitöltsük, tehát hamarabb elfogy a 30 virsli. Embertelen zabálást akarunk látni, jó?
2: De stratégiát megkérdeztétek már, hogy akkor két pofára, egy pofára?
1: Nem, de ezért lesz? Vagy itt, hogy föltedd a kérdésedet. Szóval
3: onnan a meleg üvegstúdióban mit szeretne, hölgyem? Tessék parancsolni? Vigyünk még egy hősugárzót?
7: Izzadok.
3: Jó, Ben? Nagyon jól érzed magad?
7: Olyan párás itt a levegő. Na mindegy.
2: Azt nem tudom kérdezni, ott a Weiling mellett, hogy
3: itt vagyunk, figyeljük.
2: Először, hogy gőzölnek-e a virslik, vagy már nem gőzölnek?
1: Gőzölnek.
3: Gőzölnek
2: jó,
3: a virslik,
2: igen. Jó, azt kérdezem, hogy így marokra fogjátok, vagy csak egyesével, úri módon, mi lesz a stratégia?
1: Laci, ezt érted a kérdést?
2: Tehát 4-5-5 egyszer betolsz az arcodba, Laci?
4: Nem vagy... tudom, átadom magam az érzésnek, és nyomom.
3: Hát ez jó, átadom magam az érzésnek.
2: Én ezzel tudok menni.
1: És csak a Master Good.
4: Ja, így van. De csak taktika az nincs.
3: Te beépíted ember vagy, Laci? Igen, a Master Good-ra dolgozom. Nagyon jó. Ricsi, mi a lesz a taktikád? Hogy csinálod?
5: Minimum 3.
1: Egyszerre. Tehát 3-at egyszerre.
3: De ez mind a szádba? Jó, csak vicceltem, oké. Ki tudja, miben gondolkozol, érted, Ricsi? Messzire jöttél, hát bármivel
2: történt. Én Ricsinek szurkolok.
3: Ricsi nagyon keményben van így.
1: Valamelyikőtök volt már ilyen versenyen?
3: Soha?
1: Laci, te se?
3: Hát nem, gyerekek, akkor nézzük meg, hogy mire mennek
4: egyben. Csak simán szeretek zabálni, ennyi.
3: Jó van, Laci. Örülök neki. Egy arszpoétikára is. Laci vagyok, szeretek zabálni. Jó van. Oké, na mehetünk akkor? Mit kell csinálni?
1: Ja, ugye az? Mehetünk?
4: Mehetünk.
1: Mehetünk, jó.
3: Oké, na. Akkor 3-2-1, óra indul.
1: Ajj, ez az, Laci.
3: Na, ez evőverseny. Ez evőverseny.
1: Ez igen. Nagyon szép, úristen. Azért ne fulladjatok meg, gyerekek. Ricsi egy 3-at betol. Igen.
3: Abba 2-t a szájába. Azt a mindeni gyerekek, Szabi egyesével megy.
1: Igen, de Ricsi... nagy tempóval nyomja. Igen,
3: Ricsi viszont vízzel turbósít egy kicsit.
1: Lacikám csillagom, fuldokra, szépen így jár rá valamit.
3: Szól a helybikféle bűfogás, megcsap neked hátulról, ha félrenyeltek. Jó? Gyerekek, ez nem az, mint tegnap. Ez nem az. Itt a csajok, érted, szalvétával, kis kényeskedve. Szóltál, Ricsi?
4: Hazár szopjon!
1: Azt mondja, hogy
2: nagyon félérthető volt.
3: Nagyon félérthető volt. A szopjon egy kicsit félrehallottam, mondom. Hát ez több, mint egy felhívás. Jézus várja, Ricsi, nagyon rámerősnek tűnsz.
1: Laciék csendesen nyomják.
3: Igen, hogy vagy, Lacikám, mondják közben valamit.
2: Ricsi, amikor azt mondod, hogy távol van az asszonyok, no, a börtönre gondolsz?
1: Azt mondja, hogy jól.
3: Szabikám, hogy érzed magad?
6: Jobban.
1: Szabinak remeg a keze, gyerekek.
3: Anafilaxiás sokkot kapott, kiderült, hogy allergiás a virsére.
1: Szabi, az egyébként is van, vagy csak most?
3: Igen, igen.
6: Fázok.
3: Fázol?
1: Fázok.
3: Mondjad, Ricsi, tessék?
1: Banánsó. Banánsó.
2: Az a másik műsorom, majd utána beszélünk róla.
4: Mi van, Ricsi? 2005-ben.
3: Mi történt? Mi történt?
4: Nagyon nagy arsz voltál.
3: Voltál Balázsóba?
2: Olyan, hogy csókolóznátok amúgy, olyan a hangja. Én nem látom a videót, csak azt
3: mondom. Milyen téma volt? Mit csináltál Balázsóba? Mi volt a téma?
4: Tudom
3: még elmondani.
2: Az a durva, hogy te röhögve beszélsz, Balázs, hogy én nem látom, hogy mi történik, és hallom, hogy tele van a szája, és közben udvarol neked. Ez nagyon furcsa. Szóval a rádió hallgatókra is gondolni kell.
1: Igen. Jó, az a baj, hogy Ricsi elviszi a sót, de nem tud enni, így, igen, hogyha beszél.
3: Laci, mit üzennél a soproniaknak?
4: Master Good.
3: Tényleg a legszürelmesebb játék. Vagy. Nagyon jók vagytok, gyerekek. Master Good.
2: Plusz pont annak, aki Erinek nem most múlik pontosan.
3: Igen, elszavarom a magyar verset.
1: Szabi, nem hallom a családnak a biztatását. Hol a család?
3: Hol vagy?
1: Hol vagy? Te vagy az?
8: Hol vagyok, igen. Hajrá, Szabi!
3: Takarjátok el a gyerekek szemét, ne így maradjon meg az apukájuk. Ne ez legyen az utolsó kép, amit láttátok, mielőtt Szabi leesik az asztal alá. Igen. Ricsikém, hogy érzed magad?
4: Minden oké. Okay.
3: Minden oké? Okay? Mm-hmm. Jól van. Hát az van, gyerekek, hogy ez időre megy, nem? Hogy állunk
1: így
3: időben?
1: Így van, még van 30 másodpercetek, úgyhogy most kell belehúzni a végébe. Egyébként az van, hogy hát Ricsi a beszéddel egy picit így eldiszkózta a versenyt.
3: Igen.
1: De Laci meg Szabi meg fejfej mellett halad.
3: Igen. Hogy érzed, Laci? Megnyered? Mit gondolsz?
1: Gyerünk, Szabi, ne a másikat nézd, csak a saját magadat.
3: Így van.
1: Még 15 másodperc, most mit? Húzzatok
2: egy
1: bele.
2: Ember versus állatot is, tudod?
3: Jó, holnap
2: egy nagyon éhes ilyen Cézár nevű vadászkutya.
3: Igen. Jó, holnap hozunk egy farkast, egy vadászgörényt, meg egy embert. Legyen ez szombathelyem.
1: 4, 3, 2, 1, és itt a vége. Kezeket föl.
3: Azt a mindenit.
1: Hát gyönyörű teljesítmény, egy óriási tapsot adjunk már nekik, soproniak, jó?
3: Gyerekek.
1: Hát egyrészt legalább melegítjük a kezünket, másrészt úgy tűnik, hogy mindenki túlélte a dolgot.
3: Bárki nyer, nagyon viccesek vagytok, engem nagyon szórakozott ez a játék. Nézd Laci, nézd Laci, mondani akartál Laci... valamit, nem mondani akartál, szabít Laci.
1: Egészségedre. Ezért mondom,
3: Laci a legjobb szereplő. Laci nagyon jó, kiváló játékos, Laci. Ezt üzenjük mindenkinek.
1: A legjobb beszélő külön díját Ricsi kapja meg, nagyon szuper voltál közben, és reméljük, hogy jól laktál. A második helyre szorult Szabi, de csodálatos fej-fej melletti győzelemmel.
3: Laci behozta.
1: Laci húzta be, gyerekek. Laci. Ő megmondta, hogy egy zabagép.
2: Na, hány darab ment el Laciba?
3: Várjál, mert Ricsi óvni akar. Magyar Ricsi kér.
5: Sajnálom, Eszter.
2: Szégyent hoztál rám, Ricsi, most már ne nézz rám.
1: Most már nekem egy senki nagy.
3: Igen, ennyi volt.
2: Ennyi volt
1: köztük, 18 Ricsi. Darab, Laci 18 darab virslit evett
3: azt
1: meg.
2: 18 darab
1: 18, virsli. És akkor Szabi meg 17, vagy hogy valami ilyesmi.
2: De az időnyomás miatt hagytad abba, vagy még van ebbe?
4: Nem, kicsit meglepett a dolog. Én arra számítottam, hogy felén legalább meg lesz ennyi, és a végén az összes, de... A csalódás kellett eredmény, ne azt kell, hogy mondjam.
3: Azért ezt ne szomorkodjunk azért annyira.
4: Szabinak már majdnem megszorongatott, nem számítottam rá, megmondom őszintén.
1: Ránéztél a Szabira, azt mondtad, hogy nem lesz ez ügyes ez a gyerek.
3: Korrekt.
8: Méltó ellenfél voltál, Laci.
3: Nagyon jó. Elmés játék, nagyon szeretjük. Mi a Laci fődíja? Mit kap?
1: 100 ezer
3: Laci,
1: forint.
3: 100 ezer forint. Azt a mindenit neki.
4: Köszönöm szépen.
3: Mi lesz a sorsa?
1: Virslit veszel?
4: Master Good Virsli.
3: Ennyire nem kell tolni azért, Laci. Köszönjük szépen, nagyon hálásak vagyunk a szponzor nevében. Na tényleg, mire költöd? Mit csinálsz vele? Mi lesz?
4: Ház épülésben vagyok éppen.
3: Építkezel?
4: Hát felújítás.
3: Felújításból.
4: Bőven,
3: akkor jó helyre megy.
2: Egy virsli akváriumot fel tudunk még ajánlani. Hogy...
3: Jól van. Srácok, gratulálunk, ügyesek voltatok, menő volt. Köszi a játékot. Köszönjük szépen.
4: Én is köszönöm.
3: Ciao, ciao.
1: Mit csináltál Balázs show-ban?
3: Na tényleg, az mi volt, Ricsi? Mesélj.
5: Balázsó, az utolsó esélyem, hogy visszaszerezzelek. Ez volt
3: engem.
5: A címe. Az adásodnak ez volt a címe.
3: Ja, és bejöttél, és... mert ott szakítottál éppen valakivel?
5: Nem.
3: Nem? Ja, csak értük, hogy mondd el.
5: Siker volt.
3: Pénzt fizettünk?
5: Na.
1: Várj! Gyerekek! Mennyi volt a gázsi? Mennyi volt, ha bementél a Balázsóba hülyét csinálni magadból? Mennyit adtak?
3: Nyugodtan mondhatod.
1: 3000.
3: Nem, előtt 10.000 forintok voltak. De nem azt mondtuk, hogy találj ki történetet, hanem hogy elmondtad.
5: Én kifejezetten 2005-ben 10.000 forintot kaptam, az akkori hölgy az 20.000-et, és a srác, aki miatt volt ez az egész, ő pedig úgy hiszem 40 vagy 50.
3: A rohadt életben kiraboltátok az RTL-t. Legoboltak rólunk egy kilót, hallod?
2: Beszéljük már át a napi díjakat, mert...
3: 2005-ben jól fizetett az RTL, komoly díj volt. Na jó, van, srácok, nagyon köszi, ügyesek voltatok, szevasztok, ciao, köszönjük szépen. Mennünk kell, megyünk, igen. Ugye, megint egy kicsit reklámozni, meg zenélni, aztán jövünk vissza mindjárt, jó? Hamarosan folytatjuk. Csumi.
9: Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik.
10: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
11: Szél Tamás, Sárközi Ákos, Rácz Jenő, Rosenstein Tibor, Mautner Zsófia, Schreiner Gábor, Akács István. Mi a közös bennük? Az, hogy a magyar gasztronómia kiválóságai, és ők is velünk főznek. Az ég kék, a Royal Tanyasi csirke, Master Good.
12: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai 9.300.000 forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 10 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
11: A kutyád szíve a tiéd. Örökké. Ugye vigyázol rá? Hazánkban akár minden hatodik kutya szívférges lehet, ami súlyos betegséget, akár halált is okozhat. Minél előbb jelentkezz be állatorvosodhoz szűrésre, és kérj segítséget a megelőzéshez vagy a kezeléshez. Mindent a szívférgességről. gazditippek.hu.
13: Szélvédő sérülés? Bízd magad a 200 éves Pilkington szakértelmére! Szélvédőjavítás vagy csere? Keresd minket online a pilkington.hu-n, vagy hívd a 0680-200-200-at!
14: Autóüveg Pilkington!
15: Idő van, készen állsz a 24 órás villámakcióra? Május 21-e és 23-a között extra kedvezményekkel várunk az Opel márka kereskedésekben. Opel Corsa modellek 8 év garanciával már 5.990.000 forinttól elvihetőek. Ne maradj le! Részletek www.opel.hu.
16: Álláshirdetés ingyen?
15: Igen! Adjon fel akár ingyen álláshirdetést a profession.hu-n. Részletek és feltételek a profession.hu per ingyen weboldalon.
17: Frissítő havi bajnok ajánlat a Metróban. Az 1,75 literes többfile Traubi szóda 6 darab vásárlásakor darabja csak bruttó 335 forint. Május 31-ig áruházainkban. Vágy ki online gurmékártyádat és vásárolj nálunk akár magánszemélyként is. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a metroajánlatok.hu-n. Metró nagykereskedelem.
18: A Toyota bemutatja 1 év 8 újdonság. Elérkezett harmadik premierünk, az új Toyota RAV4. Az elektromobilitás úttörőjének hatodik generációs, gazdaságos öntöltő hibrid SUV-ja. Magabiztos jelenlét, modern technológia, Toyota megbízhatóság. Ez az új RAV4. Ismerje meg a legendás SUV új változatát és további number one ajánlatainkat a Toyota nyílt napokon május 11-e és 16-a között.
19: Új sportba kezdenél, de drága a felszerelés? A Decathlonnál hiszünk abban, hogy egy sportág kipróbálása nem kell, hogy anyagi kihívások elé állítson. Ezért sportra tervezett, minőségi termékeket kínálunk kedvező áron. Fedezd fel választékunkat a Decathlon weboldalon, az appban vagy áruházainkban.
20: Reklámot hallottak.
21: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig a Rádió 1-en.
1: Itt vagyunk, jó reggelt kívánunk mindenkinek, illetve én reggelt mondok, de ugye akik az ismétlést hallgatják majd holnap reggel, azoknak reggel van, de most még csak délután van, 3:47 este.
2: Bizony.
1: Na, ezt bogózt ki az így, hogy összetettem.
2: Ezt tedd össze.
1: Hol az óriás? Adjátok vissza, hol van Ferkó? Betört a napboltban, biztos, hogy...
3: Nem, bemaradtam a ízébe a toj-tojba, gyerekek, az van, hogy nem tudok kijönni belőle, és...
4: Igen. És tartom, tehát,
3: igen, hallok benneteket, de sajnos rám szorult a toj-tojnak a...
1: Jó, ne törődjél vele fel.
3: Jó, de...
1: Nyugodtan, szépen, meditáljál.
3: Ne, itt vagyok.
2: Lehet, hogy a maradék vislivel.
1: Igen. Na, gyerekek, viszont hívunk még valakit, mert hogy itt nagy dolgok történnek, biztos ti is olvastátok, hogy mit csinált megint a Rakoncai, aki elment ugye hát pihenni egy kicsit, és aztán ugye ő mindent végighajózott, végigfutott, végigment, de most kitalálta, hogy elindul egy ultramaraton futóverseny, Rakoncai Gáborról van szó, aki hát volt olyan szemtelen, hogy meg is nyerte, 1217 kilométert futott.
3: Ember.
1: Figyelj, tehát ez
2: micsoda?
1: 1217 kilométert teljesített a 10 nap során.
2: Üldözték
1: folyamatosan. Ő futott folyamatosan. Hány cipő, hány köröm esik le, mi történik, amikor éjszaka alva fut, teljesen lehetetlen az ember. És hát egyébként természetesen meg is nyerte, teljesen lehetetlen a dolog. Ez még egyszer mondom, 1217 kilométer. Hogyan?
3: Nem lehet.
1: Hogy lehet azt lefutni?
3: Ez 10 nap alatt, akkor az ugye ilyen napi 120-as etapok.
1: Hogy? Az igen.
2: Állítólag egy Facebook komment után kezdett el futni. Elolvasott valaki a hajójáról rosszat írt, és nem bírta.
1: Ez a Sri Csimnoj ultramaraton futóverseny.
3: Sri Csimnoj?
1: Sri Csimnoj, így van. És hát ugye mi kaptuk közben róla a jelentéseket, hogy most a másik ellenfele vezet, most ő vezet, folyamatosan váltották egymást az élen. De hogy nagyjából az a kilométer stimmel, amit te mondasz, ez naponta 122 kilométer futott. 122, ki a kocsival is sok. Bringával lehetetlen. Autóval is elmacskásod, elfáradsz. De... 122 kilométer.
3: Alszol közben? Vagy mi?
1: Hát ez egy jó kérdés. Szerintem úgy van, hogy te beosztod, megvan a táv, és úgy futod le, hogy akarod, magadnak osztod be az alvást, az evést, a pihenést, a futást, és aki először beér.
2: Mikor uzsonnázol?
1: Ez egy nagyon fontos kérdés.
3: Igen, meg a reggeli.
1: Az uzsonna, ha elmarad...
3: És a 10 órai, akkor nem futunk
2: hogy
3: tovább.
2: Hogy olvasod a híreket
1: el? Igen, hogy nézett, hogy mi történik a közéletben. Na mindjárt megkérdezzük a Gábort. Itt van már velünk? Lehet, hogy itt van már, vagy próbáljuk hívni. Hello Gábor, jó reggel, ciao.
5: Hello, sziasztok, itt vagyok.
1: Ciao Gábor, hello.
2: Egy helyben ülsz most? Egy helyen ülsz? Nyugton?
5: Hát itt jövök, megyek, hogy mozgásban maradjon a lábam.
1: Meg legyen a kilométer. Figyelj, ez jól számolunk, hogy ez napi 122-127 kilométer átlagban naponta?
5: Igen, igen, igen, ez 3 maraton naponta, 10 napon át, igen.
2: Mi a baj, Gábor?
1: Igen, ezt miért csinálod?
2: Hova futsz el? Miért? Ki bántott téged, Gábor?
5: Hát ezekben a ultrafutó versenyekben, ugyebár az ultrafutásnak a lényege, hogy a maratoni távnál hosszabb távot tesznek meg a versenyzők, és ennek van egy olyan ága, amikor nem a távolságot adják meg, és azt kéne minél gyorsabban lefutni, mint mondjuk az Ultra Balaton, ami ismert, hogy 200 kilométer, és akkor minél hamarabb tegye meg az ember, hanem itt időt adnak a versenyszervezők, és azon az időn belül kéne minél több kilométert összegyűjteni futással, és ez egy ilyen 10 napos verseny, tehát 10 napod van, hogy mit tudsz összeszedni annyi idő alatt.
3: Na, a második hely, aki mögötted végzett, mennyivel maradt le, hány kilométerrel?
5: Hát nagyjából egy maraton maradt köztünk, de hatalmasat küzdöttünk.
1: Igen, volt, hogy ő vezetett? Volt, hogy
5: igen,
1: vezetett?
5: Igen, volt, hogy vezetett. Én vele 3 éve már a világbajnokságon egy nagyot küzdöttem, úgyhogy most sokkal jobban fel volt készülve, sokkal komolyabb segítőcsapat volt mögötte, úgyhogy jó nagy harcok voltak éjszakánként.
3: Az megvan, hogy fut valaki 1178 kilométert, és ezzel a második vagy. Hát tudod, mit mond? Rohadjál meg,
1: igen,
3: Gábor!
1: Úgyhogy még egy maraton van. De várjál, tehát akkor ez hogy van? Tehát, hogy akkor itt nem adott távot kell, hanem itt kifut a legmesszebb? Tehát kifut a legtöbbet?
3: 10 napod van, ez alatt amennyit te osztod be az idődet, mikor kajász, mikor alszol, 10 nap alatt minél több kilométer gyűjtsd
1: le. Kell futni. Aha.
5: Így van, ez
2: technikailag ez... Nem?
5: Hát, ugye, bár ez egy alacsony púzus tartományú dolog, szóval ebben nagy baj nem lehet az emberek. Nyilván a sérülés veszélye hatalmas, hogy addig erőlteti az ember a szervezetét, ami valami bedobja a törülközőt. És nyilván ilyen van is közben, szóval ezeket folyamatosan kezelni kell, meg hát éjjel mondjuk -1 fok volt, nappal 25 fok volt árnyékban is. Szóval így,
1: a lábujjkörmök leesnek, nem? Tehát 1200 km futástól elképzelhető, hogy simán leesik a lábujjköröm, nem?
5: Hát kérlek szépen, még így maradt három körmök, úgyhogy...
1: Három körmök maradt.
2: De azt miért nem veszik le induláskor? hogy az, még ott a startnál le kell adni őket, igen. Aztán hadszoljon.
1: Tehát tulajdonképpen 7 körmök leesett. Azt a mindenségét neki.
5: Ez... Hát igen, ilyenkor ezek nehezen bírják. Igen.
2: Mit érsz meg lelkileg?
5: Az túl sok.
2: Bocsáss meg. Igen?
5: Lelkileg, hát ezt egy ilyen szuperfókuszált állapotba képzeljétek el, tehát ugyebár egy nagyon egyszerű helyzet, menni kell előre, közben rengeteget kell lenni, a napi 10 000 kalória fölött be kell.
2: Figyelek,
5: lenni.
2: Igen.
3: Most már ilyen jegyzetel az Eszternek, ezt
1: komolyabb buzsonna.
2: Oké, rendben, oké. És akkor mennyit kell ehhez bírni, hogy mondtál?
3: 10 000
1: kalória.
5: Igen, minden nap, igen. És ezzel is veszítesz súlyt ám elég sokat. Szóval így az a lényeg, hogy menjen az ember, haladjon, és nyilván a szervezet az elég nagy fájdalmak érintik ilyenkor meg, és ezeket így félre kell tudni tenni. Tehát egy kicsit olyan, mint hogy az ember sapkozna, csak mondjuk a szervezetével, és akkor nyilván tudod, hogy mik a te szuperképességeid, meg mi az, ami mondjuk átlag alatt van, és akkor azokat úgy használod, hogy
1: ne menjél teljesen tönkre. Olyanban, hogy alva futsz? Vagy hogy félálomban futsz? Tehát, hogy mondjuk már érzed, hogy fáradsz, de még nem akarsz megenni, és kicsit belealszol a futásba?
5: Hát én ezt úgy hívom, hogy mozizok közben, hogy így már nem csak azt látom, ami a pályán van, hanem mást is. Tehát elkezdődnek ezek a mikroalvások. Csak ugyebár mondjuk a kocsiban, hogyha valakivel ilyen történik, akkor nyilván most megáll az ember, meg iszik egy kávét, de futni azért ettől lehet.
1: Tehát ezek ilyen kicsi halucinációk, vagy kicsi álmodások, vagy kicsi ilyen összekeveredik a valóság a halucinációval, de közben te mozgásban vagy. Aha.
5: Igen.
1: Atya Isten.
3: Hát mekkora a pálya? Hány kilométeres a kör, amit lehet futni itt?
5: Ez 785 méter volt.
3: Ne 785 méteres körön?
1: Körbe.
5: Igen. Ez egy parkban van.
2: Ezt most nem mondod komolyan. Én azt hittem, hogy egy elindultatok bele a világba, és akkor...
1: Azt a kettő valahol, eltűnt, igen. egy repülővel már.
3: Hármat elütöttek.
5: Az első meg Rómában van.
1: Igen. Tehát egy pályán futtok, egy tök monoton, zárt pályán körbe.
5: Igen, mert orvosilag is így lehet ellenőrizni, meg etikailag, meg mindenféle szempontból. És ugyebár így a mezőny az együtt van, meg ott van az embernek a segítője, meg a versenyszervezők, meg mindenki, tehát folyamatosan pár percenként ugyebár kontroll alatt vagy, mert látják, hogy ott átfutsz, milyen állapotban vagy, meg minden, vagy át akarsz öltözni, vagy most vécézned kell lenni, kell bármi. De hát ezek ilyen kis pályák. Általában a 1 kilométeres pályák az ideálisok, tehát ez egy picit rövid volt.
1: Azt a mindenségét neki. Mondj már egy-két adatot, hogy körülbelül mennyit futsz naponta, nem kilométer, mennyi időben, tehát mondjuk 20 óra futás, 4 óra pihenés, mennyit fogysz a verseny alatt, tehát mennyi a súlyvesztésed, mondjuk a 10 nap alatt?
5: Szerintem mondjuk súlyvesztés az 10%, alvás az nagyjából az első 2 nap 2 óra volt, utolsó nap talán másfél, a többi nap 3 órák voltak.
1: Tehát napi 2-3 óra 10 napon keresztül az utolsó, igen, másfél óra alvás. A többi az mind futás?
5: A futás meg az egyéb ilyen járulékos dolog, tehát itt nyilván mondjuk a talpad, ugyebár tele van vízfolyaggal, és így, hogy ne jöjjön le a teljes bőrfelület, ezeket kezelni kell folyamatosan, vagy át kell mondjuk 3-4 óránként cipőt kell cserélni, mert kibírná az egy cipő is, de a dropja, a talp az bekeményedik, tehát nem bír ki ennyi becsapódást, és egyszerűen pihennie kell. Tehát mondjuk az ember térde kibírja, de a cipője nem, úgyhogy például a cipőt folyamatosan cserélni kell, vagy zoknit, szóval így az ilyen járulékos dolgok azok sokat.
1: Igen, 7 köröm, több cipő, az okni az oké, de hogy még a cipő is elkopik. Hát az a táv, ez nagyjából, ez valaki azt írja, hogy neki egy hónapos távja autóval. Tehát, hogy ennyit közlekedik, napi, mit tudom én, 50-60 kilométer, vagy 30, az nagyjából egy hónap alatt ennyit megy.
3: És még azt gondold be, hogy ez 1560 kör körülbelül.
1: 1560 kör.
3: És hát nem őrülsz meg?
1: Ne viccelj, hát semmi, abszolút, teljesen esélytelen.
2: De gondolj bele, hogy a második az végignézte, tehát leültad a pálya szélén, és végignézte, hogy még egy maratont rávernek egy körben, tudod.
1: Vagy ő is futott közben, csak kevesebbet volt. Tehát, hogy az utolsó pillanatig ő is fut, csak már az előny az megnőtt. Tehát ő valószínűleg ő is futott.
2: Hányszor hagytad le akkor pontosan? Hát ugye akkor...
1: Hogy hányszor hagytad le, hány kört vertél az elsőt? De akkor te lekörözted őt, mert hogy volt, hogy elfutottál mellette.
5: Hát leköröztem, de ezt úgy képzeljétek el, hogy ugyebár itt annyira határon mozog mindenki, hogy, hogy bármikor, most nem csak, hogy lesérülhet valaki, hanem vagy lehet egy görcs, vagy egy valamilyen helyzet, amitől megáll, vagy csak egyszerűen szimplán rosszul lesz, vagy elájul, hanem egyszerűen mentálisan annyira lecsupaszodik az ember, hogy itt egy nagyon pici olyan információ is, ami nem azt segíti, hogy ő haladjon előre és menjen, attól az ember nagyon könnyen meg tud állni. Tehát ennek ilyen nagy része azért pszichés is, mármint így a megterhelés, és így az a 40 kilométer, az nyilván órában az hosszú idő megtenni, de hogyha a másik valahol megroppan, akkor azért fogást lehet rajta találni. Úgyhogy,
2: de szoktátok egy másik teasingelni, hogy elmész mellette, hogy ne csosszogj!
1: Igen, összekötöd a cipőfüzét, meglököd vállal, kicsit kakaskodtok.
5: Hát nyilván ebben van persze ilyesmi is, hogy most nem az, hogy leszorítod, de nyilván amikor megelőzöd, akkor határozottan előzöd meg, mintha ez úgy pont semmiség lenne.
1: Igen, következő kanyarról már kicsit visszalasítasz. Igen. Igen.
5: A
1: tempód az mit kérdez egy hallgató, hogy a kilométer tempót, ez hogy lehet kiszámolni? Nagyjából mi a tempó, amit futsz?
5: Ez viszonylag lassú futás, tehát az első nap mondjuk ilyen 6 perc körüli, utána inkább azért 7 perc per kilométer.
1: 7 perc per kilométer.
5: Berövidül a lépés hossz eléggé.
1: Azt a mindenit, és akkor napi 3 maraton, tehát így lehet értelmezni, igen, hogy mi az adag körülbelül. Hogy napi 3 maraton 10 napon keresztül. Hát ez nagyon durva, figyelj, nagyon gratulálunk. Azt hittük, hogy ott az óceán áthajózásra egy kicsit úgy pihensz, fújsz egyet, talán...
3: Hát gondoltuk, azt mondta, hogy olyat nem csinálom, mivel bele lehet halni. Igen. Ebbe ezek szerint nem lehet.
1: Ebben nem gondoltuk, hogy nem könyvelni fogsz egy nagyobb irodába egy multinál. Tehát ezt azért úgy valahogy éreztük, hogy az ilyen típusú ember nem nagyon szereti az ilyen típusú munkát. De hát most egy újabb őrületes rekord, meg egy újabb győzelem, úgyhogy nagyon gratulálunk.
2: Milyenek a szponzorok ebben a műfajban, hogy a Decathlon azért beszáll egy cipővel? Mi történik valami? Figyelik ezt?
5: Hát itt nem volt semmiféle szponzor. Ez nekem igazából azért volt fontos ez a verseny, mert készülök most majd a szeptemberi megint a 6 napos világbajnokságra, és ahhoz egy remek edzés, hogy egyszer más térbe látom a 6 napot, ami ilyen végtelen hosszúnak tűnik, amíg az ember csak azt csinálja, viszont hogyha csinálsz egy 10 napos versenyt, akkor a 6 napos az átláthatóbbá válik. Egyrészt, másrészt meg ez a csapat, szervező csapat szervezi New Yorkban az 5000 kilométeres futóversenyt, ami a világ legnagyobb presztízsértékű, leghosszabb versenye, és oda ugyebár nem lehet csak úgy odaállítani, hogy hello, jöttem, hanem oda kvalifikálni kell magát az embernek, és ahhoz kell minimum egy 10 napos.
1: De durva. Hát nagyon gratulálunk, Gábor. Azért ez nagyon menő. Abszolút. Úgyhogy tényleg gratulálunk tiszta szívből, le a kalappal.
2: Egy kicsit félünk is tőled különben.
1: Igen.
2: Tehát ki tudja még, mi
1: hol,
2: fog itt
1: hol kerülsz elő. Igen, hogy hova fogsz még.
2: A minisztériumból még nem kerestek? Hogy...
3: Keresitek az UFO-kat, itt van.
1: Igen, ő egészen biztos, hogy földön kívüli vagy, ezeket az adatokat hallva. Gábor, nagyon köszi, vigyázz magadra. Örülünk. Igen, sok magadra. Szerencsét a következő, úgy is tudósítunk majd róla.
2: Szurkolunk neked, akármit csinálsz.
1: Ciao, Gábor, köszönjük szépen. Köszönjük szépen, ciao.
3: Jó körömnövesztést.
1: 3 maraton naponta, érted? 3 maraton. Ha az, hogyha bringáznod kellene ezt a távot, és ülnél mögötte egy biciklin úgy, hogy tekerhetsz, akkor se tudod 10 napon keresztül végigcsinálni biciklin, hogy napi 120 kilométert lebringázol 10 napon keresztül.
3: Megőrülsz.
2: Attól függ, hogy milyenek amúgy a versenytársak vagy, akikkel versenyzel.
3: Itt nincs nagy dumcsi azért.
2: De én azért feltenném rá az életemet, hogy... Nem fog sikerülni, de...
3: Rohadjál, rombolsz, mi rombolsz.
2: Igen, csak ezért remélik, hogy csak így teasingelni. Tudod, így 10 percenként egy kört tennék meg, de akkor de bulingolnám a többieket.
1: De azért a 10000 kalória azért le a kalappal, nem?
2: 10000 kalória.
3: Mivel viszi be? Úgy, hogy közben, mert itt ugye az, mert 10000 kalóriát bevinni nem az nagy 20, kúsz.
2: Az 20 darab Big Mac.
3: De
2: ne kérdezzük, miért tudom.
3: Oké.
1: Ez valószínűleg proteinsékek,
3: az a baj, hogy ott nem ehetsz ilyet, érted? Mert azzal nem bírsz futni.
1: Nem. Tehát ezek mindenféle gélek, protein durmixok, fehérje, szeletek.
2: Szerintem nem. Szerintem 4 doboz kátedort megmikróznak neki.
1: Egy tölcsére beöntik a
2: szájába. Aztán cső, ennyi.
1: Infúzióval lecsöpögtek neki 2 húslevest, és utána csapatja.
2: Meg egy liter zsír.
3: Így körülbelül, igen.
2: És utána kicsit gyorsabb is lesz, mert beolajozódik az összes ízlet.
1: Össze-vissza fossa magát. Na jó, gyerekek, jövünk mindjárt. Milyen játékunk van még? Írtak nekünk, hogy hadd játszanak már csajok is, és ebben van igazság egyébként, igen. Mert hogy még 2 játékunk is van.
2: De azért nem játszottak lányok eddig, mert tegnap leszerepeltek. Tehát ez igaz. Most meg kell, hogy óvjam magunkat, mert...
3: Haragudjatok a győri csajokra.
2: A győri csajok azok
3: konkrétan... Nem voltak jók.
2: Nem.
3: Már jó, nagyon jó.
1: De várjál, nem a takarításban, a hírában jók voltak. Az evőversenyt csináltak
2: rosszul. Ez elég sztereotíp. Szóval most olyan lányokat keresünk, akik takarítani nem tudnak.
1: Igen.
2: De mocskos dolgokat megesznek.
1: Mocskos dolgokat megesznek, takarítanak még, és még majd betekerjük őket fűbe, és meg hérát is játszunk, úgyhogy itt igen. Egészen
2: jó, de nem lehet itt udvariaskodni, lányok, jó? Tehát az állatok itt úgy kell viselkedni.
1: Igen.
2: A férfiak.
3: Ahogy az Eszter.
1: Hogy kompatibilisek legyetek, így van, igen. Jól van, gyerekek, jövünk mindjárt, 2 perc a pontosan, este 7 óra van már, és még ilyen világos van, te jó Isten.
2: És még ébren vagy, papa?
1: Igen, és én még nem vettem a vízhajtóban ilyenkor, hát tehát mit történik itt,
2: igen. Zakatod a szívem.
1: Igen, na jövünk mindjárt, 2 perc van, 7 óra, folytatjuk mindjárt.
0: Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik.
6: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Már csak 2 hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24, pünkösd vasárnap, Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Buda

0: Ez az utolsó lehetőség, hogy megnyerd páros belépőd, és velünk ünnepeld május 24-én a Rádió 1 születésnapját.
1: Hallgasd a Rádió 1-et, figyeld a sztár fellépők dalait délelőtt 10 és délután 4 óra között. Ha meghallod, legyél a 10. telefonáló. Mondd a szlogen.
2: Rádió 1, csak igazi mai szlágerben!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára a Budapest Parkba.
3: Délután 5-kor.

0: Margut támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Nincs várólista, nincs mellébeszélés. Vigye el azonnal, most egyedülálló finanszírozással. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesek. Ford Ranger. Nálunk a tettek beszélnek. A részletek ford.hu.
3: Szélvédő sérülés? Bízd magad a 200 éves Pilkington szakértelmére. Szélvédő javítás vagy csere? Keresd minket online a pilkington.hu-n, vagy hívd a 0680-200-200-at.
4: Autóüveg Pilkington.
5: A te döntésed, hogy miből mennyit szeretnél. A Vannál hiszünk abban, hogy korlátok nélkül érdemes kapcsolódni zenéhez, egymáshoz, a világhoz. Találd meg a hozzád illő korlátlanságot a Vannál, mert nálunk minden mobiltarifában ott a korlátlanság. Egyéni előfizetőknek a tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a van.hu-n. Van. Minden pillanat számít. Van.
6: Ingyenes házhoz szállítás a KFC-től. Rendelj a KFC appon vagy a kfc.hu-n május 5-e és 18-a között, és a kiszállítási díjat mi álljuk. Ne maradj le!
7: A kutyád szíve a tiéd, örökké. Ugye vigyázol rá? Hazánkban akár minden 6. kutya szívférges lehet, ami súlyos betegséget, akár halált is okozhat. Minél előbb jelentkezz be állatorvosodhoz szűrésre, és kérj segítséget a megelőzéshez vagy a kezeléshez. Mindent a szívférgességről. gazditippek.hu.
8: Midea, a klíma, ami figyel rád. A Midea AI EcoMaster intelligenciájával akár 30% extra energiát takaríthatsz meg. Spórolj az energiát, gyűjts inkább élményeket. Midea, a világ első klímagyártó.
9: Szevasz, Lacikám! Megint festesz?
10: Mit csináljak? Minden évben lepatogzik a fáról a lazúr.
9: Hát, ha évekig nem akarsz ezzel foglalkozni, van ez az új vízbázisú Lazurán Aqua PU Extra. Nem csöpög, gyorsan is szárad, és extrém védelmet nyújt a fának akár 10 éven át. Nehéz elrontani, úgyhogy neked is menni fog.
10: Akár 10 éven át? Na akkor egy új hobbit kell találnom.
9: Új Lazurán Aqua PU Extra. Ha hosszú évekre tervezel. Lazurán. Az időtálló favédelem.
11: Álláshirdetés ingyen? Igen. Adjon fel akár ingyen álláshirdetést a profession.hu-n. Részletek és feltételek a profession.hu/ingyen weboldalon.
1: Reklámot hallottak.
0: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
12: Ne maradj le az év legmenőbb időutazásáról! Deja Vu Fesztivál Szegeden, június 10-13, Florida, Timberland és te! DejaVuFesztivál.hu.
13: Egy este, ami nyomot hagy, május 16-án Kecskeméten, Felnézek Fesztivál. Ingyenes koncertek, inspiráló hangulat. Részletek felnézekfest.hu. Gyere, ahogy vagy!
14: Újdonságra vágysz! A Pad Thai Bokbár bemutatja koreai hetek. Megérkeztek a koreai ihletésű kimchi szósszal készült kimchi special combo udon tésztával, csirkével, friss zöldségekkel és szezámmal, a koreai kimchi, hűsítő pattea és az édesszájúaknak mézes fehérőszi barackos desszert. Siess, mert a Pad Thai koreai ízutazása csak limitált ideig elérhető.

0: Mind Radio Show on Radio 1. Radio 1.
1: Reklámot hallottak. A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Na, mit intéztem nektek, drága soproniak?
1: A debreceni hallgatót Sopronba?
0: Nem. Látjátok azt a fényes csillagot ott az égen? Munkát, kenyeret. Esztert is elhoztam nektek. Esztert is elhoztam. És kisütött a nap. Látjátok?
2: Köszönjük, Balázs Isten!
0: Beszéltem jó atyámmal, és azt mondtam, napot a soproniaknak, napok legalább a végére, ha már itt vagyunk, mert egy szegények mindig rossz időben vannak, amikor mi kitelepülünk. Vagy mi hozzunk nekik a rossz időt? Én nem tudom, mi történik.
1: Szerintem te vagy a rossz időnek a hozója.
0: Lehet. Egyszer az van, hogy sok...
1: Bolond szívfú.
0: Ez van. De most át tudnak egy kicsit melegedni a soproni hallgatóink, akik egyébként nagyon kitartóak. Mi üldögélünk itt benni, ha kimegyünk, de a gyerekek, combos az idő, ami kint van. Én nem tudom, hogy mi történt tegnap óta. 10 fok, jeges északi szél és ideg. De most majd a nap, ami ott fölbukkant, az újra lesüt rátok, ahogy elmegyünk. Látod, már múlik el a rócsú, és azonnak
1: is tudom. Ebben menni. Itt már ebben a napsütésben
2: én már napozom is.
0: Akarjátok Esztert? Akarjátok, hogy jöjjön egy kicsit?
1: Akarjátok?
2: Egy csomó csaj jelent.

0: ide.
1: Lecsekkoljuk.
2: Jó, téged küldtek onnan, te nem magadtól jöttél.
1: Mi az utolsó szám a telefonszámodba?
3: 700, jön el az egész.
1: Nem mondd be, de nem mondd az egész.
3: 950.
1: 950, ő az, tényleg ő az.
0: Az ő az a debreceni fiú.
1: De mit, hülye vagy? Mit csinálsz itt Debrecenből?
3: Hát innen megyek majd tovább dolgozni Ausztriába.
2: Jaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
1: csinál? Tehát Debrecenből jössz hétvégén, fölvonatozol.
3: Hát szerdán általában.
1: Szerdán ide Sopronba, innen kimész melózni.
3: Igen, melózok 2-3 napot, kicsit focizok, utána a meccs után jövök haza.
1: És visszamész Debrecenbe.
2: De milyen munkahely ez?
4: Hát focista most mondta el, te focista vagy?
3: Meg még futárkodom, csomagfutár.
4: És ott milyen csapatban vagy kint?
3: Igen, amatőr, alacsony.
4: De fizetnek érte?
3: Persze.
4: Na most egy amatőr csapatban focizol Osztrákiába, és hát, van fizud.
1: Hát az menő.
2: Jó, te persze, példakép persze. Vagy.
1: Az menő. Persze, tehát van munkája a foci mellett, de gondold el, az milyen jó.
3: De csak, de csak 2 nap, max, hogy 3.
1: Aha. Az nagyon menő.
2: Azt mondod ezzel, hogy a mi fiunknak is beleférne még néhány munkanap?
3: Hát simán,
2: az edzések mellett, a srácoknak?
3: Simán.
1: Hát ahogy ezek sokszor fociznak igazából, tehát hogy 80%-nak dolgoznia kellene nem focizni.
3: Hát az a pénz az otthoni az elég, ott nem kell dolgozni.
1: Az biztos. Na de majd most
4: meg lehet. Lecsó egy ilyen amatőr focistának? Le a tiédet mond, mondd a kollégáit.
3: Nem tudom.
1: Ez körülbelül milyen
2: szintű?
4: 3000?
3: Tudom, én évente 8-10-12
1: ezer euró.
4: Hát azért nem rossz, hogy 12 ezer euróért elfocizgattok.
3: Hát az már most a teteje, kicsit ott is.
1: Aha.
2: Tehát az már kapus fizetés.
1: Az már azért nagyon jó. És akkor innen mész, most kiindulsz ki.
3: Innen megyek, igen.
1: Ah, és mi a meló, amit csinálsz? Ja, futárkodsz
3: közben. Csomagfutár vagyok.
1: Csomagfutár. Focizik is, csomagfutárkod is.
4: Mit ígértél az asszonynak?
3: Hát az asszony most néz szerintem élőben otthon Debrecenben a 2 gyerekkel, aztán... Ja.
1: Ja, akkor ezért vagy keveset otthon, meg ezért focizol. 2 gyerek, az asszony ott van a Debrecenben, kitartást kívánok a feleségemnek, a gyerekeknek.
3: Az biztos, hogy kemény neki, hát kb. 3-4 napot vagyok itt, meg 3-4 napot otthon így.
1: Aha. Jó, aztán hát ez figyelj, valamit valamiért közben, viszont eltartod a családot,
3: hát
1: nem?
3: Hát de most figyelj, most minőségi időt viszont többet töltök otthon a gyerekemmel.
1: Mert amikor okos. Ott vagy, akkor koncentráltan
3: így,
1: ott
3: akkor
1: vagy.
3: Ott vagyok, ott nem az, hogy munkába hazaesek este 6-kor, stresszesen. Így otthon vagyok 3-4 napot telé, aztán ezt... elmegyek játszótérre, minden.
2: Gyerekekkel akkor eljön vagy... otthonról, akkor meg a gyerekek. Na jó, van azért egy kis pihenés, nekünk is kellett. Na jó, azért egy kicsit üljünk itt le azért, na.
1: Na, az menő. Jól van. Hát akkor köszönjük, még hozzánk is beugrottál. Nagyon rendes vagy. Köszönjük szépen.
2: Kár, hogy a vízlevőről lemaradtál, mert úgy érzem, hogy még egy sportolót megnézhetnénk ebben a műfajban.
4: Hogy eszik egy igazi focista.
2: Igen.
4: Ők tudatosan táplálkoznak ám, nem össze-vissza.
3: Már aki, de én például figyelek. Na,
4: ezt mondom, na, látszik rajtad.
2: Hány gram fehérje van egy vízliben? Ezt kérdezem tőled, Feri. Ezt neked kell vágni.
4: Amennyit beleraknak.
2: Jó, haladjunk.
1: Egy darabban nem annyira sok. Csak azért kaptuk napocskát, írja valaki, mert mi hazajöttünk, de visszhangos vagyok. Sajnos nagyon fáztunk, így elindultunk haza, de nagyon köszönjük a mai napot. Élmény volt, itt tényleg bolondok vagytok. Nóri küldte ezt nekünk.
4: Puszi Nóri, köszönjük szépen.
1: Köszönjük.
4: De most már meleg van, visszajöhetsz.
1: Igen.
4: Kivéve, hogy még Győrben lakik.
2: Igen.
1: Igen. Na gyerekek, hogy állunk a játékkal, Ferenc? Csajjátékot kell tartani, mert megvádoltak bennünket, mielőtt a szél felkapja az üvegstúdiónkat, mert akkora szél van kint, hogy csajokat kell választani, mert eddig itt Sopronban hímsoviniszta játékok voltak, csak férfiak játszottak. Úgyhogy
4: most visszaszerezzük a becsületünket, jó? Most megmutatjuk, hogy mi a nőket ugyanolyan egyenrangúnak tartjuk, mint a férfiakat. Ők is játékhoz jutnak, hát ez a takarítós játékunk.
1: Ja, ez milyen barátságos, jön a takarítós játék.
4: Igen, ezt úgyis csak a csajok tudják.
2: Kicsit olyanak ezek a monológok, mint a nézni a Família Kft. Nem, hogy még mindig van az a, hogy hitták ezt a fickót benne az öreg urat?
4: Bőmbácsi, nem?
1: Bőmbácsi, a szomszédokban volt, de hülye.
2: Nem, nem, de a Família Kft.
4: És miről beszéltél? Csak nem, Eszter megszólított, így ilyenkor nem szoktam figyelni.
1: Família Kft-ben az öreg, az őszajú, tudod, mert meg nem mondom.
2: A vén mafiózó. A vén mafiózó volt, de mi volt? Na mindegy.
1: Nem tudom, mi volt a neve.
4: Na, figyelj csak, és az van gyerekek, hogy azért itt nem szarral gurigázunk, ahogy szoktuk volt mondani, mert igen. Új színű a... Ezért ezt átfestitek minden nap, gyerekek?
1: A vászonra gondolsz?
4: Igen, hát nem a vászon, hanem ez, amit összekenünk most a Lacival.
2: Uradíjban vannak, úgyhogy ráérnek ilyesmire.
4: Lacinak gyerekek aranykeze van azért, ahogy látom a izével, a majonézzel, használod sűrű, mi, Lackó? Oda nézzél, nagyon ügyes a fiú. Szóval, hogy most 2 gyönyörű zöld árnyalatunk van, és azt csináljuk, tudom, akkor nem nyomunk gyerekek szájába tejszínabot, ne ezt is megszólod majd, Eszter.
2: Nem. Figyelj, ami tegnap történt, ott a Széchenyi téren, az ott is marad, jó?
4: Így tehát van.
1: Igen.
2: Engedjük ezt el.
1: Csak mondjuk el a játékunkat, hogy miről szól, mert hogy válta valaki tegnap nem hallotta, hogy van 2 lemosható vár.

0: Ászon, ami tulajdonképpen ilyen mosható festék van, ugye ennek az a lényeg, hogy bármivel összekenheted magát a festéket, ez lemosható, ugye? És akkor ezt kell majd nekünk összekenni jól, ami most Feri éppen nagy erővel dolgozik, és utána két hölgy hallgatónak pedig minél gyorsabban lemosni az egész, hát mi ez, festékes állvány, vagy festékes...
1: Igen, két lefestett táblát. Így van, azzal köszi. Laci barátommal egy megosztottuk a munkát, ennek az a következménye, hogy Laci deréktól lefelé gyakorlatilag csatakmocsok lett, érted? A nadrágja az úgy néz ki, mint aki túl van mindenen, elől hátul. Úgyhogy így néz ki a lackó, de a két táblát megcsináltuk, és itt van már a két játékosunk, Dia, hello!
2: Hello, szia!
1: Hogy állsz a takarításhoz?
2: Hát a gyerekem szerint ez nekem a legjobb feladat.
1: Igen, nagyon aranyos,
0: milyen kedves jó arc a gyerek.
1: Ugye? Igen. Hogy szurkol anyának, hogy biztos ez a legjobb dolog neki.
2: Nekem való, igen.
1: Való, rendben van, és itt van velünk Niki, aki meg van szeppenve. Mi van, Niki?
3: Kicsit izgulok.
1: De ne haragudj, mitől?
3: Nem tudom, végül is a véremben van.
0: Véredben a takarítás, van, hogy mi van a véredben?
1: Igen, a takarítás vagy van a vérében. A Nikinek is. Hát szerintem a takarítás, figyelj, az a lényege a játéknak, Niki, hogy gyorsabb legyél, mint az ellenfél, akkor nyersz. Megnyugtattalak?
3: Igen, köszönöm.
1: Nagyon szívesen. Szóval elkészültünk a két táblával, hát szerintem pontosan tökéletesen ugyanúgy mocskoltuk össze a két lemosható, csodálatos hérával lefestett táblánkat, úgyhogy a jányok fölkészültek, Dia és Niki, az a lényeg, hogy odamentek, mártotok, és aztán mint az állat elkezdtek takarítani. Akik ott állnak, csak szólok, hogy rosszul jártok, mert a lányok elkezdik ezt a mozdulatot, itt minden tiszta mocsok lesz. 3, 2, 1, tessék! Na, elindult a játék, valóban, hát eddig csak a szétkenésig jutottunk el, de nem olyan rossz egyébként, előbb-utóbb lesz majd valami. Én mondtam, hogy aki ott áll oldalt, az nagyon csúnyán áll ebben a dologban, és úgy tűnik, hogy az alaposság az fog majd nyerni, mert a Nikinek a szétkenés van a
4: vérében.
1: Fröcskölnek, ez a baj, hogy már fröcskölnek, viszont itt a jobb oldalon meg tisztább lesz a táblánk.
0: Tök menő, hogy így lemosható. Ez nekem annyira bejön.
1: Igen.
4: Már, hogy tök nagyon sajnálom, nem ilyet vettem.
0: Az egészet lemosod úgy, hogy semmi baj nem lesz a festéknek. Na! Ahol kisgyerek van, az egész lakást ilyennel kell kikenni.
4: Ebben majd hoztatok magatokkal mintát, mert hazaviszen kipróbálnám meg.
0: Igen, odaadod a lányodnak.
4: Nálunk az van, 90 centig minden úgy néz ki, mint hogyha ilyen tazmányi ördögöket
1: nevelni. Megállunk, mert megvan a dolog, köszönjük szépen, dobjátok le a rongyokat, már nem jövünk, vagy nem lehet hozzáérni. Dia, gyere, állj ide mellém, te meg te is, Niki. Az a helyzet, hogy én ebben nem fog tudni dönteni. Azt szeretném kérni, hogy aki itt áll, és azt mondja, hogy a diájé a szebb és tisztább, az emelje a kezét. Dia, neked nincsenek barátaid.
0: Igen, Dia csak a családja.
1: Jó, ki az, aki azt mondja, hogy a Niki táblája lett a szebb?
4: Jó, hát mondjuk ez fejfej mellett van.
1: Hát nem, nincs fejfej
4: mellett. Ki az, aki nem érdeklődik el a játék iránt, csak ott áll és nézze maga. Jó, értem.
1: Ki az, aki el akarja vinni a két táblát, mert jó jön építkezéshez.
0: Igen, ki az, aki már ellopta a festéket, hárman jelentkeznek. Köszönjük
4: az
0: szépen.
4: Van, ilyenkor van egy ilyen szabálykiegészítés, hogy vazelin birkózással fogjuk eldönteni, hogy megütök nyert, mert fejfej mellett
1: haladunk. És téged kell lebirkózni.
4: És velem kell szembeszállni.
1: Hát ez szerintem elsöprő. Jó, de kérdezzük a hírásokat, hogy ez a tisztább? Jó, titeket utáljon a Niki, ne engem. Egy nagy tapsot kérünk Nikinek, és Dia pedig nagyon sportszerűen kezet nyújtott.
0: Őrület!
1: Gratulálunk! Őrület lesz!
0: Köszi, csajok.
1: Niki, 100 000 forint az ajándékod, ugye? Jól emlékszem. Mire költöd?
3: Jól emlékszel.
1: Igen? Ja, az, ő azt mondja, ő tudja, hogy mennyi a lóvé. Nagyon aranyos.
4: Van.
3: Nem tudom. Tényleg nem tudom.
0: Jó. Ez jó. Jó helyre megy.
1: Meg vagyunk. Mi van, már megyünk tovább játszani? Ne szórakozz már, Laci. Mi vagyunk mi egy ilyen játéktenger?
3: Egy vigaszdi valami.
0: Vigaszdi?
1: Igen, van vigaszdi.
0: Bejöhetsz ide melegedni az üveg stúdióba.
1: Bevehetsz melegedni, és kapsz két puszit a Balástól.
0: Adunk kókuszgolyót, jeges teát, light kólát és vizet, meg szendvicseket. Rántottál szendvicsünk is van, csak mondom. Nagyon fel vagyunk készülve. Jól van, na. És akkor az utcsó játék, ugye, ami még...
1: Hát
0: még,
1: az én főnököm azt mondta a Laci, hogy itt ezt is le kell gurítani.
0: Persze.
1: Úgyhogy megyünk már is tovább, szevasztok, hello, a kutya, azt hittem, hogy ő játszik. Ide jöttünk a Diégósokhoz, itt van a két műfűvünk, és ahogy kiírtétek, ahogy kívántátok, van egy-egy nő a csapatban. Jó?
0: Ez ugye, igen, a görgős játék, igen, amikor is betekered őket, már hogy magukat betekerik fűbe, a szőnyekbe, eltekerik magukat, és ott meg ki kell szabadulni a másik oldalon. Ugye ez volt?
1: Nagyon, nagyon élesen emlékszel a tegnapi napra, amikor még te magad is aktív részese voltál a játékoknak.
0: Jó, azóta esett a hőmérséklet, ne felejtsd el, most már azért orkád erejű szél van.
1: És jobb oda bent. Carmen és Csabi, ti sziasztok, egy pár vagytok?
3: Igen, ő a férjem.
1: Nagyon jó, gratulálok hozzá, ki fog feküdni, és ki csavar.
3: Én fekszem.
1: Azt mondta Carmen, hogy ő szívesen fekszik, Csabi fog csavarni. A feladat az egyértelmű, Csabikám?
5: Igen, már mondták.
1: Aha, Csabi, benned milyen lelkes, van, hallott? Benned is
0: Csabi,
1: van lendület.
0: Csabiban mi csoda lendület? Igen, elmondták. Hát,
1: elmondták, hát nem tudom, hogy kell, hogy kell csinálni. Tehát Carmen befekszik, föltekered, elviszed a piros, vagy elgörgeted a piros csíkig, ott békén hagyod, és ott Carmen, ahogy érzi, hogy megállt a szőnyeg, akkor ki kell jönni
0: belőle. Te kérdezzenek Csabit, miért ennyire lelkes? Csak hogy mondjam már mondatot. Mit, Csabikám, vagy mitől vagy így lelkes, feldobva?
5: Semmiért.
0: De érzeztem, hogy meg semmi kell kérdezni.
4: Carmen, de dolon dobjál be, mert ez nagyon durva lesz.
1: Igen, mindig ilyen lelkes a hapsit.
0: Izzó lehet.
3: Nagyjából.
0: Izzó lehet vele egy pár kapcsolatban létezni. Impulzív, impulzív személyiség. Semmiért nem vagyok lelkes. Lehengerlő a személyiség.
1: Csabi, te akartad ezt a játékot, vagy belekényszerítettek?
5: Én akartam.
1: Na, hogy ráadásul ő is akarta. Csabi akarta.
4: Zavarban van, most azért ilyen, mert most koncentrál a tekerésre.
0: Jó, bonyolult a játék, kell
1: koncentrálni. Itt a másik párunk, Luca és Kica.
6: Szia, Feri! Sziasztok.
1: Ezt magyarázd meg, légy szíves, ezt a kicát.
6: Gyerekkorom óta engem így hívnak. Krisztián a nevem egyébként, de senki nem hív úgy, úgyhogy érdekes. Nem is figyelek rá, nem is hallgatok.
1: Ja, hogy a Krisztián nem is érdekel, a Kica viszont annál inkább. Luca, te akarsz becsavarodni, vagy a kicát csavarod be?
3: Kicát csavarom be.
1: Ó, itt egy csaj fog csavarni, és az úriember fog feküdni. Hát meglátjuk, hogy majd mi lesz az eredménye. Tehát most derül ki, gyerekek, hogy melyik a jobb. Hogy a férfi csavar, és a hölgy fekszik, avagy fordítva. Gondolom, izgultok marhára.
0: Mi nagyon várjuk, indítsd el. Guruljanak.
1: Na gyerekek, akkor tehát aki fekszik, fekszik, azt már oda lehet feküdni. Próbafekvés az elejére, így van. Kica, mondjuk benned se van nagy lendület, vagy nincs nagy lendület, hogy lefeküdjél. Kica, kérlek szépen, nem tudja, hogy hogy feküdj. Feküdj már le, ember, ha lejár
0: nagyon
1: a
0: bonyolult, nagyon bonyolult.
1: A rohadt életben annyit kell csinálni, hogy ráfekszel erre a műfűre.
4: Kasszáld el, Feri, kasszáld el.
0: Egy lábgáccsal, vidd a fölre, Feri. Valamit indíts már a játékot.
1: Akkor Luca és Csabi fölkészül. 3, 2, 1, tessék! Hú, gyerekek, hát micsoda lendülete van Lucának, tőle se szeretnék pofont kapni. Kica, görgessed, Luca, görgessed már azt a gyereket! Még el kell görgetni a piros csíkig, édes Isten! Kica, te maradj még benn, most mász ki, Kica, ha ki tudsz!
0: Palik Laci nem üvölt így az exatlomba.
4: Még jó, hogy nem egy tévéműsor vagyunk, mert ez az izgalom, ez felfogadatlan.
1: De egyébként lehet követni az interneten, és röhögtetek volna ti is, ha egy kicsit ide látom, figyeltek.
0: Látjuk.
1: Csak látom, hogy rohadtul más dolgotok van, mint a játékra.
0: Nézzük.
1: Luca, Isten ilyen csináltad. Gratulál.
3: Egyébként az volt a baj, hogy valahogyan, ahogyan toltam a kicát, valahogyan így összegabajottunk, és a lábammal nem tudtam.
1: Na most ehhez képest nyertetek, az megvan?
3: Igen, megvan.
6: Nem kell magyarázkodni, megnyertük. Kész.
0: Ennyi, ez a beszél.
1: Így van, a bajnokoknak nem kell mit csinálni.
4: Én is
1: így van,
4: mindig ezt csinálom.
3: Egyébként már kiválasztottuk a vinélpadlót a Diego-ba, úgyhogy jól jön most.
1: Na, hát akkor meg is kapjátok ugye a 100 000 forintos utalványt, és akkor induljon a lakás felújítás, mert biztos ez lesz belőle.
6: Így van, most vettünk lakást, úgyhogy ez nagyon jó fogja.
1: Na, még lakást is vettek. Hát soproniak, tudod azért.
0: Persze, lakást vesznek. Persze, lakást vesznek, játékot nyernek. Csókosok biztos azért lettek kiválasztva. Össze is költöztetek? Már együtt laktok? Vagy készültök együtt lakni?
3: Hát nekem van lakásom, úgyhogy most a Kica nálam van, és ő vett egy lakást.
1: És már rohadtul szeretni, ha elköltözne.
0: Igen, rohadtul
3: nem, és most az ő lakása nagyobb, úgyhogy most abba fogunk költözni.
0: Nagyon menő. Hát akkor ez egy életkezdés, egy friss életkezdés. Gratulálunk akkor nektek, sok boldogságot.
6: Köszönjük szépen.
0: Ügyesek voltatok.
1: Na itt az utalvány, és a másik párosunk, az el is tűntek, hol vagytok?
0: Ők a lelkesék? Ők
1: igen,
0: a
1: lelkesék, hazamentek.
0: Menjetek az anyádokba, nem jöttük semmire. Igen, ők annyira lelkesek voltak, már úton vannak hazafelé.
1: Diegos, ajándékcsomag. Ja, itt vagytok. Csabikám, hol ment el? Hogy érzed?
5: Az elején.
0: Amikor beneveztünk.
1: Igen, amikor ez eszünkbe jutott.
4: A születésem környékén
5: történt.
1: Másik oldalra átment, igen, és akkor a kicáikat nem akartad elgázolni.
5: A végén sikerült.
1: Egy kicsit sikerült. Carmen, azért ajándékcsomag van nektek is. Jó Diegos, meg Rádió 1-es és Balázsékos. Úgyhogy köszönjük szépen. Óriási küzdelem
0: volt. Ügyesek voltatok nektek is, köszönjük. Köszönjük szépen. Kérdezik, hogy a játékos Laci rokona?
1: Körülbelül egyébként ugyanaz a
4: ideje. Lacinak nincsenek rokonai, egy laborban készült.
0: Laci egyedül van a világban. Igen, nincsenek rokonai.
4: De a kísérletnek a végeredménye.
0: Igen, de a srác stílusa tényleg kicsit Laci volt. Nem tudom, miért vagyok. Nem tudom, miért. Ugye... Beneveztek a játékra minden. Igen.
4: Fél napot együtt töltöttem Laci, és rájöttem, hogy ő egy ilyen szellemi vezető. Tehát az a nyugalom, az elfogadás.
0: Nincs idegeskedés.
4: Semmi. Figyelj,
0: semmi.
4: Nem tudom, ki tud összeveszni Lacival.
1: Hello, mi van vele?
6: Köszönöm szépen, jó vagyok.
1: Nagyon örülök neki, adjad, ők is beszélgetnek, mi is beszélgetnek.
6: Köztem Sopronba.
1: Honnan?
6: Hát Budapestről.
1: De és miért választottad Sopron?
6: Szerelmesedtem.
1: Szerelmes lett.
6: Ó! Itt a drágám.
1: Ő az, hát gratulálunk. Te is akartad, hogy ide költözöm, vagy már mindegy? Azt mondja, mindegy.
6: Nagyon megtaláltál.
1: De te nyújtottad a kezedet, hát mondom, én meg megállok.
6: Telefonomat.
1: Egyébként a szemüvegedet add már kölcsön egy kicsit, légy szíves, jó? Mert hogy mi majdnem indítottunk valamit, de nem indítottunk, ezt vedd föl, légy szíves. Jó, és akkor nézzünk arra felé. Mit mondtok?
0: Hoppácska! Na figyelj, tegnap megtaláltuk a Rákóczi Feri hasonmás versenyt, ez minden napra meg van hirdetve. Egyébként figyelj, Fergo, azt mondom, hogy a hét játékosát találtad meg.
6: Hát köszi tehát... szépen, Balázs!
1: Hoppá! Köszi szépen, Balázs!
0: A Rákóczi Ferenc hasonmás verseny, ami persze egész héten él,
1: azt
0: szerintem az most abszolút vívő.
1: Eszter, gyere, légy szíves.
4: Várj, de most megpróbálok.
1: Melyikünkbe vagy jobban szerelmes?
4: Egy arcelemzést végre, mert ez nem csak egy Rákóczi Feri, ez egy ilyen kevert műfaj. Tehát nem, azt van benne valami más, várj, csak
0: nézzetek. Jó, most belesétáltál a csapdába, csúnyán belesétáltál.
4: Össze tudnátok érinteni az arcotokat, hogy úgy, igen, és most kicsit dörzsöd, így.
1: Figyelj, ez az.
0: Az a durva, hogy tényleg hasonlítod.
4: A Viáros Pisti, Viáros Pistire hasonlít még. Viáros Pisti, Rákóczi Feri keverék.
0: Igen.
6: Meg a Bozsányi Rafaelre.
0: Igen, abszolút.
1: Azt te vagy, gondolom.
6: Igen.
0: Igen. Egy ajándékcsomagot adjunk akkor neked.
1: Meg ad vissza, jó? A szemüvegét a hölgynek, nagyon köszönjük. Neked már nem kell, használhatja.
7: Egy ajándékcsomagot.
1: A szemüvegét persze, azért valaki meg majd azért kér. Nagyon örülök, és csodálatos döntés volt Sopron választása.
6: Köszönöm szépen, Feriken.
4: Vannak ezek az emberek, hogy úgy beszélnek.
1: Bírod?
7: Mint a... Bírom.
0: Én nagyon szeretem.
1: Mikor jöttetek össze, mennyi ideje?
7: Másfél éve.
1: Ja, hát akkor még az elején vagyunk, ilyenkor a szerelem a fontos. Na, állj oda a csajod mellé, mindjárt hozunk egy ajándékcsomagot. Akkor köszi. Itt a heti nyertesünk.
0: Ciao, ciao. Mit kezdél el eszel? Mit mondtál?
4: Az, hogy van ez az ember típus, akivel olyan beszélget, mint hogyha mindig ismertétek volna egymást, nem?
0: Ő az volt?
4: Ő az a típus, aki tudod, így nulláról kezdi, de már olyan, mint hogyha 1000 éve. Tehát, hogy mindent elmondanál neki elsőre, mert van benne egy ilyen bizalom.
0: De egyébként tényleg hasonlított. Tehát, hogyha így megnézzük mondjuk 10 éve korábbról, de hogy a Rákóczi Feri hasonlás versenyünk a hétfői győzteshez képest, ő abszolút.
4: Azt érzem, hogy simá ezt lehet, hogy még én is le tudom hozni.
0: Igen, péntekre már te is. Péntekre már te is megalakulsz. Gyerekek, fél van, ez azt jelenti, hogy egy kicsit el kell megint mennünk, ilyen kötelező dolgok jönnek. De hál' Isten nincs hírek, azt már nem kell meghallgatni. Csak egy pici reklám, úgyhogy utána még visszatérünk, de Zsülci nagyon mondja, hogy tartanunk kell egy pici szünetet, úgyhogy jövő mindjárt, jó?
4: Túl melegedett, nincs több tárhely.
0: Így van, 7:30 pontosan, jó? Ha valakinek van még közben valamiféle kis közlekedése, dobhatja SMS-be, mert azt látjuk, és jövő mindjárt. Itt vagyunk rögtön a muzika után.
8: Yeah! Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik!
9: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
10: Néha az utakon minden autó ugyanolyan, mintha ugyanarról a futószalagról gördültek volna le. Szerencsére van, ami kitűnik a sorból. Ez a Ford Kuga. Karakteres Ford SUV, magabiztos fellépés, dinamikus forma és pont annyi erő, amennyi kell. Ráadásul most 9.790.000 forinttól akár 0% THM-mel elérhető. Ford Kuga az autó, ami nem csak jól néz ki, de megbízható is. A finanszírozás feltételekhez kötött részletek ford.hu.
11: Újra vár a szegedi szabadtéri játékok. 2026-ban mesés zenés előadások, a Hősök hajnala táncmű, a Három testőr kaland musical, Cinefonik filmzenei koncert a budafoki Doknányi zenekarral, Bizé Kármenje és a debütáló Wicked Musicalhoz feledhetetlen estéket a Dómtérre. Részletek szegediszabadtéri.hu.
12: Jöhet egy kis matek, egy sajtburger, plusz egy chickenburger, plusz egy közepes krumpli, plusz egy közepes üdítő, az a bejövős négyes a Mekiben. Most helyben fogyasztva csak maximum 1990 forintért. Házhoz szállítással és időszakos egységeinkben nem elérhető. További részletek a mcdonalds.com-on. Idő van. Készen állsz a 24 órás villám akcióra? Május 21-e és 23-a között extra kedvezményekkel várunk az Opel márka kereskedésekben. Opel Corsa modellek 8 év garanciával már 5 millió 990 ezer forinttól elvihetőek. Ne maradj le! Részletek www.opel.hu.
13: Hogy kutyának a közös játék felhőtlen maradjon, válaszd az Advantix biztonságát. Véd a kullancsok, szúnyogok és legyek csípése ellen, még mielőtt bajt okoznának. Keresd a Fresnap üzletekben és a webshopban most 15% kedvezménnyel. Macskákat a készítménnyel kezelni tilos. A részletes javallatért, illetve pontos alkalmazásért olvasd el a készítményhez mellékelt használati utasítást.
14: 200 éves a Pilkington. Gondolj ránk szélvédőjavítás vagy csere esetén is. Keresd minket a pilkington.hu-n vagy a 0680-200-200-on.
15: Autóüveg Pilkington.
16: Pontgyűjtés az Ecofamily-ben. Hama, a társ, akire mindig számíthatsz. Okos óra, Bluetooth fülhallgató és powerbank. Gyűjtsd a pontokat és váltsd lendületre, zenére, teljesítményre. Ecofamily. Drogéria, élelmiszer.
17: KGM Korando. Új szemszögből új előnyeit fedezheti fel. Például most 7 millió 999 ezer forinttól elérhető. A május 8 és 16 közötti nyíltetünkön ajándék felszereltséget is adunk hozzá. Jöjjön el, vezesse és vigye haza azonnal. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek márka kereskedéseinkben vagy a kgmhangeli.hu-n.
9: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: esik. Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig a Rádió 1-en. A Rádió 1-en.
1: Itt vagyunk, este 3:48 lesz pontosan 5 perc múlva. Itt vagyunk, jó reggel. Mindig azt mondom, hogy jó reggelt, mert ez egy reggeli műsor, és hát az ismétlés holnap az majd reggel lesz.
2: Ezt nekem úgy nem ezért mondod, ez jut eszedbe, mert ezt csak 17 éve ezt mondod, hogy jó reggelt, ennyi.
1: Ilyen rutinból jön ez már, hogy jó reggelt. Aztán ránézek az óra, és látom, hogy 19:40, és akkor teljes az összezavarodás, gyerekek. Itt vagyunk, és még mindig Sopron van, de azért beszéljünk a holnapi napról is. Úgy néz ki, hogy tényleg Sopronnal lehet valami, mert hogy holnap szikrázó napsütés, most nem akarom a soproniek szívét fájdítani, de melegedni készül az idő, és azt írja nekem, hogy holnap Szombathely 17 fok napsütés. Tehát tényleg itt lehet valami. Meg se érdemeljük a mai hideg után, mert tényleg nagyon durva volt. Főtér, Szombathely, ez a mi kis helyszínünk, ahol leszünk majd. És aztán Dunaújváros, ugye róluk kevesebbet beszéltünk, szegény dunaújvárosiak, és Debrecen, jó nagyot ugrunk, onnan átugrunk az ország másik oldalába, az, hogy hosszú lesz, és Debrecenben megyünk majd, ugye az a roadshow-nk vége, ott pedig a Kossuth térre leszünk, hát ott egy ikonikus helyszín van ugye a Kossuth tér, úgyhogy ott leszünk majd pénteken, ott már remélhetőleg melegben. Nem tudom, mi
2: tehát
1: van.
2: Tehát kedves soproniak, ha ki akarjátok próbálni, hogy milyen egy roadshow, egy kitelepülés, mikor jó idő van, Debrecenben találkozunk.
1: Igen.
2: És gyertek!
1: Ha nem akarjátok, hogy most 3 évig rossz idő legyen, akkor 3 évig nem jövünk, akkor naposztok, élvezitek a napsütést, majd meghirdetjük, hogy 2 év múlva megint jövünk, és figyeljétek meg, hogy egy
2: Armageddon,
1: napra...
2: szél, eső, hóvihar.
3: Egy de nem ez volt a bajotok, hogy nem esik az eső? Mi van a magyar vizekkel?
1: De, ez nagyon
3: kellett. Akkor döntsük el már, mit akarunk, jó?
2: Hát csak, hogy nem lehetne egy héttel előtte, vagy egy héttel utána.
3: Mi vagy, te valami fürdős?
2: Nem válogatok, nem válogatok, nem válogatok.
3: Tudsz rágni, na,
1: haladjuk. Jörülj, egy 60 évesen értem, még vannak fogaid. De most az méretes csapadékkal riogatnak. Most az képest 2 napja nem esik. Semmi. Elmondták, hogy annyi eső esik majd ezen a héten.
3: Mondj
1: hogy
3: ki még egyszer.
1: Annyi eső esik.
3: Nem, az méretes csapadék.
1: Méretes csapadék. Érted? Az, hogy egy nap alatt majd itt lehullik a hónapnyi mennyiség. Na most esővel ma egész nap nem találkoztunk. Én nem tudom, ilyen nehéz ez a meteorológia, vagy mellé nyúlnak, vagy mi van ezekkel, de komolyan
3: Feri,
1: mondom.
3: Van esély arra, hogy egyszerre Balázs, amikor vége lesz minden karrierjének, hogy így elmegy az RTL-hez a meteorológusnak?
2: Szerintem igen.
3: Csak ugye a híradó után a végén szervisztük sem. Sziasztok.
2: És most megmutatom nektek, hogy ez nem olyan nehéz, mint amit eddig csináltak. Északról sűrű,
3: csak méretes csapadék érkezik.
1: Ezek itt a sebes tények. Most pedig elmondom az időt. Pászal! 80, ezek itt a sebes tények. Nézzük az időjárás először.
3: Amúgy, ha tényeket így megújítják, amúgy te nem akarsz ott vállalni valami kis pozit?
1: Hát figyelj, azért azt nagyon meg kéne újítani, hogy én ott bármit elvállaljak. Szóval azért
3: és megvan hozzá a frizurád, ezt tökre be lehet lőni.
1: Hát tudod, figyelj, olyan
2: frizura kérdés.
3: Igen, hogy amerikai hírbemondós, tudod, mire gondolok.
2: Amit ilyen, olyan, mint a Lego bábukra, igen, így ráteszed.
3: Igen.
2: De azt szerintem azt úgy is csinálják, hogy ahogy vége a híradónak, leveszi a csávó, és az úgy áll. És
3: hogy
2: aztán másnap megint föl.
3: Hogy legyen vezeklés, legyen a tényeknél, és akkor minden héten más legyen egy hétig, tudod, a hírbemondó. Tehát aki bármit mellé beszélt, vagy rossz...
1: De most én vezekek a Gönc bűnei miatt.
2: Nem, a sajátjaim miatt.
1: Meg a Marsi bűnei
3: sorolom
1: miatt.
3: Sorolom, hát tehát.
1: Üljenek ott mesztelenül 3 évig, és vezekeljenek. Minden este úgy induljon a tények, hogy valótlanul állítottuk. És ez menje 3 éven keresztül, akkor talán legálba tudnak jönni.
3: Egy még egy dolog érdekel, hogy most ugye mind elmentek, ugye megnézték a Karmelitát, hogy néz ki belül, de ez NMHH. Hogy nézhet ki belülről.
2: Oda bennünket fogunk engedni.
3: Ott már mi fogunk körbe menni?
2: És körbe megyünk, és az, amire rámutatsz, a tied. Mert úgyis mi fizettük.
1: Ott van egy külön Balázsik szoba, ahol ilyen kicsi bábukba, ilyen tűk állnak a hátunkba, neked is, az Eszternek is, Gyulinak is, nekem is, meg van szurkálva. És
3: belőlem ott... fotel van csinálva. Én vagyok így a váróban.
1: Te vagy egy babzsák. Te vagy egy óriási babzsák. És fölül van egy számláló, ahol meg fut az összeg folyamatosan. Hogyha most is szól a rádióműsor, akkor megint mennyi fogunk még befizetni. Tehát ott van egy külön, tényleg ott van egy külön aranyszoba az NMH-ba, azok vagyunk mi.
3: Az mi Zsülnek van egy ilyen márványterme. Oda szokott bemenni a műsor után, megleszünk, srácok, megleszünk. Ebben a maiban volt egy 20-as.
2: Hoztam az anyagot.
1: Igen. Hallgattuk őket megint, gyerekek, megvannak az új mosdók, a csaptelepek, mindjárt felújítjuk az egész NMH-t.
2: Szolgálati autó.
1: 28 millióra büntetjük meg őket, ezek olyanokat.
3: Milyen riffet szeretnétek?
1: Mivel akarsz elni? Passzáta, Feliciával, vagy a Eres Audival? Eres Audi, jó van, na akkor még egy
2: belefér.
3: Húzzunk fel egy palotát.
1: Igen. Na mindegy, gyerekek, jól van. Szóval elköszönünk tőletek, drága soproniak, jó? Mi megyünk Ferivel, Eszter ugye bepótolja, amit 3 órán keresztül nem csinált, úgyhogy 8:30-ig nyilvános dedikálást tart itt, itt a Városháza téren. Jó, ezt többen mondta, hogy ezt
3: nem senki
1: mondjam.
3: Nem megy sehová, még nem írtam alá a homlokodat. Mindenki itt marad.
1: Itt maradtok dedikálásra. Szóval Eszter még egy kicsit marad, mi elmegyünk, és várunk mindenkit szeretettel, nem titeket, mert nagyon messze van, de holnap akkor a szombathelyi helyszínünkre.
2: Hú, az tényleg rohadt messze van, mi?
1: Hát Sopron szombathely nem olyan messzi, de hát nem várjuk el.
3: Mennyi
1: a Sopron szombathely? Mennyi innen? 70?
2: 70 kilométer.
1: Hát azért az nagyobb.
3: Hiszem el, hogy Juli ezt elcsakiszta tőlem. Hát ez ott a legmegúszósabb 70 kilométer lett volna.
1: Hát, de ezt ti osztottátok be, hát gyere le, és akkor Juli otthon marad. Most még tudsz szólni.
3: Neki itt valami programja van.
2: Hát jöjjön, leprogramozzon, azt akkor benézi.
1: Szombathelyen? Mit csinál a Juli szombathelyen?
2: Mert van valami
3: programja. Ezt kell holnap kiderítenetek. Írok egy listát, amit meg kell kérdezni tőle.
2: Oda teszek.
1: Hát tudjuk aztán, milyen programja van.
3: Parázsoljárás.
1: Parázsoljárás.
3: Erre vannak most a vetközös fiúk, tudod, ilyen turnén, és akkor...
1: Igen, és követi őket. Igen, van egy kamion, befekszik alá. Tehát, hogy igazából van egy szombathelyen, amilyen kamion, tehát talál a Juli, hogy megalszik alatta, mint a Martin Gerix kamion alatt. Jó, úgyhogy akkor holnap szombathely. Van, aki esetleg arra vállalkozik Gáboron kívül, hogy átjön a szombathelyi helyszínre, és nem vagytok ennyire mazoisták, megfagytatok.
2: Nem, tehát ez egyszer, elég volt már.
1: Egyszer egy évben ez elég volt. Jó. Ki az, aki nagyon fázik? Tehát aki most, akinek nagyon elege van a hidegből. Jó. Nem tudok mit ajánlani, de hogy ez a kitartás. Akkor lett volna valami ajánlat.
3: Elhoztattam volna a fürdőköntöst, amit megfosztottál.
1: Az övel még mindig működik.
3: Ha van itt nő, aki azért jött, hogy mert szerelmes a Balázsba, Balázs, álljál fel és mutasd meg neki, amit
1: de kerestek. De megmutattam, fiam, semmi tessék. Szégyelni való, csak a köntösöm, a szállodai köntösöm.
2: Szerintem tök praktikus a csávó.
1: Szégyelnem kellene?
2: Nem.
1: Tudod,
2: nem,
1: hogy himálózik a farkam? Ide kell kötni. Tehát egyszerűen nem tudom mit csinálni, egyszerűen az van, hogy valahogy meg
3: rossz kell. Közele van az artériám.
1: Meg kell kötnöm lasszóval, érted? Hát csapkos, itt balra, jobbra.
2: Amikor az esz, ha badul? Hát
3: gondol, amúgy nem beszéltünk.
1: Ha már fürdőköntössel kell megkötnöm, érted? Érted? De agyon csapná itt a soproniakat.
3: Felidézi a tegnap esti játékot, ja, amit játszottunk az étteremben, vagy a bárban pontosan, erre emlékszel?
1: Igen, ez női szemek kiábránító, hogy egy pasinak.
3: Egyáltalán nem.
1: Ő helyett egy fürdőköpeny, köntös van a nadrágjában, ez csak idéglenes, nem itt, nem vagyok teljesen.
2: Már kérdezem is.
1: De tényleg ez ciki, vagy ez?
4: Nagyon jó. Ide pont jó.
1: Sopronban? Ide nekem jó, ez Sopron.
2: Honnan jöttél, szívem?
4: Kapuváról, ami Babót mellett van.
1: Hoppácska!
3: És van egy híres nótátok is, úgy tudom.
1: Kapuvári nóta? Igen, az nem tudom, mi az a kapuvári nóta. És a Babótról jött, ismer a Babóti Polgit?
4: Ő személyesen nem.
1: Jó, mert ott fesztiváloznak.
4: De a fesztiválon ott leszek.
1: Ez a Babóti fesztivál, gyerekek, akkor egyszer ezt megfejtjük, hogy egy 1000 fős falu...
3: Én rá fogok érni aznak, mert nem jövünk le Babótra.
1: Menjünk le Babótra, már meghívtak egyébként, küldtek meghívót.
2: VIP-jegyünk van.
1: Egy 1000 fős falu nagyobb line-upot állít össze, mint Woodstock, érted? Tehát, hogy miből gazdálkodjak, Velhelló, Beethoven, nem tudom, kik mennek, figyelj, tehát nem tudom, hogy a csávó mit csinál, de valami elképesztő.
3: Én akarom Babótot.
1: Babótot? Meg vagyunk hívva.
3: De akkor legyen külön sátrunk.
1: Jó.
2: Jó, és mit csinálunk? Föllépünk?
3: Lesz egy 8 fős kecsuánk. Jól fogunk föllépni.
1: A Babóti fesztiválon. Egy kicsi falu, aki egyrészt Maldív-szigeteki utat ajánl a tanároknak, ha oda mész tanítani, fesztivált rendez, nem tudjuk, hogy miből, és most már 2 vagy 3 napos lesz a fesztivál. Tehát a Polgi egy zseni, hogy gyerekek. Nagyon nagy fellépőkkel. Egy ilyen Sopron fest, vagy egy volt fesztiválos line-uppal nagyjából.
2: Tehát kirúgja hihetet... magát. Most még nem akkora, de...
3: Állítólag az UFO-t most szervezik, hogy ezt lássák majd.
1: Igen, nagyon komoly a Polgi. Na jól van, drága Soproninak elköszönünk akkor tőletek, köszönjük a nagyon hűséges itt áldogálást, fagyást, hideget, széllel való viaskodást, hogy tényleg le a kalappal. Nagyon-nagyon hideg volt, azt éreztem abban a 2 percben, amíg kim voltam.
2: Gáborkám, elégedett voltál a mai adással?
5: Te legalább nem esett az eső.
1: Holnap mi a terv, Gábor, jössz velünk tovább? Most már végigcsinálod?
5: Visszamegyek Győrbe most este, igen? És akkor onnan lesz Szombathely, onnan vissza Győr, onnan Dunaujváros, csütörtök reggel, és Dunaujvárosból már nem megyek vissza Győrbe.
2: Észnél ez van. Mondjuk egy reális döntés.
1: Ez egy jó döntés. De akkor most már jössz Debrecenig, tehát akkor nem állsz meg.
5: Így van.
3: Én Dunaujvárosból Gyulára megyek, onnan meg Egerbe. Jössz velem, Gábor? Még egy plusz kör.
5: Persze, belefér.
3: Gábor, Rudi, de annyi, hogy te vezetsz hazafelé, mert...
2: Szerintem lehozza.
1: Igen.
5: Csukott szemmel bárhová átalálok meg engem.
1: Fia, ezt el diktál. Itt lassabban, itt balra, itt jobbra, simán lehozzuk egyébként. Abszolút, igen. Na jó van, Gáborkám, akkor holnap vele, akkor holnap is találkozunk. Vigyázz magadra, jó? Bárhova sodorjon a MÁV előszele, utószele, vigyázzan nagyon magadra, hogy holnap ott legyél akkor a főtéren, a szombathelyi helyszínünkön. Jó, drága szombathelyek, holnap 4 órától már DJ van, ugye? Ki játszik holnap?
2: Egy DJ.
1: Várja, várja, még nem tudjuk, hogy ki játszik holnap.
2: Vegán Lili.
1: Vegán Lili játszik. Vegán, hát nem eszik húst. Vegán Lili, igen.
3: Vegán Lili.
1: Igen, igen, igen. Igen, és Laci elküldött egy nagyon fontos üzenetes SMS-ben az evőversenyünknek a győztes, hogy annyit küldött. Jó, hogy itt voltatok, csak a Master Good. Lacinak ez nagyon beakadt. Jó, hogy itt voltatok, csak a Master Good. Te nem lehet, hogy beépített ember? Leküldte a vezetőség, fél, menj le, játsz egy Master Good-ot. Mondd el annyiszor, amész, hogy csak tudod, hogy Master Good figyelt, aztán megeszik a srácok.
2: Laci, te ebben jó vagy, gyerünk.
1: Üdv, Laci, elküldte SMS-ben. Nagyon jó. Na jól van, akkor puszilunk, csókoltatunk mindenkit. Viszlát Sopron, sziasztok, köszönjük szépen. Holnap Szombathely főtér délután 5 óra.
2: Vigyázzatok magatokra, Soproniak!
1: Köszönjük, puszi, puszi. Szép esét mindenkinek, sziasztok, hello, ciao, ciao. Hello.
0: Hölgyeim és uraim, Balázsék holnap reggel az igazi mai slágerek pár perc múlva érkeznek.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Már csak két hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24, pünkösd vasárnap, Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Budapest

0: az utolsó lehetőség, hogy megnyerd páros belépőd, és velünk ünnepeld május 24-én a Rádió 1 születésnapját.
1: Hallgasd a Rádió 1-et, figyeld a sztár fellépők dalait délelőtt 10 és délután 4 óra között, ha meghallod, legyél a 10. telefonáló. Mondd a szlogent!
2: Rádió 1, csak a mai slágerben!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára a Budapest Parkba.
0: Délután 5-kor.

0: Március 24 bünköst vasárnap. Budapest Park. Újra Rádió egy születésnapi fesztivál. A Master Good támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Néha az utakon minden autó ugyanolyan, mintha ugyanarról a futószalagról gördültek volna le. Szerencsére van, ami kitűnik a sorból. Ez a Ford Kuga. Karakteres Ford SUV, magabiztos fellépés, dinamikus forma és pont annyi erő, amennyi kell. Ráadásul most 9.790.000 forinttól, akár 0% THM-mel elérhető. Ford Kuga az autó, ami nem csak jól néz ki, de megbízható is. A finanszírozás feltételekhez kötött részletek ford.hu.
3: Irány az Adria. Horvátország tele élettel. Szikrázó napsütés, kristálytiszta tenger, vitorlázás a delfinekkel, álomszép szállások. Foglalj kedvezménnyel május 17-ig a szállás.hu-n.
4: Úgy is tett!
5: Ingyenes házhoz szállítás a KFC-től. Rendelj a KFC appon vagy a kfc.hu-n május 5-e és 18-a között, és a kiszállítási díjat mi álljuk. Ne maradj le!
6: 35 éve itthon készül. Az anyataxizók titkos fegyvere. 10 év nyugalom. Kivisz a világból. Az eszed, a zsebed és a szomszédod is a Suzuki-t ajánlja. Most akár 2,1 misi kedvezmény, nyílt hónap tesztvezetéssel és nyereményekkel. Suzuki. Melletted minden helyzetben. Suzuki.hu.
7: Mit olvassunk ma?
8: A láthatatlan kincset.
9: Törődésed igazi kincs. Adj mellé pénzügyi tudást is. Nyis Erste Cseperedő bankszámlát egyszerűen akár online, április 15-e és június 30-a között, és a számlavezetéshez járó új könyvünk segít, hogy gyerkőcöddel felfedezzétek a pénzvilágát. Irány az erstebank.hu/cseperedő. Vérteszt fel magad a kibercsalásokkal szemben. Látogass el a kiberpajzs.hu honlapra. Higgy magadban. Erste.
10: A csirke szárnya legjobb a grillen.
11: Dehogy is, a csirke mellnél nincs jobb.
10: Mondom, hogy a szárnya jó.
12: Ne veszekedjetek, mindkettő finom, de az igazi ínyencek úgyis csirkecombot esznek. Keresd a Csibém csirkecombot az üzletekben. Több gondoskodás, több íz.
13: Mi a Vannal tudjuk, mennyi munka sikerre vinni a vállalkozásod. Ezért segítünk, hogy üzleti ügyfelünként egy kézben tarthasd a mobil és vezetékes szolgáltatásaidat. Válaszd az üzleti mobil platinum tarifa csomagot új vezetékes üzleti internet mellé, akár 130.000 forint készülék kedvezménnyel, IPEC-kel 2 évre. Az ajánlat kisvállalati előfizetők számára érvényes visszavonásig. A vezetékes szolgáltatások elérhetősége területenként változhat. A tájékoztatás nem teljes körű. One. Minden pillanat számít.
14: One. Költözés, egy hétvégi kiruccanás, az első családi utazás. Ahány autó, annyi történet. A jók pedig ugyanott kezdődnek. A Dászvelt Autó negyed évszázada kínál ellenőrzött, 110 ponton átvizsgált használt autókat, garanciával, országos hálózattal. Dászvelt Autó. 25 éve velünk indulnak a jó történetek.
1: Reklámot hallottak.
0: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
0: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
15: Na azért álljunk meg egy fontos dolog. Hát milyen nap van ma? Hát kinek van ma születésnapja? Gyerekek, a hangotokat szeretnék hallani egy ilyen kis közös, gyűri kis ünneplése.
16: Júj, de szép torta!
15: Ha már itt vagyunk. Isten kétesen sokáig Rákóczi Feri. A 63. születésnapon.
16: Nagyon köszönöm, megjegyezted!
15: Boldog születésnapot, Feri!
16: Nagyon köszönöm! Nagyon szép arany motor van a tortámon. Milyen ízű?
15: Gondoltam, énekeljük együtt, ez az a dal, amit nem lehet elénekelni.
16: Happy birthday!
15: Mikor jön? Fújd el, Feri, fújd el!
16: Nem lehet, hülye vagy!
15: Ja, ezt nem lehet elfújni.
16: Most
15: na, a refrén, gyerekek! Happy birthday!
16: Kiégett az ingem!
15: Happy birthday, Feri!
16: Ez az.
15: Mostantól kezdve...
16: Bácsinak szólítasz.
15: A bácsi megszólítás jár a Ferinek. Köszönjük szépen a muzsikát.
17: Harap bele, Feri!
15: Így van.
17: Gyerünk az oldalába.
15: És mindenki, aki mostantól kezdve játszik, vagy megszólal, vagy interjúzunk, egy jó kívánsága lehet Ferinek.
17: Erősebb fogzománcot.
15: Kevesebb szuhas fogad.
16: Nagyon jó, amit... jó inkontinencia beteg.
15: Mi egy jó kívánságot. Lehet mostantól ezzel mindenki mond egy
4: nem
15: jó kívánságot.
4: Nem gondolkoztam ezen.
15: Ez a kívánságot Ferinek.
16: Gondolkozni kell, drágám, az nagy baj.
17: Sok százezer kilométer, balesetmentes kilométer.
15: Hova, honnan jöttél? Az ORFK-tól? Komolyan mondom, ilyet.
18: És igen. Michelin csillagot.
15: Michelin csillagot?
16: De drága vagy.
4: Figyelj!
15: Ettél már Feriné, hát te nagyon messze van.
4: Nem is
16: értem.
15: No, ez egy jó kívánság volt, kicsit gondolkoztál, kicsit jó.
19: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
20: Diszkósít. Meghatározása 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, adrenalin szint növelő. Kapaszkodjon!

0: Juniorral egy Hanvai PG-vel és Bárány Attilával.
1: Szevasztok, szép estét mindenkinek, ez itt a Rádió egy csak igazi mai sláger, megy kedvestes indul a Diszkosi Rádió Show, a stúdióban Bárány Attila és én DJ Junior, de Hanvai PG mixel egyébként, aki most pihenőn van.
2: Hello, hello! Szevasztok, srácok, kellemes szép estét, hölgyek és urak, azért reméljük, hogy sikerül majd őt valamennyire helyettesíteni. Én Bárány Attila vagyok, és igaz, hogy nem zenélek, meg nem is nagyon fogom jártatni a számot, de egy picikét azért hozzá fogunk tenni a műsorhoz, Junior is, meg én is.
1: Induljunk Hanvai PG mixével, tehát a Side Piece lemezével, a Cry For You-val, annak is Hanvai PG, Roberto Vini coverével indul a Diszkosit Radio Show. Jó szórakozás mindenkinek!

Ez a rádió egy csak igazi mai sláger, mely diszkosít rádió show. Nem 3D-ben, hanem csak kettecskén, romantikusban DJ Junior és Bárány Attila stúdióban. Bár is jövök az ünnepeltekkel, ez Junior kedvenc rovat, egyébként meg a hangvai érzéket nem szoktam.

0: Szervat.
1: Az van valami, és mi
0: nevek, ezek magyar nevek. Igen, szólok, igen.
1: Achilleszek, Adoniszok, Dalmák, Germánok és Koráliák ötünneplik a névnapjukat. Szülőnapos pedig az ismerőseim közül Somjai Szabolcs, Oldalákos Kica, Molnár Ilona, Cene Gergő és Obrotka Norbi. Vagyis Goodspeed, Isten éltesse az ünnepelteket.
0: Norbi csokoltatom én is, ugye régi DJ, régi szakmabeli úriember a DJ-k sorából. Ő már az Underground Records idején is diszkozott. Na, én meg annyit akartam mondani, hogy most csütörtökön ugye találkozunk a rádió egy délutáni showjában, ami ma elindult Balázsékkal. Mi fogunk játszani, most már kiderült biztosan 16 és 17 óra között, tehát egy órán keresztül diszkosít lesz a Bárányjal, a Hanvaival meg velem DJ Juniorra, de most Hanvai PG Mix-el is megyünk tovább, Alex Kenji-vel jön a Bambolé a diszkosítben.

0: 100% tisztaságú magas BPM tartalmú Adrien színnelő diszkosít a Rádió 1-en. Bárány Attila, én DJ Junior, itt vagyunk élőben a stúdióban, viszont Hanvai PJ elküldte a mixét, úgyhogy egészen 9-ig ő áll a játszóknál és a keverőpult előtt.
1: A héten 4 fellépésem lesz, pénteken Széchenyben kezdek, és onnan jövök majd vissza Budapestre a Lánchíd Pesti hídfőjéhez, és azon szombaton Lakiteleken kezdek majd a Tőserdőn, és onnan érkezem Békés Csabára, minden információ rajongói oldalamon a Facebookon.
0: Viszont most megyünk tovább, Hanvai PJ mixel ebben az órában, ezúttal Cashmere és a Wide Ride, Hanvai PJ és Roberto Vini coverben szól a diszkosítve.

0: évfordulóját.
1: És ráadásul egy vadonatúj diszkosi dalt is be fogunk mutatni a nagy színpadon, úgyhogy készüljetek, elkészült a vadonatúj diszkosi dal, és addigra talán megjelenik, sőt videoklip formájában is hozunk egy vadonatúj verziót belőle, úgyhogy le is vetítjük ott az új dalt majd a nagy kivetítőn. Most csütörtökön egyébként a délutáni roadshow-val, Balázsékkal érkezünk Dunajvárosba, és délután 4 és 5 között diszkósít lesz. Mixelünk egy órát, a Hanvai, a Bárány meg a Junior, most pedig Hanvai PG-ben megyünk tovább, ő mixel, ez Hanvai PG sajátja Roberto Vinivel, a sebek mélyén szól a diszkósítás.

0: Ez volt a Diszkocsit Radio Show itt a Rádió 1-en. Hamvai Pécsi mixelt az elmúlt egy órában, de nem ő nem volt itt, viszont a Bárány meg a Junior itt volt. Tartottuk a frontot. Most csütörtökön viszont együtt majd találkozhatunk a délutáni roadshowban. Ugye a Rádió 1 rendezvényén Balázsék, a házigazdák. Délután 4 és 5 között lesz Diszkocsit, úgyhogy gyertek Dunaújvárosba délután és bulizatok velünk. Még nem mondtuk ma, hogy május 31-én bemutatjuk a vadonat, hogy Diszkocsit pizzát majd pátyot. Ez is egy külön esemény. Hamarosan kikerül egyébként minden információ. Hamvai majd intézi a Diszkocsit Facebookjára. És jövő pénteken és szombaton is lesz Diszkocsit Túrkevén, illetve Bonyaszvacsején találkozunk valamint a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára. Minden DJ Junioros elérhető a YouTube csatornámon, meg a Facebookomon, úgyhogy menjetek fel oda.
1: Meg most már menjetek haza, már annyit beszélt Juniorról, már mondani sincs kedvem semmit. A lényeg az, hogy egyébként a Rádió 1 születésnapi fesztiválon bemutatjuk a vadonatúj Diszkocsit dalt is, nekem pedig 4 fellépésem lesz pénteken, Széchenyi, Budapest, szombaton pedig Lakitelek és Békés Csaba. Minden információ a rajongói oldalamon. További jó rádiózás, sziasztok!
0: Búcsúzom én is azzal, hogy holnap este 8-kor újra Diszkocsit itt a Rádió 1-en, és élőben mixelek, tartsatok akkor is velük.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Már csak két hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24, pünkösd vasárnap, Rádió egy születésnapi fesztivál. A

0: utolsó lehetőség, hogy megnyerd páros belépőd, és velünk ünnepeld május 24-én a Rádió 1 születésnapját.
1: Hallgasd a Rádió 1-et, figyeld a sztár fellépők dalait délelőtt 10 és délután 4 óra között. Ha meghallod, legyél a 10. telefonáló. Mondd a szlogen.
2: Rádió 1, csak igazi mai szlogen!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára a Budapest Parkba.
0: Délután 5-kor.

0: Részletek a rádió1.hu oldalon.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú reklám következik.
2: A buddhizmus nem más, mint egészséges józeneszünkre hallgatni. Így válunk életünk mestereivé. A Gyémántúd buddhista közösség arra törekszik, hogy a buddhista tanításokat és a meditációt mindenki számára elérhetővé tegye. Támogass te is adód 1%-ával az élő buddhizmust. Gyémántúd buddhista közösség. Technikai számunk 0042. Készült a Gyémántúd buddhista közösség támogatásával.
1: Társadalmi célú reklám hangzott el.
0: Rádió 1 gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarország.

0: Ilyenkor keddenként Hello Jauri!
1: Hello Geri, szép eset kívánok mindenkinek! Siri remixében jön Ed Sheerantől a kamera. A World is My Radio Show-ban természetesen a Rádió 1-en.
0: És Siri idén is velünk bulizik a Rádió 1 születésnapi fesztiválján. Budapest Park, május 24.

0: Nagyon köszönöm, hogy ma este is itt vagytok, és a World is Mine Radio Show-t hallgatjátok a Rádió 1-en Jauri a lemezjátszói mögött, és ígértünk nektek igazi különlegességeket, amik nem szólnak sehol máshol, csak is és kizárólag itt nálunk. Na, a most érkező dal, az pontosan ilyen, szerintem minden tud, amit egy igazán modern, előremutató zenének tudnia kell 2026-ban.
1: Igen, kicsit a Purple Disco Machine-ra emlékeztet, de nem ő, hanem Another az előadó címe, és a dal pedig a Talk to You, úgyhogy ezzel folytatjuk itt a Rádió 1-en a World is Mine Radio Show-ban.

Sony Fodera és a D.O.D. Ez volt a Think About Us a Rádió 1-en a Third Is Mine Radio Show-ban Jauri a lemezjátszói mögött, és már nagyon-nagyon várjuk veletek együtt május 24-ét, akkor rendezzük az

0: bulin, és a zenei is nagyon jók.
1: Igen, na ez lesz például a következő, és ahogy az óra elején ígértem, elkezdünk egy kicsit gyorsulgatni, ez is már ilyen 138 BPM környékén van, úgyhogy szerintem a buli is egészen kemény lesz. Beyond Sam Feld és a Heart Like Mine itt a World is My Radio Show-ban.
2: What's up, I'm Sam Feld. Come party with me on May 24th at the Radio 1 Festival in Budapest.

0: Hit Radio 1 és a Word is Mine Radio Show Jauri a lemezjátszói mögött, holnap szerdán pedig ne felejtjétek, Szombathelyen folytatódik Balázsék országjáró délutáni roadshowja. Várunk titeket már délután 4 órától a főtéren, Regál Lilivel kaphatok majd belépőket is a születésnapi fesztiválunkra. Tehát még egyszer, holnap délután Balázsék roadshow és előtte Rádió 1 Live Mix Szombathelyen a főtéren. Jauri.
1: A következő zene pedig Gordótól és Renner Zombától a Loco Loco. Ezt nagyjából ilyen januárban kezdték el promózni a srácok, és egy tök jó ilyen marketing, gerilla marketing fogta körbe az egészet. Én már akkor otthon folyamatosan hallgattam, és az Instán így folyamatosan kidobta. Na, de ne is beszéljünk erről tovább. Jön szerintem sokunk közös kedvence, a Loco Loco itt a Rádió 1-en.

0: 10 után is, úgyhogy maradjatok mindenképpen.
1: Bírod még? A World is My Radio Show azonnal folytatódik a Rádió 1-en.
2: The World is My Radio Show is coming back.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
4: Nos, srácok, készen álltok egy újabb adventure-re?
5: Hát, ha hoztok viszteket, ettek, itattok, akkor tőlem bármi belefér.
6: Ajaj, rosszat sejtek, csak ne kelljen a kakasokkal kelni.
4: Gyerekek, ez nem meló, de azért készüljetek, lesz egy-két fennforgás az éterben.
6: Na, indíthatom a lépésszámlálót.
4: Inkább a motorodat.

Találkozzon személyesen minden délután 5-től 8-ig élőben Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Ráskó Eszterrel és Gévai Julival, és vigye haza városonként a 100 ezer forintnyi készpénzt, a 100 ezer forint értékű Diego utalványok egyikét, vagy akár a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. De hogy a

Tömjön magába minél több virsit a Mesterhut virsli evőbajnokságon, és vigyen haza napi 100 000 forintot készpénzben. Nevezzen be a nagy műfüves palacsintatekerés játékra, és vigye el Balázséktól a napi 100 000 forint értékű Diego utalványt. Gurítsa sütőjét elsőként célba a Grill Slalom versenyen, és nyerje meg a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. Játsszon Balázsékkal, tisztítsa le minél gyorsabban a hérafalait, és nyerje meg a napi 100 000 forintot.

0: Balázs, ezt mind motorral tolod végig?
1: De végre! Ez az! Yes, yes, yes, ezt vártam! Kajapia Motor Roadshow!
2: Na, arról azért nem volt szó, hogy élvezni is fogjátok.
3: Már csak két hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24, pünkösd vasárnap, Rádió egy születésnapi fesztivál. A Budapest

0: utolsó lehetőség, hogy megnyert páros belépőd, és velünk ünnepeld május 24-én a Rádió 1 születésnapját.
1: Hallgasd a Rádió 1-et, figyeld a sztár fellépők dalait délelőtt 10 és délután 4 óra között, ha meghallod, legyél a 10. telefonáló. Mondd a szlogent!
2: Rádió 1, csak igazi mai slágerben!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára a Budapest Parkba.
0: Délután 5-kor.

0: támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú reklám következik.
2: A buddhizmus nem más, mint egészséges józeneszünkre hallgatni. Így válunk életünk mestereivé. A Gyémántúd buddhista közösség arra törekszik, hogy a buddhista tanításokat és a meditációt mindenki számára elérhetővé tegye. Támogass te is adód 1%-ával az élő buddhizmust. Gyémántúd buddhista közösség. Technikai számunk 0042. Készült a Gyémántúd buddhista közösség támogatásával.
1: Társadalmi célú reklám hangzott el.
0: Rádió 1 gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért-hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. The world is mine.

0: elmúlt este 10, hello mindenkinek, dance, house, egy kis techno, jó sok minden vár rátok a következő egy órában is. Még mindig Jauri mellettem a lemezjátszói mögött, aztán 11-től jön még Christopher, úgyhogy érdemes minket hallgatni, jól fogtok szórakozni. Hello Jauri!
1: Hello Geri, szép estét kívánok én is mindenkinek. Jön a Side Piece-től, A Cry For You, indulás van, let's go!

0: Na, a főtéren. Na, Gyauri, mi jön most?
1: Ez is egy pár héttel ezelőtt jelent meg, Rivo és Fidelesz közöse, ez az Into the Sun. Ez is szerintem már-már a kis nyári borozós estéket és hajnali tartó bulikba átcsapó estéket idézi. Ahogy mondtam, Rivo és Fidelesz közöse az Into the Sun, itt a Rádió 1-en.

0: találjátok meg sehol máshol.
1: Ez ugye egy saját átdolgozás Bass Hunter óriási nagy-nagy slágerére, a Now Your Gun-ra, és ezt már tényleg így a stílusváltásomnak köszönhetően letöröltük Spotify-ról, YouTube-ról, mindenhonnan, úgyhogy ez tényleg rádió egy exkluzív, úgyhogy megyünk is vele tovább.

0: Nagyon köszönjük, hogy ma is itt vagytok, és minket hallgatok. Nálatok a rádió egy szól, és benne a World is Mine Radio Show. Kedd van, ugye tudjátok, ilyenkor technózni is szoktunk, méghozzá Jauri segítségével. Megyünk szépen felfelé.
1: Igen, igen, így a órák végén mindig egy kicsit megőrülünk itt a stúdióban is, meg zeneileg és magasabb tempóral kapcsolunk. Funk Tribu az egyik olyan előadó, akit én nagyon szeretek ide a rádióba elhozni nektek, és már hallottam olyan kommenteket, hogy tökre szeretitek ti is, hogy végre valaki játszik ilyet, úgyhogy nem is szaporítom tovább a szót, jön Funk Tributual a Viento, itt a Rádió 1-en, a World is Mine Radio Show-ban.

0: játszók mögött az elmúlt egy órában. Egy fontos hét lesz a mostani nálad.
1: Most pénteken lesz a születésnapi bulin pótlása, május 15-én. Egy 8 órát fogok a DJ pult mögött állni. Ez egy all night long történet, de végig lesz mellettem valaki, például a Sixta, lesz egy osztrák csajszi. De a lényeg, hogy pénteken nagyon-nagyon sok szeretettel várok majd mindenkit itt Budapesten a főhadiszálláson. Szombaton pedig Sopronban fogunk tudni találkozni. Ott csak egy-két órás szettem lesz. Gyönyörű szép hetet és hétvégét kívánok mindenkinek. Tényleg remélem, hogy valahol fogunk tudni találkozni. Sziasztok!
0: Ciao, Jóri! Jó bulikat kívánok neked! Maradjatok gyors helycsere a lemezjátszóknál! És jön Christopher!
2: Bírod még? A World is My Radio Show azonnal folytatódik a Rádió 1-en!
3: The World is My Radio Show is coming back!
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Már csak két hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24, pünkösd vasárnap, Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Budapest Park nagy színpadán

0: utolsó lehetőség, hogy megnyerd páros belépőd, és velünk ünnepeld május 24-én a Rádió 1 születésnapját.
1: Hallgasd a Rádió 1-et, figyeld a sztár fellépők dalait délelőtt 10 és délután 4 óra között, ha meghallod, legyél a 10. telefonáló. Mondd a szlogen!
2: Rádió 1, aki Gabi mai slágerben!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára a Budapest partba.
0: Délután 5-kor.

0: támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
1: Nos, srácok, készen álltok egy újabb adventure-re?
2: Hát, ha hoztok viszteket, tettek, itattok, akkor tőlem bármi belefér.
3: Ajaj, rosszat sejtek, csak ne kelljen a kakasokkal kelni.
1: Gyerekek, ez nem meló, de azért készüljetek, lesz egy-két fennforgás az étterben.
3: Na, indíthatom a lépésszámlálót.
1: Inkább a motorodat.

találkozzon személyesen minden délután 5-től 8-ig élőben Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Ráskó Eszterrel és Gévai Julival, és vigye haza városonként a 100 000 forintnyi készpénzt, a 100 000 forint értékű Diego utalványok egyikét, vagy akár a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. De hogy a

Tömjön magába minél több virsit a Mestergut virsli evőbajnokságon, és vigyen haza napi 100 000 forintot készpénzben. Nevezzen be a nagy műfüves palacsintatekerés játékra, és vigye el Balázséktól a napi 100 000 forint értékű Diego utalványt. Gurítsa sütőjét elsőként célba a Grill Slalom versenyen, és nyerje meg a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. Játszom Balázsékkal, tisztítsa le minél gyorsabban a hírafalait, és nyerje meg a napi 100 000 forintot.

0: Balázs, ezt mind motorral tolod végig?
1: De végre! Ez az! Yes, yes, yes, ezt vártam! Kajapia motor rúcsó!
2: Na, arról azért nem volt szó, hogy élvezni is fogjátok.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt.
5: Indulunk!
4: Radio 1 Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész magyar

0: show starts now.
1: Hello mindenkinek, remélem, hogy bírjátok, még Christopher pörgeti nálunk tovább a kedvestét. Hello Christopher!
2: Üdvözlöm én is a kedves hallgatókat, ciao Geri! Így van, induljunk is el Joel Corinak és Galantisnak az újdonságával, Stay a Little Longer, ezzel nyitom az órát a Rádió 1-en, World is My Radio Show.

0: érezd. A rádió egyen és a weben élőben. A lemezjátszóknál Christopher! Christopher!
1: Every time that we freak, every time that we dance to the beat, every time we kick it, you need, every time that we rock to the beat.

0: a Christopher a lemezjátszóknál.
1: Ami az imént volt hallható, az New Aspectnek volt a Mind Illusion-je. Nagyon kis kedvenc dalom mostanában, előszeretettel pörgetem itt a Rádió 1-en. Ami pedig szépen alattunk jön, az nem más, mint egy igazi klasszikusnak egy új dala. Tom Novitól érkezik az I Don't Wanna Know, ez zseniális kis tech house-ról van szó, igazi bulis dal, ezt a bulikba szoktam pörgetni, és fogom is most is a Rádió 1 születésnapon is. Úgyhogy még egyszer Tom Novi, I Don't Wanna Know, Girl Is My Radio Show.

0: hát bizony, ez a mai adás, ez a mai három óra is tele van olyan különlegességekkel, amik nem szólnak sehol máshol, ilyen volt ez is.
1: Caminónak szólt a Vertigo-ja, egy igazi amerikai tech house vonalról van szó, ami alig egy éve kezdett el kibontakozni. Én nagyon szerettem és hozom is a rádióba és a bulikba is egyaránt. Zseniális kis hangzásvilág, vannak benne érdekes effektek, történések, groove menet, úgyhogy zseniális. Ami pedig alattunk érkezik Sony Foderának és D.O.D.-nak a közöse Think About Us Siri remixébe, aki egyébként hallható és látható lesz majd a Rádió 1 születésnapon is. Úgyhogy ezzel megyünk tovább itt a Rádió 1-en. Where is my radio show?

Itt a Rádió 1 és a World is Mine Radio Show, és mára lassan lepereg az időnk. Nagyon szépen köszi mindenkinek a figyelmet. Ne felejtjétek, találkozunk holnap délután 4-től Szombathelyen, a főtéren Regány Lilivel warm-up-olunk majd Balázséknak, akik 5-től 8-ig várnak majd titeket. Jó éjszakát, szép álmokat, csá!

0: World is Mine Radio Show már a véget ért. De holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben. Csak itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Rádió 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak

Rádió Egyen csak igazi mai sláger megy. Most a két jól fésült poszter fiú, Lukasz és Félix Németországból, vagyis a Fastboy tesó páros. Ne tévessze meg a látszat, egyáltalán nem üres fejű szép fiúkról van szó. Nagyon tehetségesek, tök jól énekelnek, dalokat szereznek, DJ-k, producerek, és hát egyfajta EDM terápia az, amit ők csinálnak, mert hogy a dalaikban sokszor a mentális egészségünkre is gondolnak, pozitív üzeneteket hordoz ez a dal is. Az élet szép, még akkor is, hogyha néha ezt nem veszük észre. Jön a Good Life!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változat.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy éjszaka is. Kérónak köszönhetően egy kis klub hangulat, ez a Turn the Lights Off, Balázsékkal pedig egész héten roadshow hangulat. Ugye Győrben kezdődött a karaván, aztán Sopron volt a második állomás, Szombathely után Dunaújváros, Debrecen, Kossuth tér, ez lesz majd a finálé. Egyébként minden nap délután 4 és 5 óra között live mix is van a helyszínen Rádió 1-es DJ-kkel, aztán 5 órától indul Balázsék műsora. Egészen péntekig

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, Sam Felt és a Heart Like Mine a folytatásban. Hát ez is egy olyan Rádió 1-es zene, amit élőben hallhatunk két hét múlva, május 24-én a Budapest Parkban, a Rádió 1 születésnapi fesztiválon. Sam Feltet többször beszavazták már a rajongók a DJ Mag Top 100-as listára, legelőször 2016-ban, aztán 17-ben is szerepelt. Japán, Hollandia, Tajvan, Horvátország, Amerika, mindenhol fellépett már, és most hozzánk is ellátogat.
1: What's up? I'm Sam Felt. Come party with me on May 24th at the Radio 1 Festival in Budapest.

0: aludni. Javarészt éjszaka dolgozom, késő délután ébren tart.
1: Mert nagyon jók vagytok a kocsiba, a gyerekek is már kérik reggel, amikor megyünk az iskolába, hogy csak tiszoljatok. Mindig tiszoltok feleségemnél a munkahelyén is, úgyhogy szeretünk benneteket.
2: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
3: Rádió 1.

0: street. Yeah, you said forever, now I drive alone past your street.
1: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Nem sokára az a Lady Gaga, akit ismét láthatunk a moziban, az Ördög Prádát visel kettőben, ő is felbukkan. És most kiderült, David Frankel forgatókönyvíró és rendező megosztotta a kis színest, hogy maga Meryl Streep kereste fel Gagát, és hívta meg, hogy csatlakozzon a nagyszabású folytatáshoz. De

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változat.

0: Csak igazi mai sláger megy.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
1: Rádió
0: Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igaz.

0: szezon maga a rádió-e.
1: Nagyon-nagyon hálás vagyok, hogy itt vagytok minden nap, minden éjjel. Nagyon-nagyon-nagyon sokat köszönhetek nektek, és nagyon szeretem hallgatni a Rádió 1-et reggeltől egészen estig.
2: Mi játsszuk az igazi mai

0: kiemelkedően fent van a púzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekerni a hangerőt, mert mindig fent van teljesen, úgyhogy nagyon jók vagytok.
1: Mi játszunk az igazi

0: Rádió egy csak igazi mai sláger, megy Bibi Rexa például, aki új életre keltette a Faithless EDM klasszikusát, és így lett belőle igazi mai sláger, ez a New Religion. Nagyon gyorsan megtörténtek az első szakmai sikerek, például az első helyet elfoglalta ezzel a dallal a Billboard Dance Mix Show Airplay charton. Hasonló helyezései voltak már, mint Number One, ugyanezen a slágerlistán az I'm Good dal, az If Only I-jal és az I'm The Drama-val. A különbség az, hogy ez az első független dalam, amit már a kiadója nélkül ért el. Bibi Rexa, New Religion.
1: Elsőként a Rádió 1-en.

Rádió 1 csak igazi mai slágermegy, most például a kortárs brit dance pop és house egyik nagyon ismert alakja, Joel Corey, akit egyébként személyesen is megismerhettünk egy korábbi Rádió 1 születésnapi fesztiválon. A dalaiból hát árad az élet, igenlés, és mindig nagyon menő vokalistákkal dolgozik együtt, legyen az M&K, Becky Hill, vagy ebben az esetben Izzy Bizu. A Galantis-tel közösen készült el ez a dala, a Stay a Little Longer.

0: azért a Rádió Egyet hallgatják.
1: Mert nagyon jó zenék mennek nálatok. Reggel nagyon szeretem az Estit, mert jók a poénjai. Napközben meg nagyon jól feldobjátok a hangulatot.
2: Szeretem. Szívem, vidám leszek tőle, jó? Jó zenék mennek.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
3: Rádió 1.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak